0: olyanná kellene válnom, amilyen a Teremtő. Meg kellene sejtenem azt az eredetet, amelyből a világ kisarjadt, az isteni szeretet dallamát rá kéne hangolódnom. Bele kellene harmóniába kerülnöm, meg az egész világnak is. Ez, hogy Isten képe vagyok, ez nem csak egy adottság, hanem egy feladat, egy életre szóló kihívás. Megérteni azt, hogy honnan van a világ, kicsoda ő, aki alkotta. Olvastam egy esetet, egy asszony elég bonyolult szoftverrel bíbelődött, állandóan lefagyott. A gépe nem működött, és fölhívta a telefonszámot, ami meg volt adva a szoftver kapcsán. Egy fiatalember vette föl, 3-4 kérdést föltett, 20 másodperc alatt zseniálisan megoldotta, hogy mi a nehézség, asszony elcsodálkozott, kérdezte, hogy hogy látta át egyből, hogy mit rontok el, mi a nehézség, mire a fiatalember azt mondta, hogy hát én írtam a programot. Ha szeretnénk érteni a világot, hogy miért van, miért vagyunk mi magunk, azt kellene megkérdeznünk, aki a programot írta. Az univerzumnak a hardvere, az atomok, a molekulák, a galaxisok, a DNS, Istenből, a Teremtőből sarjad ki. Belőle jön a hardvere ennek a hatalmas univerzumnak, a testünknek. Azok a szoftverek működnek jól, azok az élettervek, társadalomtervek, családtervek, amik ővele kompatibilisak, amik őtőle jönnek, az ő szoftverei működnek jól a világban. Értenem kellene őt. Ha valaki például azt gondolja, hogy az ember nem más, mint az evolúciónak egy véletlenszerű eredménye. Mutációk, szelekció, valahogyan lassan, véletlenül rázogatták az atomokat a hatalmas kozmikus szitában, előjött az ember, gondolkodik, Pitagórasz tételt alkot, de igazából ez nem több, mint túlélési stratégiák. Kémiai reakciók, objektív igazság nincs. Ezek mind a túlélés érdekében megmaradt működési módok az agyunkban, az emberi gondolkodásban. És nyilvánvalóan más a túlélési stratégiája egy ősembernek, más egy mai bankigazgatónak, más egy hajléktalannak, más egy tanárnak, más egy milliárdosnak. Objektív igazság, objektív erkölcs nincs. Az emberi lény nem más, mint véletlenek végeredménye. Ha valaki így gondolkodik, akkor igazából az életében iránytű, érték, cél, ideál nem nagyon van. Marad a létharc, az önző gén, a túlélés. Ez mindennek az oka, az eredete. Nem mindegy, hogy mit gondolunk a világról. Aszerint fog alakulni a világ. Ha egy nemzet azt gondolja, hogy akkor van békességem, ha másikat elpusztítom, ez a béke elérésének az útja, akkor alig-alig elképzelhető egy boldog, életerős emberiség. Ha egy családban úgy gondolkodik férj és feleség, hogy nekem legyen igazam, én győzzek, én legyek boldog, hogy vele mi történik, másodlagos. Ebből boldog család nem lesz soha. Ha egy nemzet úgy épül föl, hogy egymás ellen küzdő erők, gazdasági erők, másfajta csoportok küzdenek lenyomni a másikat, ebből egy boldog nemzet nem lesz soha. Nem mindegy, hogy milyen szoftverek alapján működtetjük a világot, a családot, a társadalmat és a tágabb környezetünket. Vörös Sándornak van egy különleges verse, ami az Isten képpel kapcsolatban is megfogalmaz egy döbbenetes dolgot. Így hangzik: én is a világot hódítani jöttem. de magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten. És uraktól nyüzsög a végtelenség. Milyen az Isten, akiből ez a hatalmas, gyönyörű világmindenség kisarjadt? Ha az ember látja az óriási univerzumot, arra gondol, hogy a Teremtő végtelen erő, végtelen bölcsesség, végtelen hatalom. És önkéntelenül is a földi hatalmasok mintájára képzeljük el. Így tesz maga a Biblia is. A bibliai képeknek egy nagyon jelentős része Istent uralkodóhoz hasonlítja. Király, trónszéken ül, parancsokat ad, bíró, aki előtt reszket a föld, megolvadnak a hegyek. És kicsit elfelejtjük, hogy amikor a Teremtő Isten valóban közel jött a világhoz, megmutatta önmagát, az arcát az emberiségnek. A kereszténység hitének a szíve ez, nem akarok erre hosszasan kitérni, mert az nagyon elvinni a témánkat. A hitünk lényege az, hogy Isten személy közel akar, szeretetből teremt, közel akar hozzánk jönni. Abban hiszünk, hogy ez valóban megtörténik. Megtörtént a történelem nagy csúcspontján. Ahogyan Pilinszky János mondta, Isten átvérezte a történelem szövetét. Föltárta a maga titkát. A világ szíve, az univerzum titka, a világ titka föltárult Jézusban. Ahogyan mondja a János evangélium, kezdetben volt az ige, az isteni logosz, logika, bölcsesség, ő belőle lett minden, minden általa lett. És ez az ige az idők teljességében testé lett. Mi láttuk az ő dicsőségét. Vagyis, ha szeretném érteni az univerzum titkát, a galaxisok titkát, akkor Jézusra kell nézni, a betlehemi jászolra kell nézni, Jézus keresztjére kell nézni, benne tárult föl a titok, az univerzum szíve. Isten nem úgy jelent meg, mint hatalmas földi úr, mint végtelen erő, gyönge, egyszerű, védtelen gyermekként jött a világra. Nem palotában született. 30 éven át észre se vette a világ, hogy már itt van. Alázatosan jött. Amikor a keresztje alatt bukdácsolt, nem volt erős. Hagyta magát megölni. Kicsoda ez az Isten, aki így akart és így tudott emberré lenni. Jézus ezt mondja, hogy aki engem látott, látta az atyát. Ha szeretnénk érteni Istent, akkor Jézus arcára kell néznünk. Ezt szeretném most megtenni, az Isten képünket egy kicsit Jézus arcúbbá tenni. És három szóról mondanék néhány gondolatot. Isten minden ható. Ez egy kicsit filozófikus, görög gondolkodásban is, és sokfelé másutt előjövő gondolat Istenről. Ilyennek fogalmazzuk meg őt, és utána mellékesen próbáljuk hozzátenni, hogy ez a mindenható, mindentudó, végtelen Isten, akiről mi úgy nagyjából sejtjük, hogy kicsoda, még emberré is lett, még meg is halt értünk. Fordítva kellene elindulnunk a betlehemi jászoltól, a kereszttől, hogy megértsük Isten titkát. Ezt a szót, hogy mindenható, szeretném egy kicsit újra fogalmazni, újra gondolni. Az, hogy Isten mindenható, nem azt jelenti, hogy ő bármit megtehetne vagy megtenne. Isten nem teheti és nem teszi meg azt, hogy a 2×2 5 legyen. Semmit sem, ami értelmetlen. mert a lényével ellenkezne. Ő maga a végtelen bölcsesség, harmónia, szépség. Nem tud teremteni négyszög alakú kört, sem olyan követ, amit nem tud senki fölemelni. Semmi értelmetlen dolgot. És éppen így Isten nem pusztíthatja el, és nem pusztítja el a teremtményeit, akiket örök szeretettel alkotott és föntart, képtelen rá, a lényével ellenkezne. Isten hatalma nem olyan, mint egy tank, ami elhatároz valamit, végig söpör a világon és megvalósítja. A Biblia néha döbbenetesen más képeket használ Istenről. Például azt mondja, az ajtóban állok és kopogtatok. Isten bebocsátást kér. Nem töri ránk az ajtót. Döbbenetesen más ez az Isten kép, mint amit az ember maga kitalálna a saját eszével. Ilyen kicsit ember gyártotta Isten kép az iszlám Isten képe. Iszlám ezt jelenti alá vetni. Az egész világot alá kell vetni a végtelen, a hatalmas Istennek. Ez az iszlámnak a nagy eszménye. Allahu Akbar ezt jelenti Allah, a leghatalmasabb, végtelen hatalom. Az embernek kutya kötelessége meghajolni előtte, leborulni előtte. Vagy szép szóval, vagy erőszakkal. Meg kell hódoltatni a világot Isten előtt. Ott van emögött Mohamednek az életútja is. Ő Mekkában úgy lép föl, mint egy ószövetségi proféta tanít az egyetlen Istenről, igazságosságról, végítéletről, bálványok ellen. Elég hamar meggyűlik a baja a mekkai törzsekkel és kereskedőkkel, akiknek a haszna nem utolsó sorban a mekkai bálványokkal teli szentélyből, a Kába köve körüli szentélyből fakadt. Elűzik onnan. Mohamed menekül, 622-ben Mohamed futása, iszlám időszámítás kezdete. És nem sokkal később Medinában Mohamed taktikát vált. A város előkelőivel szövetkezik. Hamarosan hadsereggel tér vissza. Mekkát elfoglalja. Ellenségei közül sokakat kivégeztet, és megküldi a környező arab törzseknek az üzenetet, hogy vagy elfogadják az új vallást, vagy ellenük is indul a szent háború. És néhány évtized alatt az arab népet egy hatalmas, világhódító néppé teszi, Észak-Afrikát, Közel-Keletet letarolják. A hatalmas Isten, hatalmas prófétája. Érdekes, hogy a Korán sok mindent ír Jézusról, és nagy tisztelettel emlékezik meg róla, szűzanyáról is, Jézusról is. Elismeri, hogy Jézus bűntelen. Ilyen értelemben majd, hogy nem Mohamed fölött áll. Egy dolgot azonban nagyon erősen Jézus szemére vet az iszlám hagyomány, azt, hogy ő gyönge volt. Benne Isten ügye csúfosan elbukott a világban. Benne Isten ügyét meggyalázták, megtaposták. De egyik iszlám költő ezt mondja, hogy Jézus, te gyalázatot hoztál Istenre. Az iszlám úgy tartja, hogy a világ végén Allah fogja majd a keresztet, és összetöri. Istenhez méltatlan ez a kudarc, a kereszt. Egy ilyen Istennek, aki végtelen hatalom, és aki vak engedelmességet követel. Ilyennek Jézus tényleg nem volt jó prófétája. Jézus nem egy ilyen Istentől jött. Nem olyantól, aki vak engedelmességet követel, hanem olyantól, aki a szeretetünk válaszát kéri. Pál apostol nem fél ezt kimondani, hogy Isten gyönge. Azt mondja, Isten gyöngesége erősebb az embereknél. Isten balgassága bölcsebb az embereknél. Benne van Istennek ez az alázata, gyöngesége már a világ teremtésében is. Zsidó rabbik elgondolkodtak ezen, hogy mit is jelent a teremtés, és egy kicsit különleges módon fogalmazzák meg. Azt mondják, hogy Isten visszahúzódása. Mert mielőtt a teremtés lenne, vizuálisan ők így képzelik el, nyilván ez egy hasonlat, minden teret, az egész létet csak Isten töltötte be, és hogy helye legyen a világnak, hogy lehessen egy önálló világ, ami más, mint Isten. Ahhoz Istennek egy kis teret kellett adni, vissza kellett onnan húzódni. Van ebben valami nagyon mély igazság. A világ nem Isten része, nem az ő darabja, önálló. Autonóm törvényei vannak, egy relatív autonómiája van az anyagvilágnak, atomoknak, molekuláknak, sejteknek, élővilágnak, embernek. Nem damil szálakon irányít a teremtő minden atomot. Az anyagvilágnak van egyfajta esetlegessége, ha szabad így mondani, szabadsága. Rengeteg kísérletet végeztek ennek kapcsán a 20. század elején, Heisenberg sokat ír erről. Például kötkamrában sugárzást, egy különleges sugárzást juttattak át, figyelték az interferencia pontokat, kiszámították, hogy hol kellene lenni. Általában ott volt, néha nem. Milliószor ismételték a kísérletet, mindig ugyanez lett az eredmény. A hullámok általában úgy viselkedtek, ahogy elő van írva törvények szerint, de néha nem. És a végeredmény az lett, hogy az anyagnak van bizonyos fajta szabadsága, esetlegessége. Nem lehet pontosan megmondani, hogy hol van, csak valószínűség szerint. Az emberi szabadságnak egy kicsi csírája ott van már az anyagvilágban. Ezért is tudott egyáltalán az emberi szabadság létrejönni. A világban nincsenek törések. A szabadság megjelenik már az anyagvilágnak a szintjén is. És hát még inkább megjelenik az ember szintjén. A teremtő az embert szabadnak alkotta. Nem késznek alkotta se az állatvilágot, nem egy varázspálcát vett és alkotta meg a zsiráfot és a többi lényeket, hanem engedte, hogy hatalmas vajúdás során előhozza az élet a maga nemesebb formáit. Éppen így az embert, minket se késznek alkot, nem egy bábút teremt. Igazi társat akar magának, önálló, független társat, aki képes arra, hogy őt viszont szeresse, aki az élet történetét félig meddig maga írja, aki önmagának társ teremtője. Szabadnak alkot minket az Isten. Ha nem volna szabadság, akkor lehet, hogy elképzelhetnénk egy olyan világot, amiben nincs semmi rossz. Nincs benne háború, nincs benne gyűlölet, nincs benne válás, boldogtalanság, keserűség. Egy ilyen világban, amelyben nincs szabadság, nem lenne semmi rossz. De nem lenne benne egy szikrányi jó sem. Az emberek, mint csillogó gépek működnének. De egy ilyen világban nem lenne költészet, mosoly, nevetés, álom, fantázia, játék, szeretet, öröm. Az ember csak is azért tud boldog lenni, mert átélheti azt, hogy szabadon. Nem azért, mert így vagyok beprogramozva, és más sem tudok tenni. Szabadon tudom az életemet ajándékozni, és a másik is szabadon szeret. Nem azért, mert más sem tehet, hanem önként. Akkor is ennek ára van. Isten lényeges szeretet, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. És minket is szeretetre teremt. Egy ilyen világot alkot, amelyben van szabadság, amely más, mint ő. Független tőle. van autonómiája, bontakozhat, igazi társat akar, akit szeretni tud, és aki őt viszont tudja szeretni. A világban éppen ezért nem mindig Isten akarata történik. Hadd mondjam ki ezt az állítást ilyen kicsit erőteljesen, mert jámbor módon szoktuk azt mondani, és ezt is lehet helyesen érteni, hogy végül is minden a Teremtő kezében van, ő a kezdet, ő a beteljesedés, minden a gondviselés. Van ebben is igazság. De szeretném, ha ezt is hallanánk, ezt a kicsit pogányabb mondatot. A világban nem mindig Isten akarata történik. Igen gyakran homlok egyenest az ellenkezője. A rengeteg szörnyűség, háború, borzalom, gyűlölet nem Isten akarata. Ez belőlünk jön. Ha egy gyermeket egy autó elgázol az úton, és az édesanyja sikolt föl az Istenhez, hogy miért engedi ezt az Isten? Miért vette el a gyermekemet? Akkor hideg fejjel ezt kellene válaszolnunk, hogy nem az Isten volt, az őrült sofőr volt. Isten együttérzéssel megrendülten nézte. A világban nem mindig Isten akarata történik. Szabad akaratot adott nekünk. Amit mond Jézus a szeretetről, amikor azt mondja, ha megütik az egyik arcodat, tartsd oda a másikat is. Ez mindenek előtt magára, Istenre igaz. A történelem folyamán más sem tesz, mint az arcát tartja oda nekünk. Annak ellenére, hogy az emberiség számtalanszor ezt a gyönyörű világot, amit alkotott, tönkreteszi. Annak ellenére, hogy újra és újra vakon pusztítjuk egymás életét, arcul ütjük az Istent. Isten más sem tesz, mint az arcát tartja oda nekünk. Isten végtelen hatalom, végtelen erő, de az ő ereje nem erőszak. Egyes egyedül a szeretet hatalma. Hasonlítok-e Istenhez? Hasonlítok-e ahhoz az Istenhez, aki teremt, visszahúzódik? Ha belépek egy helységbe, az emberek felszabadulnak, kinyílnak, vagy pedig mindenki egy kicsit lefagy, elhalkulnak a beszélgetések. Gyönyörködöm-e abban, hogy a másik más, ahogy a Teremtő akarta azt, hogy az emberiség önálló lehessen, igazi társ? Hasonlítok-e Istenhez, aki teremt, visszahúzódik, és akarja a másiknak a kibontakozását? Hasonlítok-e Istenhez, akinek az ereje nem erőszak? Engem is gyöngévé, gyöngéddé tesz-e a szeretet? És hát sok mindent lehetne mondani, én itt az elvont részét talán le is kerekíteném, és csak arra hadd utaljak, hogy ha az emberiség hallaná, látná az Isten arcát, alakulna a világ. Mások lennének a házasságok. A házasságnak az alaptörvénye is ez. Lényege szerint a házastársi szeretet föltételek nélküli. Ingyenes. Nyilván várja az ember a viszonzást. De lényegét tekintve ingyenes. Ahhoz hasonló, mint a szülő és a gyermek szeretete. A szülő szereti a gyermekét, akkor is, ha 10 évig, 15 évig nem sok viszonzás jön, inkább csak lázadás, egy-egy szúrás. A szülő szeretete feltételek nélküli, pazarló. Házastársi szeretet is ilyen. Ettől működne a társadalmunk. Benedek pápa azt mondja, hogy egy társadalom embersége leginkább azon lemérhető, hogy hogyan bánik az időssel, a gyöngével, a szegénnyel, a beteggel, a sérültel. magyar társadalmunknak azt gondolom jelenleg az egyik legnagyobb bűne, hogy egy nagyon széles társadalmi réteget ott hagytunk az útszélen. Alig lehetséges a nyomor régióinkból kitörni, munkát találni, jó iskolát találni. Alig-alig lehetséges. Nagy jólétben kezdünk élni, és elhagytuk a társadalmunknak körülbelül egy tizedét ott az útszélen. Körülbelül 400 ezer olyan magyar gyerek van, aki mély szegénységben nő föl. 400 ezer. Akinek jó iskolák nem adatnak meg soha. És hát ettől működne a világunk is, ha az országok így viszonyulnának egymáshoz. Nem a fegyverekkel akarnának igazságot tenni. Hogyha egymásnak az önállóságát, saját kultúráját, jogait tiszteletben tartanák, ha nem az erősek joga, hanem a jog ereje érvényesülne, ahogy erről a Szent Atya utóbbi napokban annyit beszél.
1: Székely János püspök atya előadását hallották az Istenképről.

0: Mária Rádió.
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Tóth Eszter vagyok. A Mária Rádió szombathelyi stúdiójának vendége töltné Tóth Tímea, a Tábita Alapszolgáltatási Központ Győr Moson Sopron és Vasvár megyei szakmai vezetője a házi segítségnyújtásban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat és felkérésünket erre a beszélgetésre.
2: Én is szeretettel köszöntöm, és örülök, hogy létrejött ez a találkozás.
1: El is kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen mivel foglalkozik a Tábita Alapszolgáltatási Központ, és hol és hogyan végzik a szolgálatukat.
2: A Tábita Alapszolgáltatási Központ a Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretett Szolgálat fenntartásában lévő intézmény együttes, amit regionális intézmény fenntartó központként hoztak létre, és ennek része a Tábita Alapszolgáltatási Központ. Ez egy szociális intézményrendszer, több telephelyünk van az országban, itt Szombathelyen házi segítségnyújtással, és a sárvári kistérségben pedig szociális étkeztetéssel is foglalkozunk. Az idősek gondozásával foglalkozunk főleg, és ez a fő területünk itt a szombathelyi területen.
1: És ez a Tábita név, ez nagyon érdekes, ez honnan származik?
2: Ez a bibliai Tábita, aki a segítő asszony, ez a történet megtalálható a Bibliában.
1: Részlet az apostolok cselekedetei 9. fejezetéből. Jóppéban a tanítványok közt volt egy asszony, a neve Tábita volt, ami azt jelenti Dorkász. Teljesen a jó cselekedeteknek és az alamizsnálkodásnak szentelte életét. Történt pedig azokban a napokban, hogy megbetegedett és meghalt. Miután megmosták, lefektették a felső teremben. Mivel Lidda közel van Jobbéhoz, s a tanítványok meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték, ne késlekedj hozzánk jönni. Péter erre útra kelt, és elment velük. Amikor megérkeztek, felvezették őt a felső terembe. Az özvegyek mind körülvették őt sírva, és a köntösöket és ruhákat mutogatták, amelyeket Dorkász készített nekik, amíg velük volt. Péter azonban mindnyájukat kiparancsolta, azután térdre borulva imádkozott, majd a holttesthez fordulva így szólt, Tábita, kelj föl! Erre az kinyitotta a szemét, meglátta Pétert és felült. Ő pedig oda nyújtotta neki a kezét és felsegítette. Azután odahívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik őt, hogy él. Híre ment ennek egész Jobbéban, és sokan hittek az Úrban. Éppen kérdezni is akartam, hogy említette, hogy idősekkel foglalkoznak, hogy kiket látnak el, kikkel foglalkoznak, és hogyan lehet például bekerülni ebbe, vagy hogy lehet kérni az önök segítségét, hogy léphetnek kapcsolatba önökkel?
2: Itt Szombathelyen van a városnak is egy ilyen szolgáltatása, ugye ez kötelező feladatellátás, és mi emellett működünk, akik minket keresnek meg, hogyha nem tudják ők vállalni, akkor minket szoktak felhívni. Nekünk az a specialitásunk, hogy mindig ugyanaz a gondozónő megy, és minden nap látogatjuk a gondozottakat, hétvégén nem, csak hétközben. Ha felhívják a telefonszámunkat, akkor általában, ha a családtag, akkor szoktunk kérni adatokat, és akkor, ha találok arra a körzetre gondozónőt, akkor vele szoktam kimenni, és akkor beszélgetünk a gondozást kérővel, vagy a gondozást kérővel és a családtagjával. Ehhez szoktunk ragaszkodni, hogy mindenképp beengedjenek minket a mai világban, ez nem olyan könnyű. Több papírt kell kitölteni, ezt el szoktuk mondani, van egy ilyen dokumentációs része, és akkor utána pedig elindul a gondozás.
1: És úgy említette a gondozónőket, hogy mindig ugyan ő megy ki. És Hány ilyen munkatársuk van?
2: Jelenleg 23 gondozónővel dolgozom itt a megyébe. Sárvár környékén Hosszúpereszteg, Vashosszúfalu, Gérce és Vásárosmiskén. Körmenden és itt Szombathelyen. 23-an.
1: 23-an. Mert ugye azért kérdeztem, hogyha mindig ugyanaz megy ki, hogy akkor kell sok ember, vagy hogy mondjam, hogy tudják biztosítani ezt.
2: Hát
1: hogy,
2: igen,
1: hogy...
2: általában 6-7 gondozottat látogatnak napi értem. Szinten.
1: És őnekik milyen képzettségre van szükségük, vagy esetleg önök belső képzést, tanfolyamot szerveznek nekik?
2: A törvény előírja a szakmai képesítést, ezt általában régebben az OK és szociális gondozó és ápoló képzésekkel tudtuk biztosítani. Most egy kicsit komolyabb, ez egy ilyen 2 éves képzés, indítanak a központba is Budapesten, de ha valaki nem szeretne oda eljárni, vannak online képzések, amik fizetősek, de általában nálunk mindenképp meg kell szerezni, 1 évre vehetek fel nem szakképzett gondozónőt, és akkor tudjuk folytatni a közös munkát, ha ő közben elkezd egy ilyen képzést. Ez törvényi előírás.
1: Értem. És ez a munka, hogy mire terjed ki tulajdonképpen, mi az ellátásnak a tartalmát, hogy mondjam, szóval, hogy miben segítenek?
2: Igen. Ugye a házi segítségnyújtás általában az időseknek, akik még nem akarnak, vagy nem szeretnének, vagy a család nem szeretné intézménybe adni, de még olyan állapotban vannak, hogy otthon gondozhatóak, segítünk nekik ebben napi szinten fenntartani azt az élet minőséget, amiben élnek, segíteni őket akár egy kórházi kezelés után felépülni, tehát ami otthon elvégezhető, nem 24 órás felügyelet, hanem napi 1-2, maximum 4 órában tudom biztosítani az ellátást. Vannak ilyen gondozottjaink is, akikhez 4 órában megy egy gondozónő, és akkor próbálják a fizikális és a mentális egészséget fenntartani, és a személyes higiéniában is sokat segítünk, akik egyedül vannak itt, és nincs családtag a közelben, ott a bevásárlásban is, posta, meg ilyen ügyintézésekben is szoktunk segíteni.
1: Hát ez akkor nagyon kiterjedt. Most ez nem egy könnyű tevékenység. Hogy tartják a lelket önmagukban is, meg gondolom, hát akiket látogatnak is?
2: A gondozónőknek van lehetőségük lelki gondozást kérni, hogyha egy nehezebb helyzetben, vagy egy nehezebb esetben kell nekik eljárni, vagy akár ha a hosszan gondozott elhúny, vagy esetleg ők találják meg, ilyenre is volt példa. Van lelki gondozónk, de ha személyes életükben vannak elakadások, abban is tud segíteni, az egyház biztosít egy lelki gondozót a Dunántúlra, és akkor időegyeztetés alapján, vagy az irodában, vagy bárhol találkoznak. Vannak havonta értekezletek, esetmegbeszélések, illetve hogyha szükségük van, mondjuk ha én valamiben tudok segíteni, vagy tőlem igénylik a segítséget, akkor általában elérhető vagyok nekik bármikor, tehát hogy felveszem a telefont, hogyha este hívnak, vagy hétvégén.
1: Hát igen. Most ugye említette az esetmegbeszéléseket. Azt gondolom, itt helyben a saját munkatársaiknak tartják. És tágabb körben vannak-e ilyen tapasztalatcserék, vagy találkozók?
2: A gondozónőknek tavaly volt egy ilyen nagy összejövetel, amikor a Tábita 10 éves lett ez az intézmény. Tavaly voltunk Kápolnásnyéken, ott találkozott szinte az összes gondozónő egymással, ott lehetett beszélgetni, de ez inkább egy ünnep volt. A gondozónőknek mi biztosítjuk, viszont mi telephelyvezetők az ország több részéről szoktunk találkozni Budapesten a központban, és nekünk is biztosított coach, illetve lelki gondozás, hogyha elakadás történik egy esettel kapcsolatban, vagy akár egy munkatársal kapcsolatban.
1: Most csak megütötte, közbeszúrok egy kérdést, megüti a fülemet, hogy gondozónők mindig ezt említ, hogy például a férfiak erre nem vállalkoznak, vagy hogy alakult ez?
2: Hát megmondom őszintén, nem tudok férfi gondozóról, pedig nagy szükség lenne rá, mert fizikálisan néha nagyon nehéz akik már ágyban fekvők, és vállaljuk úgy, hogy a családot tehermentesítve, mert ugye a 24 órás felügyeletben, hogyha a család vállalja, hogy ő otthon van, akkor a családot mentesítve szoktunk vállalni egy-egy órát, és akkor abban viszont nagy segítség lenne egy erősebb gondozó. De vannak ápolóink, akik szakápolók, és akkor őket szoktuk inkább az ilyen feladatokra kérni. Tehát ők mennek azokhoz, a gondozottakhoz.
1: Ha értem. Most ugye ez a szolgálat a baptista szeretet szolgálaton belül működik. Ugye most felteszem a kérdést, nemrég volt az ökumenikus imahét is, hogy kikötése az, hogy mondjuk baptista legyen vagy a munkatárs, vagy aki jelentkezik, hogy szeretne kérni segítséget.
2: Nem, ez nem kikötés. Tehát nem feltétele a munkavállalónak az, hogy az egyházhoz tartozzon. Természetesen örülünk azoknak, akik bármilyen felekezethez tartoznak, és ismerik Istent, és ismerik Jézust, és nyilván ilyen szempontból ővelük úgy könnyebb, hogy nekik talán könnyebb a feldolgozás is. A nem gyülekezetbe vagy templomba járók is ugyanúgy dolgozhatnak, és ugyanúgy segítséget nyújtunk. Látom azt is a kolléganőkön, hogy ugyanúgy szeretik a gondozottakat, és megérinti őket egy-egy nehézség, tehát hogy egyáltalán nem feltétel, hogy az egyházhoz, vagy bármelyik egyházhoz tartozzanak.
1: Értem. Most nagy, hogy mondjam, keletje van az önkéntes munkának. Önöknél ez lehetséges, vagy ahogy említette, hogy inkább a szakképzett és főállású

0: próbálkoztunk, de aztán végül ez nem jött létre. Így tudom elképzelni az önkéntességet, amúgy tehát magára nem tudnánk önkéntesekre hagyni a gondozónőket, mert ezek olyan feladatok, amik nem bízhatóak olyanra, aki nem munkatárs, mert hogy mi felelősséget vállalunk azért, akihez mi kijárunk.
1: Ja, értem. Gondoltam is, csak mondom, hát ha van olyan, ami kiosztható.
0: Viszont a cipős doboz akcióban szoktak, de csak a gyülekezeti önkénteseket szoktuk, igen, vagy a diákokat, akik oda járnak az ifjúságba, őket szoktuk befogni önkéntes munkára.
1: Értem. Éppen kérdezni is akartam, hogy ezen kívül, amit a házi segítségnyújtáson kívül, mert amikor beszéltünk telefonon is említette, hogy el vannak foglalva most még karácsony előtt a cipős doboz akcióval, hogy akkor önnek nem csak erre terjed ki a feladata, hanem még más tevékenységekbe is beszállni,
0: igen,
1: mivel hogy úgy mondja.
0: Igen, a szeretett szolgálatnak ugye a cipős doboz akció is egy kiemelt fontosságú programja, és ezt minden telephelyen végzik többnyire, vagy a családsegítőkkel, vagy mi például a védőnői hálózattal dolgoztunk évekig együtt, és akkor az ő keresésükre szoktuk a csomagokat összeállítani. Most azt nem tudom, hogy lesz, mert most nálunk is ez így egy kicsit átalakult a gyülekezeten belül, mert nyilván én ahhoz csatlakozom, ahogy a gyülekezet tud nekem segíteni, de most 2025-ben is több mint 500 dobozt kiküldtünk, vittek cigánymisszióba, vittek Ukrajnába, van egy misszionárisunk, aki jár így ezekre a területekre, és akkor a fennmaradó dobozokat vele elküldtük.
1: És most személyes kérdést tehetek fel, hogy ön hogy került ide, vagy hogy kezdte el ezt a szolgálatot?
0: Amikor 2015-ben újra, tehát az egyház átalakította a szeretett szolgálattal együtt ezt a szociális alapszolgáltatási központokat, akkor keresett meg egy ismerősöm, hogy lehetne, hogy én ide besegítek a adminisztrátorként, mert a gyülekezet tagja voltam, és akkor hogy így Szombathelyen tudok-e ebben segíteni, hogy egy kicsit legyen a gyülekezetnek is erre rálátása kapcsolata, és akkor így kerültem ide 2015-be, 16-tól pedig főállású munkatársként egy pályaorientációval kerültem, akkor végeztem el Soproni Egyetemen a szociális menedzser képzést, most pedig a Semmelweisre járok mesterképzésre, és akkor most így szociális munkásként is már tevékenykedem így ebben a központban.
1: És akkor önnek itt a szervezési feladatai vannak?
0: Hát koordinálom, igen, a gondozónők munkáját, az, hogy hogyan rakjunk össze például egy sort, ahogy mennek napi szinten a gondozottakhoz, akkor havi szinten van nekünk egy ilyen elszámolásunk a központ felé és az államkincstár felé is, tehát hogy így ezeket rögzítjük, és akkor egy ilyen központi rendszerbe mennek fel, és mivel ez egy térítési díjas, ezért a számlázáshoz is mi készítünk elő mindent a központnak. Tehát, hogy elég sok, igen, 15-éig van egy ilyen előző havi elszámolási időszak, és akkor utána pedig a számlázások, a számla begyűjtések, és akkor kezdődik újra.
1: Igen. Tehát, hogy így. Ezért is kérdeztem, mivel, hogy egy menedzser szakom, hogy biztos ezeket mind kézbe kell tartania. És most még ugye, hogy elmesélte, hogy került ebbe a szolgálatba, vagy ide ehhez a szervezethez, mint gyülekezeti tag. És akik nem gyülekezeti tagok, akkor ők hogyan találják meg önöket? Már a munkatársakra gondoltam most.
0: Hát én, amikor ez az átszervezés történt, én akkor már kaptam körülbelül 10 munkatársat, és általában, hogyha szükségünk van gondozónőre, mert ugye a törvény ezt is meghatározza, hogy mennyi a befogadó és a befogadható létszám gondozottakba, és hogy annak hány gondozónő lehet a munkatárs, és akkor hát vagy hirdetések alapján, tehát hogy meg szoktuk hirdetni, ha van állás, vagy hozzák egymást a gondozónők. Többnyire szeretnek itt dolgozni.
1: És az ilyen tapasztalatcseréken kívül, meg esetmegbeszéléseken

0: kívül össze szoktak jönni, hogy kicsit kötetlenebb, hogy mégis azt a nehéz terhet kicsit könnyebb legyen viselni?
1: Igen, az intézmény vezető is ezt nagyon szorgalmazza, úgy már mint a központi igazgatóasszony, úgyhogy így karácsonykor van erre többnyire lehetőség, illetve negyed évente van egy ilyen csapatépítő továbbképzés, egy ilyen belső, amit szintén a lelki gondozó munkatárs szokott megszervezni, hozni, és akkor szoktam mondani, hogy most mire lenne szükség, hogy milyen témába, tehát így tanultak gyászfeldolgozástól elkezdve nagyon sok mindent, illetve vannak a kötelező képzések is, amik, tehát hogy így 3-4 évente meg kell újítaniuk, és akkor abban szokott demencia képzés van, hogy a baptista házban dolgozom, ezt a központ szokta meghirdetni, és akkor elviszik őket parádfürdőre, például most legutóbb ott voltak, azt is nagyon szoktak élvezni, mert ott meg az ország többi telephelyéről is jönnek, és akkor ott tudtak ismerkedni, nagyon élvezték a gondozónak.
0: Hát köszönöm szépen, hogy ezt elmesélte még. És van-e olyasmi, amit szeretne még elmondani, csak nem tértem ki rá, vagy közbe jutott eszébe, hogy...
1: Szerintem elég jól átfogtuk ezt.
0: Jó, hát köszönöm. Örülök, hogy összetudtuk foglalni. Most még akkor megkérdezem így zárásképpen, hogy ha most valakinek az érdeklődése feltámadt az önök szolgálata iránt, vagy tevékenysége iránt, akkor hol találhat még több információt?
1: Hát ez főleg az interneten, a Regionális Intézmény Fenntartó Központnak van egy honlapja, a resik.hu, ott van az országos összes telephely, telephelyvezető és elérhetősége.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is köszönöm!
2: Kedves hallgatóink, Töltné Tóth Tímeával, a Tábita Alapszolgáltatási Központ szakmai vezetőjével beszélgettünk. A szolgálatról bővebb információkat a www.resik.hu honlapon találhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Töltsétek meg a korsókat vízzel. Nagyon fontos nekem, hogy Jézus az első csodáját egy család születésénél, egy lakodalmon tette. Fontos nekem, hogy Mária az, aki észrevette a család szükségletét, hogy elfogyott a boruk. Ő az, aki intézkedik, és tesz azért, hogy tudja és hiszi, hogy Jézus csodát tud tenni. Jézus azt kéri, hogy töltsük meg a korsókat vízzel, ez számomra azt is jelenti, hogy kell valamit tennem a korsóba ahhoz, hogy Jézus csodát tudjon tenni az életemben. Az én vízem, amit a korsóba tudok tenni, az lehet az én aggodalmam a gyermekeim iránt, hogy nem tudok ott lenni mindenütt, ahol ők vannak. Viszont az aggodalmamat, a félelmemet beleteszem a korsóba, és felajánlom a Jóistennek, hogy tegyen vele belátása szerint. És erre igazából nekem van szükségem, hogy le tudjam tenni az aggodalmamat, és oda tudjam ajándékozni a félelmemet a Jóistennek. Többször is megéltem már azt, hogy az aggodalmam elengedésével és ennek a korsónak a megtöltésével Jézus átvette a terhemet, vigyáz a gyermekeimre. És szép megtapasztalás, amikor egy ilyen imádság után, amikor megtöltöm a korsót, és az Úristenre bízom a gyermekeimet, egyszer csak üzennek, hogy minden rendben, mama.
1: Bodó Rita beszédtanár gondolatait hallották.

0: Irgalmasság órája.
1: Hozzád menekülünk szorongatásainkban, Szent József, a te oltalmadat is bizalommal kérjük. Oltalmazd minket, Szent Család őrzője, védj pártfogásodba minnyájunkat, hogy szentül élhessünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Boldog, aki féli az urat, aki az ő útjain jár. Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni. Feleséged házad bensejében hasonlít a termő szőlőtőhöz, mint a hajtások az olajfát, gyermekeid új veszik körül asztalodat. Lám, ilyen áldásban részesül az ember, aki féli az urat. Áldjon meg téged az Úr, hogy lásd boldogságod, életed minden napján, és lásd meg fiaidnak fiait, békesség legyen neked.
1: A Tesszalonikieknek írt második levélből. Nem ettük ingyen senki kenyerét, hanem megdolgoztunk érte, fáradtsággal, éjjel-nappal munkálkodva, hogy ne legyünk terhére egyiknek sem. Nem mintha nem lett volna jogunk hozzá, hanem hogy magunkat követendő példakép gyanánt állítsuk elétek. Amikor ugyanis még nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Hallottuk, hogy egyesek nem dolgoznak semmit, s hiába valóságokkal töltik idejüket. Ilyeneknek meghagyjuk és könyörgünk nekik az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy csöndben munkálkodva a saját kenyerüket egyék. Testvérek, ne hagyjatok fel a jó cselekedetekkel. Ha valaki nem engedelmeskedik levélben megírt szavunknak, azt tartsátok számon, és kerüljétek társaságát, hadd szégyelje magát. De azért ne tekintsétek ellenségnek, hanem úgy fedjétek meg, mint testvért.

0: Angyalainak parancsol felőled, hogy minden utadon őrizzenek.
1: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Szent Gábriel arkangyal,
1: könyörög érettünk.
0: Szent Ráfael arkangyal,
1: könyörög érettünk.
0: Magyarország védő angyala,
1: könyörög érettünk.
0: Szent őrangyalaink,
1: könyörögjetek érettünk.
0: Szent József,
1: könyörög érettünk.
0: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világ győzelmes királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr lelke által. 2. Korintusi levél 3.17.

Engedd, hogy az egyház tapasztalatával oktasson. Épp úgy találkozhatsz Krisztussal az egyház közösségi imájában, mint amikor a magányban és a csendben vagy mellette. Jézus az egyház jegyese és a te személyes barátod. Ez megmutatkozik Szent János evangéliumának utolsó fejezetében. János elmondja, hogy a feltámadása után Jézus kétszer megjelent az egybegyűlt tanítványok a jövendő egyház előtt. Ugyancsak beszámol Jézus és Mária Magdolna személyes, misztikus találkozásáról. Istennel való életünk számára rendkívül jelentős, hogy őt ugyanúgy be tudjuk fogadni egyénileg, mint ahogy be kell fogadjuk közösségben. Hited alapja nem lehet az, amit te magad látsz és megtapasztalsz önmagában. Tapasztalatod túl törékeny, túl szegényes ahhoz, hogy hitednek szilárd alapot biztosítson. Ami viszont csodálatos, egy közösséghez tartozol, részesülsz ennek a közösségnek, az egyháznak a tapasztalatában. Ha kizárólag csak arra támaszkodsz, amit te magad megtapasztalsz Istenből, nem sokat tudsz meg róla. Ha viszont meghallgatod mások tapasztalatát is, és évezredekben megjelent tapasztalatát másoknak, ezekre támaszkodva meggazdagodsz. Akkor hihetsz az egyistenben, hogyha ezeket a tapasztalatokat látod. És akkor hihetsz az egyistenben, aki végtelenül meghaladja azt a keveset, amit te magad megértesz belőle. Korunk egyik súlyos tévedése abból fakad, hogy számos ember csak annak ad hitelt, amit ő maga ellenőrizhet. Ha megnyílsz a keresztény közösség évszázados tapasztalatának a gazdagsága előtt, utat találsz az Istennel való mélyebben személyes találkozás felé is.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás, de dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot, Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozzunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot. Arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra. Tiszteljék az életet. Fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.

0: Rádió. Nemes Vitold József református lelkésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkészével Prontvai Vera beszélget.
1: Neked mi volt az a pont az életedben, amikor azt érezted, hogy a Jóisten hív téged arra, hogy lelkész legyél?
2: A megtérésemhez is kapcsolódik egyébként. Nagyon fiatal voltam, amikor ilyen 5-6 éves, amikor először Istenhez imádkoztam, mert sajnos a testvéremmel kapcsolatos dologban kellett kérnem Istent, ami úgy éreztem, hogy senki máshoz nem tudok fordulni. Sajnos felcserélt egy köptető üveget egy jódos üveggel, és a jódból hát egy-két kortyot lenyelt, ami ugye halálos méreg, főleg kis gyermeknél, ő 2 éve fiatalabb a húgom, és akkor életemben először Istenhez fordultam, és a húgom is megmenekült ebből a mérgezésből. Sok-sok minden vizsgálatot elvégeztek rajta, de nem maradt tartós nyoma, és akkor találkoztam először azzal, hogy Isten valójában tényleg meghallja az imádságot, segít az emberen, sőt, amit kérek, azt adja meg, és tényleg a testvérem visszajött, és nagyon örülök, hogy azóta is nagyon szoros kapcsolatom van a testvéremmel. Nagyon sajnáltam volna, hogyha akkor valami olyasmi történik, ami miatt őt elveszítem, és akkor megbizonyosodtam arról, hogy Istenbe érdemes hinni, bízni, de még nem akkor tértem meg, hanem a megtérés az inkább 10 éves koromban volt. Sok minden történt az életemben, szüleim elváltak, és egyéb olyan dolgok értek, amit a tinédzser koromat is megnehezítették, és én, amikor egy ifjúsági szervezetnek, a Református Fiatalok Szövetségének a táborába jártam, ott egy intenzív lelki hét alatt Isten magához szólított, mondta, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez volt a kereszteléshez is az igém, ez volt a konfirmációkor is az igém, és akkor is ezzel szólított, és ez az ige, ez szíven talált, főleg, hogy Vitoldnak hívnak, és a nevemen szólítás az egy különleges élmény, amikor tudják a nevemet, nem azt értik alatta, hogy hát ez valami furcsaság, hogy Viktor, vagy nem, ha nem tudja jól kimondani a nevét, hanem pont azt értem meg, hogy Isten pontosan ismeri, tudta előre, hogy így fognak hívni, ismeri az én nevemet, és mindent ismer ezzel együtt, aki vagyok. És ezt a Vitoldot hívja lelkésznek szolgálatba, és így indult ez, hogy én lelkész lettem, és arra kicsit kitérve, hogy a férfiak hogyan vannak megszólítva az egyházban, vagy miért van kevesebb férfi. Ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként szerintem, hogy férfiak is, nők, hogy hogyan vannak jelen a szolgálatban. Valószínűleg egy katolikus közösségben az, hogy...
1: Ott egészen más.
2: Igen, hogy ott férfiak szolgálnak, a misézést férfiak végzik, és református egyházban meg a női lelkészek is jelen vannak, tehát a nők is ugyanúgy vállalnak lelkészi szolgálatot, lelkésznőként egyre többen. Szóval ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan alakul át ez a szolgálat. Én abban meg tudok egyébként nyugodni teljesen, hogy a férfiak jelenléte az hullámzó korokhoz, meg sok mindenhez kapcsolható, inkább az egyházat kell látni, hogy az egyházban viszont növekedik a hívő közössége. Sőt, azt is tudnám mondani, hogy az egyház is képvisel valamit, és mint mennyasszony van a Szentírásban ábrázolva, és azért nagyon sok nőies jegye van az egyháznak, hogyha belegondolunk, a közösségépítés, a biztonságérzet, mint egy édesanyja az egyház úgy tudja tartani a híveit, növekednek benne, életet ad az egyház. Tehát minden, ami, hogyha megvizsgáljuk, akkor sok nőies vonása van az egyháznak, és egy férfi talán ehhez nem tud úgy kapcsolódni az elejétől kezdve a férfias jellegében.
1: És a nők alázatosabbak szerintem, a mély hit, vagy az elhívás, ez mindig egy alázattal függ össze.
2: Igen, abban is egyetértek, igen, hogy az alázat például az is, hogyha úgy nézzük, egy sokkal nőiesebb vonás, mint a férfiasság, ugye az erő, az, hogy a győzelem, akik viszem az én tervemet, az én célomat, ez egy férfias vonás, hogy a gondviselésben, amiben szintén kell, hogy alázat legyen, de akár egy házasságban is a férfi szerepe az, hogy ő mutasson erőt, ő legyen a teherhordó, ő legyen, aki elbírja azokat a dolgokat, és nem az érzelmek felől, nem az alázat például, hogy önmagára így tekint, nem a felől látja az életét. Tehát szerintem ez is közrejátszik, de ez már, mondom, egy izgalmas kérdés, egy más, egész sokat lehet róla beszélni.
1: És ez valóság, hogy az egyház növekszik?
2: Én valóságnak látom, igen. Uh-huh. Igen. Lehet, hogy Európában ezt nem tapasztaljuk. Nem. Itt a saját kontextusunkban azt látjuk, hogy kevesebb a hívő, idősebbek a hívő emberek, és az idősek amikor elköltöznek, akkor a fiatalabbak nem töltik fel úgy a helyüket. Lehet, hogy ezt tapasztaljuk, de úgy a keresztény egyház viszonylatában Krisztus testét látva növekszik, és bődületes számokkal gyarapszik Afrikában, Dél-Amerikában.
1: Igen, Dél-Amerikában.
2: De akár Koreát is, Dél-Koreát is tudnám mondani, ott is igen, hatalmas megagyülekezetek alakulnak. Ázsiában egyébként bele se gondolunk sokszor, de ott akkora nagy a népességszám, hogy kicsinek tűnik a nagy népességhez viszonyítva a reform, vagy mondjuk a reformátusok, ide a keresztények aránya, de nagy, mi több millió embert jelent, hát itthon talán ezt nem érzékeljük így ennyire.
1: És valahogy így, ha a dél-amerikai vagy az afrikai megtérők hitét nézem, akkor ők mint a vidámabbak lennének. Szoktam itt ezen mosolyogni, hogy nekünk, katolikusoknak van egy olyan énekünk, hogy keresztények sírjatok, mélyen szomorkodjatok, keseregjen minden szív, holott az evangélium ugye az örömhírről szól. És hogy egy picit, mintha mi európai hívő emberek olyan depressziósabbak lennénk, megfáradtabbak lennénk. Tehát, hogy még más kontinenseken ez azért nem teljesen így van.
2: Ehhez van sok köze annak, hogy milyen ritmusban éli az ember az életét. Igen, a ritmus meg a lassulás is hozzásegít ehhez, meg a civilizációnak a hatása Európában, meg főleg, hogyha egy nagyvárosban él az ember, érezhetően más az, hogy milyen ingerek érik napi szinten, és valójában szerintem a Szentlélek munkájához kell ez a lelassulás, a csend, az elmélyültség, kell az, hogy ne az ember ne csak a fejével higgyen, hanem a lelkével, a szívével is, és a Szentlélek munkája szerintem itt nyomon érhető, hogy mennyire tudunk örülni annak, hogy hívők vagyunk. Ezt református oldalról is meg tudom erősíteni sokszor a gyülekezetben az énekek kapcsán, amikor vidámságról énekelünk, azt is olyan lassan és olyan hát alázatosan tesszük, de főleg a bűnbánatról való gondolkodás is idehozható szerintem, hogy örülünk, hogy Krisztus megszabadít bennünket a bűneinktől, de mindig kifelé ezt úgy kommunikáljuk, hogy erősebb a hangsúly a bűnbánaton, tehát a bűn részén, hogy én mennyire nyomorult is vagyok ebben a világban. Hát szerintem ez egy generációs különbség is lesz, amikor felfedezzük újra a keresztény egyház örömét, és szerintem elfelé tartunk egyébként, szóval én ebbe bízok, hogy az öröm az valóság lesz.
1: Mennyire nyitottak erre az egyetemista fiatalok?
2: Az a tapasztalatom, hogy ők is ugyanazzal küzdenek, mint a többi gyülekezetbe járó ember is. Hogyha most azokat a fiatalokat, egyetemistákat nézem, akik a látókörünkbe kerülnek, ők eleve már kapcsolódnak valamilyen keresztény közösséghez is. De vannak olyanok is, akik először az egyetemi lelkészen keresztül találkoznak az egyházzal, vagy a hittel. És az ő örömüket szerintem az határozza meg, hogy milyen előkoncepciók voltak a gyülekezetben, az egyházban már, miket tapasztaltak meg. Hogyha volt egy negatív képük az egyházról, akkor például mi a sokat dolgozunk azon, hogy ez a kép formálódjon még az egyetemi évek alatt. Sőt, személyes lelki gondozásokat vállalunk lelkészként, és ott tapasztalom meg, hogy nagyon felszabadító, amikor úgy jön ki a beszélgetésre egy hallgató, hogy a terhét igazából nem egy lelkész vette át, hanem ő a Szentlélek gyógyító jelenlétében beszélgetett egy lelkészsel, és hogy Isten így megszabadít embereket ebből hát amit a civilizáció is okoz, meg amit egy fiatal felnőtt átél az egyetemi sodrásban, valaki úgy érkezik már az egyetemre, hogy hatalmas terhekkel, hatalmas szomorúságokkal, akár családból hozott terhekre is gondolok itt, és itt van lehetősége akár Rolin például találkozni úgy Istennel, hogy ez az öröm is ott legyen a szívében. Egyébként nem véletlenül a Galatákhoz írt levélben említi az 5. fejezet 22. versétől az ige, hogy az öröm a szeretet után ugyanúgy a lélek ajándéka. Tehát, hogy ugyanúgy fontos az öröm. Sőt, a lélek tudja igazán, hogy tehát milyen öröm születik, amikor az Istenhez kapcsolódik valaki. És nyilván a szeretet ezt megelőzi, tehát hogyha mi tudunk szeretettel fordulni egy hallgatóhoz, akkor az öröm is megérkezik később, de azt már nem mi végezzük, hanem az Isten lelkének a munkája.
1: A hallgatók hány százaléka keres meg titeket? Erről van-e bármilyen visszajelzésetek?
2: Inkább úgy tudom mondani, hogy a kapacitásainkhoz mérten azok telítve vannak.
1: Az viszont jó hír.
2: Igen, igen. Hát én a személyes, itt a fél évekre lebontva tudom mondani, hogy általában hetente 2-3 hallgatóval tudok így 5 alkalmas lelkigondozást végigvinni, hogyha ezen túlnyúlik egy ilyen beszélgetés, akkor azt is néha szoktunk vállalni, de általában egyébként ez több hallgatót is érint. Így százalékban nem tudnám megmondani egyébként, mert vannak különböző műfajok ebben a lelkigondozásban. Ugye ez egy lelkigondozás, sokszor nincs tisztázva, hogy pontosan mit jelent, de részben jelenti azt, hogy a hallgatóval egy ilyen több alkalmas találkozás van, de azt is jelentheti, hogy egy alkalom, mert az a téma, ami éppen foglalkoztatja, vagy amiben segítséget kér, az dönti el, hogy mennyire szükséges ez a segítség, vagy ez a beszélgetés. És vannak ez a műfajnak a megnevezése, hogy a lelkigondozáson, vagy a lelkigondozáshoz kapcsolva, de hogy másfajta megnevezések is. Ilyen például a lelki beszélgetés, ami egy folyosón is történhet, és az nem kell, hogy egy órás alkalom, vagy másfél órás alkalom már duzzadjon, hanem hogy egy 10 perc is egy fontos és lényeges dologról, ez is egy lelki beszélgetés lehet, és annak is nagyon sok felszabadító jelenlét, és Isten abban is meg tudja szabadítani akár az embert. Én is tapasztaltam már ilyet, hogy valakivel 10 perc beszélgetés is már sokkal nagyot könnyített a terheimen. És akkor vannak a műfajnak egy olyan részei is, ami akár életvezetési jelenlétet is takar, és ezt lelkivezetésnek hívjuk. Tehát, hogy ez igazából ezek a találkozások így ezért százalékban nehezen megmondhatóak, mert a lelki gondozás az egy ilyen átfogó fogalom, de mégis mást jelent, hogyha lebontjuk, hogyha ez a szakmai részét bontom ki, akkor ezt

0: 10 percet egy lelkésszel akár beszélni, és sokat jelent, hogyha egyébként kikerül a fejéből a vizsgaidő, vagy vizsgázás előtt, vagy éppen a vizsgázás után le tudja tenni ugye a terhet, mert sokan még magukba hordozzák a drukkot, tehát hogy ez egy segítség tényleg, ezt én is érzékelem.
1: Mi az a leggyakoribb probléma, amivel hozzátok fordulnak a mai hallgatók?
0: Ennél a résznél azt mondanám, hogy nem a problémáikkal fordulnak elsősorban hozzánk, hanem érdeklődve jönnek, hogy a egyetemi lelkészség mit is csinál a Károlin.
1: Ez de, nagyon jó.
0: Igen,
1: mert, legfontosabb a nyitottság.
0: Mert, és ezt mi is szorgalmazzuk, hogy ne úgy tekintsenek a szolgálatunkra, mint egy ilyen szolgáltatásra, hogy egy problémát feloldunk. Igen, van a Károlinnak egyébként pszichológusa is, aki ugyanúgy inkább ez a szolgáltatás részét viszi az ilyen segítségnyújtásnak. A mi szolgálatunkban az, ha a hallgatók mikor keresnek, akkor az a kommunikációnk legtöbbször, hogy mi szeretnénk nek számukra egy olyan helyen, egy olyan biztonságot jelentő bázis, ahol tudnak lelkileg is növekedni abban a 3 évben, vagy ki tudja hány évben, amíg a Károlira járnak. Tehát inkább a célunk az, hogy amikor mi jelen vagyunk, akkor történjenek evangéliumi beszélgetések. És az evangélium beszélgetésben ott van az örömhír hirdetése is, de ott van mellette az is, hogy kérdésekre is válaszolunk, akár a hittel kapcsolatban, akár pont a felekezetünk, tehát a református felekezet teológiai kérdései is feljönnek sokszor. A legtöbb olyan rendezvényen egyébként, ami a egyetem struktúrájához köthető, azon is jelen vagyunk, akár a nyílt napra gondolok itt, vagy pedig most ugye aktuális az edukáció kiállítás, akár oda is kimegyünk, hogyha valaki érdeklődik, hogy a Károlira, ha jelentkezik, akkor az egyetemi lelkiséghez hogyan lehet kapcsolódni, vagy egyáltalán tud-e róla, hogy van egyetemi lelkiség a Károlin. Tehát ezek fontos kérdések, és ha problémával érkezik valaki, akkor viszont, amit már említettem, hogy a családból hozott, akár egzisztenciális kérdések, általános egyébként fiatal felnőtteket érintő problémák is megjelennek, de volt már súlyosabb is, amikor gyász történt, vagy egy gyász miatt kerestek meg, vagy akár olyan jellegű dolog, ami lelkileg nagyon megterhelő, és hogy abban is kértek tőlünk segítséget.

0: Melyik a legnépszerűbb programotok?
1: Most úgy tudnám megmondani, hogy ebben a fél évben mi volt a legnépszerűbb. A szolgálatunkat ez is nagyon meghatározza, hogy a egyetemi etapokhoz kapcsolódva töltjük itt a mi szolgálati időnket, és most a kis közösségeket emelném ki, amiket szervezünk, azok nagyon népszerűek. Külön egy lánykört a egyik kollégám, Viola indít, és egyre növekvő létszámmal járnak Károl is hallgatók, akik szeretnének egy lánykörben beszélgetni, és főleg vallási témákat kibontani, de sokszor reflexív módon, tehát Isten ismeret, önismeret.
0: Igen, igen.
1: Ez a témánk. Aztán ifjúsági csoportot is mondanék, akik ilyen oktató, és egyben itt szerintem ismerte a Mária Rádióban is az Erdős Eszter neve, ő egy zarándoklat útján fiatalokat összefogott, és abból egy jó kis közösség gyarapodott, amit tényleg
0: Istennek
1: is,
0: legyen hála.
1: Igen, és ők velük is próbálunk, az ő közösségüket próbáljuk így lelkészként pásztorolni, de nem semmit nem irányítva, hanem szeretnénk, hogy növekedjenek a hitben, hogyha már elindult

0: a folyamat közöttük, hogy egy ilyen zarándoklat hatására elindult egy beszélgetés, és utána egy közösségre való vágyódás, és utána pedig a hitről való kommunikáció. Ez mind szerintem szépen a lekövethető, így működik a Szentlélek, hogy ő teremt közösséget, és hogy ebbe mi lelkészként bekapcsolódunk, az egy áldás.
1: És mit csinál egy egyetemi lelkész nyáron?
0: Hát igen, a nyári az etapokra, hogyha gondolunk, akkor igen, ott olyan, mintha kicsit leállna az egyetem is. Nekünk ez azt az időszakot jelenti, amikor egy éves tervezésben vagyunk, és abba a következő évre kezdünk el tervezni. Ez nagyban az időt lefedi, de egyébként fiatal felnőttek között szolgálok ilyenkor fesztiválmisszióban is, és az is káros hallgatókkal gyakran találkozom, tehát az is
1: azt gondolom,
0: ez.
1: Igen.
0: A nyári szolgálatunkat egyébként még az fedi le, hogy ilyenkor olyan nyári táborokat is szervezünk, amelyeket a hallgatókkal, akik már kapcsoltak hozzánk, velük együtt, tehát őket bevonva szervezzük ezeket, és ők is hívják a hallgatótársaikat. Most legutóbbi nyáron például Kákicsra sikerült eljutni egy ilyen ifjúsági, vagy egy fiatal felnőtt csapattal.
1: Nem tudom, hol van.
0: Ez Baranya megyében van. Egy frissen épült, csodálatos, tehát tényleg minden szempontból alkalmas a kiszakadásra és a csendességre. És ott tartottunk egy ilyen, hát csendes napra mentünk le a hallgatókkal. Több ilyen szervezés alatt álló programunk is van, ami így nyárra kínál lehetőséget arra, hogy akkor is, hogyha valamelyik hallgató szabad és ráér, és tud csatlakozni, vagy éppen már kapcsolódott hozzánk valamelyik kiskörben, akkor ott egy közös nyári alkalmat együtt tudjunk tölteni. Most nyári tábort szervezünk, és reméljük, hogy az is.
1: Hová?
0: A helyszín még tervezés alatt van, mert több dolog is felmerül, de a létszámot próbáljuk először összegyűjteni, és utána a helyszín lesz a kérdés, de szintén több opció van. Most felépült egy új üdülő a Balaton mellett, a fenntartó református egyház építette, és közvetlen lejárata van a Balatonhoz, és megpróbáljuk ezt a helyszínt is megpályázni, aztán majd meglátjuk, hogy hány fővel sikerül.
1: Vannak témakörök, amiket végig elmélkedtek azon a héten?
0: A nyári táborra gondolok, akkor igen. Ott a programban, bár ez sincs még teljesen kiforva, hogy mi működik a legjobban, de mindig egy áhítat határozza meg a témát, és bibliai történetet is veszünk. Általában egyébként úgy rakjuk össze, hogy arra fókuszálunk, hogy akiket ismerünk, akik kapcsoltak már hozzánk, ők miben vannak éppen jelen, és akkor hogyan tudunk akár egy nyári tábor alatt is az ő Isten kapcsolatukkal dolgozni, tehát hogyan tud növekedni, és a hitük, az Isten kapcsolatuk hogyan tud szorosabbá válni a nyáron, mert sokszor ez egy ilyen hullámzás a hitben, hogy nyáron, mivel kiesnek a rutinból, vagy éppen a gyülekezeti közösség is kicsit, az ottani élet is kicsit lejjebb megy, akkor tudunk segíteni nekik ebben, hogy az Isten kapcsolatukkal viszont tudjanak foglalkozni egy hétig. Nekem mondtam a megtérésem ezt kapcsolt nyári tábort, az is a REFIS, Református Fiatalok Szövetségének a nyári tábora volt egy héten keresztül, és az intenzív Isten erre való figyelés az nagyon sokat, sőt, az életem meghatározó élményeivé vált.
1: És ez a ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, ez egy énekből jött, vagy a Zsoltár szövegéből?
0: Ez a Ézsaiás könyvének a 43. fejezetének a második.
1: Tehát egy felolvasás.
0: Igen, hát ez egy bibliai ige, és akkor általában, amikor keresztelnek egy gyermeket, vagy konfirmálnak, akkor egy ilyen bibliai igével engedik útra, és nekem ez nagyon érdekes volt, hogy tényleg összecsengett, hogy amikor Isten, tehát kapcsolódtam én Istenhez már a keresztségem által is, de amikor tudatosan döntöttem amellett, hogy őt követem, hogy Jézus Krisztus szolgálja és követője leszek, akkor ez az ige vezetett végig odáig, hogy nem kell félnem, Isten már jó előtte ismerte az utamat, szépen, hogyha tudok rá hagyatkozni, akkor ő meg fogja áldani, és akkor ennyi az én dolgom, hogy bízzak ő benne.
1: Az egyetem oktatóinak is szerveztek programokat?
0: Igen, az egyetem oktatói felé szolgálunk az egyetemen. Nyári tábort nem szervezünk egyetemi oktatóknak jelenleg, mert egyébként a főleg a hallgatók felé végezzük ezt a szolgálatot, de az elmúlt egy évben már így, most a legutóbbi fél évben is már egyre több oktató felé szolgáltunk, de egy évvel ezelőtt a kancellária dolgozói felé kezdtünk el először így szolgálni, és veléjük, nekik tartottunk reggeli áhítatokat, amit a mai napig visszünk, ezek hétfő reggelente hétkezdő áhítatok, és szép számmal vannak katolikus testvérek egyébként, akik jönnek az áhítatra, szóval nagyon, nagyon örülünk az ökumenikus közegnek. és ugyanígy aztán a BTK-nak a dékáni hivatal dolgozói felé, illetve oktatói felé reggeli áhítatokat tartunk most már előző fél évben keddenként, most lehet, hogy ez péntekre fog áttevődni, de ezt majd meglátjuk. És ugyanígy úgy látjuk, hogy az összes többi karon és a GESZ-ken, egyébként a pedagógiai kar és a hittudományi kar ebben egy kicsit változó, mert ott van már megkezdett lelki munka, tehát, hogy ott oda is szívesen kimegyünk, de oda nem olyan intenzitással járunk, mert ott már van egyetemi lelkész, meg vannak spirituálisok, akik végzik ezt a szolgálatot, de az összes többi karon mi örömmel vállalunk, és hívnak is, hogy szolgáljunk igével, és nagyon nagy öröm volt most karácsonykor, hogy minden záró értekezleten tudtunk igével szolgálni, és azzal nyittatták meg a záró értekezletet, hogy Isten igéje, hogy Isten mit mond erről az évről, hogy hogyan is akar bennünket a karácsonyra kibocsátani. És nekem is ez személyesen is nagyon sokat jelentett.

0: ha jól tudom, a szüleid orvosok voltak, és, vagy orvosok, és te is egészségügyi pályán indultál el. A lelkivezetés, vagy a hitélet hogyan függ össze az egészségügyi pályával egy személyen belül?
1: Igen, ez fontos mérföldkő nálam is, hogy én a szüleim példájából azt láttam, hogy tényleg a segítségnyújtás az nagyon fontos az ember-ember közötti kapcsolatban is. És az ő munkájukban azt láttam, hogy hát ők rengeteget dolgoznak a másik ember jólétéért. Mm-hmm. Én Istentől is azt az elhívást kaptam, hogy legyek fele barát, tehát hogy bárki az utamba jön, hogy ne menjek el úgy mellett, hogy nem segítek, akár egy szóval, akár csak egy jelenléttel, mert néha az is nagyon sokat tud segíteni, hogy az ember nem egyedül van valami nehézségben, hanem valaki mellette, hogy oda szegődve megáll, és ebben a jelenlétben többen vannak, ketten már segítséget kapnak, és imádkozik akár érte. Én ebben is látom ezt a segítségnyújtást. Még az elején, amikor ezt egyszer megkérdezték, akkor azt válaszoltam, hogy lelki egészségnyújtás is létezik. Tehát van az, amikor a lelkünk, ami ugyanúgy hát töltődésre, segítségre, ápolásra szorul, sőt, gyógyulásra is szorul, mert nagyon sok helyen meghasad az ember lelke, amikor ember-ember közötti kapcsolatokban, és amikor nem figyelünk úgy egymásra oda, akkor nagyon mély sebeket tudunk egymásnak okozni. És ez a lélek gyógyítása, ez szerintem ugyanúgy egy fontos terület, és a lelki gondozás nekem innen jön egyébként, nekem ez az egyik fő ilyen utam, hogy lelki gondozással segítsek, és úgy érzem, hogy Isten fel is készített arra, hogy ebben az érzékenységet megadta, hogy a másik emberre úgy figyeljek, hogy valóban érdeklődéssel és segítségnyújtási vágyjal, és ez a mai napig örülök, hogy ezt nem oltotta ki bennem, és ez bennem mai napig ég ez a láng, hogy úgy figyeljek valakit, olyan lelkigondozói füllel hallgassam, amikor beszél hozzám, hogy tudjak empátiával segíteni, és tudjak, amit szakmailag is tanultam, azt is alkalmazni. És ez mind a javára a másik embernek, és Isten dicsőségére. Nálam ez így kapcsolódik össze ez a kettő egyébként, hogy az egészségügyi vonalon is, ahol egyébként én egészségügyi pszichológiát akartam végül végezni, szóval még mindenképpen valamilyen szinten nem a fizikai gyógyításra, hanem a lelki gyógyításra akartam már fiatal koromtól is az életemet szánni. Ezt Isten átformálta azzal, hogy lelkipásztorrá lettem. Párhuzamosan végeztem egyébként ezt a két szakot, de végül nem lettem egészségpszichológus, hanem a lelkipásztorság mellett kellett döntenem, és ennek örülök is, hogy ez így alakult, hogy végül nem két lovat kellett, hanem egyet megülnöm, és a lelkipásztori szolgálatban.
0: Nem tudom, hogy a református teológián van-e pszichológia. Ha nincs, akkor szerintem a te hivatásodat teljesen jól kiegészíti az, hogy te végeztél ilyen képzést.
1: Igen, arra a részére én is, tehát inkább úgy hívnám a pszichológiának, ugye ez is meghatároz azt, hogy annak is egyre inkább van egyébként egy olyan ága, ami a spiritualitás bevonja a pszichológus képzésbe. Tehát akár most járok ki a pszichológiai intézetbe is fogadóórákat tartani, és ott most a 25 éves évfordulóját ünnepelte a pszichológiai intézet, és nagyon jó volt hallani, hogy hogyan indult, és milyen lelki alapjai voltak ennek az indulásnak egyébként. Tehát, hogy a pszichológus képzés szerintem ugyanúgy rászorul egyfajta ilyen teológiai látásra, vagy egyfajta ilyen spirituális...
0: Ez biztos, igen.
1: ...tanításra, de ugyanakkor ezt kritikával mondom a lelkészképzésre is, hogy olyan szolgálatot végzünk lelkészként, amiben elengedhetetlen, hogy figyeljünk arra, hogy mi segítők hogyan segítünk, és hogyan épülünk mi magunk is a segítségek által, vagy pedig hogy merülünk ki, mert hogy sokszor ebben nagyon könnyedén lehet kimerülni, sőt nagyon könnyedén lehet kiégni a segítő szakmák nagy részében. Ez szerintem egy valóság. És hogy a lelkészeknek pszichológiát kéne tanulni, szerintem ez egy mai napig fennálló vita is, református egyházon belül is. Én a személyes részét tudom mondani, hogy én viszont önmagam képzése kapcsán én a pszichológiát nagyon fontosnak tartottam. Önismereti oldalról is hogyha így nézzük a szakmai oldalát is egyébként, hogy egy hallgatót is tudok úgy meghallgatni, egy hallgatót is tudok úgy hallgatni, hogy akár ennek a szakmai részét is érzem, hogy gyerekkorban mi történhetett akár vele, ami elvezetett eddig a krízisig, de végső soron az választja el a lelki munkát, amit én nyújtok az egyetemen a pszichológus munkájától, hogy én ezt hiszem és vallom, hogy ott a lélek gyógyít. Talán én magamat sem tudom igazán jól meggyógyítani, hogyha csak a pszichológiára gondolok, a lélek viszont képes rá, és én amikor lelki gondozást végzek, akkor bemosakodom imádságban. Ez is egy egészségügyi vonal, hogy egy imádságban bemosakodom, hogy Isten végezze a gyógyítást, ne én, és ki is mosakodom, hogy ne én vigyem tovább a terheket, hanem ezt lerakjuk Jézus Krisztus elé, és ő már ezért eleget tett, pontosan eleget, amit nekem nem kell többet tennem, hogy ez működjön.
0: A szüleid mit szóltak ahhoz, hogy te református lelkész leszel?
1: Ugye a szüleim elváltak, ezért ez a vélemény sem volt egységes. Szerették volna, hogyha egészségügyi pályát kezdek, és ez is benne volt szerintem abban, hogy én egy egészségügyi oldalt is megpróbáltam. Mostanra már mind a két szülőm nagyon örül neki, hogy református lelkész vagyok. Édesanyám mindig is támogatott benne, édesapám pedig figyelte, hogy miért is választom én ezt. De ez azt is meghatározza, hogy édesanyám Krisztus hívő, édesapám pedig még ebben kereső. Tehát így szerintem így álltak hozzá ez a témához. Vallási kérdés is ez szerintem az ő életükben. Én annak nagyon örülök egyébként, hogy nekem ez sokat segítette a kapcsolatom édesapámmal, hogy olyan emberek felé, akik nem hívők, vagy akik keresők, és nem feléjük is tudok szolgálni, mert pontosan értem, hogy milyen kérdéseik vannak, tehát a főleg hát egyházi szóhasználatban világi emberek, ők nagyon sokszor ebben a kételkedésben vannak, és egy lelkész meg sokszor a saját maga buborékában is beszél arról, hogy mit jelent hívőnek lenni, és én ennek a valóságát örülök, hogy megtapasztaltam a családomon keresztül is, hogy meg lehet szólítani valakit úgy, hogy tudom, hogy a kérdése az teljesen valid az ő kontextusát nézve, és én is tudok érdeklődve hallgatni egy nem hívő embert, mert nem felháborít vagy felidegesít az, hogyha nem hisz Istenben, vagy hogyha Istent nem tartja vagy mesebeli figurának tartja, nem tartja valódinak, akkor az nem vált ki belőlem sem olyan haragot, hanem inkább próbálok szeretettel hozzá kapcsolódni, és úgy vettem észre, hogy nagyon sok mindent felold a szeretet, és ezt édesapámmal egyértelműen megtapasztaltam, ennek a szeretet által feloldott feszültségeknek a sorozatát, szóval ennek nagyon örülök, hogy Isten így is formált engem, megtanított engem arra, hogy a hívő embernek a szeretet az egy csodálatos, hát így mondom, hogy fegyvere, de egy csodálatos eszköze, inkább így fogalmazom át, hogy egy csodálatos eszköze arra, hogy megélje a hitét.
0: És a feleséged mikor ismerted meg?
1: 17 éves koromban ismertem meg a feleségemet, és hát igen, most elég sok ideje vagyunk együtt.
0: Mit szólt ehhez a döntéshez? Vagy döntés után ismerted meg?
1: Megtérésem környékén ismertem meg, és hát ő is ebben a döntésemben még sok mindent nem értett, mert hogy ő sem a hívő közegből kapcsolódott hozzám. Nagyon örültem egyébként ennek is, hogy a feleségemre nem én helyeztem nyomást, hogy már pedig egy lelkész, egy teológusnak, akiből majd valamikor lelkészlek, akkor neki lelkész feleség, az mindenképpen ilyen meg olyan tip-top hívőnek kell lennie, hanem hogy örültem, hogy ő ezt a döntést ezt önmagától hozta meg, és az is egy csodálatos isteni terv, hogy ahogy a feleségemet megismertem, ő általam ismerte meg Istent, vagy általam ismerte meg az egyházat is. És nekem ez egy visszajelzés volt, hogy hát hogyha már a feleségemet is Krisztushoz tudom vezetni, akkor igazából ez egy belmisszió is, tehát hogy tudom, létezik az, hogy a családon belül is, hogy mond, sugárzik az emberről, hogyha az Isten eljár. És nekem ez tizenévesen nagyon nagy élmény volt megtapasztalni, hogy ahogy megtértem, utána a környezetem is látta rajtam, hogy valami változott, és aztán a feleségem is elkezdett például konfirmáció iskolába járni, hogy abba a gyülekezetbe, ahol én jártam, ifjúsági körbe együtt jártunk utána, és aztán ő maga kérte, hogy konfirmálhasson, vallást tett Jézus Krisztus mellett, és most így a feleségem, hogy a lelkészségben is, a lelkészség szolgálatában is ő a hátország, a támogató, és most már a kislányom is, aki most egy év-két hónapos, még nem sokat tud erről, de ő is a támogatók között van, már érzem.
0: Azt nem tudom, hogy nálatok hogy van, ugye nálunk plébániák vannak, és akkor egy-egy plébános ellát több közösséget. Ti hol éltek, mint család?
1: A gyülekezeti lelkészek ugyanígy parókián élnek, nem plébánián, parókiát szoktak mondani, a szolgálati lakást jelent.
0: Igen.
1: Ideiglenes otthont, ami nem a sajátja, hanem a gyülekezet tartja fenn.
0: Te mint egyetemi lelkész?
1: És egyetemi lelkészként mi is én külön ebből egy más utat választottam, de hogy szolgálati lakást kap a egyetemi lelkész, vagy a fenntartó egyházkerülettől, vagy pedig az egyetem segít ebben, de az én esetemben ez külön van, mert én a feleségemmel úgy döntöttem, hogy albérletben lakunk, tehát hogy mi ezt az utat most nem vállaltuk. Sok minden közre játszott, de örülök, hogy egy családi döntés is volt ez, tehát a kislányom is már egy olyan környezetbe tud felnőni, ami közelebb van a természethez, és ez is meghatározó volt ebben.
0: Isten tiszteleteket tartasz az egyetemen kívül valahol, valamelyik gyülekezetben?
1: Igen, de szoktam úgy, ez is kicsit ahhoz kapcsolódik, hogy szeretném a kollégáimat is segíteni, lelkésztársaimat, és pontosan tudom, milyen az, amikor gyülekezetben kell szolgálni, főleg ünnepek környékén, hogy mennyire sok leterheltséget ad, mennyire elveszi az időt a családtól, és mivel én egyetemi lelkészként ugye az egyetemi etaphoz kapcsolva karácsonykor már nem végzek szolgálatot, ezért ilyenkor, ha tudok, segítek a környező lelkésztársaimnak, vagy barátaimnak, vagy ahol éppen látom, hogy szükség van, és hívnak is, és például pont ezen a legutóbbi vasárnap Gyömrőn szolgáltam, ott volt Isten tisztelet, ahová hívtak is, és szükség is volt erre, hogy el tudjanak menni kicsit a lelkész kollégák családdal foglalkozni, kicsit kikapcsolódni, szünetet tartani. Szóval én szoktam vállalni, hogyha mindent úgy vállalok természetesen, hogy annak a része is fontos, hogy én is a családommal töltsek időt, tehát nem túlvállalva ezeket, de örülök, hogyha szószéken is állhatok, és ott is prédikálhatok, szolgáltam Istent.
0: Mi a kedvenc lelki olvasmányod?
1: Most egy imádságos könyvet olvasok, ez a katona Bélának egy minden napra van egy imádsága, és nekem ez nagyon sokat ad, egy református lelkipásztornak a gyűjteménye, de nemrég kezdtem el egy újabb könyvet, ez még hát nagyon friss, a Bojki testvéreknek egy könyve, ami a egyház valláskárosultakról szól. Még nem ástam bele annyira magamat, de majd az új olvasmány, ami most előttem lesz, és ez is izgalmas szerintem. Ezen kívül ugye szakmai részét, meg a Szentírást is, tehát a teológiai könyveket, ilyesmit is olvasok, de főleg ezek nekem az imádság nagyon fontos része a szolgálatomnak is, és az imádságos könyveket külön is szoktam így évről évre keresni, hogy van-e, ami egész évre lefedi az imádságot. Tehát tudok magamtól is, és ez az érdekesség, hogy református felekezetben a szabad imádság az egy gyakorlott forma, de szeretem, amikor le van írva egy imádság, és azt tudom elimádkozni, mint hogyha sajátom is lenne. Az egyetemi szolgálatunkban, úgy egyébként az egész református egyházban is fontos az, hogy itt ne úgy tekintsünk a szolgálatra, hogy ez egy intézményesített forma, és nekem ez nagyon lényeges, hogy én az egyetemen is úgy szeretnék jelen lenni, hogy megszólítható, megérinthető lelkészként, tehát hogy nem egy a pulpitusról, vagy nem egy távoli személyként, és ezt az egyház részéről is így próbálom átadni a különböző szolgálatokban, akár ökumenikus szolgálatban a fesztivál missziót, amit említettem, hogy aki kapcsolódik általam Istenhez, az tapasztalja meg ezt a szerető Istent, aki tényleg az ő fiát áldozva mutatta meg, hogy önfeláldozó szeretet, önmagát adta. Értünk, én is ebből élek, és szerintem ez az evangélium hirdetésének az egyik úgymond praktikusabb része, amikor az én életemből is megvalósult valami, ami az örömhírt hordozza, és mellette ugye ezt nem azzal a szent mázzal leöntve, hogy, hogy minden egy lelkész élete tökéletes, hanem inkább annak a valóságában élve, hogy törékeny a lelkész élete, azért szolgálhat valahol, mert ebben a törékenységben lehet hitelesség, hogyha én is vállalom, hogy nem vagyok tökéletes, hogyha bűnös vagyok, ugyanolyan vagyok, mint a többi ember, sőt azt mondanám, hogy én nagyon szeretek a portásokkal beszélgetni, a Károlin, meg a pszichológiai intézetben most a takarítónénivel beszélgettem sokat, hogy kiderül, hogy ő is hívő, vagy kiderül, hogy ő is küzd valamivel, és hogy én is ugyanaz az ember vagyok, tehát hogy a lelkiség ne vezessen odáig, hogy az a titulus, ez valami többről szól, emberek adnak egymásnak titulus, de Isten meg valóban, tehát az az igében, amiben engem elhívott, erre is ráutal sokszor, hogy neveden szólítottalak, enyém vagy, hogy ha az Istené vagyok, akkor lehetek törékeny, meg lehetek ember, nem az én erőm, vagy életem, vagy az én tehetségem, vagy adottságaim jelentik itt a sok mindent, hanem azt, hogy van egy Isten, aki mögöttünk van mindenben, és hogy őtől ered az életem, ő mentette meg a testvéremet, ő ment meg engem is, és ő fog mindig is erőt adni arra, hogy ezt a szolgálatot végezhessem. Azt meg, hogy ezt tehetem, na az a nagy dolog, hogy én az Isten mellett állhatok. És erre, hát ezt gondoltam így elmondani, hogy ennek azért hatalmas jelentősége van. Szerintem egy egyházi kifele való képben is, hogy ne püspököket lássunk, vagy ne csak intézményeket lássunk, hanem azt lássunk.
0: A hierarchiát.
1: Igen.
0: Egyébként én ezt nagyon érzem a hallgatóinkon az egyetemen, hogy minél jobban intézményiesített egy egyház, annál nagyobb a távolságtartás, és hogy pont azok a személyek válnak hitelessé számukra, akik elérhetőek, megszólíthatóak, és ott vannak közöttük.
1: Igen, ezt nem annyira szeretném úgy használni, hogy ez egy manipuláció, de nagyon örülök neki, hogy ez az én szolgálatomon összekapcsolódik, és ezért tényleg azt érzem, hogy a helyemen vagyok ebben, mert én is erre vágyom, és a hallgatók is ehhez szeretnének kapcsolódni, és hogyha ez a kettő találkozik, akkor remélem, hogy Istenhez vezethetőek lesznek ezek a hallgatók, és tényleg azt átélik, ami azt a megtérést, amit én is átéltem, ahogyan Krisztussal találkoztam erre. Erre szeretném, ez a nagy vágyam, hogy a hallgatók is találkozzanak Krisztussal.
2: Nemes Vitold József református lelkésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkészével Prontvai Vera beszélgetett.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Húsvét időszakában élünk, húsvét időszakának a második felében járunk már. A húsvét időszaka segít bennünket abban, liturgiában, hogy az ősegyház életében egy kicsit elmerjünk, és ebből erőt merítsünk a saját életünkhöz, és az apostolok cselekedetei mutatja be számunkra, hogy hogyan élt az ősegyház, hogyan harcolta meg a harcait, mik voltak azok a fontos pontok, amelyek segítették az egyház életét, terjedését. Ugye először is az apostolok cselekedetét két fő részre oszthatjuk, az egyik a Jeruzsálemi egyház és a terjedés elkezdődése, a másik rész pedig a három nagy Pál apostol, három nagy missziós útjáról szóló beszámolók. Ugye a kezdetekkel kezdi az apostolok cselekedetei, mennybe menetel és a pünkösd eseményének az elbeszélése, és utána rögtön azzal, hogy Péter apostol és társai kiállnak az emberek elé, és elkezdenek beszélni arról, amit átéltek, amit megtapasztaltak, elkezdik hirdetni a feltámadás örömhírét. És azt látjuk, hogy az emberek sokaságában nyitottság van ennek az igehirdetésnek az elfogadására. És azt látjuk, hogy fölmerül a kérdés, hogy akkor mit tegyünk, tartsatok bűnbánatot és keresztelkedjetek meg, válaszol erre Péter apostol, és elkezdődik az egyház gyarapodása, elkezdődnek azok nagy létszámú csatlakozások, amelyekről az apostolok cselekedetei beszámol. A kezdetekben, tehát ez az igehirdetés az, ami ott Jeruzsálemben történik, persze már ott van benne a képben, hogy miután ugye Jeruzsálemben sok zarándok megfordul, mert hiszen a zsidó embernek háromszor egy évben, elvben föl kellett zarándokolni a Jeruzsálembe, és akik megismerik a krisztusi tanítást, azok utána hazatérve továbbadják azt, amit Jeruzsálemben hallottak. Elmondják másoknak is azt a hitet, amelyet ők elfogadtak, amelyet ők befogadtak, és így indul el tulajdonképpen az egyháznak egy kicsit a csöndes terjedése szerte az egész világon, szerte az egész római birodalomban. De ebben az első időszakban leginkább Jeruzsálemben és környékén beszélnek az apostolok, és beszélnek Jézusról. Mit tegyünk, testvérek? Fogadjátok el Krisztust, tartsatok bűnbánatot, keresztelkedjetek meg. Ez a válasza az apostoloknak erre a kérdésre, és indulnak el nagyon sokan Krisztus követésében. Ugyanakkor a vezetők, a népnek a vezetői, azok nem tudják megnyitni a szívüket a tanításra. Bár ismerték ugye mindannyian Jézusnak a földi működését, ismerték a csodákat, de nem tudnak mit kezdeni a feltámadás hitével, illetve nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy meg kéne változni a hitüknek valamelyest, ami nem azt jelenti, hogy a teljes ószövetségi törvényt ki kell söpörni, de mindenképpen át kell alakulni, át kell formálódni bizonyos szempontból. És ez azzal is járhat, hogy a saját hatalmuk, a saját nagyságuk az bizony egy kicsit elkezd csökkenni. Minden esetre a nép vezetői nem tudják jó szívvel hallgatni a krisztusi tanítást, és föllépnek az apostolok ellen. Különféle helyeken, helyzetekben számon kérik az apostolokat, hogy miért tettétek ezt, miért beszéltek Jézusról, miért tanítjátok azt, amit tanítotok. És ők megfelelnek rá, hogy Isten parancsa, hogy az Istennek kell engedelmeskednünk inkább, mint az embereknek engedelmeskednénk. És a nép vezetői zárt szívűek maradnak, nem tudják befogadni azt, amit hallanak. És ez a helyzet fokozódik, kiéleződik, és az ennek a helyzetnek a kiéleződése és a leginkább kiélesedése az István diakonusnak a kivégzése. Ugye az első diakonusok között van,
a 6. fejezetben írja le Lukács a diakonusok kiválasztását, és utána Istvánról, Fülöpről tesz még említést később, aki ige hirdetéssel is foglalkozik, de leginkább Istvánnak az ige hirdetése az, ami megjelenik a Szentírásban, megjelenik az apostolok cselekedeteiben. István kemény szavakkal fordul a vezetőkhöz. Kemény szavakat mond, hogy körülvetetlen szívűek, meg nem, mindig ellenálltatok az Isten hívásának, és utána addig illeződik a helyzet, amíg Istvánt halálra nem kövezik. Nyilván fölmerül a kérdés, hogy mi lett volna, ha István szelidebben fogalmaz. Vajon lehetette szelidebben fogalmazni? És itt jön be az a kép, amit látunk, hogy a nép az nyitott szívvel befogadja a krisztusi tanítást, a vezetők ellenben elutasítják, és ez a kemény beszéd, ez még egy lehetőség, egy alkalom arra, egy kemény figyelmeztetés, hogy bizony nekik is meg kellene nyitniuk a szívüket Jézus Krisztus felé, nekik is el kellene indulniuk a krisztusi úton, amit még inkább elutasítanak, amire még inkább úgy reagálnak, hogy még csak föl se merül bennük a változás, a változtatás lehetősége, sőt, a kövezésbe is belemennek, bár ugye éppen Jézus kivégzése kapcsán hivatkoznak arra, hogy nekünk senki sem szabad megölnünk, tehát Jézust is nyugodtan megkövezhették volna egy-két kijelentéséért, de nem, ők a gyalázatos, szégyenletes halálra akarták őt eljutatni Pilátus által keresztre feszítve, mert hiszen az ókorban a keresztre feszítés az nem csak egy kivégzési eszköz, hanem a megszigyenítésnek az eszköze is volt. És ebben a helyzetben, ebben az esetben nem foglalkoztatja őket, hogy nekik senkit sem szabad megölniük, hanem mennek és megkövezik Istvánt. És ami érdekes, hogy fölbukkan egy név István megkövezése kapcsán. A megkövezők egy Saul nevű ifjú ruhai lábaihoz tették a ruháikat, és Saul egyetértett az ő megkövezésével. Mi a következménye István megkövezésének? A hívők szétszélednek Jeruzsálemből, az apostolok maradnak csak Jeruzsálemben, de amikor szétszélednek a hívek, akkor nem behúzzák fülüket, farkukat, hanem tanúságot tesznek a hitükről, elmondják a hitüket. Tehát István megkövezése azt eredményezi, hogy szétmegy a keresztény nép, és elkezd Krisztusról beszélni, hogy a tanúságtétel, a hithirdetés az egy nagyobb területre kerül ki, egy nagyobb területen lesz hallhatóvá a feltámadásnak az örömhíre. Aztán a másik következmény, hogy a Saul dütöl lihegve elindul, hogy összefogdossa a keresztényeket. Egy kicsit az van benne, hogy na majd én megoldom ezt a problémát. Én sokat tudok az Istenről, tanultam Gamáliel lábainál. Én képzett vagyok, a farizeus vagyok a farizeusok között. Majd én a fiatal, az ifjú, az erőteljes ember, majd én megmutatom, hogy mi a helyzet, és majd én elintézem ezt a szektát, ezt a néhány ember által fölvetett dolgot, amit kereszténységnek hívnak, amit Krisztus követésnek hívnak. És ilyen módon indul el Pál apostol, illetve Saul, ilyen módon indul el Damaszkusz felé. És ott útközben, Damaszkusz közelében leesik a magas lóról, mert találkozik Jézus Krisztussal. Ez is az üldözésnek a következménye, ez is a István vértanúságának a következménye. Az ő vértanú halála nem volt hiába való. Az elvetett mag csirádhoz kisarjad, a vértanúságának a vére táplálja és erősíti az egyházat, az egyház közösségét. És sokan sokfelé menve beszélnek Krisztusról, Saul pedig találkozik Jézussal, mert Jézus elérkezettnek látja az időt, hogy ezt az egyébként lelkes és egyébként nagyon, nagyon mozgékony és sokat tudó embert ezt a maga szolgálatába állítsa. És
a damaszkuszi úton találkozik, tehát megjelenik Saulnak, aki megvakul, bevezetik a városba, és azt mondja neki, hogy majd menj be a városba, és ott majd megmondják, hogy mit kell tenned. Tehát Sault Jézus a közösségbe küldi, a keresztény közösségbe küldi el, és Ananiást elküldi Saulhoz, hogy akkor most hát mondja el, hogy mi a teendő, hogy hogyan tovább, hogy mi történik, ki az a Jézus. Nyilván Saul itt kap egy oktatást, és meg is keresztelik, és akkor pár napig ott tanul, meg készül, aztán elkezd Damaszkuszban Jézusról beszélni. És amikor ugye Jeruzsálembe kerül, még ott a legelején, meg ott Damaszkuszban, ugye Barnabás az, aki maga mellé veszi Pált, és elmondja, hogy mi minden történt vele. Barnabás az, aki észreveszi Pálban azt a változást, amit a találkozás, a Jézussal való találkozás elindított, okozott benne. És akkor így válik Saullá, aztán elküldik őt Damaszkuszban életére törnek, elküldik aztán végül is Tarzuszba, és ott Tarzuszban egy darabig csöndben éli az életét, és nyilván készül arra a feladatra, amelyre majd az Isten meg fogja őt bízni, amelyre a lélek majd indítani fogja őt. Tehát ugye ez a külső körülmények hogyan hatnak az ige hirdetésre, az üldözések segítik és erősítik a közösséget, nem elrettentik a hívőket, hanem még több erőt adnak a számunkra arra, hogy beszéljenek Krisztusról, hogy tegyenek tanúságot a hitükről.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, a keresztény, az első keresztény közösségek életét próbáljuk egy kicsit szemlélni, és egy picit a belső helyzetüket, a belső életüket is próbálja az apostolok cselekedetei bemutatni. Ugye beszél arról, hogy állhatatosan kitartottak az imádságban, az apostoli tanításban, a kenyértörésben és az ige hirdetésben. Tehát, hogy ez a négy szempont, ami számunkra is fontos, hogy kitartani keresztény hitünkben, kitartani az apostoli tanításban, a kenyértörésben, az ige hirdetésben és a közösségben, a közösségi létben való kitartás. Ez is olyan fontos lehet a számunkra, és ezt egy picit fölfedezni, megélni, hogy mindez mit jelent a mi személyes életünkben, az apostoli tanításban kitartani, vagyis hogy folyamatosan ismerkedni a keresztény hitünkkel, a közösségben való kitartás, emberi kapcsolataink. Vagyis a szentmisében való kitartás és az imádságban való kitartás mind-mind nagy feladatot adnak mindannyiunk számára, és tudatosan kell terveznünk a dolgainkat, hogy hogyan tudunk ezekben a dolgokban együtt mindannyian kitartani, és ebben mindannyian megerősödni. Aztán a következő lépés, amikor ugye már egyre többen vannak a keresztények, és olvassuk a 6. fejezetben, hogy ugye panaszkodnak, hogy a görögök az ő özvegyeiket elhanyagolják, és egy kicsit feszültség keletkezik abból, hogy nem tudnak mindent az apostolok elvégezni, megcsinálni. És akkor jön ez a sugallat, a Szentlélek működése, hogy kiválasztanak 7 jó hírben álló férfit, akiket azután az apostolok elé állítanak, azok rájuk teszik a kezüket, és imádkoznak fölöttük, és ezáltal válnak ők felszentelt szolgává, felszentelt diakonussá. 7 diakonusról beszél az apostolok cselekedetei, ugye azt mondja, hogy kiválasztották Istvánt, a Szentlélekkel eltelt férfit, Fülöpöt, Prohóruszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiochiai prozelitát. Tehát őket választják ki arra, hogy az asztal szolgálatát ellássák, hogy a közösségben segítői legyenek az apostoloknak különféle feladatok ellátásában, de rögtön az elején látjuk, hogy akár István, akár Fülöp bekapcsolódik az ige hirdetésbe is. Tehát a diakonátus, a diakonusok kiválasztása egy jelentős lépés, egy fontos lépés az ősegyház illetében. És az egyház korai időszakában ez a diakonátus meg is marad, ugye nagy híres diakonusokat ismerünk, Lőrincet például, aki diakonusként lett vértanú, vagy másokat is az egyház történelméből ismerünk, akik komoly munkát végeznek az egyház szolgálatában. A diakonus tehát segítő a liturgiában, segítő a közösség életében, kicsit talán összefogja is lehet a közösségi életnek. A kiválasztása, ugye szentelése készfeltétellel és imádsággal történik. Manapság újra előkerült a diakonátus szolgálata. Persze ez mindig megvolt az egyházban, mert a papságra készülők valamennyi ideig voltak diakonusok,

diakonusok, először diakonussá, utána pappá, majd ha úgy adódott, akár püspökké is szentelhették őket, de a papságra készülésnél a diakonátusnak nem volt nagy szerepe és jelentősége. Második vatikáni zsinat után alakul ki az, hogy a diakonátusnak legyen egy hosszabb ideje, és kerül bele az egyházi törvénykönyvbe, hogy legalább a papságra készülők legalább fél évig legyenek diakonusi szolgálatban. Ugyanakkor a zsinat után újra előkerül az állandó diakonátusnak a fogalma, a szerepe, a lehetősége. Ez azt jelenti, hogy az imádság és a készfeltétel által diakonussá szentelt férfi megmarad a diakonátus rendjében, és nem lesz belőle, nem papságra készülve kapta a diakonátus rendjét, hanem állandóan diakonusként fogja élni az életét. Persze néha találunk arra példát, hogy az állandó diakonus az családos férfi lehet, nős ember is lehet. Az fontos, hogy a szentelés, a diakonus szentelés után már nincs lehetőség nősülésre. Tehát az állandó diakonus se nősülhet meg újra, ugyanúgy a görög papok sem nősülhetnek meg újra, és a római papok, akiket ugye cölibátusban szentelnek, nem nősülhetnek meg. Tehát az állandó diakonátus az a rendje, az egyházi rendnek, az az alsó, első rendje, amely bizonyos szolgálatokra választja ki azokat a férfiakat, akiket erre kiválaszt az egyház, és akkor a püspök rájuk teszi a kezét, és utána imádkozik fölöttük, hogy elnyerjék a diakonátus rendjét. Mit is tehet a diakónus? A liturgiában, a szentmisében olvassa az evangéliumot, ez a diakónus elsőrendű feladata, majd pedig a felajánlásnál ugye betöltheti a bort meg a vizet, meg ki is ihatja a kehelyből a szent vért, és purifikálhatja a kelyhet, meg az eszközöket, illetve a békeköszöntésnél és az elbocsátásnál meg is szólal a liturgiában a diakónus. Tehát ilyen módon van jelen. Áldoztathat a szenteltségénél fogva, áldoztathat a diakónus, természetesen elviheti az oltári szentséget a betegekhez, áldást adhat az oltári szentséggel, nyilván a temetést is végezheti a saját jogán, tehát nem megbízás alapján, tehát ilyen módon állott az egyház községben a diakónus, az állandó diakónus, aki segíti az egyház életét, segíti a közösségnek az életét. Vidéken vannak olyan plébániák, amelyek diakónusra vannak rábízva. Nyilván van egy papi felelőse a plébániának, hiszen a diakónus szentmisét nem mutathat be, nem tudja létrehozni az oltári szentséget, ezért szükség van a papra, aki időnként eljön, és akkor szentmisét mutat be, és konszekrálja az ostját azokra az időszakokra, amikor ő megint távol kell, hogy maradjon a vasárnapi, a szombat esti délutáni szentmisétől. Tehát a diakónus ilyen módon végez szolgálatot az egyházban, és mutatja meg Isten szeretetét, kegyelmét, segíti a papságot az igehirdetés munkájában. Aztán a másik ilyen komoly kérdés, ami fölmerül, hogy a pogányságból megtértekkel mi történjen. Ugye Péter Cornélius házába megy, és ott miután látomása van, és ott a Szentlélek leszáll a családra, a ház népére, mielőtt még bármit tettek volna, és ezért Péter meg is kereszteli őket, és a nép ezt meghalva örül annak, hogy a pogányok is befogadták az életre szóló tanítást. Úgy tűnik, hogy ez egy apró probléma lehetett kezdetben, de amikor Pál apostol indul a missziós útjára, akkor egyre többen térnek meg a pogányok közül, és a kérdés újra előkerül, hogy vajon a pogányságban megtérteknek meg kell-e tartani az ószövetségi törvényeket. És az egyház válasza, a Jeruzsálemben összeülő közösségnek a válasza, hogy nem kell megtartaniuk az ószövetségi törvényeket a pogányságból megtérteknek.
hogy ebből az is látszik valamiképpen, hogy a Jeruzsálemben lévő apostolok fontosnak tartják, hogy a különböző közösségekben, különböző városokban ugyanazt a hitet hirdessék, ugyanarról a hitről tegyenek tanúságot, ugyanazt az áldozatot mutassák be Istennek, és tapasztalják meg Isten jóságát, tapasztalják meg Istennek a szeretetét. Tehát a diakonátus része az egyház életének, manapság újra hangsúlyos része az egyház életének, és ebben szeretnénk újra és újra megerősödni, hogy megtalálni azt a feladatot, azt a szerepet az egyházban, amelyet rám akar bízni az Isten, azt a feladatot, amely az én feladatom, és megtapasztaljuk annak az örömét, hogy a pogányok is beléphetnek az egyházban, nem kell a mózesi törvényt egy az egyben megtartaniuk. Tehát ugye ez a pogányoknak a megtérése egy fontos momentuma az egyháznak. Aztán még egy picit ennek a páli utaknak az előzménye, hogy a szíriai Antiochiába megyünk el, ugye az üldözés miatt szétszorodottak, nagyrészt csak zsidókhoz szóltak, de néhány görög származású a Antiochiában szóba áll a görögökkel is, és egyre többen lesznek, akik hívővé válnak. És amikor a jeruzsálemi egyházba eljut az antiochiai egyháznak a fejlődése, akkor elküldik Barnabást, hogy legyen ő a vezetője annak a közösségnek. Ez mondhatjuk az első kvázi püspök kinevezés, hiszen az apostolok küldik a vezetőt abba a közösségbe, ő legyen a vezetője, a pásztora, a pártfogója annak a közösségnek, amelyet ők elindítottak, és amelyben újra és újra jó fölfedezni és megtapasztalni Isten kegyelmét, szeretetét, hogy hogyan indított el bennünket. Tehát ilyen módon tudunk haladni a krisztusi úton, és lesz Antiochia a pogány misszióknak a kezdőpontja, az a pont, ahonnan Pál útra kell, és ahova Pál visszaér, hogy kipihenje egy-egy utazásának a fáradalmait. És hogyha ránézünk az ősegyház életére, akkor látjuk, hogy mennyire sokan igyekeznek kapcsolódni hozzájuk, mennyire sokan értékelik mindazt, amit ők ott tesznek az életükben, és akkor is, ha sokan vannak, akik nem válnak hívővé, és még nem indulnak el a keresztény úton, ennek ellenére sok helyen van, hogy különböző dolgokat rendbe kell szedni itt a helyzetekben, és akkor ezeket a kérdéseket meg lehet beszélni, meg lehet oldani, és az egyház segít és támogat bennünket, erősít bennünket abban, hogy egyre jobban a krisztusi úton járjunk, egyre inkább meg tudjunk erősödni azon az úton, amelyen mindannyian az örök üdvösség felé tartunk, amelyen mindannyian egyre jobban Krisztus szeretetét akarjuk megélni és megtapasztalni.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, van még néhány percünk ebből a hittanórából, úgyhogy ha valaki szívesen mesélne arról, hogy hogyan tudja megélni húsvét örömét az életében, a mindennapjában, akkor hívja bátran a 374 0904-es telefonszámot, hogy egy kicsit a húsvét szépségéről, a húsvét öröméről tudjunk beszélgetni, hogy mondjuk el egymásnak, hogy mit jelent számomra a húsvét öröme, a húsvét szépsége, hogyan tudom megélni a húsvét időszakát, hogyan tudom megélni keresztény hitemet, keresztény életemet. Sok mindenről van most szó egyházi vonatkozásban is, különböző helyzetekben, ezekben a változó időkben, és talán könnyű sokszor negatív kritikát megfogalmazni az elmúlt időszakban az egyház életéről, szerepéről, tevékenységéről, de azért picit most az villant be ezzel kapcsolatban számomra, hogy hát ha kezdjük a magunk házatáján a söprögetést, hogy én személy szerint hogyan éltem meg a hitemet az elmúlt időszakban, és hogyan tudom ezt megélni a továbbiakban, hogy a rám bízottakat, a hozzátartozókat, a gyerekeket, az unokákat, hogyan tudom Krisztus felé vezetni, hogyan tudom elvinni őket Jézushoz, hogyan tudok nekik Jézusról beszélni. Meg hogy a diakonusok kiválasztása kapcsán ugye fölmerül a kérdés, hogy mi az én szerepem az egyházban, hogyan vagyok jelen az egyház közösségében, mi az én feladatom, az a konkrét feladat, amelyben számítanak rám az egyházban, az egyház közösségében, mi az, amiben tenni tudok valamit a többiekért, mi az, amiben bár egy kicsit áldozatot kell hoznom, de mégis szívesen szolgálok abban a közösségben, amelyben benne vagyok. Szívesen szolgálok abban a közegben, amelyben benne vagyok, amely fontos a számomra. És bizony nem vagyunk könnyű helyzetben, és nem csak azért, mert most kevésbé lesz talán könnyű támogatást kapni az egyház életéhez, hanem leginkább azért, mert valahol az ifjúságot sikeresen elvesztettük, mert a mi nagyszülői korosztályunknak nem sok közösségi élménye lehetett, utána pedig a körülmények miatt a 90-es években nem nagyon volt mód vagy lehetőség közösségbe vinni a gyermekeket, akiket ránk bíztak, és most ők a szülők, akik a gyermekeiket már hát valahol nehezen tudják az egyház felé vinni, az egyház felé mozdítani. De ugyanakkor fontos, hogy valamiképpen mégiscsak igyekezzünk tanúságot tenni a hitünkről, igyekezzünk megmutatni azt, ami fontos a számunkra, igyekezzünk megélni a hitünket, és tanúságot tenni a hitünkről. És Jézus velünk munkálkodik, ahogy az ősegyházzal is együtt munkálkodott. Jézus velünk munkálkodik, és minket kér, hogy legyünk a munkatársai, hogy álljunk bele a munkába, hogy tegyünk tanúságot hitünkről, mutassuk meg a világban Krisztus kegyelmének erejét, Krisztus szeretetét. És így válhatunk jellé abban a világban, amelyben élünk, itt tudunk Krisztusról tanúságot tenni ott, ahol együtt vagyunk, azokkal a lehetőségekkel és eszközökkel, amiket a lélek nekünk adott, a lélek nekünk adományozott. Kedves hallgatóink, önök itt a Mári Rádióban a hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, hogy szeretik és támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

az áldás gondolatokat hallják. Áldáskérés. Most hát boríts be minket, Istenünk, remény ruhába, őrizz az úton, és taníts, szeretetből szeretni, legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizze meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valunkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelemben.

0: Harmónia Rádió. A lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafüzért a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
5: A dicsőséges rózsafüzért a Tökörről érkezett Szent Antal imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Amekkora volt Jézus megaláztatása a szenvedésben, oly nagy most dicsősége a feltámadásban. Legyőzte a halált, nem a fájdalmak férfia többé, hanem átszellemült, megdicsőült, ragyogó szépségű új ember. Legyőzte a bűnt, megnyitotta a bukott ember előtt az üdvösség kapuját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok közül, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok közül, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok közül, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
8: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A mennybe menő Jézus az ég felé mutat. Égi hazánkban készíti számunkra a helyet, ahol vár reánk. Taníts bennünket, Jézus, az ég felé irányítani gondolatainkat, mert csak egy a szükséges. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett, hozzál érett, hozzál érett.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 2. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Izajásnál olvassuk a 9. fejezet 6. versében. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Gyakran megyek el egy olyan állomás mellett, ahol egy vakvágány végén még látható az úgynevezett mozdonyfordító. Ez egy hatalmas tányér, melynek segítségével a mozdonyt az ellenkező irányba állították. Ma már nem használják, szétesett az egész szerkezet. Az enyészetnek kitett eszköz azonban azt a gondolatot ébresztette bennem, de jó lenne, ha életünk bizonyos pontjain rendelkezésünkre állnának ilyen fordítók, amelyek megfordítják az életünket még mielőtt lefutnánk a vágányról. A seregek urának féltő szeretete képes arra, hogy fordulatot adjon az eseményeknek. És ne az ítéleté, a pusztulásé legyen az utolsó szó. Az Úr ezt a szeretetét egyszülött fiában mutatta meg. Az evangélium szerint ugyanis Jézus Krisztusban teljesedett be a profécia. Az uralom már az ő vállán van. Isten országa már itt van. Isten országa már itt van, ahol a legkuszább helyzetben is adatik bölcs tanács, ahol a legelviselhetetlenebb helyzetben is van erő, ahol a halál elő győzelme fölött is úrrá lesz az örök élet diadala. Isten országa már itt van, ahol az indulatok felett győz az Isten békessége. Isten országa már itt van, ahol megtapasztaltuk a megváltó Krisztus uralmát, az Isten országának jelenlétét. A kérdés csupán az, hogy akik közénk jönnek, a látható egyházba, megtapasztalnak-e valamit Isten szeretetének áldott uralmáról, Isten országának valóságából? Mert hogyan cselekszik Isten szeretete? Isten szeretete először az örök élet bizonyosságát hozzá el, mert ez a reménység változtathatja meg a földi életet. A sötétségben botorkálók, a halál árnyékának völgyében járók számára fényességet ragyogtat az Úr szeretete. A fény itt szimbólum, de sokkal többet jelent, mint tájékozódást. A fény itt nem csak enyhülést a sötétség félelmei között, nem csak megoldást a bajban és gyógyulás a betegségben, hanem megváltás a halálban és a haláltól. Az Úr szeretete átformálja ezt a földi életet is. Örömöt ad, életkedvet, életlehetőséget, áldást a munkára, aratást, továbbá szabadulást az ellenségtől, valamint a konfliktusok megoldását. Ez az állapot több, mint békesség. Ebben a világban ugyancsak a békesség illúzió. A konfliktusok bölcskezelése azonban valóságos lehetőség, hogy ne dübörögve és vért áztatva, egymást sanyargatva rendezzük a dolgainkat. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.

Anyám, újjöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, újjöjj, segíts imádkozni!

0: videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
1: Kilátó. A Mária Rádió rendezvény sorozata vezetőknek. A kilátó célja, hogy segítsen a résztvevőknek a legfontosabb szempontokból szemlélni és átgondolni életüket. A kilátóba cégvezetőket hívunk, mert a vezetők képességeiknél és helyzetüknél fogva sokakra hatással tudnak lenni. A rendezvényen résztvevők közös reggelire gyűlnek össze havi rendszerességgel egy budapesti étterembe. Minden alkalommal a lelki élet egy-egy elismert mestere osztja meg gondolatait. A kilátó májusi alkalmának témája anyai örökségünk kincsei és keresztjei. Mi a szerepe az anyai szeretetnek a lelki fejlődés szempontjából? Hogyan lehet gyógyulni anyasebeinkből? Női szemmel milyen az igazi férfi? Többek között ezekre a kérdésekre válaszol a májusi alkalom előadója, Császárnagy Noémi pszichológus. Az alkalomra a budapesti Vígvarjú étteremben kerül sör az 5. kerület Vigadó tér 2 szám alatt, május 4-én reggel 7:30 és 9 óra között. A részvétel regisztrációhoz kötött. Részletek és regisztráció a Mária Rádió honlapján a kilátó menüpontban lehetséges. Minden cégvezetőt szeretettel hívunk és várunk a kilátóba. Május 4-én 7:30-tól.
2: Hírpercek.
3: Kocsis Fülöp érsek metropolita tartotta az áprilisi almádi dialógus lelki gyakorlatot. A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. Ternyák Csapa egri érsek köszöntő levelet intézett a ballagókhoz. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istenkép volt Kocsis Fülöp atya fő témája az április 24-e és 26-a között megrendezett almádialógus lelki gyakorlaton. Az első előadásban elhangzott, hogy egyrészt az ember hordozza Isten képmását, másrészt az emberben van egy kép Istenről, amelyet magának alakít ki. Fülöp atya hangsúlyozta, hogy csak Istennel harmóniában láthatunk tisztán. A második tanítás szerint felelősségünk van abban, hogy reális Isten képet alakítsuk ki Istenről és önmagunkról. Ehhez fontos szeretni magunkat és értékes dolgokkal megtölteni az időnket. A harmadik előadásban a helyes bűnbánatról és az eukarisztia gyógyító erejéről volt szó. A következő almadialógus lelki gyakorlatot május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mária, domonkos nővér fogja tartani. A téma a női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei lesznek. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Blaise Kupich bíboros, chicagói érsek április 29-én átvette a Katolikus Teológiai Egyesület szerzetes képző intézmény díját, amelynek elnevezése a Boldogok a Békesség szerzők. Tájékoztatott a Vatikán News. A bíboros a díjat megköszönve beszédében a békességszerzők feladatáról kijelentette, egységben 14. Leó pápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békességszerzők kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A 8 boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában, és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándokai az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra, a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Híreinket hallották.

útmutatója. Most azért kérjük, járjon közben értünk.

Mély nagyszerűek a te műveid, Uram, alleluja! Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni nevedet, fölséges. Már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni hűségedet. 10 húrulanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve. Mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed műve

Tei láttán örvendezem. Mi nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mi mélységesek. Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen. Sarjadhatnak a bűnösök a kárafű, és virágozhatnak a gonosztevők, sorsuk mégis örökös pusztulás, te azonban, Uram, fölséges vagy örökké. Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevők. Erőt adsz nekem bikáihoz hasonlót, és fölkentél szintiszta olajjal. Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hall a fülem. Virul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. Az úrházában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot. Gyümölcsöt érlel öregkorában is, termékeny marad szépen zöldellő. Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mi nagyszerűek a te műveid, Uram, alleluja. Tiszta vizet hintek rátok, alleluja. Kihozlak benneteket a nemzetek közül, és minden országból összegyűjtelek, és visszavezetlek saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványotoktól megtisztítalak. És új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Kőszíveteket elveszem testetekből, és hús szívet adok nektek. Lelkemet árasztom belétek, ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy parancsaimat megtartsátok és megtegyétek. És lakhattok a földön, amelyet atyáitoknak adtam, és ti lesztek az én népem, én pedig a ti istenetek leszek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Tiszta vizet hintek rátok, alleluja. Minden a tiétek, ti azonban Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené, alleluja. Uram, mi Urunk, a te neved széles a világon, mi csodálatos, az egeknél fenségesebb a te dicsőséged. Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót. Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, te alkottad őket. Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad, fölébe emelted kezed műveinek. Mindent az ő lába alá vetettél. Minden juhot, barmot, a mezővaddjait, az ég madarait s a tengerhalait, amelyek a tengerösvényeit járják. Uram, mi Urunk, a te neved széles a világon, mi csodálatos! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden a tiétek, ti azonban Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené, alleluja. Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

Falaitra Jeruzsálem őröket állította. Halleluja, halleluja! Ne hallgassanak éjjel-nappal sohase, hanem hirdessék az Úr nevét. Halleluja, halleluja! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak,

Nem ti fogtok beszélni, hanem majd atyátok lelke szól belőletek, alleluja. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erőszabadított, támasztott mi nékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol,

neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg érünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani.

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

0: lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok lelke szól belőletek, alleluja. Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közbenjárásukra légy mindig irgalmas hozzánk. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te lelkipásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján. Urunk, légy néped pásztora! Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható örök Isten, te megadtad Szent Atanász püspöknek, hogy rendíthetetlenül védelmezze fiad istenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Gondolatok az áprilisi életigéhez. Maradj velünk, mert esteledik. Jézus mindig kész arra, hogy velünk legyen, nekünk kell készségessé tenni a szívünket erre. Valahányszor eltávolodunk tőle, a sötétség egyre nagyobb lesz, ne engedjük, hogy a bűn elszakítson tőle. Amikor hosszabb, rövidebb ideig elhanyagoljuk a rendszeres imádságot, vagy az ige élését, érezhetjük elveszettségünket. Ne hagyjuk, hogy a reménytelenség hatalmába kerítsen, mert tudjuk, hogy Isten irgalma mindent befed. A mi Emmauszi utunkon felismerhetjük a mellénk szegődő urat. Néha egy-egy jó barátként csatlakozik hozzánk, tevékeny szeretetével feloldja aggodalmainkat. Az ige élésében létrejön a találkozás vele, és segít abban, hogy bennünk éljen, és mi benne. Pillanatról pillanatra mi is kérhetjük a nap folyamán, többször is, maradj velünk. Tartsuk Jézust magunk között, a kölcsönös szeretettel marasztaljuk őt, mert ha velünk marad, elmúlik a sötétség. Ismerjük fel, és fogadjuk be, amikor az Eukarisztiában hozzánk jön, amikor az igében hozzánk szól, amikor a fele barátban mellénk szegődik. A húsvét örömét, a feltámadott jelenlétét ismerjük fel, és őrizzük meg a szívünkben. Szent II. János Pál pápa gondolatai. Korunk éjszakája. Keresztes Szent János tapasztalata a bizalomra hív meg bennünket, engedjük, hogy Isten megtisztíthasson bennünket. A reménnyel és szeretettel átszőtt hitben az éjszaka lassan megmutatja a hajnal fényét. Fénylővé válik, mint húsvét éjszakája. Maradj velünk, mert esteledik.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.

Anyám, újjöjj, segíts imádkozni. Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, újjöjj, segíts imádkozni.

0: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
1: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa a májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. Közé tették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot.
1: A pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. A pápa ima világhálója közzétette a Szent Atya május hónapra szóló videóüzenetét, amelyben arra szólít, hogy nézzünk szembe korunk egyik legsürgetőbb kihívásával, az éhezéssel és az élelmiszerpazarlással. Milliók nem jutnak hozzá méltó táplálkozáshoz, ezért a pápa imára és cselekvésre szólít, hiszen a földjavait Isten mindenkinek szánta, nem csak keveseknek.
2: Today we recognize with sorrow that millions of brothers and sisters continue to suffer from hunger, while so many goods are wasted at our tables.
1: Imájában 14. Leó pápa fájdalommal állapítja meg, hogy testvéreink milliói szenvednek az éhezéstől, miközben sok élelmet elpazarlunk asztalunkon. A Szent Atya arra hívja a hívőket, hogy tudatosabban éljenek, tanuljanak meg köszönetet mondani minden élelemért, egyszerűen fogyasszanak, örömmel osszák meg az ennivalót másokkal, elismerve, hogy Isten a föld gyümölcseit minden embernek ajándékozta, nem csak keveseknek. A pápa azt kér Istentől, hogy tegye képessé a közösségeket az önző fogyasztói logika helyett a szolidaritás kultúrájára, konkrét gesztusokon keresztül, érzékenyítő kampányokkal, élelmiszerbankokkal, józan és felelős életstílussal. Az imádság egy evangéliumi kéréssel zárul, senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól. Az ENSZ szervezetek legutóbbi adatai növekvő válságról számolnak be. A világélelmezési program jelentése szerint 2026-ban 318 millióan néznek szembe éhezési krízissel vagy még súlyosabb helyzetekkel. A Közel-Keleten zajló konfliktus további 45 millió embernél okozhat éhezést júniusig. Tavaly Gáza és Szudán egyes területein egyidejűleg éhénység alakult ki, az idei évszázadban először. A 2025-ös élelmiszerbiztonsági és élelmezési ENSZ jelentés megállapította, hogy 673 millióan szenvedtek az éhezéstől 2024-ben, ezen túl pedig 2,3 milliárd ember mérsékelt vagy súlyos élelmiszerbiztonsági körülmények között élt. 2,6 milliárdan nem engedhettek meg maguknak egészséges táplálékot. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet és a Világélelmezési Program figyelmeztet, hogy az élelmiszerbizonytalanság tovább súlyosbodhat 2026-ban, legalább 16 országban és egyes kritikus területeken. Még aggasztóbb ez a valóság, ha összevetjük a globális élelmiszerpazarlással. Az ENSZ környezetvédelmi programja rámutat, hogy a világ több mint 1 milliárd tonna élelmiszert elpazarol. Ez egyben súlyos klímaproblémát is okoz, mivel a globális üvegházhatású gázok 8-10%-áért felelős. Erre az óriási ellentmondásra hívja föl a figyelmet 14. Leó pápa májusi ima szándékában. A Szent Atya személyes ügyének tekinti a kérdést. A szívéből született az intenció, mondta el Páter Cristóbal Fones, a pápa ima világhálója nemzetközi igazgatója. A pápát mély fájdalommal tölti el, hogy sok ember a világon nem jut hozzá egy ilyen alapvető és emberi dologhoz, mint az étel. Ezért mindenkit arra hív, hogy ne maradjunk közönösek, hanem határozottan cselekedjünk, imádkozzunk, és tegyünk konkrét gesztusokat a szolidaritásra.
2: Lord of creation, you gave us the fertile earth, and with it our daily bread, as a sign of your love and providence.
1: Teremtés Ura, nekünk ajándékoztad a termékeny földet és vele a mindennapi kenyerünket, mint szereteted és gondviselésed jelét. Ma fájdalommal ismerjük el, hogy testvéreink milliói még mindig szenvednek az éhezéstől, miközben oly sok élelem megy veszendőbe asztalunkon. Ébresz minket új lelkiismeretre, hogy megtanuljunk köszönetet mondani minden élelemért, hogy egyszerűen fogyasszunk és örömmel osztozzunk, és hogy megőrizzük a föld gyümölcseit, mint a te ajándékodat, ami mindenkinek szól, nem csak keveseknek.
2: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption into a culture of solidarity.
1: Jó Atyánk, tégy minket képessé arra, hogy az önző fogyasztói logikát szolidáris kultúrára cseréljük. Tedd, hogy közösségeink konkrét gesztusokat mozdítsanak elő, érzékenyítő kampányokat, élelmiszerbankokat és egy józan és felelős életstílust. Te, aki elküldted szeretett fiadat, Jézust, megtört kenyeret a világ életéért, adj nekünk új szívet, mely éhezi az igazságosságot és szomjazza a testvériséget.
2: May no one be excluded from the common table, and may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
1: Hogy senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, és hogy lelket tanítson meg minket, hogy ne úgy nézzünk a kenyérre, mint fogyasztási eszközre, hanem mint a szeretet közösség és a gondoskodás jelére. Amen.

Közzétették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 14. Leó pápa a június végi konzisztórium előtt a bíborosoknak írt levelében mélyebb elmélkedésre szólít fel az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, és óva int a prozelitizmus kísértésétől, illetve a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától. Az egyház küldetése nem a saját fennmaradása, hanem annak a szeretetnek a közvetítése, amellyel Isten szereti a világot. Ez áll 14. Leó pápa bíborosoknak írt levele középpontjában, amelyet április 14-én kedden tettek közzé a rendkívüli konzisztórium közelettével. A tanácskozásra június 26-án és 27-én Szent Péter és Szent Pál ünnepe előtt kerül sor a Vatikánban, amelyet a 14. Leó által vezetett Szent Mise zár le. A pápa a január 7-én és 8-án tartott konzisztórium végén jelentette be a következő gyűlés időpontját. A levélben a pápa háláját fejezi ki a januári konzisztóriumon végzett munkáért, és az összegyűjtött anyagokat maradandó értékű erőforrásnak nevezi, amelyet az egyházi megkülönböztetés révén tovább kell fejleszteni. Leó pápa rámutat Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítására, mint folyamatos hivatkozási pontra az egyház életének és küldetésének terén. Megjegyzi, hogy ez mindent újra a kérugmára, mint a keresztény és egyházi identitás szívére összpontosít, és egy friss levegő fuvallatának nevezi, amely képes elindítani a lelkipásztori és missziós megtérés folyamatait. Leó pápa felvázolja, hogyan hívja ez a perspektíva az egyházat a megújulásra számos szinten. Személyes szinten minden megkeresztelt embert arra hív a pápa, hogy újítsa meg találkozását Krisztussal, a pusztán befogadott hittől a valóban megtapasztalt és megélt hit felé haladva. Közösségi szinten felszólít a karbantartásra, a megtartásra összpontosító lelkipásztori megközelítésről, a missziós lelkipásztori megközelítésre való áttérésre, amelyben a közösségek az igehirdetés élő szereplőivé válnak, amelyeket a kapcsolatokra való odafigyelés, valamint az elkísérésre és a gyógyulásra való nyitottság jellemez. Egyházmegyei szinten a lelkipásztorok felelőssége kiemelt szerepet kap. Biztosítsák, hogy a missziós dinamizmust ne nehezítsék el, vagy folytsák el a szervezeti akadályok, miközben segítsék elő a lényegre összpontosító megkülönböztetést. Ezekből a gondolatokból bontakozik ki a küldetés egységes felfogása. Leó pápa a Krisztus központúnak és kerugmatikusnak nevezi azt, amely egy olyan találkozásból született, amely képes átalakítani az életeket, és vonzás, nem pedig hódítás által terjed. Megjegyzi, hogy ez a küldetés együttműködik a kifejezett igehirdetéssel, a tanúságtétellel, az elkötelezettséggel és a párbeszéddel, miközben elkerüli a prozelitizmus kísértését, és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy bővítés logikáját. Még azokban a kontextusokban is, ahol az egyház kisebbségben van, arra hivatott, hogy egy kis nyájként éljen, amely reményt hoz mindenkinek. A jövőre tekintve 14. Leó számos további elmélkedésre szoruló területet emel ki. Felszólít az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban lévő információk őszinte értékelésére, megjegyezve, hogy egyes aspektusok ismeretlenek és megvalósítatlanok maradtak. A prioritások között szerepel a keresztény beavatási folyamatok reformja, az apostoli és lelkipásztori látogatások megújult értéke, valamint annak szükségessége, hogy felülvizsgálják az egyházi kommunikáció hatékonyságát, beleértve a Szentszék szintjén is, egy egyértelműbben missziós értelemben. Levelének végén Leó pápa megismétli háláját a bíborosok szolgálatáért, és megerősíti, hogy további részleteket közöl majd a júniusi konzisztórium előkészítéseként. Az egyházat a feltámadt úr reménységére bízva húsvéti üdvözletét küldi,
és arra buzdít minden hívőt, hogy fedezzék fel újra az egyház küldetésének lényegét, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. Eugenio Pacelli, 12. Piusz, az Isten városa és az ember városa között. Ez a témája annak a konferenciának, amelyre május 4-én hétfőn 17 órakor kerül sor Rómában, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor pápák termében. A konferenciát a 12. Pius pápa születésének 150. évfordulójára emlékező ünnepségek részeként szervezik. Dominik Mamberti bíboros, protodiákonus, az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának prefektusa elnökletével az előadók között lesz Johann X, az államtitkárság államokkal fenntartott kapcsolatok részlege történeti levéltárának igazgatója, aki Eugenio Pacelli és a konkordátumok témáról beszél, Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője, aki Eugenio Pacelli bíboros, mint államtitkárról szól, Stefan Heid, a keresztény régészet pápai intézetének rektora, aki 12. Pius és a Szent Péter Bazilika konfesszió oltára alatt végzett ásatások címmel tart előadást, valamint Fabrizio Cambi domonkos atya, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor perjele, aki Itália és védőszentjei Szent Katalin és Szent Ferenc 12. Pius magisztériumában témáról beszél. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. A Szentszék felhívja a figyelmet, hogy ha újra a nukleáris elrettentésre, az arzenálok modernizálására támaszkodunk, és arra, hogy egyre inkább integráljuk a mesterséges intelligenciát a katonai rendszerekbe, akkor az egyre veszélyesebb útra tereli a világot. Április 29-én szerdán tartották New Yorkban az ENSZ ülésén a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 11. felülvizsgálati konferenciájának általános vitáját. A tanácskozáson a Szentszék állandó megfigyelője nagyon súlyosnak nevezte ezt a pillanatot. A növekvő geopolitikai feszültségek és a gyengülő fegyverzet ellenőrzési keretek hátterében a szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése miatt, beleértve a nukleáris fegyverek esetleges használatával és tesztelésével kapcsolatos fenyegetéseket is. 14. Leó pápát idézve a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője sajnálkozott a multilaterális diplomáciától való egyre növekvő eltávolodás miatt. Megjegyezte, hogy a párbeszéden és konszenzuson alapuló diplomáciát felváltja az erőn alapuló diplomácia. Kiemelte a nukleáris létesítmények elleni közelmúltbeli támadásokat is, mint a globális biztonságot védő régóta fennálló normák erodálásának jeleit. Nagy aggodalmának adott hangot a mesterséges intelligencia növekvő szerepe miatt a nukleáris döntéshozatalban. A Szentszék figyelmeztetett, hogy az ilyen rendszerek csökkentik az emberi mérlegelés idejét válsághelyzetekben, növelve a téves számítások kockázatát és elhomályosítva az élethalál döntések erkölcsi súlyát. Megerősítve a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés központi szerepét, kijelentette, hogy annak három pillére a leszerelés, a fegyverek elterjedésének megakadályozása és a nukleáris energia békés célú felhasználása továbbra is elengedhetetlen a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. A leszereléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a 6. cikkely kötelező érvényű kötelezettséget ír elő a nukleáris fegyverek felhasználására irányuló tárgyalások folytatására. Ez a kötelesség most sürgetőbbé vált, mivel a nukleáris hatalmak modernizálják fegyverarzenáljukat és bővítik elrettentési doktrináikat. Az ilyen trendek miatt fennáll a veszély, hogy egy olyan paradigmát szilárdítanak meg, amely már stratégiailag és erkölcsileg is megkérdőjelezhető, figyelmeztetett a szentszéki képviselő. Hozzátette, hogy az elrettentésre támaszkodni a biztonsághoz való olyan megközelítést tükröz, amely az erő fenyegetése által fenntartott kölcsönös sebezhetőségen alapul, nem pedig a jogon és a bizalmon.
a nukleáris fegyverek katasztrofális humanitárius következményeire emlékeztetve a Szentszék megerősítette, hogy támogatja a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést, amely megerősíti a leszerelés erkölcsi és jogi keretét. Hosszú és részletesen kifejtett nyilatkozatában a Szentszéki ENSZ megfigyelő a nonproliferációról is beszélt. Szorgalmazta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szigorú biztosítékait, továbbá megújította a támogatást a Közel-Keleten található nukleáris fegyverektől mentes övezet kialakítására. A puszta ellenőrzés nem elegendő, ha nem kezeljük a bizonytalanság kiváltó okait a párbeszéd és a felelősség teljes szerepvállalás révén. A nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatban a Szentszék megerősítette az államok jogát arra, hogy kötelezettségeikkel összhangban békés célokra fejleszték a nukleáris technológiát, megjegyezve annak alkalmazását az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az élelmezésbiztonságban és a környezetvédelemben. Végezetül a Szentszéki ENSZ megfigyelő emlékeztetett 14. Leó pápa felhívására a lefegyverzett és lefegyverző békére. A valódi béke nem alapulhat a félelmen, ehelyett a bizalomra, a párbeszédre és a közös emberségünk elismerésére kell építeni azt. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Áprilisban induló előadás sorozat. A Pázmány Jogi Szabad Egyetem célja, hogy helyet adjon a hit és a tudomány párbeszédének, hogy előképzettségtől, világnézettől vagy életkortól függetlenül minél szélesebb kört bevonjon az erről való gondolkodásba. A Pázmány Jogi Szabad Egyetem előadásai előzetes regisztráció alapján látogathatók személyesen, vagy megtekinthetők online. Az egyes tematikus előadás sorozatok körülbelül fél évente indulnak a PPKN jogi karán, a kar belvárosi épületében, 8. kerület Szentkirályi utca 28 szám alatt. Az előadás sorozat látogatása, illetve online követése ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kérjük keresse a www.jak.ppke.hu oldalon a Szabad Egyetem linkjét. A Katolikus Egyház büntetőjogi rendszere. Előadó dr. Antner Péter. Május 4-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig a büntethetőséget módosító körülmények. Erkölcs vagy jog? A J311-es teremben. Május 4-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig a büntetések fajtái, a büntetést helyettesítő intézkedések a J311-es teremben. Május 11-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig a büntetések alkalmazása, irgalmasság versus igazságosság a J311-es teremben. Május 11-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig az egyes büntetendő cselekmények a hit ellen és az egyház egysége, az egyházi hatóság és a tisztségek gyakorlása ellen a J311-es teremben. Május 18-án hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig büntetendő cselekmények a szentségek ellen. Május 18-án hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig büntetendő cselekmények más jó híre ellen és a hamisítás büntetendő cselekménye. Június 1-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig büntetendő cselekmények különleges kötelezettségek ellen, az emberi élet, méltóság és szabadság ellen, a 6. parancs elleni büntetendő cselekmények. Június 1-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig az egyházi büntető eljárás. Június 8-án hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig Vatikán állam büntetőjoga. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: A magyar jezsuiták szeretettel hívják a Mária Rádió hallgatóit az első jezsuita piknikre. A magyarországi rendfőnöknök konferenciája megtartotta a tavaszi plenáris ülését. A Munkácsi testvériskora diákjai látogattak el a pannonhalmi Bencés gimnáziumba. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Május 9-én szombaton délelőtt 10 órától a Budapesti Párbeszédházában a 8. kerületben a Horánszky utca 20 szám alatt vidám családi programokkal várják a kisebbeket. Katánk, gyermek koncerttel, játékokkal, kézműveskedéssel, valamint lelki feltöltési lehetőségekkel a szülők számára is. Arra biztatják a családokat, hogy hozzák el a kisgyermekeket,

0: 60 női szerzetesrend elöljárója gyűlt össze április 28-án a Kongregáció Jezu Váci utcai rendházának közösségi termében, hogy részt vegyen a Magyarországi Rendfőnöknök konferenciája plenáris ülésén, amelyet minden évben kétszer tartanak meg. Az összejövetel segíti és előmozdítja a női rendek együttműködését. A nap szentmisével kezdődött a belvárosi Szent Mihály templomban, ahol felolvasásra került Michael Wallace Banach érsek magyarországi apostoli nunciusának köszöntő levele. A délelőtti szekcióban eszköztárat nyújtottak az elöljáróknak, hogy miben és hova forduljanak, ha vezetési nehézségeik, elakadásaik vannak. Délután az előző év közös szerzetesi rendezvényeiről, ünnepeiről, valamint a jelenleg futó képzésekről szólt. A plenáris ülést közös könyörgés és az esti zsolozsma zárta. A Munkácsi Szent István Líceum diákjai és tanárai a nemrég létrejött testvériskolai kapcsolat keretében április 23-a és 25-e között látogatást tettek a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban és főapátságban. Estére érkeztek meg a főapátságba, melynek Szent Márton a védőszentje, akárcsak a Munkácsi Székesegyháznak. Másnap a líceum tanulói bepillantást nyertek a gimnazisták mindennapjaiba, megtekintették az iskolát és a kollégiumot, majd kisebb csoportokban részt vettek a tanítási órákon, valamint imaórán vettek részt a bencés közösséggel a háromhajós bazilika ősi falai között. Majd megtekintették a főapátság levéltárát. Másnap a csoport a Tihanyi Bencés apátságba látogatott, itt Mihály Jeromos perjel fogadta őket, aki röviden ismertette a Tihanyi Bencés monostor történetét. Az ősi falak között a csoport hálát adott az Úrnak az együtt töltött napokért. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Töltsétek meg a korsókat vízzel. Nagyon fontos nekem, hogy Jézus az első csodáját egy család születésénél, egy lakodalmon tette. Fontos nekem, hogy Mária az, aki észrevette a család szükségletét, hogy elfogyott a boruk. Ő az, aki intézkedik, és tesz azért, hogy tudja és hiszi, hogy Jézus csodát tud tenni. Jézus azt kéri, hogy töltsük meg a korsókat vízzel, ez számomra azt is jelenti, hogy kell valamit tennem a korsóba ahhoz, hogy Jézus csodát tudjon tenni az életemben. Az én vízem, amit a korsóba tudok tenni, az lehet az én aggodalmam a gyermekeim iránt, hogy nem tudok ott lenni mindenütt, ahol ők vannak. Viszont az aggodalmamat, a félelmemet beleteszem a korsóba, és felajánlom a Jóistennek, hogy tegyen vele belátása szerint. És erre igazából nekem van szükségem, hogy le tudjam tenni az aggodalmamat, és oda tudjam ajándékozni a félelmemet a Jóistennek. Többször is megéltem már azt, hogy az aggodalmam elengedésével és ennek a korsónak a megtöltésével Jézus átvette a terhemet, vigyáz a gyermekeimre. És szép megtapasztalás, amikor egy ilyen imádság után, amikor megtöltöm a korsót, és az Úristenre bízom a gyermekeimet, egyszer

0: csak üzennek, hogy minden rendben, mama.
1: Bodó Rita beszédtanár gondolatait hallották.

fontos nagyon, hogy hogyan áll a mágnes. Vonz vagy taszít? Miképpen működik? A kis csoportból egy szerető család lesz? Vagy minden tagja csak szörnyűködik? Egy dolgon múlik, egy dologra épül, ha téglái közt habarcs a szeretet. Akkor túlél, beteljesedik végül, csak helyesen játszd el a szerepet. Ha férfi vagy, legyél a gyermek apja. Nem elég az, hogy egész nap dolgozol. Legyél vele, álmait tőled kapja. S az sem mindegy, milyen példát hozol. Ha pedig nő vagy, legyél neki az anyja. Tanítsd a jóra, babusgasd, tápláld, öleld, amíg hagyja. Adj neki szeretetet, addig, amíg lehet. A szerelem, ha szeretetté olvad, legyen varázsos, összetartó erő. Legyél kéznél, mindig tudják, hogy hol vagy. A házasság az élet intézménye. Túlélni bármit csak együtt lehet. Mivel az ember Isten teremtménye, övé a hűség, a menny s a szeretet. A család egy olyan szó, amelynek a jelentésében benne van a biztonság, a sziklaszilárd alap, az a hely, ahová haza mehetünk, amelyben felnőhetünk, amelyből kirepülhetünk, de mégis emlékszünk rá, és belekapaszkodhatunk, mert amit ott hallottunk, örökre megmarad a szívünkben. Az emlékek színes szoborként a szívünkbe vésődnek. Ez az a hely, ahol elkezdődik az életünk, és ott szeretnénk, ha véget érne. Ahol szeretünk, ott van az otthonunk. Az otthon, melyet lábunk elhagyhat, de a szívünk sohasem. Lehet, hogy néha rossz szülő vagyok, Jézusunk. Sok szülő most így imádkozik. Lehet, mert néha kiabálok, mert türelmetlen vagyok, mert megszídom a gyermekemet, ha olyat tesznek, amit nem lehet. Igen, lehet, hogy néha rossz szülő vagyok. De egy a biztos, ami a szívemből jön. Én vagyok a legboldogabb, mert megszülettek. Én vagyok a legjobb barátjuk, én vagyok a pajtásuk. Én vagyok, aki fent vagyok éjszaka, mert betegek. Én vagyok, aki eteti, ha éhesek, itatja, ha szomjasak. Én vagyok, aki sír, ha lázasak. Én vagyok, aki, amikor bőg, ők szavalnak, énekelnek vagy zongoráznak. Én vagyok, aki büszke rájuk mindig. Én vagyok, aki mindenét odaadná értük. Én vagyok, aki mindent eldobna magától, csak sose veszítse el őket. Otthon, otthon az, ahová hazatérsz, ahol valaki vár este, ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútoroknak az apró nyikorgásait, ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életed, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok, elég egy szoba. Ha 10 vagytok benne, az se baj.
ha mind a tízen egyek vagytok ebben, hogy hazatértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzások, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű érzés, hogy ma itt élek. Van egy ágy, amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen, és ma az enyém. Jól érzem magam benne. És hogyha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám tartoznak, ez az otthon. Egy szűk padlás szoba is lehet otthon, egy pince is, még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet, ha az ember önmagából is hozzáad valamit. Elég egy szálvirág, amit az útszélen találtál, egy fénykép, amit éveken át hordoztál a zsebedben, egy könyv az asztalon, egy ébresztő óra, sok ezer apró kacat. Ha mindezt érezni tudod, nem vagy otthontalan a világon. Kell az otthon, ahol átölel a szeretet gyengét karja. Kell a család, aki válaszol a mosolyodra. Kellenek a barátok, kik melletted állnak, hogy jobban tudj örülni a világnak. Mindig kell valaki, aki el nem taszít soha, akinek mindig őszinte a mosolya. Kellenek a vidáman csillogó szempárok, amelyek szinte csalogatják a boldogságot. Lépjél hát mindig csak előre. Gondolj egyfolytában a szebb jövőre, míg van ember, ki megfogja a kezed, szíved, lelked, addig nyugodt lehet. Amen.

Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Úgy gondoltam, hogy e vers után, egy gyönyörű szép vers után beszélek egy picit az otthonokról, a családról. Szent József, aki a családapáknak a példaképe. És róla szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatók részére. Önző fogyasztói társadalomban élünk, ezt tudja mindenki. És a társadalomnak az egyik cél kitűzése a családoknak a szétbomlasztása, a keresztény hagyományoknak a felszámolása. És ma igenis alkalmas idő van arra, hogy elgondolkodjunk, hogy mit is jelent egy keresztény édesapának lenni. A Szentírásban Szent József igaz férfiként jelenik meg, aki hallgatag, megértő, jámbor, szerény és önzetlen. Ahogy az ének mondja, a lelke igaz, szíve tiszta. Ha nem lett volna ilyen, akkor a názáreti család sem lett volna a legboldogabb a világon. A keresztény hagyomány Józsefet olyan embernek ábrázolja, aki nem igen szól bele az élet folyásába, hanem visszahúzódó, és kerüli a problémákat. Ezért sokan úgy vélik, hogy nem sok mondani valója van a mai férfi világ számára. A mai divatos férfit másképpen képzeli el az erősebb nem. Mai felfogás szerint a férfi erőszakos, előtérben álló valaki kell, hogy legyen, aki parancsol, titokban pénzt tart meg magának, szeretője van, nem igen szeret otthon lenni, a család apró problémáit észre sem veszi, nem mosogat, nem takarít, és nem igen foglalkozik a gyerekekkel. A keresztény pedagógia azonban másra figyelmeztet. Pestalozzi, a világ legnagyobb pedagógusa, ezt írja: az apa tekintélyében van valami szent. A családapa isteni intézményt képvisel, gyermekei engedelmességgel tartoznak neki, és úgy kell szeressék őt, mint olyan valakit, akit maga Isten bízott meg feladattal és szentelt meg. A mai világ ezt a felfogást túl haladottnak véli. Gyakori az, hogy az ifjúság külön költözik, hogy úgymond egyedül legyenek, persze csak idézőjelben mondva, nekik senki se parancsoljon, még a jó Isten se. Csak hogy, ha elveszítjük Istent, elveszítjük a jónak a fogalmát is. Ebben rejlik a mai ember legnagyobb tragédiája. Az utóbbi évtizedekben a családok krízisét élte meg az egész világ. A gazdaságilag centralizált, kommunista, nacionalista ideológia, az erőszakolt urbanizálás, az ország etnikai tisztasága ellen elkövetett merényletek alapjában megrázkodtatták a családokat. A faluról városra hurcolt nép elveszítette hagyományait, gyökereit, sőt még eredetét is. Sokan közülük rengeteg szenvedésen és megpróbáltatáson mentek keresztül. Az úgynevezett piacgazdaságra való átállás folyamata újabb, eddig ismeretlen veszélyt jelent a családok számára. A társadalom ketté szakadása egyeseket milliárdossá, könyörtelenné tett, másokat elkeseredetté és korruptá. Az erkölcstelenség szolgálatába állított média megfertőzi a családokat, főleg a fiatalságot és a gyermekeket. Az elmaradott és primitív falvak életében megmaradt az a primitív felfogás, hogy a férfi terrorizálja a családját, veri a feleségét és a gyermekeket, részegségükben garázdálkodnak otthonaikban. Ezek a mai családok problémái. Már 12. Pius pápa írja: a rothadásnak indult társadalom a szétzüllesztett család romjaira épít. A mai család diagnózisát a legtalálóbban az ártatlan gyerekek fedezik fel.
Egy gyermek mondta, szeretném, ha édesapám néha-néha lemondana egy-egy labdarúgó mérkőzésről, ha nem ülne állandóan a televízió előtt, ha velem is játszana, ha együtt sétálnánk a városban és a parkban, és ha nem küldene bennünket a mamával a templomba, hanem ő is velünk jönne. Kedves hallgatók, ezek a szavak igazak, mert ártatlan és romlatlan gyermek szívéből fakadnak. Ezeket meg kell szívlelni. A család nagy szakértője, a belga Szönens bíboros a családapáknak ezeket ajánlja. Szeressenek otthon maradni még akkor is, ha a barátok köre szórakozása csábítja őket. Segítsenek a feleségüknek a házi munka elvégzésében. Az odavetett pénz önmagában nem jelent semmit. Ne felejtsék el a családi ünnepeket, évfordulók, névnapok megtartását, apró ajándékokat. Ne várják el feleségüktől azt, amit ők maguk sem tartanak be. Becsületesség, hűség, őszinteség. Ne csak beszéljenek, hanem legyen idejük is dolgokat megbeszélni, másokat meghallgatni. Legyen hitük, vallásos meggyőződésük és elveik. Hit, szeretet, szentségek és imádság nélkül még törzsfőnökök sem lehetünk, annál kevésbé családapák. Phil Bosmans az egyik könyvében ezeket írja. Élni, ez annyit jelent, hogy együtt élünk másokkal. Együtt élni másokkal annyit jelent, hogy megosztok velük mindent. Mások nélkül az élet, a szeretet, a boldogság nem lehet valóság, csak utópia. Millió szár köt bennünket másokhoz. Egyik élet függ a másiktól. Egyetlen élet sem teljesedhet ki mások nélkül. Szemünk azért van, hogy észrevegyük a másikat. Fülünk azért van, hogy felfigyeljünk a másikra. Lábunk azért, hogy közelebb vigyen bennünket másokhoz. Kezünket mások felé kell nyújtanunk. Szívünk azért van, hogy másokat szeressünk vele. Mondd el mindenkinek, fontos vagy nekem. Mondd ezt el sokféleképpen, egy mosollyal, készfogással, elismerő szavakkal, öleléssel, csókkal, szemed csillogásával. Mondd el naponta mindenkinek, fontos vagy nekem. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid, szép vers után ismét folytatni fogjuk a mai napnak Szent Józsefről, az édesapák példaképéről, a családapák példaképéről a gondolatmenetünket. Fogadják nagy-nagy szeretettel.

Magasságos, te tudod, nehéz az apaság, amit az én vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek, ha szemébe tekintek, benne ragyognak naphold csillagok. Anyja szeme is a te szemeid, Istenem, a te szemeid azok. Gyönyörűséges és szomorú szemek, oly ismerősek, s oly idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok, mit tehettem érte, mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz? Most is ki tudja, merre kóborog. Tekintetétől tüzet fog a műhely, tüzet fog a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt vele Egyiptomba futni, s azután is óvni lépteit fel a templomig, Jeruzsálemig. Míg egyszer elmaradt. Ó, jó volt, míg parányi rózsa újja borzolt a szürkülő szakállamat. Ezüst nyomot hagyott, már akkor is. Komoly nyomot, parányi rózsa újja, s most olyan más az útja. Vezetném, és ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utadon jár. Magasságos, ki tudja a te ösvényedet? Te vagy az atya, én senki vagyok. Az evangéliumban hallgatok, s hallgat rólam az evangélium. Mesélj nekem, apu, mi az, hogy becsület? Hogyha az van nekem, jár érte tisztelet? Milyen lesz, apu, az igaz szerelem? És ha majd elmúlik, akkor az fáj nekem? Van-e, apu, ma is Isten? Hisznek-e még bennük most is az emberek? Van-e tényleg élet a halál után? És ha ezt kérdezem, miért nézel bután? És ha majd felnövök, nekem is lesz sorsom? Mert most a tanulás az a legfőbb gondom. Miért lesznek rosszak, apu, az emberek? Hogy lehet, hogy vannak éhező gyerekek? Ha a munkádért megkapod mindig a béred, a hónap végén akkor miért nincsen pénzed? Ha rám nézel, látom, fátyolos a szemed. Hogyha én nem lennék, könnyebb volna neked? Hogyha öreg leszek, nekem is lesz szagom, és az unokákat én is elronthatom? Hogy lesz egy országból mocskos zsiványtanya? Sok mindent nem tudok, de egyet elhiheted, megmutattad nekem, milyen a szeretet. Ne búsulj, apa, nem számít a pénzed, mert jó, hogy velem vagy. Én így szeretlek téged. Hogyan is kellene apának lenni, néhány kis porontyot felnevelni? Megtanítani szépre és jóra, becsületre és szép igaz szóra. Fiúnak mutatni a példaképet, és erőt adni, mit elvár az élet. S a lánynak apát, hogy ő benne lássa, milyen legyen majd az ő választása.
hogy később a méltó párjára leljen, s benne milyen értékekre figyeljen. Hogyan is kellene apának lenni? Anyát szépen és hűen szeretni, tenyéren hordani a kis családot, megadva nekik az egész világot. Bíztatni azt, aki már belefáradt, együtt építeni a homokvárat. Szépséges terveket, álmokat szőni, s látni a gyermeket lassan felnőni, s bármi is történik, mellette állni, s ha eljön a napja, nagypapává válni. Hogyan is kellene apává lenni? Igaz receptet még nem írt senki. Egyetlen módon igazol az élet. Az, kiknek apja vagy, mind szeret téged.

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatni fogom a műsorunkat, és pedig azzal a gondolattal, hogy Szent József nem csak a családapáknak, az édesapáknak a példaképe, hanem a haldoklóknak a pártfogója is. Nézzük meg, hogy ez mit jelent egy pár gondolatban. A szociális kérdések, a politikai irány elvek problémáinak a tárgyalásánál sokszor hivatkoznak a szakértők az egykori gazdasági szakemberekre, politikusokra, felnéznek rájuk, őrzik emléküket és követik útmutatásaikat. És ez egy nagyon jó dolog. Jó dolog ez akkor is, ha lelki síkon keressük elődeinket, azokat, akik csodálatosan harcolták meg az élet harcát, és helyt álltak a keresztény élet megszentelésében. És mi ezeket a lelki óriásokat szenteknek nevezzük. Az egyház mindig a szentek égi születésnapját ünnepli, ami mindig egybeesik a haláluk napjával. Számunkra nem csak életük tanúságos, de a haláluk is. És egy olyan szent áll előttünk, a Szent József, akinek nem csak élete, de halála is csodálatos volt. Egy szent, akire maga Jézus is feltekintett és engedelmeskedett neki. Tehát Szent József a munkások védőszentje, amelyet május 1-én ünneplünk. Szent József a családok védőszentje, amelyet Szent Család vasárnapján ünneplünk. És most álljon úgy előttünk, mint a haldoklóknak a pártfogója is. Mert tudjuk, hogy a halál problémáját senki nem kerülheti meg. Szeneka írja már, hogy egy egész emberi élet sem elég hosszú ahhoz, hogy megtanuljunk élni. Ugyanolyan fontos egy életen át megtanulni, jól meghalni. Kedves hallgatók, a szenvedés, a fájdalom és a halál szorosan a megváltásunk titkához tartozik. Ez az egyetlen dolog, ami a halálnak valamiféle pozitív értelmet ad. Jézus a vakon születetről azt állítja, hogy vakságának az oka nem az ő bűne, sem a szüleié. Ő azért született vakon, hogy rajta Isten dicsősége nyilvánuljon meg. Lázár azért halt meg, mondja Jézus, hogy általa Isten ereje nyilvánuljon meg. Ha ez így van, akkor a mi halálunk is Isten dicsőségére szolgál abban, hogy Isten örök életre kelt bennünket a feltámadás dicsőségében. Lázár sírjánál Márta így szól Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Ha itt lettél volna, ezek a szavak óriási jelentőséggel bírnak, kedves hallgatók, hiszen arra figyelmeztetnek bennünket, hogy Jézus nem hiányozhat sem életünkben, sem a halálunkban. A halál annyira lesújt bennünket, hogy alig maradt hely a vigasztalásnak. Egy temetés alkalmával annyi mindennel vagyunk elfoglalva, hogy alig adunk helyet a köztünk lévő feltámadt Krisztus által hirdetett reménységnek. Sok temetés és gyász mellett nyugodtan elmondhatjuk, Uram, ha itt lennél köztünk, másképpen temetnénk és gyászolnánk a szeretteinket. És annyi minden nyugtalanít bennünket egy temetésen. Sokan még a legszentebb pillanatokban, a búcsú perceiben is egyebekkel foglalkoznak. Aztán mennyi járkálás, jövés, menés, beszélgetés van sokszor a rabatal körül. Sokszor nekünk, keresztényeknek szól a szentpáli figyelmeztetés, hogy vigyázzatok, nehogy úgy gyászoljatok, mint azok, akiknek nincs reményük. De elmondhatjuk azt is, Uram, ha itt lettél volna köztünk, másképp halt volna meg az én testvérem. És hányan halnak meg szentségek nélkül, hányan indulnak el az örök élet útján annélkül, hogy kibékülnének Istennel és vele barátaikkal. Hányan halnak meg reménytelenül és kétségbeesve, ahogy mondani szoktuk, a fal felé fordulva. Egy olasz író a halála előtt néhány nappal ezeket a szavakat vetette papírra. Egész életemben egy falat döngettem. Azt gondoltam, hogy van valami mögötte, és választ kapok onnan túlról, hiszen az életnek csak kell legyen valami értelme. Mind kétségbe esettebben döngettem ezt a falat, de semmi választ nem kaptam.
Kedves hallgatók, a halálra vonatkozó összes félelem és gondolat egy nagy kopogtatás az életnek azon a falán, amely elválaszt bennünket a túlvilágtól. Mi tudjuk azt, hogy ott túl van valaki, aki reánk vár. Aki hitetlenül és kétségbe esetten döngeti ezt a falat, az reménytelenül vár a válaszra. Oda át csak az imádság hangja hatolhat. Szent Józsefről azt imádkozzuk a 9. imájában, hogy az ő halála páratlan halál volt. Ott volt mellette Mária és Jézus. Tisztes fejét Jézus tartotta karjaiban, tekintete Mária tekintetével találkozott, és így halt meg. És nem lehet másképpen a mi halálunk sem. Főleg akkor, ha az nem váratlanul érkezik. Ezért imádkozzuk a nagy konvertita költővel, Joris Karl Huysmanssal együtt, hogy Uram, légy irgalmas azokhoz a keresztényekhez, akik kételkednek. Irgalmaz azoknak, akik nem tudnak hinni, irgalmaz nekünk, akiket még fogva tart az élet, és egyedül botorkálunk egy olyan ég alatt, amelyet még nem világított meg teljesen az örök élet létezésének a reménye. Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent József az egyháznak a védőszentje is. Ugyanakkor bölcsességgel gondozta a családját. Így ő lett a harmonikus családi élet példaképe, és erre a példaképre nagy szükség van. Tudjuk jól, hogy egy ember teste akkor betegszik meg, amikor nem kap egészséges vérkeringést. És a vérkeringési zavarok okozója az apró hajszál ereknek a kihalása. És ezek nélkül a hajszál erek nélkül a nagy erek képtelenek működni. És ugyanígy, ha a mai társadalom teste beteg, annak oka a mai családok betegsége és a pusztulása. Régen is voltak bajok, szenvedések, szegénység, háború, infláció, munkanélküliség. Az emberek mégsem estek kétségbe, mert otthon jól érezték magukat. Ma azonban a legtöbb baj a családban van. Nincs szeretet, nincs áldozatvállalás, nincs lemondás. Ha mégis létezik még a család, akkor az annak köszönhető, hogy még vannak, akik Szent József türelmével, bölcsességével és áldozatkészségével feláldozzák magukat a család oltárán. Szent József egyszerű hite, a családapák és a férfiak példaképe marad a világ végéig. Katolikus egyháznak minden időben voltak komoly férfi szentjei, de sajnos megfogyatkoztak ezen férfiak sorai, és nagyon téves az a felfogás, hogy a feleségem, a nagymama majd foglalkozik a családban a vallással. Hát nem így van. Hogy a hit meggyengült, az nagyban annak köszönhető, hogy a férfiak eltávolodtak nagy részben Istentől, eltávolodtak az imádságtól. Helyét életükben elfoglalta a durvaság, a gátlástalanság, szenvedélyek, a családok elhanyagulása. Nem csak a nagymamának, gyermeknek, feleségnek kell üdvözülni, hanem mindenkinek. Ezért a férfiaknak is szükségük van a hitre, a szentségekre, a templomba járásra, a hit gyakorlására, az egyház mellett való kiállásra. Ahogy mondottam az előbb, kedves hallgatók, Szent József a jó halálnak a védőszentje is. És egyszer mindannyian meghalunk, és a halál nagy művész abban, hogy egyenlővé tegye mindazokat, akik itt a földön különféleképpen éltek. Sorsuk azonban nem mindenkinek egyforma. Amilyen az életed, olyan a halálod. Amilyen a halálod, olyan az örökké valóságod. És Jézus nélkül meghalni nehéz. Élni könnyű, de meghalni nehéz. Semmi sem tragikusabb, mint egy reménytelen halál. Hogy jó halálod legyen, jó életed kell legyen. Az egyik nagy filozófus azt mondta, hogy Szokrátész, hogy az élet feladata előkészíteni az embert, hogy jól haljon meg.
Ha a 23. János pápa egész életében a jó halára készült, akkor igen nagy szükségünk van Szent József példájára, életére és a halálára. Tehát ilyen gondolatokkal kell megvallaniuk a férfiaknak a hitüket, és terjesszék Szent József elé imádságaikat és kéréseiket, hogy segítse meg őket, legyen az ő közbenjárójuk a Szent Fiánál, Jézus Krisztusnál. Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai műsorunkba ennyi fér bele. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Egy szép verssel búcsúzok önöktől, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Első volt Ádám, első férfi. A fenséges, a vaderő. Bár a teremtés koronája, mégis a bűn jelképe ő. Utódai az ős apának, ti lettetek kemény fiúk, erősek, bátrak, tettre készek, és cseppet sem híjuk. Túl gyorsan telnek az évek, a család és a munka nagy teher. Csak a ti vállatokat nyomja, a szeretet bennetek hever. S ha néha feszült idegekkel azt mondjátok, most már elég, kicsi szünet, aztán újra tovább forog a nagy kerék. S bár változatosságra vágytok, mert unalmas a megszokott, hamarosan visszatértek, mert rájöztök, hogy a családban jobb. Mi lenne, ha ti nem lennétek? Legyetek köztünk még sokáig. De jó, hogy vagytok. A férfi könyv fájdalma mélyen fogan, amely sebes, szélsebes, vérző vad folyam. A férfi könyv napnál ragyogóbb arany, sötétben is fénylik, vigasztalhatatlan. A férfi könyv öröme szárnyal magasan, amely csupa szív s csillagpor fényéből való. A férfi könyv napnál ragyogó arany, izzó lángban edzett szeretet, vak világtalan. A férfi könyv végzete a sírva zúgó harang, amely áldást oszt és síron túli hang. A férfi könyv némán gyászos sárban arany, gyermek ilyen szép, mégis szomorúan boldogtalan.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Bér Miklós Váci megyés püspököt a Mária Rádió szombat reggeli napindítójában, amikor az édesanyákra emlékezünk.
1: Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit.
0: Május első vasárnapján az édesanyákra emlékezünk. Az ő gondoskodó, féltő szeretetük semmivel sem hasonlítható össze. Kérem kedves püspökatyát, hogy mondja el, hogyan emlékezik vissza édesanyjára, és mi az, amit szeretne elmondani róla.
1: A legelső gondolatom az, hogy nagyon nehéz, válságos körülmények között indult el a mi kapcsolatunk. A második világháború közepén születtem 1943-ba, és nem sokkal a születésem után édesapám meghalt Budapest ostrománál. Tehát édesanyám egyedül maradt, az otthonunkat elvesztettük. Aztán hát jött a kitelepítés, meg sok minden nehézség. Tehát ezt azért hangsúlyozom, hogy én ilyen körülmények között éltem át és tapasztaltam meg az ő féltő szeretetét. A mai körülményeink között talán ez sokak számára újszerű és nehezen hihető, hogy szó szerint a mindennapi kenyér gondokkal küszködött. Az édesapám halála után egy kis özvegyi nyugdíj mellett kötött, horgolt, zongoraórát adott, sok mindennel pótolta mindazt, amire szükségünk volt azok között, a nehéz körülmények között. De ahogy visszagondolok rá, valami nagyon nagy szeretettel és türelemmel és féltő szeretettel vett körül. Mindig csodáltam a lelki erejét. Honnan vett erőt és honnan kapta a mindennapi helytálláshoz a további lelki táplálékot? Hát egészen biztos, hogy az ő imádságos lelkületéből. Amikor kérdezgettem az ő gyerekkoráról, vagy hát fiatal koráról, mindig újra és újra arról mesélt nekem, hogy az örökimádó templom közelébe laktak, és ő kislánykorától kezdve valami egész különleges vonzódást érzett az oltári szentségben jelenlevő Jézus iránt. És ezzel az erőforrással, ezzel a lelki táplálékkal tudott ő azokban a nehéz időkben is helytállni. És hát engem is így nevelt, és így vitt a templomba kisgyerekként, a bakástéri templomba voltam első áldozó, őrzök egy kedves képet, ahogy boldogan és büszkén ott állunk a bakástéri templom előtt, büszkén néz rám, és látom az arcán azt a boldog mosolyt, hogy az ő kisfia is oda jutott Jézus közelébe. Aztán egy másik képet is őrzök, ez már egy nagy ugrás, az a papszentelésem. 1966-ban szenteltek pappá az esztergomi bazilikába, és őrzök egy képet, ahol már fölszentelt papként köszönetet mondok a többiek nevébe a szentelő püspöknek, és ő pedig ott a háttérbe lehajtott fejjel látszik, de ebből a mozdulatból ott van a hálaadás, a köszönet, hogy a Jóisten elfogadott engem, az ő fiát, az ő szolgálatára, és tudom, hogy imádkozott érte. És később is, amikor már önálló plébános lehettem, ott volt mellettem, a szentmiséimen orgonált, és mindenről gondoskodott, hogy én a napi feladataimat elvégezhessem. Őrző angyalom is volt. Azt hiszem, hogy ilyenkor anyák napja táján mindnyájan a saját emlékeinket idézzük fel, és próbáljuk megfogalmazni, hogy mit is jelent a Jóisten szándéka szerint ez a személyes gondoskodás, ez a féltő anyai szeretet. Természetes, hogy ilyenkor májusban, és hát anyák napján különösképpen is az Úr Jézus édesanyjára is gondolunk. És a saját édesanyánkon keresztül próbáljuk elképzelni a szűzanya személyét, de éppen a saját kapcsolatunkon keresztül próbáljuk megérteni az Úristennek a szándékát. hogy az édesanyánkon keresztül különös módon érezhettük a gondoskodó szeretetet, a féltő, aggódó, gondoskodó szeretetet. Minden évben külön alkalom ez mindnyájunk számára, hogy ezt visszagondoljuk, visszaidézzük. Nem röstellem ilyenkor is elővenni a régi fényképeket. Itt a szobám falán őrzök két képet is édesanyámról, amikor már plébános lehettem, és ott ül mellettem az asztalnál. Talán egy baráti társaság lehetett, akik ezt a fényképet készítették. Mindig közel érzem magamat az ő lelkületéhez, és ami nagyon sokszor eszembe jut, ha nehéz napjaim vannak, hogy biztos, hogy odaátról imádkozik értem. Nem tudom, hogy mikor jutok el a sírjához, a Pilismaróti sírjához, de ez mindig nagyon fontos, hogy kézzel foghatóan is ezt a szeretetet megköszönjük. Imádsággal is, hát aki már személyesen nem tudja megköszönni édesanyjának a szeretetét, legalább így, hogy a sírjánál gondoljunk rá.
0: Püspök atya, mit mondana a mai édesanyáknak és a leendő édesanyáknak? Mi az, amire szeretné felhívni a figyelmüket, hogy ők is ugyanígy örüljenek a gyermeküknek, vagy a megszületendő gyermeküknek, és ugyanilyen gyöngét szeretettel egész életükben gondoskodjanak róluk?
1: A közelmúltban egy keresztelőn figyeltem meg az édesanyja arcát, az ő büszkeségét, örömét, hálaadását, ahogy arra kicsit emberkéren tekintek. Én ezt üzenem minden édesanyának, hogy naponta egy fohásztal köszönjék meg az Úristen bizalmát, hogy a kezükbe ad egy csodát, egy drága kincset, a Jóistennek a két másaként az ő gyermeküket, de minden nap egy fohász, egy védő, oltalmazó fohász is mondjanak el a gyermekükért. Hiszen a Jóisten rájuk bízta őt, hogy ők legyenek a közvetítői a Jóistennek a szeretetének. Olyan szép is lehetne ez a világunk, ha ezt soha nem felejtenénk el. Persze a napi gondok, feladatok az, a felnövekvő gyerekeknek már a másfajta élethelyzete is. Persze, hogy már elterelik a figyelmünket sok mindenről, de vissza-vissza gondolni erre, hogy a Jóisten szeretetének a csodáját ilyen közelről tudjuk mi átélni. Hát én áldott ünnepet kívánok minden édesanyának, és Jézus édesanyának, a szűzanyának a példája szerint fogadja el minden édesanya újra Jóistennek ezt a bizalmát, és imádkozzon, védje, óvja az ő gyermekét.
0: A hallgatók nevében is nagyon köszönjük Püspök atyának az édesanyákról szóló megemlékezését.

0: Hírek.
1: A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. A Munkácsi testvériskola diákjai látogattak el a pannonhalmi Bencés gimnáziumba. Ternyák Csaba egri érsek köszöntő levelet intéz.

0: feladatáról kijelentette, egységben 14. Leó pápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békesség szerző kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A 8 boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában, és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. A Munkácsi Szent István Liceum diákjai és tanárai a nemrég létrejött testvériskolai kapcsolat keretében április 23-a és 25-e között látogatást tettek a pannonhalmi Bencés gimnáziumban és főapátságban. Estére érkeztek meg a főapátságba, melynek Szent Márton a védőszentje, akárcsak a Munkácsi Székesegyháznak. Másnap a liceum tanulói bepillantást nyertek a gimnazisták mindennapjaiba, megtekintették az iskolát és a kollégiumot, majd kisebb csoportokban részt vettek a tanítási órákon, valamint imaórán vettek részt a Bencés közösséggel a háromhajós bazilika ősi falai között. Majd megtekintették a főapátság levéltárát. Másnap a csoport a Tihanyi Bencés apátságba látogatott, itt Mihály Jeromos perjel fogadta őket, aki röviden ismertette a Tihanyi Bencés monostor történetét. Az ősi falak között a csoport hálát adott az úrnak az együtt töltött napokért. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándokai az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. Azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra, a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Szent Atanáz püspök egyháztanító Alexandriában született 295 körül. Ott is halt meg 373-ban, 78 éves korában. Ezt az alázatos szent pátriarkát az utókor nagynak nevezi, és nem alaptalanul. Keresztény szülőktől származott. Mint kisgyermek érte meg Diokléciánus borzalmas keresztény üldözését. Tanítói közül néhányan az üldözés áldozatai lettek, de már diákonus volt, amikor püspökét, Sándort elkísérte a níciai zsinatra 325-ben. Személyesen megtapasztalta ezen az első egyetemes zsinaton az igaz egyház győzelmét az eretnek, Árius fölött. A szentek életével kapcsolatban gyakran említést teszünk Áriusról, az ariánusokról, erről az eretnek tanításról. Lássuk röviden, hogy mit is jelent ez az eretnek tanítás, mit tanítottak. Abban az időben, Krisztus után a 300-as években, amikor alig ültek el a pogány üldözések viharai, új és vészesebb förgeteg zúdult az egyházra, az arianizmus, mely azt tanította, hogy Jézus Krisztus nem igaz Isten, hanem csak Istennek legkiválóbb teremtménye, nem azonos lényegű az Atyával,

0: hanem legföljebb hasonló lényegű. Ez a tanítás a kereszténység gyökerét érinti. Ha az evangélium hirdetője és üdvünk szerzője Jézus Krisztus nem Isten, hanem csak igen kiváló ember, akkor tanításaival és parancsaival szembe lehet helyezni más, szintén kiváló emberit. Ha Krisztusban nem Isten lett emberré, akkor az embernek sem kell minden erejét megfeszíteni arra, hogy istenivé tegye lelkét és életét. Az arianizmus a szent kereszténységnek lefokozása az egész vonalon. Idézem a níciai hitvallásnak ide vonatkozó szavait. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény. Az atyával egylényegű, és minden általa lett. Íme az egyháznak hivatalos tanítása arról, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. A níciai zsinat tehát 325-ben volt, a zsinat után 3 évvel, 328-ban, Sándor püspök halála után Atanászt választották meg Alexandria pátriarka püspökévé. Ettől kezdve 45 éven keresztül neki kellett vezetnie azt a nagy harcot, amelyet az igaz hívek végztak az ariánusokkal szemben. A hit tisztaságáért való küzdelemben kihívta maga ellen a tévtanítók gyűlöletét. Ezért összesen 5 alkalommal száműzték. A száműzetésben 17 évet töltött. Sok baja volt az ingatag Konstantin császárral, aki írásban engedélyezte Árius működését. Atanáz ezzel nyíltan szembeszállt. Ezt írta a császárnak. Nem lehetséges újra fölvenni az egyházba olyan embereket, akik ellene mondanak az igazságnak, tévtanítást terjesztenek, és akikre az egyetemes zsinat kimondta a kiközösítést. Ezután olyan nagy lett az áskálódás ellene, hogy a legjobb megoldás a menekülés volt. Konstantin császár kedvezett az arianizmusnak, 339-ben letettnek nyilvánította Atanászt, aki első Gyula pápához menekült Rómába. A pápa ugyan hazasegítette, de a császár miatt újra az egyiptomi remetékhez kellett menekülnie, s csak Julianus császár idején térhetett vissza. Ám nem sokkal később ez a császár is száműzte. Ekkor találkozott Remete Szent Antallal, a remeték atyával. Ott írta meg életrajzát is. Cellájából irányította híveit. Egyiptom láthatatlan pátriarkája maradt. Egy érdekes, fennmaradt anekdóta így beszél róla. Egy alkalommal, amikor a Níluson menekült csónakon, észrevette, hogy üldözik. Erre megfordult a csónakkal, és szembe evezett velük. Azok megkérdezték, nem látta-e Atanászt? Ő így felelt, épp az imént hajózott felfelé a Níluson. Ha siettek, még elérhetitek. Így menekült meg. 366-ban Valens császár uralkodása alatt újabb 4 hónapos száműzetésre ítélték. Szülei sírboltjában bujkált. Amikor Atanáz meghalt, úgy ünnepelték, mint az egyház oszlopát. Nagy gondot fordított arra, hogy népével megkedveltesse az aszkézist és a szüzességet. Mindenkit meggyőzött, mert bizalmat tudott kelteni. Keressük, ismerjük meg az igaz tanítást, és attól soha el ne térjünk. Mit is kérünk a Szentmise könyörgésében Istentől? Mindenható örökisten, te megadtad Szent Atanász püspöknek, hogy rendíthetetlenül védelmezze fiad istenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Karácsony Tibor, az Erdélyi Mária Rádió műsor igazgatója. Szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgat. A mai témánk az Isten szerinti férfi, vagyis Isten szerinti édesapa, és úgy gondoltam, hogy ez a téma egy kicsit talán, mintha el lenne hanyagolva mindenféle ágon, és úgy gondolom, hogy jó lenne ezen is egy picit elmélyedjünk, ezen a témán, Isten szemszögéből, a Szentírás alapján. Egy rövid történettel szeretném kezdeni. Az egyik alkalommal két barát elmentek sízni. Próbálkozott a barát a síjeléssel, és magyarázza, meséli a férfi, hogy annyit estem, hogy a végén már nem is számoltam. Oktatóim mégsem adták föl. Egyikük szabályos sí órákat adott nekem délelőttönként, délután pedig a többiek siklottak le velem, kis sebességgel, az enyhébb lankákon, miközben folyamatosan adták az instrukciókat. A negyedik nap délutánján kísérőm, egy atléta termetű férfi felvitt a hegycsúcsra. Ezt a pályát biztosan élvezni fogod, mondta, amikor leugrottunk a síliftről. Siklottunk pár száz métert, majd megálltunk, és megvizsgáltuk az előttünk fehérlő terepet. Inkább hasonlított egy sziklákkal tarkított szakadékra, mint egy hagyományos sípályára. Nem meredek ezek kicsit? Próbáltam nyugodt hangon feltenni a kérdést. De, válaszolta útitársam, innen indulnak a lesiklók, amikor a városban rendezik a sí világkupát. És mi az átlagsebesség? Kérdeztem. Egy pillanatra elgondolkodott, hát úgy 140 km óránként. Miközben a mélységet néztem, kicsit megijedtem. 140 kilométer. A barátom ekkor nagyon megértőnek bizonyult. Oké, nyugtatgatott. A profik egyenesen száguldanak lefelé ezen a nagy meredeken. De mi ketten cikcakban haladunk majd a lejtő egyik szélétől a másikig. Én majd előre megyek, te csak gyere a nyomomban, és akkor minden rendben lesz. Így történt, hogy azonnal hihetetlenül meredek lejtőn lesiklottam a társam nyomában. Sí talpai éppen a megfelelő méretű nyomokat hagyták, miközben az én sí talpaim beleilleszkedtek az ő nyomvonalába, szép lassan tudtam haladni ahhoz, hogy az irányt is tartsam és állva maradjak. Lejjebb, lankásabb szakaszok következtek, ahol már egymás mellett haladtunk, és gyönyörködtünk a lélegzet elállító tájban. Kedves Mária Rádió hallgatók, azért mondtam el ezt a történetet, mert sok fontos szempontból a mi keresztény életünk is tulajdonképpen olyan, mint ez a lesiklás a hegyről. Nekünk is a nyomvonalban kell maradnunk, és mi sem vagyunk elég jók. Ha csak a magunk erejére támaszkodunk, újra meg újra elbukunk. Ha csak a magunk erejében bízunk, meghalunk. De milyen jó azonban, hogy nem kell önmagunkra hagyatkoznunk. Mindig van valaki, aki segít megtalálni a hegyről levezető sínyomokat. Elsősorban Isten a mi segítőnk, de sokszor más keresztény testvérek is sok sietnek a segítségünkre, ismerik az útat lefelé. Kitapasztalták és kisíjjelték már előttünk az ösvényt, hogy legyen, amit követnünk. Keresztény életet élni olyan, mint jó nyomvonalban síjelni. Mózes
2: arra buzdította Istennek a népét, hogy járjanak mindenben az ő útjain. Pál apostol is azt mondja, hogy a keresztények lépjenek nyomába atyánk Ábrahám hitének. A keresztény házas élet nem más, mint egy séta, utazás a jól kitaposott ösvényen. És a házas életben azért vannak a férfiak, azért vannak az édesapák, hogy ahogyan mondotta Szent Pál apostol is, tanúságot tegyenek férfiúi hitükről, kötelességükről. Mégis ahhoz, hogy istenfélő férfi váljon belőlünk, ahhoz, hogy istenfélő férj váljon a férfiakból, helyesen kell gondolkodniuk erről az utazásról. Itt különösen is arra célzok, hogy jól lehet a síelés és a távgyaloglás például a sportból ismert fogalmak nekünk, keresztényeknek tudnunk kell, hogy pusztán csak ügyes, kitartó gyakorlással, edzéssel nem érünk el sikereket. Óvakodnunk kell tehát a teljesítmény orientált kereszténységtől, vagy úgymond a mindent bele kereszténységtől. És ugyanígy van a házasságban is, hogy óvakodniuk kell a férjeknek, a feleségeknek, vagy ketten együtt a teljesítmény orientált házasságtól. Ne az legyen a célkitűzésük, hogy nekünk több legyen, mint a szomszéd házaspárnak. Nekünk jobb legyen, szebb legyen, ügyesebbek legyenek a gyerekeink. Ez túlterheltséget von maga után. Igazából Isten szemszögéből nézve azt kell tenni, amit Isten elvár. A férfi feje a feleségnek, olvashatjuk a Szentírásban, a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ebből a kijelentésből gyakorlati konklúziók is adódnak. És melyek ezek a konklúziók? Tehát először, a vezetés felelősségét Isten adta a férjnek. Ezért a házasság csak akkor működik jól, ha érvényesül benne a férj vezető szerepe. Itt most gondolom, hogy nagyon sok háziasszony egy kicsit felkapja a fejét, hogy na én ezt hogy is gondolom, és a Szentírás hogy is ír ilyen, de hát tovább folytatom, és akkor megértik. Tehát a férj vezető szerepe, ha érvényesül, maga a férj szerep az nem rang, hanem megbízatás Istentől. Elsősorban felelősséget jelent a feleség és a gyerekek anyagi, egészségi és lelki jólétéért. Tehát nem azért kell a férjnek vezetnie, mert ő tökéletesebb vagy jobb teremtmény, mint a feleség, hiszen nem az, hanem azért, mert Isten őt bízta meg ezzel, és őt is fogja a férjet számon kérni. Tehát arról sincsen szó, hogy mindent a férjnek kell csinálni a családban, de mindenről tudnia kell, mert mindenütt, mindenért felelős. Ezt úgy képzelem el, mint most az én saját posztomat, hogy én, mint igazgató, tehát nem a műsor igazgató csinál mindent, de ha baj van, elsősorban őt vonják felelősségre. Tehát először a férjnek kell betöltenie a szerepét ahhoz, hogy a feleség és a gyerekek képes legyenek betölteni a saját magukét. Így tehát a vezetés a Biblia szerint szolgálat. Krisztus, az egyház feje, azért jött, hogy ő szolgáljon, olvashatjuk Márk evangéliumának 10. fejezetének a 45. versében. a férj, aki a feleség és a család feje, a feleségét, a gyerekeit, a családját szolgálja. Lukács evangélistánál a 22. fejezetéből, a 25.-26. verseiből ezt olvashatjuk, idézem: a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. A vezetés a vezetettek kibontakozása is. Tudjuk, hogy egy jó kertész keze alatt jól fejlődnek a növények. Ugyanígy van a családban is, hogy egy jó férj, egy jó édesapa keze alatt boldog, örömteli és szeretetteljes légkör alakul ki a családban. Így tehát a vezetés légkörteremtés is. Az Istenben bízó férfi Krisztus királyi uralma alatt áll. Vezetése mellett Krisztus szeretete, öröme és békéje költözik be a családba. A férj az a vezető. És itt jön a másik probléma, amikor vannak olyan kapitányasszonyok, hogy a férjükön akarnak uralkodni, és a férj természetesen kiengedi a kezéből a gyeplőt, és itt kezdődnek az alkoholizmusnak az első jelei. Amikor a férj nem tud már uralkodni a feleségén, idézőjelbe uralkodni, nem tudja a vezető szerepét, mint férj pozitívan megélni, átvesz mindent a kapitány asszony, és akkor a családban kezdődnek a problémák. De ez megint egy másik fajta téma, útvonal. Visszatérnék akkor a férjeknek a többi vezető szerepére, illetve a férjeknek a szerepkörére, amelyben az elsőt már megtárgyaltuk, hogy a vezetés, és erre adtak a kedves hallgatók egy konkrét példát is, hogy hogyan is működik a hétköznapi életben. A második szerepkör a férjnek a szeretet. A Szentírásból olvashatjuk, az Efezusiakhoz írt levélben Szent Pál apostol írja az 5. fejezetének a 25. versében: férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. De még ezelőtt, a mondat előtt még benne van az is, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Tehát először az van a Szentírásban, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. És utána jön, hogy férfiak, ti pedig szeressétek a feleségeteket. Na most akkor nézzük meg ezt is egy picit aprólékosabban. Talán úgy hangzik ez a nehéz parancs, mint hogyha egy, hogy is fogalmazzak, hogy ne sértsek meg senkit, mintha egy bénának mondanák. Tehát nyújtsd ki a kezedet, ahogyan Krisztus. Kezdeményezően. Tehát nem válasz szeretet az övé, hanem az én szeretetemet megelőző szeretet. Hiszen olvashatjuk szintén a Szentírásból, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk, azaz, amikor mi még semmi jelét sem mutattuk a mi iránta való szeretetünknek. Tehát a férfi ne csak vállalkozásokban, nyaralási ötletekben legyen kezdeményező, hanem elsősorban a szeretetben. A másik feltétel nélküli elfogadásával. Ez a második gondolat. Az egyház az elmúlt évszázadok során sohasem volt tökéletes, Krisztus mégis kitartóan szerette. Így a férj sem várhatja, hogy a felesége tökéletes legyen. És fordítva is ugyanez érvényes. Szeretete nem függhet attól, hogy felesége jól végzi-e a dolgát, de még attól sem, hogy milyen a magatartása az asszonynak a férje iránt. Önmaga feltétel nélküli odaadásával a harmadik gondolat, tehát nem csak meghalni, hanem évtizedeken át élni is lehet valakiért, és önmagunkat adva. De nagyon sokszor van az a kifejezés, hogy annyira szeretlek, hogy meghalok érted. Tehát nem meghalni kell, hanem élni kell egymásért. Szeretetben. Élni kell valakiért. Konkrét esetben a férjemért, a feleségemért. Önmagunkat adva. Önmagamat adni annyi, mint időmet, figyelmemet, teljes érdeklődésemet adni, a magam érdekeit háttérbe szorítva. Ez sokszor azt jelenti, hogy fontosabb arról gondoskodni, amire a feleségemnek van szüksége, mint a saját szükségleteimről. Például a feleség beszélgetni akar, de a férj aludni szeretne. Tehát itt egyszerűen önmegtagadásról van szó. Negyedik, a tettekkel. Ha kell, virrasztva, gyalogolva, több munkával, minden munkát félretéve, a szavakkal. Jézus is használta a kommunikációnak ezt az igazán emberi módját. Van ez a mondás, hogy szóból ért a magyar ember, de minden idők és minden táj embere is szóból ért az asszony is. Sokszor az asszony sírva panaszolja, évek óta egyszer sem mondtad nekem, hogy szeretsz. Nem elég így vigasztalni, ahogy a viccben is van, hogy megmondtam az esküvőn, és ha valami változik, akkor majd szólok. Tehát nem erről van szó. Önmegtagadás. Az érzelmeknek a kimutatása, nem félni az érzelmektől. Mindezekből következik, hogy szeretetünknek elsősorban, a férj szeretetének elsősorban akarati döntésen kell alapulnia, és nem változékony érzelmeken. Akár a béna, aki Jézus parancsára kinyújtotta a kezét. Így szeretni is csak akkor leszek képes, ha megértem, a mindenható Isten az, aki erre szólít fel engem. És ezért fogalmaztam az elején, hogy nehéz ez a parancs, pont olyan nehéz, mint amikor Jézus szól a bénának, hogy nyújtsd ki a kezedet. És a béna hisz, szereti Krisztust, és meggyógyul. És a férjnek és a feleségnek is ez a feladata. Nyújtsák ki közösen a kezüket Krisztus felé, mert erre szólítsa fel őket, és közösen elérik a békesség és a szeretetnek a légkörét. Harmadik pedig a szerepkör a férjnek a gondoskodás. Szintén a Szentírásból, az Efezusiakhoz írt levélből olvashatjuk, a férfiak szeressék a feleségüket úgy, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. Ha férfi vagy, akkor most gondold át, mennyi időt, energiát, figyelmet fordítasz naponta a tested táplálására és gondozására, legyen benne a tisztálkodás, borotválkozás ideje, természetesen az is a magaddal való törődés, amikor a tested valamelyik része fáj. No és mennyi idő kell, energia és figyelem, mennyi idő, energia és figyelem jut naponta a feleségednek? Van egyszer egy asszony mondta a férjének, ha csak olyan pici rész lennék benned, mint a fájós fogad, akkor többet törődné velem. Érdekes hasonlat. és a gondoskodó férj ismernie kell a férjnek a felesége szükségleteit, tudnia kell, hogy mik a legnagyobb gondjai, részt vesz az álmaiban, és megalapozott vagy akár híjú reményeiben. Tehát a Szentírás szerint a gondoskodó férj úgy viselkedik, hogy a felesége érzi és tudja, hogy ő fontos a férje számára. Ezt abból tudja meg, hogy a férjének van ideje rá, és a kéréseit nem felejti el.
3: Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai műsorunkba ennyi fér bele. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
4: Május 2-a, élő rózsafüzér zarándoklat, Osvai Viktória műsora. 19. alkalommal rendezik meg az élő rózsafüzér zarándoklatot hazánkért május 9-én szombaton. A Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni mottóval zajló eseményen 9 különböző szakaszon több helyszínről indulva zarándokolhatnak a résztvevők Budapesten és a környező településeken, szó szerint egy élő rózsafüzért formálva. Az eseményről Osvai Viktória készített ráhanguló műsort, melyet május 2-án szombaton 20 óra 16 perccel hallhatnak a Mária Rádió adásában. Május 3-a, egy különleges család története. Anyák napján reggelén, május 3-án egy megrendítő történettel szeretnénk megemlékezni az édesanyákról. 8 óra 30 perckor egy különleges család címmel Zsoldosné Beöti Mária beszélgetése hangzik el, melyet Burján Irén három ikergyermekes édesanyával készített, fogadják szeretettel a műsort. Május 5-én izgalmas beszélgetés az Árpádház királyi hercegnőinek életéről. A Magyarság Kutató Intézet és a Kortárs Női Reflexiók Fóruma közösen foglalkozik a külföldi udvarokba került magyar származású királylányok életével és tevékenységével. Kiadtak közösen egy hiánypótló könyvet, amelynek címe Sponza mea Regina Nostra, azaz magyarul Jegyesem királynőnk. Május 5-én kedden 22 órától a kötet egyik szerkesztőjével, dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával hallhatják Murányi Nikolát beszélgetését, amiben az alábbi kérdéseket is érintik. A dinasztikus házasságok mennyiben voltak politikai eszközök, és hogyan járultak hozzá a Magyar Királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez? Mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek? Május 5-én hallhatják még Kocsis Fülöp érsek atya homiliáját az áprilisi almádialógus lelki gyakorlaton. A Mária Rádió havi lelki gyakorlatán az almádialóguson az áprilisi hónapban Kocsis Fülöp görög-katolikus metropolita volt a meghívott előadó. 22 óra 35 perckor a Balaton Almádiban megrendezett elvonulás keretében tartott Szent Mise homiliáját hallhatják. Május 7-e. Farkas István Lupus atya műsorai. Minden hónap első csütörtökén, így május 7-én is Farkas István Lupus atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik a Napindító című élő műsorunkat. Az adás követően 9 órai kezdettel Lupus atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28. szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupus atyát a 10 óra akkor kezdődő Hitünk is életünk, valamint a 14 órai a Nap Evangéliuma című műsorainkban hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupus atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Május 3-a vasárnap élőben közvetítünk Szentmisét Bodajkról, a mindenkor segítő Szűz Mária templomból. A Szentmisét Morosz Tamás atya fogja celebrálni. 9 óra 30 perckor.

Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Anyák napi alkalmából Píró László püspököt kértem meg arra, hogy mondjon egy-két gondolatot az édesanyákról, Szűz Mária példáját említve. E pár percet nyújtom át a sok-sok édesanyának, nagymamának, egy szál virágot jelképezve.

0: Csukás István, Istenke, vedd térdedre édesanyámat. Ringast szelíden, mert nagyon elfáradt. Kiadtál életet, adj neki most álmot. És mivel ígértél, szabadat kell állnod, mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára suttogva vette a nevedet. Én nem tudom felfogni, hogy többé nincsen, s szemem gyöngye, hogy a semmibe tekintsen, hová fény is csak úgy jár, hogy megtörve, helyettem nézzél be a mély sírgödörbe. Próbálkozz, lehelj oxigént, tüdőd a lomb. Nem is válaszolsz. Kukac szikével boncolod, amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel, csak csont, csak por, ami volt valamikor ember, mivel nem csak minden vagy. Vagy a hiány. Magadat operálod a föld alatti ambulancián. Mi mit nyelel a végén? Fásultan szitálod a semmiből a semmibe a létező világot, anyát és gyermeket, az élőt és holtat, s mert te teremtetted, nem is káromolhat, csak sírhat vagy könyöröghet, hogy hagy neki békét. Nem tudjuk, hogyan kezdődött, de tudjuk a végét. Én sem káromollak, hallgasd meg imámat. Istenke, vedd térdedre édesanyámat.
1: Nagyon, nagyon boldog vagyok, valahányszor Mária ünnepén szólhatok, mert annyira modernnek tartom a Mária ünnepeket, miközben emancipációról beszélünk, és a női méltóságról, azt gondolom, sose volt olyan mélyen a nő tisztelete, mint éppen napjainkban, mikor ezt újra meg újra elmondják, hogy mennyire tiszteljük mi a nőt. Szóval azt gondolom, hogy a Mária alakjában, most nem a jámborságáról beszélek, mert nem egy becsapott nőt látok Máriában, aki elhitte azt, hogy az a helye, ahol besoroltuk a sarokba. Nem. Ugye Máriában együtt tiszteljük a szűzet, az anyát, a nőnek minden állapotát. És éppen ebben látom Mária modernségét. Tehát amikor a Mária tiszteletnek szenteljük a májust, akkor nem valami avit, avas kultuszt ápolunk, hanem valamit, amit a mai ember fölcsíphetne, amiből tanulhatna. Nagyon megérintett valamikor réges-régen már, hogy Máriában együtt tiszteljük a szűzet és anyát. Tehát a szűzességnek ma nem sok értéke van, hogy azit idézve mondhatnánk, lekasztagott szó. Ugyanakkor meg a Máriában együtt tiszteli anyaszent egyházunk az osztatlan szívű embert, aki meri átadni az életét Istennek. Ugyanakkor ez az osztatlan szívű ember ugye édesanyává lesz. Nem is akármilyen áron. Tehát meri vállalni az életet nagyon nagy kockázatok által. Tehát hogy mikor azt mondja az angyal üdvözletkor, legyen nekem a te ígéd szerint, és az ige testélet, akkor nagyot kockáztatott a saját életét. Tehát József elbocsáthatta volna, oda dobhatta volna Máriát a szülei ajtajának a küszöbére, itt van a lányotok, idegentől vált gyereket, neztek. És ezt vállalja Mária. Tehát ma sokszor megtorpanunk egy új élettől. Hallottam nagymamát, mikor azt mondja a kislányának, hívő emberekről beszélek, kislányom, én már nem bírom egy újabb gyereket. És katolikus létére abortuszra biztatta a lányát. És a lány kemény volt, és vállalta a gyermeket. Szóval sokkal kisebb, mondjuk nehézségtől megtorpanva utasítjuk ma vissza az életet, és Mária a szűz és anya vállalja az életet. Életek kockáztatása árán is. Egy nagyon boldog szűz és édesanya. Ez a kettős paradigma, szűz és anya, ennek a méltóságát Máriában együtt tiszteljük. És ez ami egészen modern nőtisztelet.
0: Ratko József Zsoltár. Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alakot váltanak, egyetlen halott sincs közülük, fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyerekkel, megöletnek minden halottal, harmadnapra föltámadnak, mire virradna. Adassék nekik gyönyörűség, szerelmükért örök hűség, s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyűjtött kínját.
1: Ha végigmegyünk Mária életén, kihordja a gyermeket, nem sok kíméletet kap, ugye jön a népszámlálás, visszamenni arra a helyre, a család származik, ugye Józsefet tudják Dávid városából, és a kirekesztettség az idegen városban, az idegen néva városban, az egyiptomi menekülés, az egy küzdelmes anyaság lett a sorsa. És Mária mindezt vállalja. Egyiptomi meneküléssel együtt. Aztán hazajönnek, és mikor azt mondja a Szentírás ilyen puritán mondattal, a gyermek pedig növekedett engedelmességben, akkor mögötte van egy szülő, egy édesanyja és egy nevelőapa, ahol a gyereknek parancsolnak. Az a gyerek tud engedelmeskedni, akinek van szülője, akire odafigyelnek, rászólnak. Szóval Mária és József együtt nevelik a gyermeket már, és a gyermek növekedett korban, bölcsességben és kedvességben. Nem csak egyoldalúan testben, hanem korban, bölcsességben, kedvességben, Isten és az emberek előtt. Ez egy olyan szülői minta marad itt Máriában és Józsefben, amit sajnos nem biztos, hogy követünk és ahova fölemelkedünk. Mária és József, mint szülő, együtt tartották ezt a három elemet, ami az életnek a tartószlopa, lelki, szellemi és fizikai állapotát az életnek. Ez nekem nagyon-nagyon közel áll. Egy világ volt, ami nagyon heterogén volt. És ők följártak évente a jeruzsálemi templomba, ebben az évenkénti zarándoklatban egyszerre figyeltek oda a gyermek nemzeti vallási nevelésére. Most sajnos már a nemzeti nevelés teljesen elveszik. Most talán ebben a nyomorúságos karantén állapotban megerősödik az a tudatunk, hogy szükségünk van nemzeti összetartásra, az ország egymásra figyelésére, sőt a kontinensek egymásra figyelésére. De kell a nemzeti mitudat, és Jézus ebben nőtt föl. Utolérhetetlen az a gondoskodás, és az a szinopszis, ahogy együtt látta Mária és József a gyermek Jézus nevelését, annak a lelki, szellemi és testi síkját imponáló számomra. Egy római megnyilatkozás azt mondja a Szent Családról, a Szent Család nem sodródott, hanem a saját életét élte. Gondoljunk csak az egyiptomi menekülésre. József nem csapja szét a kezét, hogy hát mit tudok egy hatalmas Heródos eszembe tenni, hanem fogja a gyermeket és anyját, és elmegy vele Egyiptomba. És hazajönnek, és megőrzik a kis názáreti világnak az identitását, és élik a csendes életet. Szóval egy fantasztikus, harmonikus családi élet alakul ki, nem kis nyomorban. Aztán, ha követjük így Máriának az életét, akkor megéri Mária az özvegyi sorsot, erről keveset szoktunk beszélni. Szóval Mária azért megérte Józsefnek a halálát. Ugye olyan szépek az oltárképeink, amelyek ábrázolják József halálát. Mária kezét tördelve ott áll a viassárga arcú József mellett. Jézus éppen talán áldást osztva virasztja József halálát. Ez az özvegyé válásnak a pillanata. És ahogy megyünk tovább Mária életében, megéli ő is azt, amit mi sok édesanyja ma is megél, hogy bizony mellőzött volt fiától. Ugye amikor olyan szinte könnyedén mondja Jézus, rámutatva körülötte lévőkre, Ezek az én anyám és rokonaim. Tudjuk azt, hogy nem vetít meg az édesanyját, csak hozzáteszi azt, hogy akik hallgatják Isten igéjét és tettekre váltják, az mind testvérem, nővérem és anyám. Csak azért abban nehéz helyzetben nem volt ez könnyű felfogni Máriának se. Egyfajta mellőzöttséget, nem azt éltem meg, hogy én sajátos módon anyja vagyok fiamnak, és engem dédelgessen így vagy úgy, nem. Ő azt érte meg, amit nagyon sok édesanyám megél, hogy fölnevelte a gyermekét, és valami alamizsnálkodó idővel meglátogatja, visz neki valamit, és aztán eltűnik. De igazán nem hallgatja meg, mellőzöttnek éri magát meg, saját gyermekei részéről. Szóval Mária annyira emberi alakja a Bibliának, és ezek nem belemagyarázások, ha hiszem, amiket mondok, minnyáján érezzük, hanem egy édesanyának a sorsa, aki úgy indult, hogy szűz volt, és édesanyává lett, és vállalta a gyermeket. Sose felejtem el, egyszer fájdalmas olyan ünnepén, mai Szlovákia területén, fölvidéken, Kelet-Szlovákiában, ott voltam, és egy temetőt jártam, épp a fájdalmas az olyan ünnepét ülve a mise előtt, és olvastam az egyik síremléken, aki még nem vesztette el a gyermekét, nem tudja, mi a fájdalom. A szűzanya, a szűzanya, a tisztaságos szűz megéri a fájdalmat. Megéri a gyermek elvesztését. Ő nem csak özvegy lett, hanem így fájdalmas anya is. De valahol mégiscsak, ahogyan őrizzük az emlékét, az a boldogságos szűz Mária. A mennyekbe fölvett, a mennyekbe megkoronázott. Mondjuk a fájdalmas anyát is, de hozzátesszük, hogy ő a boldogságos szűz. És annyira szeretem ezeket a megkoronázott Mária szobrokat és képeket, mert valahogy arról beszélnek, hogy az az édesanya, aki megéri a női hivatásnak a különböző stációit, a végén mennyekbe fölvett, mennyekbe megkoronázott. Tehát ez a küzdelmes élet, ez valahol diadalmas életté válik. És ez mindnyájunk sorsa. Ha végéljük az életünket úgy, ahogy a Mária végérte a saját életét, akkor nem mondhatjuk azt, hogy értelmetlen az élet. Ugye sokat idézzük Szent Pálnak a szavát, a pályát végigfutottam, a hitet megőriztem, és most készen vár rám az igaz élet koronája, amit megad nekem az Úr, az igazságos bíró. A szűzanya ugyanezt az életpályát futotta be, annyira ember és annyira egy kiteljesedett női élet az ő élete, hogy mindig föltekinthetünk rá, alakjából mindig erőt meríthetünk. És ha külsőségeiben meg is tépázódott egyházunkon belül is a Mária tisztelet, ne engedjük el. Sokkal több, mint a különböző ideológiák által kreált női ünnepek. Nem vagyok benne biztos, hogy a nő fölemelkedését ünnepeljük, hanem sokszor nagyon megalázott helyzetét fejezzük ki. Ha lenne Mária tiszteletünk, akkor a nő sokkal magasabb pozícióban maradhatna, mint ahogy ma azt gondoljuk. De ez az első gondolat, amit úgy szerettem végigvinni, azért nem is hagytam a Endrét, a szerkesztő urat kérdezni, mert annyira fontosnak tartom, hogy lássuk a szűzanya életének ezt az ívét, ezt a teljes, beteljesült életet. Szerintem nagyon sok sóstársa van a szűzanyának közöttünk. A Prohászkát idéztem, aki azt mondotta, hogy jogos-e kisajátítani a szűzanyát magyarok nagyasszonyának, mikor Ausztria, Magna Mater Ausztriának, ugye Ausztria nagyasszonyának nevezi, az olasz a Madonnának mondja, a francia Notre Dame-nak mondja, a német Unsere Liebefrau-nak mondja, szabad-e kisajátítani a szűzanyát egy nemzetnek. És ő nagyon bölcsen ezt válaszolja. Minden nemzet más és más történelmi helyzetben fohászkodott a szűzanyához. És ez a más és más történelmi helyzet a szűzanyát nemzeti szentté teszi. Az jut eszembe, hogy amikor bátyámmal nézegettünk még valamikor fényképeket a szüleinkről, mindegyikünk elmondta, hogy mire emlékszik ebből a fényképről. És egészen másra emlékezett ő, mint én. Így van, mikor nemzeti szentként tiszteljük a szüzanyát, más és más történelmi helyzetben másként és másként emlékezünk a szüzanyáról. Jogos magyarok nagyasszonyát ünnepelni, jogos pátronákon szólítani a szüzanyát. Ez nem kisajátítása a szüzanyának, hanem egy nemzeti színezettel tiszteljük a közös édesanyánkat, minden nemzet közös édesanyját.
2: És megszolgáljuk, hogyha te hogyan látod az ő, ez rossz szó, hogy az ő kultuszát, mert nem ezt említeném, de hogy
1: figyeljetek,
2: az ő
1: én is gyakran gondolkodok ezen, hogy már ő nemzete lehetünk-e, ilyen hűtlen, cserbehagyó nemzet. Azt gondolom, igen. Egy édesanya sose tud másként beszélni egy gyerekéről. Akármilyen is lett a gyerekem, de az én gyerekem. És én ebbe bízom, hogy még mindig magyaros nagyasszonya, szüzanya, bármennyire is elcsatangoltunk azoktól az értékektől, akit ő hozott el közénk a megtestesülésben. Én bízom abban, hogy jogosan nevezzük ma is Pátrona Hungáriénak, Magyarország védasszonyának, és én nagyon boldog vagyok, hogy így is tisztelhetem a szüzanyát, aki tudom, hogy egyházunk anyja, aki nem csak Jézusnak a történelmi személyét hozta a világra, hanem Isten anya, sőt az egyházunk anyja, és a magyarság anyja. Szóval, hogy ez az én Szűzmária képem is, és én nagyon boldog lennék, hogy ez a kicsi és beszélgetés is elősegíteni nemzetünk odafordulását a Szűzmária.

0: Én azért úgy látom, hogy nagyon sok családban, akkor, amikor imádkoznak, akkor, amikor elmennek a Mária kegyhelyekre, vagy akkor, amikor elmennek templomba, én azért erősnek érzem, és nem csak a hölgyek, nem csak a nők körében, hanem a férfiak körében is az ő imádata, vagy az ő példamutatásának a követése. Tehát én erősnek érzem, nagyon sok szülőszerepben pedig pont, amit te is említettél, hogy minthogyha egy időre elszakadnánk tőle, nem vennénk róla tudomást, amikor az anyák azon gondolkodnak, hogy megtartsák-e a magzatukat, vagy éppen hány olyan esetről hallunk, hogy ott hagyják, jobb esetben ott hagyják a szabadban, vagy egy lépcsőházban, vagy éppen a kórház előtt az újszülöttet. Nem tudom, hogy ez törvényszerű-e, hogy akkor, amikor baj van, akkor azért csak visszatalálunk hozzá.
1: Másfél év kórházi létem alatt megújult az édesanyámmal való kapcsolat. Előtte is tiszteltem, szerettem, hálás vagyok neki. Sok mindenért. Egy egyszerű hajmosásnál eszembe jut anyám, aki annak idején, még az 50-es évek elején, ugye teknőbe, lugos vízzel, házi szappannal mosta a hajunkat, és ette a szemünket a szappan, és jöttek a szomszédnénik, és mondták édesanyámnak, hogy hadd szagoljam meg a fiúknak a haját. És anyám olyan büszke volt ilyenkor, és olyan boldog. Milyen szép sejmes a gyereketek a haja. Na csak egy epizód az életemben. Nem azt jelenti, hogy valamikor is megtagadtam, de ilyen közel, tehát minden, az életem minden helyzetében az édesanyja az, ami különleges szerepet játszik.
0: És mi az, ami visszahozott hozzá, vagy mi az, amiben ismét rátaláltál?
1: Szóval tudod, az édesanyjával való kapcsolat egy nagyon mély kapcsolat. Az a születés előtt kezdődik. Most már kezdem megérteni betegségben a haldoklóknak a szavát, amikor az édesanyjukat emlegetik. Ez a nagyon mély kapcsolat jön a felszínre, és ez a szüzanyával való kapcsolatunk is. Van egy kedves néni a misémen, aki mindig mise után elkezdi a most segíts meg Máriát.
0: Igen.
1: És olyan boldogan mondom vele, és nagyon értem az ő lelkét. Egyszerű néni, aki el nem hagyná itt a Szent Misét, olyan boldogan itt van a Szent Misén, és annyira itt van, és a végén a most segíts meg Mária nélkül sose indul el. Ez annyira szép és megható számomra. Úgyhogy úgy, hiszem az ember így van a szizanyával is, hogy öregszik, hogy egyre inkább közelebb kerül hozzá, mint hogy az elaggott ember is valamiképp az édesanyjához kerül vissza, és minél közelebb kapcsolatot ér meg az édesanyjából. Én sose hittem volna, hogy ilyen, tehát én nem vagyok mi az egy haldokló, és az ember az ide.

Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem, az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt e földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja, leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg a könnyhullatását, áld meg a szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Hallgasd meg, jó Istenem, legbuzgóbb ibámat. Köszönöm. Köszönöm az édesanyámat.

0: otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
1: Híreink következnek.
2: Kocsis Fülöp érsek metropolita tartotta az áprilisi almádi dialógus lelki gyakorlatot. A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. Ternyák Csapa egri érsek köszöntő levelet intézett a ballagókhoz. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istenkép volt Kocsis Fülöp atya fő témája az április 24-e és 26-a között megrendezett almádialógus lelki gyakorlaton. Az első előadásban elhangzott, hogy egyrészt az ember hordozza Isten képmását, másrészt az emberben van egy kép Istenről, amelyet magának alakít ki. Fülöp atya hangsúlyozta, hogy csak Istennel harmóniában láthatunk tisztán. A második tanítás szerint felelősségünk van abban, hogy reális Isten képet alakítsuk ki Istenről és önmagunkról. Ehhez fontos szeretni magunkat és értékes dolgokkal megtölteni az időnket. A harmadik előadásban a helyes bűnbánatról és az eukarisztia gyógyító erejéről volt szó. A következő almadialógus lelki gyakorlatot május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mária, domonkos nővér fogja tartani. A téma a női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei lesznek. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Blaise Kupich bíboros, chicagói érsek április 29-én átvette a Katolikus Teológiai Egyesület szerzetes képző intézmény díját, amelynek elnevezése a Boldogok a Békesség szerzők. Tájékoztatott a Vatikán News. A bíboros a díjat megköszönve beszédében a békességszerzők feladatáról kijelentette, egységben 14. Leópápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békességszerzők kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A nyolc boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában, és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándok

0: Az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. Azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra, a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, összevontan elmékedünk most a második és harmadik parancsolatról, azért is, mert ez a két parancsolat kibontja az Isten iránti szeretetünket, másrészt erről már több vonatkozásban, főként a harmadik parancsolatról volt szó, emlékezzünk vissza az eukarisztikus kongresszus évére, akkor a Szentmiséről, az Úrnapjáról elég sok alkalommal szólottam. Most inkább csak így a Szentírás alapján azokat a szempontokat emelek ki, amelyek a Bibliából kiolvashatók, mind az Ó és Új Szövetségből. Az Isten nevének a parancsolata, hogy azt hiába ne vegyük, az nagyon röviden van benne. Azt lehetne mondani, hogy ugyanúgy, mint ahogy mi használjuk, mert hozza egyrészt a kivonulás könyve, egyrészt a második törvénykönyv, Mózes 5. könyve, de még a hosszabb változata is így szól, hogy Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki nevét hiába veszi. Hát most valójában igazában magáról a beszédről és a szóról is kellene elmékednünk, mert nem lehet rajta eléggé csodálkozni. Az embernek nagyon sok találmánya volt és lesz, de véleményem szerint a legmagasabb rendű találmánya a szó. Hogy tud beszélni, hogy ki tudja fejezni a gondolatait. A etológusok mondják, hogy az ilyen állatokkal foglalkozó emberek, hogy ezek olyan okosak, a kutya is, a ló is, csak beszélni nem tud. Hát nem. Akár mennyire foglalkoznak vele, a majommal se tudnak társalogni az emberek. Szóval az embernek a kiváltsága a szó. Lacordaire azt mondja, hogy nem is az ember találta ki, hanem az Isten szólította meg az embert, hogy erre rájöjjön. Hát egy szép költői gondolat. Kétségtelen az, hogy a legmagasabb rendű találmányunk a szó, hogy meg tudunk nevezni dolgokat, és mindenki érti, hogy mit értünk alatta, hogyha mondjuk anyanyelvünkön beszélünk. És hát ebben a nyelvi tudományunkban próbálunk mindig távolabbra jutni, hogy mi az, amit elérhetünk vele. Wittgenstein, ez egy 20. századi nyelvfilozófus volt, azt mondta, hogy a nyelvem határa, a világom határa. Tehát amit én ki tudok mondani, valamiképpen odáig eljutok gondolataimban. És messzebbre nem lehet jutni, mint az Isten gondolatáig. Mert az maga a transzcendencia. Hogy tehát az ott van, szinte adva van az Isten szó az embernek, és a létünk alapját képezi. Mert nem volna Isten szó, akkor ahogy az egzisztencia is hiányos vagy billegne, nem tudnánk mire alapozni, de ugyanúgy a nyelvünkre is vonatkozik. Azt mondta annak idején Marx, hogy majd a kommunista társadalomban eljutnak odáig, hogy nem is lesz Isten szó, mert nem lesz rá szükség. Tertullián egyházatja sokkal okosabb volt, már a második-harmadik században azt mondta, hogy az ember rájön az Isten szóra, az mutatja, hogy az emberi lélek természeténél fogva keresztény. Tehát adva van az Isten szó neki, és még az ateista is azt erősíti, hogy tagadja, de erősíti az Isten szót, hogy annak léteznie kell. sőt, hát aki vétkezik ellene, a káromkodó ember is, a szívő ember, ő azt hiszi, hogy Isten az oka annak, amit ő nem tud megcsinálni. Azért szidja. Valamiképpen hisz a jelenlétében az Istennek. Tehát nem egy olyasmit emleget, ami nincs, hanem a létezésnek az alapját. Na most ez a parancsolat azt akarja számunkra előadni, hogy nagy tisztelettel, Kerekes Károly azt mondja, hogy biblikus professzor volt, hogy szerelemmel ejtsük ki az Istennek a nevét, hogy nagyon nagy tisztelettel, mint hogy a barátaink neve is tiszteletet kíván tőlünk. Ugyanis a névvel megjelölünk valakit. A koncentrációs táborokba büntették úgy az embereket, hogy nem mondták a nevüket, hanem egyszerűen számot adtak nekik, mint ha ezzel is le akarták volna őket alacsonyítani. Tehát maga az emberi név az önmagában is tiszteletet kíván. Hát ugyanígy vagyunk az Isten szavával is. Már az Ószövetség is sokféle szóval jelölte az Istent. Úr, fönséges, örökkévaló. Neki kellett bemutatkozni, hogy tudjuk, hogy kicsoda ő. Ja, égő csipkebokornál lévő jelenet jól mutatja, hogy mikor megkérdezi Mózes tőle, hogy de hát ki vagy te? És akkor azt mondja, hogy én vagyok, aki vagyok. A Jahve. De ezt annyira tisztelték, ezt a nevet, hogy nem mondták ki. Csak évente egyszer a főpap mondta ki. A mai időkben is, amikor másolják a Szentírást, az Ószövetségit, akkor egy kisebb szertartást végeznek el, amikor a Jahve nevéhez érnek, és nem mondják ki a nevét. Behelyettesítik, annyira tisztelik. A keresztények tiszteletbe tartják ezt a nevet, viszont számunkra az Isten szó kiteljesedett, mert Jézus azt mondja, hogy az Isten nem más, mint az Atya. Az Atya szó az, amelyik számunkra az Isten lényegét is elénk hozza. Ugye egy patriarkális társadalomban élt Jézus, és ezért ez volt a legjobb szó arra, hogy Isten lényegét megjelölje az Atya szóval. Mondja is az utolsó vacsorán, hogy Atyám, dicsőítsd meg nevedet, én megdicsőítettelek téged a földön. És aztán beleveszi a mi atyánkba, hogy szenteltessék meg a te neved. Tehát nem negatíve mondja, hogy nevet hiába az Isten nevét, hanem pozitíven. Szenteltessék meg a te neved. Milyen jó az, hogy nálunk a katolikusoknál a köszönés az egy dicsértessék. Az már egy tovább gondolása az Isten névnek, hogy mi Jézus Krisztust dicsérjük, de ugyanakkor ez az Isten dicséret is, hiszen a Filippi levélben mondja a Szent Pál apostol, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, és olyan nevet kapott, ami az Isten neve. Ugye, és nem mondja ki Szent Pál, de a egykori régi ikonokon ott volt mindig, hogy Ho-Om, aki van, hogy Jézus Krisztus, mint egy átveszi az Isten nevének a gondolatát. És hát éppen ezért ez a dicsőítés, a tisztelet, ez ugyanúgy vonatkozik rá, mint az Isten nevére. És hát azért is, miután nem egy betű hangsort jelent számunkra az Isten neve, hanem megjellegzi magát az Istent, és az Isten neve szent, ezért a legnagyobb tisztelettel kell kiejtenünk, és az ellene való vétkeket nagyon súlyosan megbüntette már az Ószövetség is, a káromkodást, az Isten gyalázatát, az halált vont maga után az Ószövetségben, aki káromolta az Isten nevét. És a tilalom az ránk is áll, hogy tiszteljük az Isten nevét, tartózkodjunk a káromkodástól, az Isten nevének a hiába vételétől, az Isten nevével való visszaéléstől. Gondolunk itt az esküdözésre, gondolunk az esküszegésre. És hát azt kell mondanunk, hogy mi magyarok sajnos nagyon káromkodó nép vagyunk. A lengyelben nincs káromkodás. Azok is mondanak valami cifra dolgot, de nem káromkodnak. Mi rá szoktuk fogni a törökökre, hogy a magyar nyelvben azóta van a káromkodás, amióta itt voltak a törökök. És egy filológus nyomába eredt ennek a hagyománynak, vizsgálta a török nyelvet és a magyart, és megállapította, hogy még a török nyelvben sincsenek olyan káromkodások, mint a magyarban. Szóval szörnyű, hogy a 40-es években az Akció Katolika az egy ilyen mozgalmat indított, plakátok is vannak róla, hogy ne legyünk káromkodó nemzet. Engemet a katonaságnál legjobban a káromkodás irritált. De nem az, hogy egzercíroztak ott bennünket, meg kitoltak velünk, hanem a káromkodás, hogy ok nélkül káromkodtak. És minden nyelvromlás igazi oka a szeretet hiánya, mondja Pilinszky. És hát nagyon káromkodók lettünk, gyerekek, férfiak, nők egyaránt. Volt egy pap Váci-Egyház megyében, öreg barátom volt, pap Artúr, le volt csukva az 50-es években, és ilyen köztörvényes bűnözőkkel volt együtt egy cellába. Azok meg szinte bosszantották őt, hogy mindig nagyokat káromkodtak. És ő mondta, hogy én még kitaláltam, hogy én még szittem az anyjukat. És akkor miért szidod az anyám? Hát te miért szidod az Istenemet? Hát akkottan hűmögött, azt mondja, nekem fákra szidod az anyámat. És akkor mondta a pap Artúr, nekem meg fájra szidod az Istent. És azt mondja, szépen leszoktak róla, hogy a jelenlétében káromkodjanak. Szóval szörnyű dolog az, hogy egy káromkodó néppé váltunk. És hát ennek a parancsolatnak a területére tartozik az Isten nevével való visszaélés. Valaki csak úgy fölöslegesen használja, de még inkább amikor hamisan esküszik, vagy esküszegűvé válik. Az is az Isten nevének a nemhogy nem tisztelése, hanem az azzal való visszaélés. Az Úr Jézus azt mondja, hogy mondatott a régieknek, hogy ne esküdözzél, én pedig mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdözzetek, beszédetek legyen igen, igen, nem, nem. De föltesszük a kérdést, hiszen van a szertartásainkban is eskü. Hogy van ez? Egyszer Jézus azt mondja, hogy ne esküdözzünk. Egyébként azt jó, ha tudjuk, hogy a házasságkötés szentségénél csak a magyaroknál van eskü. Más népek liturgiájában, szentség kiszolgáltatásánál nincs eskü, csak nálunk. És hogy megengedi a magyar liturgia, az azért is van, mert más területeken az egyszer-kétszer élünk mi magunk is az esküvel. Az Úr Jézust a perében kényszeríti a főpap, hogy esküvel kényszerítelek, hogy mondd meg, te vagy az Isten fia, te mondád, ugye? Ő nem említi az Istent így, de nem mondja azt, hogy én nem esküszöm. Szent Pál apostol azt mondja, hogy a korintusi levélben olvassuk, hogy Isten a tanúm. És ő, mint egy segítségül hívja Isten nevét abban, hogy ő igazat mond. Ennek megfelelően az Anyaszentegyház bizonyos alkalmakkal megengedi, hogy esküt tegyünk. Viszont itt is voltak visszaélések, hogy szinte mindenre esküt tettünk már. Bernard Hering, egy nagy erkölcstudós volt, amikor magyarázza ezt a részt a hegyi beszédben, hogy én pedig mondom nektek, hogy ne esküdjetek, akkor azt mondja, hogy hát én annyi esküt tettem, kezdve az antimodernista eskütől életemben, hogy hát jó lenne, hogyha az Anyaszentegyház ezt kicsit szabályozná, és hát a második vatikáni zsinaton szabályozták is, hogy visszavontak több olyan esküt, amit ma már nem használunk. Újabban hallom azt, hogy valakik szeretnék bevezetni az anti-genderista esküt, hogy legyen ilyen, hogy mi esküdjünk meg, hogy a gender ellensége leszünk. Hát tetteinkben kell ellene mondanunk, és nem eskü formájában. És hát a Isten nevét áldásra használjuk. Arra viszont lehet használni. Az nem visszaélés az Isten nevével. Már Joel próféta is mondja, meg Szent Pál apostol is, hogy az Isten nevének segítségül hívása segít bennünket. És hát az áldások alkalmával jogosan használjuk az Isten nevét, de ott tisztelettel kell említenünk. Aztán megemlít itt a nagy katekizmusunk az Isten nevénél az egyéb neveket is, hogy valamiképpen főként a bibliai nevek magukban hordozzák az Isten nevét. Hát az ószövetségi nevekben mindig benne volt a Jahve neve. az apostoli nevekben is. Szóval az lenne jó, hogyha a keresztény nevek is valamiképpen szent nevek volnának. Most, amikor burjánoznak a különféle kitalált nevek, akkor olyan jó lenne, hogyha mi keresztények, akár a keresztség szentségében, akár a bérmáláskor, szentek nevét vennénk föl. Mert azokban is sokszor benne van az Isten neve is, hogy tisztelettel említsük az ő nevét. És hát így legyen megtisztelve az ő neve. Ugyanis az Isten nevével való bánásmódunk tanúságtétel. Sokszor szoktuk azt mondani, hogy legyünk tanúságtevők a világban. A legkézenfekvőbb az, amikor vigyázunk szavainkra. Az már a 6. és 9. vagy igen, parancsolatnál jön elő, hogy ilyen trágár, parázna beszédeket nem mondjunk. Az is valamiképpen a beszédnek a megbecstelenítése, de amikor Isten nevét támadjuk, akkor nagyon súlyos bűnöket követünk el, és mint egy büntessük meg magunkat, hogyha az Isten nevét csúnyán átkozódva, vagy káromkodva használjuk. Egyébként le lehet szokni, mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem tudnak leszokni a káromkodásról. Én szoktam nekik ajánlani, hogy mondjanak valami olyan szót, ami levezeti a haragjukat, de nem káromlás. Nem az Isten nevének, vagy szentek, szent dolgoknak a megszentségtelenítése, hiszen a káromkodó ember szidja Szűz Máriát, szidja a szenteket, és szidja magát az oltári szentséget is. És hát ezzel nem csak, hogy egy ilyen kultúrálatlan magatartásáról tesz tanúságot, hanem nagyon szembe kerül a keresztény életformával. Nekünk vigyázni kell a szavainkra, hogy mit mondunk, és mindig a tisztelettel említsük Isten nevét. És hát ide tartozik a 3. parancsolat is, az első parancsolatnak a kibontásához, hogy szeressük az Istent, imádjuk és neki szolgáljunk. A 3. parancsolat az Ószövetségben benne van a kivonulás könyvében, és benne van az 5. 2. törvénykönyvben. Elég hosszan van leírva, viszont más-más módon van megokolva. Felolvasom a kivonulás könyvi 3. parancsolatot. Gondolj a szombatra, és szenteld meg, 6 napig dolgozzál, végezd mindenben munkádat, a 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiaidnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az egész földet, a tengert s mindent, ami bennük van, 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot megáldotta, és megszentelte. Itt a kivonulás könyvében a teremtésre hivatkozik, hogy Isten megpihent a hetedik napon, hat nap munkája után. Tudjuk, hogy ez egy gyönyörű, szép költői kép. A második törvénykönyvben, ötödik könyvben, ott a kivonulással, hogy te kivonultál Egyiptomból, és pontosabban így mondja, hogy te amikor kijöttél Egyiptomból, akkor kerested, hogy hogy lehessen ünnepet tartani, és az ünnep az megkívánta a szabad napnak a megtartását. De így mondja a ötödik könyvben. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr a te Istened erős kézzel, kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr a te Istenedet a szombat megülését. Tehát más-mással van megokolva, hogy miért kell megtartanunk a szombatot, de egy egész részletező parancsot ad az Úr napjának a megülésére. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy ez már egy úgynevezett eciológia volt, vagyis egy meglévő életállapotot szentesített ez a parancs. Vagyis valószínűleg, hogy hamarabb ünnepelték már így a hetedik napokat, mint ahogy kimondottan parancsba megkapták volna. Csak a parancs megerősítette, hogy legyen egy ilyen pihenő napjuk. Egyébként a természet törvények alapján ez, hogy nekünk a harmadik parancs által előírt szabad napot kell ünnepelni, ez nem kiolvasható. Tehát ez úgy a természet törvényekben így nincs benne. Ez kimondottan egy kultikus törvény. A kultusznak a megülése naphoz kötötten. Kultusz volt a pogány vallásokban is, hiszen bemutattak áldozatokat. Voltak valamiféle ünnepek is. De így, hogy ilyen rendszerességgel visszatérjen a szabbat, a nyugalom napja, ez az ószövetségi időkre megy vissza. És hát ennek a megtartása nagyon sok parancssal körülbe bástyázva a zsidók korában, Jézus korában már, hogy mit lehet csinálni, mit nem. Nagyon nagy merészség kellett ahhoz Jézusnak, hogy ő szombati napon merjen például gyógyítani. Mert semmit se szabad volt tenni. Ő nem szentségtelenítette meg a szombatot, de alárendelte a szeretetnek. Mert azt mondta, hogy a szombat van az emberért. Hogyha az embert szombaton meg lehet gyógyítani, akkor azt meg kell tenni. De hát a szombatnak, ugye a leglényegesebb része az volt a zsidóknál, hogy megtartották a kultikus ünnepet. Aki közelében lakott a templomnak, az elment a templomba, vagy ott részt vett az ünnepen. Vagy a babiloni fogság után kirakultak a zsinagógák. Aki nem tudott ott lenni, az otthonába tartotta meg a szabbatot, a szombatot, és annak nagyon Pontos leírása volt az Ószövetségben, hogyan kell azt ünnepelni. A Tóra leírta a szabad ünneplését. Na most ezt az ünnepet egyszerűen áttette a kereszténység Jézus föltámadásának a napjára. És itt lehet látni, hogy a hagyománynak milyen nagy fontossága van a keresztény életben. Ugye nem elég a sola scriptura, hogy csak a Szentírás. Így a Szentírásban nincs benne, hogy nekünk a vasárnapot kell ünnepelni. És mégis minden keresztény magától értetődőnek veszi, hogy a vasárnap számunkra az Úr napja. Adventisták szokták azt mondani, hogy nem a vasárnap az, az csak nagy Konstantinóta van, nekünk a szombatot kell tartani, meg a szombatisták mondják. Nem. A vasárnap nagy Konstantintól kezdődően parancsolt ünnep volt. Nem lehetett dolgozni se. Addig nem volt munkaszünet. Hát Plinius, ilyen római kori író, leírja, hogy hét első napján, kora hajnalban összejönnek a keresztények. Aztán napközben mentek dolgozni, mert javarészt rabszolgák voltak. De megülték az Úr napját a vasárnapon. Nagy Konstantin szabaddá tette a vasárnapot, sőt munkaszüneti nappá. És ugye Szent László is ezt tette, tilalmazta utána a vásárt, mert nálunk, magyaroknál ugye vasárnap nem a Krisztus föltámadásához kötődik elnevezésében, hanem a vásárhoz, mert a templom körül voltak a vásárok is. És akkor, amikor elmentek a templomba, utána mentek a vásárba is. Szent László ezt megtiltotta. Vasárnap szó megmaradt. Tehát amikor ez a vád van, hogy az nem kezdettől van, de igenis, kezdettől az Úr első, vagy az Úr föltámadásának a napján lett ünnepelve, a kereszténység áttette. És már Szent Justinus vértanú, aki 1155-ben halt meg, az már leírja a Szent Mise liturgiáját, és azt is leírja, hogy nekik, a keresztényeknek a vasárnap az Úr napja. És ők tartják csak nem szombaton, hanem vasárnap. És így szentelik meg. Egyébként ez úgy belevésődött az ember biológikumába, hogy legyen egy ilyen ciklusa. A francia forradalom volt az, amelyik meg akarta ezt is szüntetni. Megváltoztatta a hónapok elnevezését, a keresztények által is fölhasznált hónapokat, ugye, mert mink azért mégiscsak a rómaiaktól vettünk át hónapokat, de már kialakult akkorra, és megszüntette a vasárnapot. Mindig a tizedik nap volt valami ünnep a francia forradalom alatt, de hát hamarosan abba hagyták, mert rájöttek arra, hogy annyira kialakult már ez az embereknél, ez a harmadik, vagy a szabad ünneplése a vasárnapon, hogy aztán visszahozták. Ez számunkra föltámadásnak, az új teremtésnek a napja. És az őskeresztények ezt nagyon fontosnak vették. Az észak-afrikai vértanúkról jegyezték föl, hogy amikor Diokleciánus megtiltotta, hogy vasárnapot ünnepeljenek, 304 tájékán egy leíratot küldtek a császárnak, sine dominica non possumus. Vasárnap nélkül nem tudunk élni. de abban benne volt az eukarisztia is. Tehát szoktuk így is mondani, hogy eukarisztia nélkül akkor ugye szentáldozáshoz is járultak. És inkább vértanúkká váltak, mint hogy feladják. Tehát az Úr napját így szentelték meg. Aztán, hogy ezt lassan-lassan feladták sokszor az emberek, és az anyaszentegyháznak be kellett hozni az öt parancsolatába, hogy az Úr napját tartsd meg, a vasárnapot szenteld meg. Szent II. János Pál pápa írt is egy ilyen Dies Dominica nevű kezdetű, az Úr napja kezdetű enciklikát, hogy újra fölhívta a figyelmet, hogy nem csak a szentmiséről van szó, hanem valamiféle kultikus ünneplésről, hogy akkor adjunk alkalmat olyan helyeknek, vagy olyan dolgoknak, ami hétköznap nem megy. Felebaráti szeretet gyakorlása, beteg meglátogatás, családlátogatás, és így tovább. Azt lehet látnunk, hogy a jóléti társadalmak teljesen fölfordították ezt a rendet. Tehát nincs ünnep a jóléti társadalmakban. Nincs már karácsony, nincs már húsvét, semmi sincs már, mennek a wellnessbe, vasárnap pláne nincs. Azt is meg lehet figyelni, hogy például a falvak, amelyek nagyon meggazdagodtak, elhagyták a vasárnapot. Magyaródi plébános mesélte, osztálytársa, évfolyamtársam volt, hogy Magyaród egy abszolút hagyományos vallásosságú falu volt a 80-as évekig. 90%-ban mentek a templomba a magyaródiak, és oda telepítették a Forma egyet, és megszűnt. Mert akkor ők fogadták a vendégeket, akkor azok visszahívták, elkezdett mindenki üzletelni. A Forma egyről persze ezer, meg nem tudom, ezer emberből jó, ha kettő elment a magyaródi szentmisére. Falu népe szépen leszokott róla arról, hogy vasárnap valamiképpen ünnepeljenek, és szentmisét is szépen elhagyták. Viszont az hozzátartozik a kultikus pihenés. Emlékszem rá, apám a szomszéd emberrel úgy tudott dülőre jutni, az egy olyan ember volt, most már nem, mert nagyon meggazdagodott, hogy a szét vasárnap is mindig dolgozott elejébe, akkor még azt is már sokakkal dolgoztat, úgyhogy most már nem dolgozik vasárnap, de abban az időben mindig. Aztán mondta neki a szomszéd embernek, ide figyelj, Feri, ha nem lenne Isten az égbe, én akkor is jobban jártam, mint te. Hát miért? Mert én megtartottam a vasárnapot, akkor igyekeztem nem olyan munkákat végezni, amit hétköznap is el lehet végezni. Próbáltam pihenni úgy mellette, másra is időt adni. Te meg örökké dolgoztál akkor is. És ha most meghalnánk, én jártam jobban, még akkor is, ha nem lenne Isten. Mert én legalább azokon a napokon pihentem. Ezt ugye elgondolkodott az illető rajta. Templomban nem járt később, de úgy abba hagyta a vasárnapi munkálkodást. Tehát még önmagában is, hogy legyen egy kultikus pihenő napja az embernek. És ezt ugye a szent hagyományból tudjuk, hogy ezt kell megtartani. Én most itt nem térek ki az Úr napja megszentelésénél, itt mert lehetne vennünk alaposan ugye az eukarisztiát, hogy valójában arra jó lenne ott lennünk, készülnünk, ige liturgia, eukarisztia liturgiája, ezt annak idején sokszorosan átbeszéltük, csak hogy figyelmeztetőleg mondom, hogy ez ide tartozik. Jó lenne, hogyha valamiképpen az egyház községeknek is egy közösségi ünnepé válna a vasárnap. Sajnos Városon alig ismerik egymást az emberek, ezért elmennek, és majdnem csak idegenként ülnek ott. A nyugati templomok körül azért építettek ilyen közösségi helyeket, hogy előtte, utána elmennek oda, hogy találkozzanak az emberek. Főként ott, ahol nagy távolságokról mennek, hogy akkor ott kicsit összejönnek utána, hogy érezzék azt, hogy az Úr napja sokkal többet is jelent, mint hogy beesik a Szent Misére, meg elmegyek onnét a végeztével, hanem gondolok arra, hogy ez a szeretetnek a gyakorlására is alkalmas. Nem véletlen, hogy azért régen, én emlékszem rá, hogy akkor időzítették a családok, hogy összejöttek a nagymamánál, amíg élt, vagy a nagyszülőknél. Vidéken főként úgy volt, hogy megvolt délután, összejöttek, ott találkoztak, beszélgettek, hogy megünnepelték az Úr napját, a vasárnapot. És ezáltal, mint egy fölemelődött az emberi lélek is. Tehát ezt mondja számunkra ez a második, harmadik, vagy a harmadik parancsolat, az elsőnek a kiteljesítése. És hát nekünk, keresztényeknek valahogy vissza kellene hozni ezt, nem azzal a szellemiséggel, hogy ez parancs, meg kötelező, hanem a meghívottságnak a tudatával, hogy azért vagyunk itt, mert meghívottak vagyunk. Olyan embereknek, akik rendszeresen szoktak járni Szent Misére, azoknak általában az egyik legnagyobb hiányérzetük, ha betegek vagy akadályoztatva vannak, hogy nem tudtak elmenni. Persze vannak nyomós okok, amelyek nyilván fölmentik az embereket. Itt volt a Covid, a betegség, a betegápolás, természeti csapások, sok minden van, ami akkor lehetetlenné teszi, vagy nagyon messze van valakinek a templom ma, hogy elmenjen, de amikor rajtunk áll, akkor a vasárnap az Úr napjának a megülését nagyon fontosnak tartsuk. Ugyanis mindaz ideig, amíg az megvan az emberekben, addig egy nagyon erős szál köti őket az egyházhoz, Jézus Krisztushoz. Mert az elmarad, akkor úgy fokozatosan fölhagynak mindennel. Nem véletlen, hogy annak idején arra törekedtek. Meg lehetett figyelni, hogy buzgó falusi gyerekek eljártak templomba, besorozták őket katonának, 2 év alatt leszoktatták őket. Vagy akkora tettek mindig különböző programokat, ünnepeket, diákoknak, sporteseményeket, ilyen-olyan szórakoztatót, hogy ne menjenek. Szinte sátáni módon, hogy eltántorítsák, mert érezték azt, hogy aki részt vesz a Szentmisén, az egy nagyon erős kötődéssel ott van az egyházban, ott van a keresztény életben. Hát igen, ezt jelenti nekünk harmadik parancsolat, így gondoljunk rá, és így gondoljunk a másodikra is, és az Isten nevét mindig szeretettel, tisztelettel, és a Szenthez méltóan mondjuk és ejtsük ki. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek. Mindörökké, amen.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Enciklikák.
1: XXIII. János pápa Pace Minterris kezdetű enciklikája. Súlyos kötelesség. Úgy véljük, hogy a nagylelkű férfiak legsúlyosabb kötelessége ez, azt kell leginkább hozzátenni, hogy az igazság, igazságosság, szeretet, szabadság alapján állva az államvezetőknek helyre kell állítaniok az emberi társadalomban a kapcsolatok új rendjét, azaz a polgárokét egymás között, azután a polgárok és az államaik között, majd az államokét egymás között. Végül az egyes emberek, családok, közbülső társaságok, egyes államok és az egész emberi közösség között. Ezt mindenki dicsérete méltó munkának tartsa, mert belőle Istentől meghatározott rend szerint való igaz béke csak erősödhetik. Méltó, hogy ezekhez a férfiakhoz, akik bizony a szükséglethez viszonyítva igen csekély számban vannak, de az emberi közösségből kiválnak, nyilvános dicséreteket intézzünk, egyszer mint felhívást is az üdvös javaslatok kidolgozásához. De ugyanakkor reméljük, hogy ezekhez a férfiakhoz sok más, elsősorban a keresztények közül fog csatlakozni, akik tudatában vannak kötelezettségüknek, és szeretet hatja őket. Akik ugyanis Krisztushoz csatlakoztak, azokhoz nagyon is illik, hogy az embereknek gyülekezetében fényszikrák, a szeretetnek táplálói és az egész közösség kovászai legyenek, ami annál jobban sikerül, minél szorosabban tapad lelkük Istenhez. Egyáltalán nem lesz béke az emberek összességében, ha csak előbb nincs meg az egyes emberek lelkében, ha csak tudni, ki nem őrzi meg magában azt a rendet, melyet Isten megőrizni parancsolt. Erről így szól az emberhez Szent Ágoston. Akarod, hogy értelmed alkalmas legyen legyőzni a szenvedélyeidet? Rendeld alá a nagyobbnak, és legyőzi alacsonyabbat. És benned béke lesz, valóságos, biztos, rendezett béke. Mi ennek a békének a rendje? Isten parancsol az értelemnek, az értelem a testnek, nagyobb rend nem lehet. Amit tehát eddig ezekről a kérdésekről tanítottunk, amire az emberi társadalmat a jelen körülmények között oly annyira buzdítottuk, és amitől a legnagyobb mértékben függ az emberi társadalom előrehaladása, az a mi lelkünkben is azt a gyötrő vágyat ültette, melyről biztos, hogy minden jó szándékú embert hevít, megszilárdítani ugyanis a békét ezekkel a földön. Mert azt, akinek helytartói hatalmával működünk, jól lehet méltatlanul, isteni előrelátásból jövendőlve a hírnök a béke fejedelmének nevezte. Részünkről állítjuk, hogy gondolatainkat, gondoskodásunkat, erőinket ennek a mindenre kiterjedő gazdjónak az előmozdítására szenteltük. Mégis a béke üres szó, ha csak nincs meg benne a dolgok ama elrendezése, amelyet e körlevelünkkel minden reményünktől indítottva felvázoltunk, állítjuk, hogy a tervezet az igazságon alapszik, az igazságosság parancsa szerint fel van építve, szeretettel táplálva, telítve, végül a szabadság jelszava alatt megalkotva. Ezt a dolgot oly nagynak és fenségesnek kell értékelni, hogy azt az ember, ha jó és dicsérendő szándéka is van felruházva, ha csupán a saját erejével dolgozik, semmiképpen sem tudja végrehajtani. Tudni, hogy az emberi társadalom minél jobban hasonlítson Isten országára, szükséges ehhez nagyon is az Isten segítsége. Tehát maga a dolgok rendje követeli, hogy e szent napok alatt ahhoz intézzük imáinkat, akik fájdalmas szenvedésével és halálával eltörölve nem csak a bűnöket, minden meghasonlást, nyomor, egyenletlenség forrását és kútfejét, hanem kiontott vérével az emberi nemet atyának kegyelmébe visszavitte, a béke ajándékait osztogatta. Ő a mi békességünk, aki a kettőt egyétette, s eljött, hogy békét hirdessen nekik, kik távol lévők voltak, a békét a közel lévőknek. De szent napok szent szertartásaiban visszacseng a szent hír. Feltámadván Jézus Urunk megállt tanítványai körében, és mondotta, béke nektek, alleluja! Örültek a tanítványok, mert látták az Urat. Tehát békét hozott nekünk Krisztus, békét hagyott nekünk. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek, nem miként a világ adja, adom én nektek. Tehát ezt a békét, melyet az isteni megváltó hozott nekünk, hő imában kérjük tőle. Töröljön le az emberek lelkéről mindent, ami ezt a békét beszennyezhetné. Mindenkit alakítson át az igazság, az igazságosság és a testvéri szeretet tanúivá. Ezen kívül azok értelmét, akik a népek élén vannak, fényével világosítsa meg, hogy a polgároknak a béke szép ajándékát méltó

0: köztük mindig virágozzék, és mindig uralkodjék a kívánatos béke. Végül azt kérjük, tisztelendő testvérek, hogy ez a béke szálljon rátok, a rátok bizott nyájra, leginkább váljék hasznára a nagyon is gyenge embereknek, akik különös segítségre és védelemre szorulnak. Ezért nektek, mindkét rendpapjainak, szerzetes férfiaknak és Istennek szentelt szűzeknek, és minden keresztény hívőnek, de név szerint azoknak, akik a buzdításainkat tágra nyílt lélekkel fogadják, apostoli áldásunkat az Úrban szeretettel adjuk. Minden jó akaratú embernek pedig, aki ezt szintén szól, körlevelünk, a fönséges Istentől üdvöt és szerencsét kívánunk. Kelt Rómában, Szent Péternél, Nagy Csütörtökön, 1963. április 11-én, pápaságunk 5. évében, 23. János pápa.
1: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. A jegyzetíró magányossága adtam címéül a mai múltról és jelenről szóló jegyzetemnek a címet. Talán furcsának találják ezt, kedves Mária Rádió hallgatók, de van benne igazság. Aki arra vállalkozik, hogy minden héten röviden szól az általa fontosnak, jelentősnek, érdemesnek vélt dolgokról, az előbb-utóbb szembe találja magát a magányossággal. Nem abban az értelemben, hogy nincsenek a közelében családtagok, barátok, kollégák, ismerősök, hanem abban az értelemben, hogy a gondolataival egyedül marad, és minden esetben meg kell küzdeni azzal a gondolattal, hogy ezt a szót többször is ismételjem, hogy vajon amiről szól, az csak a maga számára fontos, hogy van annak üzenetértéke is. Amíg ezen elmélkedik, rájön arra, hogy ha úgy véli, az üzenete felesleges, az senkiben nem indít el gondolkodást, akkor felesleges a munkája, a mások számára fontosnak gondolt mondatainak a leírása, felolvasása értelmetlenné válik. Természetesen ezen önmaga számára megfogalmazott felvetései akkor kapnak igazán értelmet, ha a későbbiek során visszajelzéseket kap, lett légyenek az számára pozitív vagy negatív hangvételűek. Amikor erről a bizonyos magasságról gondolkodtam, akkor rájöttem, hogy talán mégsem. Az elmúlt hetekben, hónapokban kaptam számos visszajelzést, többnyire ismerősöktől a Mária Rádióban felolvasott jegyzeteimmel kapcsolatban. Ők azt írták, illetve mondták el telefonon, hogy a Mária Rádió műsorainak állandó hallgatói. A Mária Rádió szól a nappaliban, a konyhában, miközben serény munka folyik. Készül a szombati ebéd, amihez néha a múltról és jelenről is emlékeket ébreszt fel bennük. Egy szülőfalumbéli már évtizedek óta nem ott élő egykori iskolatársam, felsőbb évesen volt egykoron, hívott fel a napokban telefonon és azt mondta, minden szombaton megrékadsz. Török koppányban egykor ezt így mondták, ha valakinek könnyet csalt a szemébe valami. Olyan emlékeket hozol elő belőlem, mondta, amelyek felidézik a múltunkat, az ott élt embereket, a barátságokat, az iskolás éveket, a mezei munkát, a vasárnapi misék hangulatát, a búcsút és így tovább. Amikor a beszélgetést befejeztük Bodó Rózsival, aki az idők folyamán egyébként Sas Rozállá vált, jöttem rá, hogy nem vagyunk magányosak. Amíg velünk él a múlt és bízunk a jövőben, akkor úgy érhetjük meg a jelent, hogy érdemes itt élni és hinni abban, hogy előbb-utóbb jobb idők jönnek, amelyre mindenkinek szüksége van, függetlenül hitétől, társadalmi állásától, vagyoni helyzetétől, nemzeti hovatartozásától, mert emberek vagyunk, akik a teremtőnek köszönhetik létüket, amely létet megélni igazán csak közösen érdemes. Éljünk tehát a teremtő adta lehetőséggel.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának,

0: Hírpercek.
1: A magyar jezsuiták szeretettel hívják a Mária Rádió hallgatóit az első jezsuita piknikre. A magyarországi rendfőnöknök konferenciája megtartotta a tavaszi plenáris ülését. A Munkácsi testvériskora diákjai látogattak el a pannonhalmi Bencés gimnáziumba. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Május 9-én szombaton délelőtt 10 órától a Budapesti Párbeszédházában a 8. kerületben a Horánszky utca 20 szám alatt vidám családi programokkal várják a kisebbeket. Katánk, gyermek koncerttel, játékokkal, kézműveskedéssel, valamint lelki feltöltési lehetőségekkel a szülők számára is. Arra biztatják a családokat, hogy hozzák el a kisgyermekeket, unokáikat is, nagyszülőkkel együtt teljes a családi délelőtt. Délután a Budapest Gardenben folytatódnak a közösségi programok. Szeretettel várnak mindenkit, hogy együtt töltsenek el egy örömteli napot az első jezsuita pikniken. További információk a Jézus Szíve Jezsuita Templom Facebook oldalán, valamint a templom honlapján a programok menüpontban találhatók. 60 női szerzetesrend elöljárója gyűlt össze április 28-án, a Kongregáció Jezu Váci utcai rendházának közösségi termében, hogy részt vegyen a Magyarországi Rendfőnöknök konferenciája plenáris ülésén, amelyet minden évben kétszer tartanak meg. Az összejövetel segíti és előmozdítja a női rendek együttműködését. A nap szentmisével kezdődött a belvárosi Szent Mihály templomban, ahol felolvasásra került Michael Wallace Banach érsek magyarországi apostoli nunciusának köszöntő levele. A délelőtti szekcióban eszköztárat nyújtottak az elöljáróknak, hogy miben és hova forduljanak, ha vezetési nehézségeik, elakadásaik vannak. Délután az előző év közös szerzetesi rendezvényeiről, ünnepeiről, valamint a jelenleg futó képzésekről szólt. A plenáris ülést közös könyörgés és az esti zsolozsma zárta. A Munkácsi Szent István Liceum diákjai és tanárai a nemrég létrejött testvériskolai kapcsolat keretében április 23-a és 25-e között látogatást tettek a pannonhalmi Bencés gimnáziumban és főapátságban. Estére érkeztek meg a főapátságba, melynek Szent Márton a védőszentje, akárcsak a Munkácsi Székesegyháznak. Másnap a liceum tanulói bepillantást nyertek a gimnazisták mindennapjaiba, megtekintették az iskolát és a kollégiumot, majd kisebb csoportokban részt vettek a tanítási órákon, valamint imaórán vettek részt a Bencés közösséggel a háromhajós bazilika ősi falai között. Majd megtekintették a főapátság levéltárát. Másnap a csoport a Tihanyi Bencés apátságba látogatott, itt Mihályi Jeromos perjel fogadta őket, aki röviden ismertette a Tihanyi Bencés monostor történetét. Az ősi falak között a csoport hálát adott az Úrnak az együtt töltött napokért. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Lépes Loránd atya vagyok. A hittanóránkban eljutottunk a Máté evangéliumának 8. fejezetéig, és a következő percekben a vihar lecsendesítésével foglalkozunk ebben a részben 23-tól a 27. versig. Először felolvasom ezt a részt. Bárkába szállt, s tanítványai követték. Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. Oda mentek hozzá, fölkeltették és kérték. Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus azt mondta nekik. Mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt. Az emberek csodálkozva kérdezték. Ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki? A bárka nagyobb méretű vízi közlekedési eszköz. A Szentírásban az evezős és a vitorlás hajóra nincs az Ószövetségben külön kifejezés. Az izraeliták az egyiptomiakkal és föníciaikkal ellentétben a hajózásban nem voltak ügyesek, és valószínűleg kedvük sem volt hozzá. Például Salamon hajó útjait föníciaiak bonyolították le, erről tanúskodik Királyok első könyve, a 10. fejezetben a 22. vers, mert a királynak Hirám hajón kívül tarzsisi hajói is voltak a tengeren. A tarzsisi hajók minden harmadik esztendőben visszatértek és hozták az aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, meg a majmokat és a pávákat. A genezereti tavon halászhajók, vagyis bárkák jártak. Lukács evangélista is erről tanúskodik a 3. fejezetben, szól tanítványainak, tartsanak készenlétben egy bárkát, nehogy a tolongó tömeg agyonnyomja. Hammurápi törvénykönyvében Krisztus előtt 2000 körül már szerepel a hajó és vele kapcsolatos jogi problémák. Például a 236. paragrafusban ezt olvassuk, ha egy polgár a hajóját hajósnak bérbe adta, s a hajó hanyag volt, hajós hanyag volt, s a hajó elsüllyedt vagy megsemmisült, a hajó helyett hajót kellett adnia. Vagy a 237. paragrafusban, ha egy polgár a hajóját hajósnak bérbe adta, és gabonával, olajjal, gyapjúval és egyebekkel megrakta, de a hajós hanyag volt, s a hajó elsüllyedt vagy megsemmisült, a hajósnak a rakománnyal együtt kell visszaadnia a hajót. Vagy 238. paragrafusban, ha a hajós egy polgár hajóját elsüllyesztette és kiemeli, a vételár felét fizesse. És 240. paragrafusban, ha egy evezős hajó vitorlással ütközik, és az elsüllyedt hajó tulajdonosa Isten előtt tegyen vallomást arról, mi volt a hajóban, és az evezős tulajdonosa adja meg mindazt, ami elveszett. A Szentírásban a hajó az egyház jelképe, előképe Noé bárkája. Az egyházatyák szerint az egyház hasonló a tengeren hánykódó hajóhoz, mely nagy viharban sokféle helyről jött embereket szállít, akik a jó királyság egyetlen városában kívánnak lakni. Ez a hajó nem süllyed el, mert tapasztalt kapitánya van. Tulajdonosa Isten, kormányosa Krisztus, alkormányosai a püspökök, diakónusok. Árbóca a halál fölötti győzelem jele a kereszt. Kormánylapátjai a két szövetség. Vitorlája Krisztus szeretete, vaspántjai Krisztus szent parancsai, kísérői a szent angyalok. A képnek vannak gyökerei a zsidó apokaliptikában is, és az Ószövetségben ismert tenger, mint az egyén, illetve a nép megpróbáltatásának szimbóluma. Görög írók gyakran hasonlították hajóhoz a poliszt, a várost, melynek kapitánya a király. A hajó, mint az egyház képe,
e görög-római jelképvilágból nőtt ki. A keresztény szerzők Alexandre Kelemen közvetítésével vették át, és kiforrott formában a harmadik században jelenik meg. Szent Justinosnál a hajó, a kereszt és a keresztség jelképe.

Noé bárkája, nagy házformájú vitorla és evező nélküli hajó, mely által a vízözön idején megmenekült a földi élet. Noé parancsot kapott az Úrtól, építs bárkát fenyőfaágból, fenyőfából és nádfonatból, s kívül és belül kent be szurokkal. 300 könyök legyen a hossza, 50 könyök a szélessége, és 30 könyök a magassága. Készíts a bárka fölé tetőt. Az ajtót helyezd felül a bárka oldalára, s építs alsó, középső és felső emeletet. Noé bárkája a keresztség, a keresztfa és az egyház előképe volt. Genezáreti tó, édesvízű tó Palesztinában, a Jordán árok északi végében. Hossza 21 kilométer, legnagyobb szélessége 12 kilométer, mélysége 42 és 48 méter között váltakozik. Területe 144 négyzetkilométer. Tükre 108 méterre van a tengerszint alatt. Halban rendkívül gazdag, ezért környéken a lakosság fő foglalkozása ősidőktől fogva a halászat. Például 1990-ben 24 fajta hal élt a Genezáreti tóban. Jézus korában a nyugati és északi partja népesebb volt. A Genezáreti tó az Új Szövetségben, például Lukács evangéliumában az 5. fejezetben fordul elő, másút galileai tó vagy Tibériás tavak név alatt szerepel. Jézus korában Isten szemének is nevezték. A Genezáreti tó és környéke Jézus nyilvános működésének Jeruzsálem mellett a legfontosabb területe. Az északi parton volt Kafarnaum, ahol Jézus és a szűzanya lakott, valamint Korozain és Betszajda. Nyugat felé Magdala, Tibériás, délkeletre Gadara. A Genezáreti tó keleti partján történt a kenyérszaporítás, a gadarai megszállott meggyógyítása, a betszajdai vak meggyógyítása, továbbá Kafarnaum az első apostolok meghívása Jairus leányának föltámadásának a helye, kissé nyugatabbra a hegyi beszéd, a föltámadás után a primátus átadása, Magdalában a találkozás Mária Magdolnával, a tavon a csodás halfogások, vagy a vízen járás mind-mind a Genezáreti tóhoz kapcsolódik. A galileai tengerből fogta Péter azt a halat, amelynek szájában megtalálta a statért, amelyből ugye kifizette a templomadót. Sajátos földrajzi helyzete következtében gyakoriak voltak a hirtelen viharok, amelyről ugye hallottunk a hittanóra kezdetén idézett evangéliumi részben. Azt is hallottuk ebben a részben, hogy az apostolokat félelem fogta el. Az akarat elutasító aktusa egy várható és fenyegető rosszal szemben. Az Ószövetség népe sokféle félelmet ismer. Lótnak vagy Jákob fiainak félelme meghatározatlan, inkább csak a léd bizonytalanságból fakad. A haláltól való félelem különösen nyomasztó, egész életében súlyos igaként nehezedik az emberre. Olvassuk Sirák fia könyvében, 40. fejezetben. Ezen kívül félelemkeltő lehet az ember számára kiszolgáltatottsága a természeti erőknek, az ismeretlen, kitaposatlan út, az ellenség, a bizonytalanság, rossz emberi kapcsolatok, a rabszolgasság, az állatok félelme. A félelem összefonódhat szégyenkezéssel, féltésbe, tapintatba mehet át. Tiszteletadás alapja is lehet a szülők, az öregek, a hatalom, a tekintély iránt. Jahve az Úr
félelemmel töltött el Izrael ellenségeit. Ugyanakkor a félelem kiváltott egyfajta magatartást. Mózes menekült, Saul nem áldozta föl a zsákmányolt állatokat, a nép levonult Egyiptomba. A ne félj formula Isten segítő szándékának és hatalmának jele, mely arra utal, hogy Isten hű a szövetséghez, megtartja ígéretét. Erről biztosítja Ábrahámot, Mózest és a száműzötteket, mielőtt feladatot bízna rájuk. Akkor is isteni szóként hangzik-e formula, amikor ember bátorítja, nyugtatja a másik embert. Az Istentől való félelem minden más félelmet eloszlat. Ez az Isten félelem az új szövetségben tökéletesedik. A szeretetben nincs félelem. Jézus isteni erejének megtapasztalása a tanítványokat a félelemtől Isten bensőséges imádásához és dicsőítéséhez vezeti. Szent Pálnak Jézus föltámadása a halál félelemtől való megszabadulást jelenti. A rabszolga félelme fiúi tiszteletté alakul. Az új szövetségben e világ szorongattatásai egy új világ vajudásának kínjai. Az erkölcs teológia alapvetően megkülönböztet két félelmet, egyrészt a szolgai félelmet és az Isten félelmet. Az erősség erőnye az Isten félelmet erősíti, a szolgai félelmet legyőzi, de nem vezet félelem nélküliséghez.

Istenfélelem természetes erény, az értelem meghajlása a természetes erkölcsi törvény alkotója előtt, aki minden jót megjutalmaz és minden rosszat megbüntet. A vallástörténelem tanúsága szerint az Istenfélelem, mint az emberi cselekedet és magatartás befolyásolója minden népnél és kultúrában megtalálható volt. A teljes élet jutalmazása vagy büntetése a fölfoghatatlan, az egészen más, a szent joga, akit az ember nem érthet meg, de föltétlenül tisztelnie és félnie kell. Az Isten félelem vallásosság társerénye, ellentéte a vakmerőség. Isten félelem a Szentlélek hét ajándékának egyike, természet fölötti erény, mely rendezetté teszi a lélekben a szeretetet. Önismeretre épül, aki ismeri önmagát, az okkal fél attól, hogy gyöngesége, hibája vagy bűne eltávolíthatja Istentől, akit szeret. Fokozatait a forrása határozza meg, a szolgai félelem valójában nem Isten félelem, mert nem szeretetből, hanem önféltésből való. A lélek csak azért féli Istent, hogy elkerülje bűnei büntetését. A tökéletes Istenfélelem forrása a gyermeki szeretet, mely fél megbántani a mennyei atyát, illetve a jegyesi szeretetet, mely az Istennel egyesült lélek szeretete. Az Istenfélelem gyümölcsei megfontoltság és éberség a bűnre vezető alkalom elkerülésében Isten iránti igazságosság, megadja Istennek az imádást és a tiszteletet, mely megilleti őt. A szelídség továbbá megóv az ítélkezéstől, Istenre bízza azt, vagy erősség, aki Istent féli, az Istenért minden jóra és áldozatra képes. Az Ószövetség népe Istenfélelem miatt nem vette ajkára Jahve nevét. Mózes eltakarta arcát az égő csipkebokor előtt, mert félt Istenre tekinteni. A félelem a teremtettség velejárója. Érinti a lét, az élet titkát is, ezért a mindenek fölötti hatalommal, Istennel és az ő angyalaival való találkozáskor is elfogadja az embert. Mózest maga Isten szólította fel, hogy vesse le saruját, mert szent a hely, ahol Istennel beszél. E felszólítás, mely Isten nevének kinyilatkoztatását vezette be, egyúttal kinyilatkoztatása annak is, hogy Istenhez csak a megfelelő tisztelettel és Istenfélelemmel szabad közeledni. Az Istenfélelem helye a puszta, mert magánya érezhetőbbé teszi Isten jelenlétét. Erről tanúskodik a második törvénykönyv első fejezete. Aztán elindultunk Hóreptől, s ahogy az Úr, ami Istenünk parancsolta, átkeltünk azon a hatalmas és félelmetes pusztán, amint láttátok, az amoriták hegyvidéke felé tartva. Az Istenfélelem nem átélés vagy érzelmek kérdése. Tanulni kell, el kell sajátítani és akarni kell. Az Istenfélelem hiánya gonoszságra, elvetemültségre mutat. Az istentelen emberre jellemző, hogy nincs Istenfélelme az ő szemei előtt. Ahogy erről szó van a 35. Zsoltárban, míg a szentek gyülekezetében nagy és rettenetes ő. Ezen ellentétben pedig a 88. Zsoltárban imádkozzuk. Az Isten félelmet ugyanis követnie kell a bűntől való félelemnek. Így az Isten félelem a hívő egész magatartását meghatározza, mind erkölcsi, mind vallási vonatkozásban. A bölcsességi könyvekben központi szerepe van az Isten félelemnek, hiszen a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Ezért imádkozza a 118. Zsoltár, szegezd át félelmeddel az én testemet. Az Isten félelem minden más félelmet eloszlat. Velem az Úr, ezért nem félek, mit árthat nékem az ember. Az ellenség félelmétől mentsd meg lelkemet.
Az istenfélelem alapja az, hogy az Úr ítéletei igazak, igazoltak, művei csodálatosak, de félelmetesek is. E félelmet, melyet Isten titokzatossága és végtelen hatalma ébreszt, maga Isten emeli föl az ő igazságossága és irgalmassága iránti bizalomra, az igaz istenfélelemre. A biztatás ne félj, az Úr és az ő angyalainak színe, szinte állandó kísérője, mind az Ó, mind az Új Szövetségben.

Az Ószövetség népe istenfélelem miatt nem vette ajkára Jahve nevét. Mózes eltakarta arcát az égő csipkebokor előtt, mert félt Istenre tekinteni. A félelem a teremtettség velejárója. Érinti a lét, az élet titkát is, ezért a mindenek fölötti hatalommal, Istennel és az ő angyalával való találkozáskor is elfogadja az embert. Mózes maga Isten szólította fel, hogy vesse le saruját, mert szent a hely, ahol Istennel beszél. E felszólítás, mely Isten nevének kinyilatkoztatását vezette be, egyúttal kinyilatkoztatása annak is, hogy Istenhez csak a megfelelő tisztelettel és Istenfélelemmel szabad közeledni. Az Istenfélelem helye a puszta, mert magánya érezhetővé teszi Isten jelenlétét. Isten Jézus Krisztusban megjelent ember szeretete az Isten félelmet is ennek a szeretetnek távlatába helyezte, de nem iktatta ki. Jézus csodái a magasztalás és csodálat mellett Isten félelmet is kiváltottak. Gondoljunk csak a béna meggyógyítására, vagy amikor Jézus vízen jár, vagy a szerencsés halfogása, illetve a Naimi fiú föltámasztására. Mindez Isten félelmet váltott ki az emberekben. A háborgó tenger lecsendesítésekor a tanítványokat nagy félelem fogta el, ahogy ezt ma hallottuk a hittenóra elején. De nem a viharos tenger, hanem Jézus hatalma láttán. Az Isten félelem és a hit között szoros a kapcsolat. A kishitűség növeli a szolgai félelmet, az erős hit táplálja az Isten félelmet. A hit bizonyossága volt Noé Isten félelme, mellyel a bárkát elkezdte építeni. Simeon hitének és Isten félelmének jutalmaként láthatta meg az üdvözítőt. Az apostolok cselekedeteiben a keresztényi lett és zsidósághoz csatlakozott görögség állandó jelzője az Istenfélő. A keresztényeknek, jól lehet Isten rendíthetetlen országának birtokosai, mindenkor szent Istenfélelemben kell munkálkodniuk üdvösségükön. A János első levelének kijelentése a 4. fejezetben 18. vers, szeretetben nincs félelem, a szolgai félelemre vonatkozik. Az Isten félelem tökéletes példáját maga az Úr Jézus adta, amikor halálfélelmét a mennyei atya iránti fiúi szeretet Isten félelmével győzte le.

A materialista véleményeket, melyek szerint a vallást a félelem, az ismeretlentől való rettegés szülte volna, épp a keresztények istene döntötte meg, aki a megtestesülésben egésszel közel jött az emberhez, hogy úgy ismertesse meg önmagát, mint szeretet. A biblikus és keresztény misztikus hagyomány finom különbséget tesz az Isten félelem és az Isten szeretet között, ugyanakkor vallja ezek elválaszthatatlan összetartozását is. Keresztények tévedése olykor, hogy az Isten félelmet a tökéletes Isten szeretet hiányának tekintik, a tökéletes és tökéletlen bűnbánat közti különbség alapján. A tökéletlen bűnbánat oka azonban nem az Isten félelem, hanem a büntetéstől való félelem, ami valójában szolgai félelem. A jegyesi és gyermeki szeretetből fakadt Isten félelem lényege, hogy egyedül az Isten megbántásától félve szeretetből igyekszik elkerülni a bűnt. A bűnökért járó büntetést a mennyei atya nevelő, fenyítő szeretetének jeleként fogadja. Szent Ágoston gyakran idézett szavainak is ez a távlata, a félelem ószövetségét felülmúlta a szeretet új szövetsége. Itt a régi törvény és Jézus új parancsa áll szemben egymással. A keresztény hit része ugyanakkor az is, hogy Jézus föltámadásával végleges üdvösséget szerzett, ami az Isten félelmete földi élet vonatkozásában nem teszi alaptalanná. A szentek nem egyszer nagyon elesettnek és sötétségben keresgélőnek érzik magukat Isten közelében. A misztikus kegyelmekben Istenhez nagyon közel jutott avilai Szent Teréz utolsó óráiban őszinte Isten félelemben imádkozta a bűnbánati zsoltárokat. Az Isten félelem egyre inkább az élő hithez vezethet, mert megőrzi a hívőt a hamis, önmaga számára készített istenképtől. Tiszteli Istenének szabadságát és felfoghatatlanságát, amennyiben Istentől nem minden problémájára megoldást és minden vágya teljesedését várja, hanem hisz a szeretetében, annak ellenére is, hogy e szeretet olykor számára érthetetlen módon cselekszik. A természetes istenfélelmet a fogyasztói társadalomnak hamis magabiztossága csak nem teljesen kiszorította. Ezzel megszűnt az emberi közössége természetes szabályozó motívuma. Megköszönöm a kedves testvérek figyelmét, körülbelül ennyi fért a mai hittanórába, áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. A Munkácsi testvériskola diákjai látogattak el a pannonhalmi Bencés gimnáziumba. Ternyák Csaba egri érsek köszöntő levelet intézett a ballagókhoz. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Blaise Kupich bíboros, chicagói érsek április 29-én átvette a Katolikus Teológiai Egyesület szerzetes képző intézmény díját, amelynek elnevezése a Boldogok a Békesség szerzők. Tájékoztatott a Vatikán News. A bíboros a díjat megköszönve beszédében a békesség szerzők feladatáról kijelentette, egységben 14. Leópápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békesség szerzők kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A 8 boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában, és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. A Munkácsi Szent István Liceum diákjai és tanárai a nemrég létrejött testvériskolai kapcsolat keretében április 23-a és 25-e között látogatást tettek a pannonhalmi Bencés gimnáziumban és főapátságban. Estére érkeztek meg a főapátságba, melynek Szent Márton a védőszentje, akárcsak a Munkácsi Székesegyháznak. Másnap a liceum tanulói bepillantást nyertek a gimnazisták mindennapjaiba, megtekintették az iskolát és a kollégiumot, majd kisebb csoportokban részt vettek a tanítási órákon, valamint imaórán vettek részt a bencés közösséggel a háromhajós bazilika ősi falai között. Majd megtekintették a főapátság levéltárát. Másnap a csoport a Tihanyi Bencés apátságba látogatott, itt Mihályi Jeromos perjel fogadta őket, aki röviden ismertette a Tihanyi Bencés monostor történetét. Az ősi falak között a csoport hálát adott az Úrnak az együtt töltött napokért. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett, április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándokai az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. Azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra, a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Farkas István piarista, lúpusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
0: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

Anyám, újjöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, újjöjj, segíts imádkozni!

0: Kedves hallgatóink, a Szombathelyi Zsidó Hitközség épületében ülünk, és most a Peszak ünnepéről lesz szó. Itt fogadott bennünket a közösségnek a vezetője, Zeitler Ádám, akit most meg is kérek, hogy egy pár szót meséljen magáról, és majd aztán pedig az ünnepről fogunk beszélgetni.
1: Én Zeitler Ádám vagyok, és a Szombathelyi Hitközségnek vagyok a vallási vezetője. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a rabbinikus teendőket én látom el itt a közösségben. Ez jelent havonta egy péntekestét, illetve egy szombatreggelt, lehetőleg tóraolvasással és a teljes szertartásrenddel. Ezen kívül Budapesten dolgozok a Lauder Javnev közösségiskának, vagyok a főigazgatója, ez egy 900 fős zsidóiskola Budapesten, illetve a tudományos munkámat azt a rabbi képzőnek a doktori iskolájában tevékenykedem aktívan. Úgyhogy nagyjából ez a három olyan karrier van, vagy karrierutamnak ez a három fontos eleme, ami idehozott, de tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb rész, amikor ide érkezek Szombathelyre. Általában a családomban, most kivételesen nem velük jöttem, de a családommal szoktam érkezni, és akkor itt eltöltünk egy ilyen úgynevezett sabatont, tehát egy ilyen sábeszi pihenést itt a közösséggel.
0: Köszönöm a bemutatkozást, és most akkor elsőként meg is kérdezem, hogy ez a Peszach szó, ez mit jelent, és ez az ünnep maga, ez honnan ered?
1: Igen, maga a Peszach, az a maga a kifejezés, az a héberül nagyjából azt jelenti, hogy átugrani, vagy átlépni, tehát nagyjából tanul lehetne a legkönnyebben lefordítani. Ennek alapvetően a fő oka az, hogy akit nem emlékszik rá a Tórából, vagy a Bibliából, hogy a tizedik csapás környékén, amikor az egyiptomiakkal van ez a húzavona a csapásokkal, akkor a tizedik csapásnál, amikor az elsőszülöttek halála következik, akkor a halál angyal az átugorja, vagy átlépi azokat a házakat, ahova az áldozati bárány vérével felfestettek egy csíkot az ajtófélfára, és az egyik magyarázat szerint maga a Peszach, vagy az átlépés, vagy átugrás kifejezés, ez ebből fakad.
0: Köszönöm szépen. És akkor ez az ünnep, ami most még kiderült, hogy még ma fog zárulni, ez akkor a Bibliában találjuk ennek a leírását, az alapítását, úgymond. Ennek mi a lényege?
1: Tórában vagy a Bibliában ez tulajdonképpen egy olyan ünnep, amit egyik az úgynevezett ilyen zarándok ünnepeknek, amikor a polgáridőszámítási szerinti első század előtt az akkori zsidók ugye felmentek a templomba, és ott különböző bemutatási szertartásokon vettek részt. Valójában ennek az ünnepnek azért az eredete, mint a legtöbb zsidó ünnepnek, és a legtöbb ünnepnek úgy önmagában, ilyen rétegesen egymásra építkezik. Az, hogy a gyökerénél egyértelműen van valamilyen tavaszváró, tavaszköszöntő elem, arra ráépül később az áldozati kuldusz, később ráépülnek rabbinikus interpretációk, tehát ma, hogyan kinéz az ünnep, az tulajdonképpen egy pár ezer éves, ilyen egymásra épülő tradíciórendszernek az, amit ma megtapasztalunk. A Tórában a leginkább ez az áldozati kultusz eleme van talán kidomborítva. Ennek a megértésében talán az segít, hogyha az ember megnézi mondjuk a húsvéti szokásokat keresztény testvéreinknél is, hogy ott is esetleg nyúltojás kereséstől az Úr Jézus feltámadásig nagyon komplex, egymásra épülő tradíciórendszerek vannak, van amelyik inkább a keresztény tradícióhoz, van amelyik lokális tradíciókhoz köthető, tehát általában az ünnepeink azok ilyen egymásra épülő rétegekből áll össze valami, és ebben nem különbözenek ezek az ábrahámi tradíciók egymástól. A végén, amit ma ünneplünk, az egy pillanat felvétele annak, hogy az elmúlt pár ezer évben hogyan alakult az ünnep, és lehet, hogy 200 év múlva egy picit más lesz, vagy egy picit más a ma ünnepelt húsvét, és egy picit más a ma ünnepelt Peszach, mint hogy a nagyszüleim ünnepelték, van 100-200 év múlva egy picit más lesz a Peszach is, és a húsvét is.
0: És most ugye én Bibliát mondok következetesen, de hát a Tóranak a könyvei, igen, hogy ez akkor melyikben található ez a történet?
1: Többen is említésre kerül, tehát ez nagyon sokszor van az, hogy egy-egy ünnepünk az többször jelenik meg, főleg a hangsúlyossága miatt. Általában a Dvarimban, az ötödik könyvben, ami kvázi az összefoglalása, ott mindig előjön, de ez fontos látnunk, hogy mint a Rosh Hashana, meg a többi ünnepünk is előjönnek, de valójában ezek ilyen említés szinten jelennek meg a Tórában, és még egyszer mondom, inkább az áldozati rendnek, az áldozati kultusznak a leírásáról van szó. Azt fogjuk látni, hogy milyenkor a Tórából ezt olvas, ugye Peszach az egy 8

0: napos ünnep, amikor van tóraolvasás is, tehát elővesszük a tóra tekercsünket, és akkor igen, azokat a részeket olvassuk, amik leírják azt, hogy ilyenkor mi a szertartásrend, hogyan történik az áldozatbemutatás, mi a feladata a papoknak, a kohanitáknak, a levitáknak, tehát igazából tulajdonképpen egyfajta emlékezés mutatunk be, mert magának az ünnepnek is ez az alapüzenete, hogy el kell mesélni és emlékezni kell a Jecirát Mitzráimra, az Egyiptomból való kivonulásnak a történetére. Tehát tulajdonképpen az ünnepnek az alapja az az, hogy itt 8 napon keresztül, a diaszporában 8 napon keresztül, Izraelben 7 napon keresztül, de arra emlékezünk, hogy kivonultunk Egyiptomból, és tulajdonképpen, hát a szabad így fogalmazni, törzsből néppé lettünk, és Mózes mesterünknek a vezetésével elindult egy 40 éves vándorlás, aminek a végén Izrael földjére, Kánaán földjére jutottunk.
1: Most így közben szúrhatok egy kérdést, mert elolvastam én hát egyrészt ezzel kapcsolatban, és most tulajdonképpen én nem értettem azt, hogy amíg addig békében vagy befogadták a zsidó népet Egyiptomban, most hirtelen akkor meg elkezdtek tőlük félni, vagy én nem tudom, az volt leírva, hogy még a végén ellenünk fordulnak, hogyha háború lesz. Erről lehet tudni, hogy miért fordult ez így meg?
0: Hogy nem, van erre. Ugye nagyon fontos, hogy a Tóra szövege az tulajdonképpen az alap korpusza a zsidó tradíciónak, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a különböző magyarázatrendszer és a magyarázatszintek azok erre ráépülnek. Ez nagyon hasonlít más tradíciókhoz is. Tehát sokszor a Tóra szövege az vagy homályos, vagy bizonyos részeket szándékosan nem egyértelműen fogalmaz, és ezért a generációknak a feladata az azóta, hogy próbálja meg magyarázni és érteni. Éppen ezért ott, ahol mondjuk nincsen tiszta magyarázatunk, ott a rabbinikus tradícióra hagyakozunk, akik egészen a 3. századtól, sőt már még korábbantól akár napjainkig kommentálják ezeket a történeteket. Most a konkrét kérdésére válaszolva, ugye úgy kezdődik maga a könyv is, hogy felkelt vagy jött egy új fáraó, aki nem ismerte Józsefet, tehát így indul, ezzel a mondattal indul ez a könyv, ami annyiban szerintem érdekes, hogy megmutatja azt, hogy ami történt régen József idejében, hiszen József idejében nem szabad elfelejtenünk, hogy tulajdonképpen a zsidók mentik meg József vezetésével a hétszűk, hétbő esztendő, biztos a hallgatók emlékeznek rá, tehát a gazdasági minisztere a József akkor az egyiptomiaknak, vagy a ugye modern szóval azt mondják, hogy ez operatív igazgatója, tehát ő az, aki összerakja azt a modellt, hogy hogyan lehet ilyen gabonatárolókat építeni, hogy lehet tulajdonképpen raktározni, és ezért nagyon hálásak, és ezért tulajdonképpen behívják a zsidókat az egyiptomiak. Aztán eltelik sok idő, és azt mondja a Tóra, hogy egy olyan fáraó jön már, aki nem emlékszik erre, csak azt látja, hogy rengeteg zsidó él Egyiptom földjén, és megijed attól, hogyha esetleg valaki megtámadja őket, mi történik. Én nem mennék nagyon messzire, hogy ennek a megértését megtaláljuk. Tulajdonképpen, ha a középkornak a zsidóságát nézi meg az ember, vagy a történetét, általában ez történik. Tehát bizonyos uralkodók Európában főleg sokszor nem finoman szólva sem meritokratikusan kiválasztva, hanem örökölve a pozíciót, mondjuk királyok lesznek, végtelen mennyiségű pénzt költenek a hobbiaikra vagy háborúkra, az állam gazdasági érzékű az relatív kevés, és egyszer csak rádöbbennek, hogy nincsen pénz az államháztartásban, és most egyszerűsítek. És ilyenkor ami történik, hogy általában zsidókhoz fordulnak, vagy kereskedőkhöz, és behívják őket az országba, hogy ezt rakják rendbe. Ilyenkor általában a zsidóközösségeket ez a nagy nehézség a középkorban, vagy kivágják országból, vagy behívják őket másik országokba. Egy klasszikusan ilyenkor egy király behívja őket, hogy rakják rendbe a közösséget, segítsenek nekik akár azzal, hogy hitelezik a rendszert, akár azzal, hogy felépítik a gazdasági modellt. Aztán amikor jól megy, akkor meg valami pogromokkal elkezdik kiirtani őket. Tehát alapvetően a középkori zsidó történetnek a nagy része az az, hogy száműzetik őket országba, amikor azt látják, hogy jól élnek, ahol meg éppen egy közepesen tehetséges király próbálja menedzselni az utat, pedig behívják őket, egy ponton túl ő is úgy érzi, hogy most már köszöni szépen nem kellnek ide a zsidók, és általában ezred pogromokhoz és különböző számüzetésekhez, ami a középkornak egy nagyon meghatározó időszaka. De be van a Tórat, nagyjából ezt írja le, hogy amikor szükség van a zsidóságra az ő speciális tudása miatt, mivel földdel nem rendelkezhettek a keresztény időszakban, tehát ezért kénytek voltak a kereskedelemmel és pénzzel foglalkozni. Amikor szükség van erre a tudásra, akkor behívják őket, amikor pedig úgy érzik, hogy minden rendben van, akkor általában kirakják őket az adott országból, és azt hiszem, hogy az egyiptomi történet nagyjából ezt írja le, hogy a fáraónak, amikor kellnek József miatt a zsidók, hiszen megoldják a gazdasági problémáját, akkor nagy szeretettel befogadja őket Gosenbe, ami egy része Egyiptomnak, betelepíti a zsidókat, és akkor pár generációval később egy új fáraó már nem érti, hogy mit keresnek ezek itt, miért élnek ilyen jól, és miért vannak ilyen sokan.
1: Akkor most ez jutott eszembe, hogy akkor gondolhatjuk most azt, hogy ahogy így le van írva, hogy ez egy bizalmat, vagy hogy mondjam, adhat, hogy az Isten harcol az ő népért. Én ezt szűrtem le magamnak ebből, ahogy ma is ezt üzenheti az embereknek. Hát most köszönöm, hogy erre egy rávilágított, és akkor azt kérdezném meg, hogy ez az ünnep mikor tartják, tehát hogy számítják ki, hogy erre mikor kerüljön sor?
0: A zsidó kalendár, a zsidó naptár az egy picit másképp működik, mint a Gregorián, egy picit más elben működik. Itt nem menik bele mélyen abban, hogy mi az, hogy szoláris, meg luniszoláris naptár, és hogy mikor a holdat, mikor a napot veszi alapnak, de tulajdonképpen itt van egyfajta, a hónapok a zsidóságban úgynevezett rossz hódeskor, hold újuláskor indulnak, ami minden hónapban egy meghatározott időszaka, amikor a hold megújul, és következő hold újulásig tartanak ezek a hónapok. Most ezek nem feltétlenül esnek egybe a Gergely naptár szerinti hónapokkal, éppen ezért általában eltérések vannak. Azt is látni kell, hogy ezek a hónapok pont ezért ilyen a Gergely naptárhoz képest ilyen mozgásban vannak, tehát hogy alapvetően, be itt is vannak szökő hónapok, meg szökőiben, de hogy alapvetően azt is mondani, hogy sokkal archaikusabb, egy sokkal ősibb naptárszámítási modellben maradt a zsidóság, ami, ha jól tudom, de pont Kínában még hasonlóképpen működött, tehát ez inkább egy ilyen keleti típusú időszámítási rend a holdüláshoz kötve. És éppen ezért van az, hogy bár általában ez a itt Európában is a tavaszi időszakra esik valamikor, de azért hatalmas mozgások vannak, a polgári naptár szerint egy-két hónapos ilyen csúszások is lehetnek benne. Ezt a hónapot mi Niszán hónapnak nevezzük, és Niszán hónap 15-én kezdődik Peszach, és tart, amit nem 8 napig tart. Az első két napja ennek a 8 napnak az úgynevezett teljes ünnep, ami azt jelenti, hogy munkatilalom van hasonlóan egy szombathoz, némi eltéréssel, és az utolsó két nap is teljes munkatilalom, amit tegnap járt le. Tehát alapvetően ma van az első napunk, hogy már nem Peszach, tehát ma már mi ezt azért tudjuk ilyen szabadabban tartani, akár itt is, mert már nem köt minket az a nagyon szigorú munkatilalmi rend, hogy én akkor nem tudnék utazni, nem tudnék telefont használni, tehát alapvetően tegnap múlt el, és a közte lévő időszak azok úgynevezett félünnepek, aminek egy külön jogi státusza van, hogy akkor mit lehet és mit nem lehet tevékenykedni, de nagyjából így épül fel maga, ez a Niszán hónap 15-én induló Peszach ünnep.
1: Most még azt kérdezem, hogy néz ki ennek az ünneplése, hogy történik zsinagógai keretek között, meg az otthonokban, mert erről hallottam, hogy ennek külön rendje van.
0: Azt hiszem, ami nagyon sokat változott, és ez sajnos Magyarország sajátos történetének köszönhetően, és a holokausznak, vagy a Soának köszönhetően, hogy nagyon sok családból eltűnt ennek a családi része. Általában ez egy inkább ilyen közösségi, itt is közösségi széder van. Most ha visszatudnánk menni az időben, mondjuk ezünk az én nagyszüleim még fiatalok voltak, akkor az otthoni része ennek az ünnepnek volt igazán hangsúlyos. Az első két estéje, amik az úgynevezett széderestek, amik igazán fontosak voltak a családnak. Ilyenkor az történt, és ilyenkor azt történt mondjuk most is egy zsidó családban is, nálunk is otthon, hogy a széderestének a vezetője az különböző ilyen szimbolikus ételeken keresztül elmesél az egyiptomi kivonulásnak a történetét. A kulcs az, hogy a gyerekeknek kell, hogy szóljon, tehát ez egy kifejezetten a gyerekeknek szóló történetmesélés.

0: tulajdonképpen a szédertál, amin van, a széder szó azt jelenti, hogy rend, ebből van a szidúr, ami az imakönyvünk, hogy egy rendet ír le, amit egymás után következnek a dolgok. És az egészhez van egy útmutató, a Haggadah, ami egy, szintén egy ilyen kézikönyv hozzá, hogy mi miután következik, mikor mit kell mondani, mire mondunk áldást és hasonlók. Tulajdonképpen ez egy nagyon furcsa este, és ez is a célja. Én, aki iskolavezetéssel foglalkozom, és nagyon sok diákkal dolgozom és tanítok is, nagyon jól látom azt, hogy valójában a kérdéseket fel kell tenni a hallgatóságban a legfontosabb. Tehát valójában ez nem egy ilyen frontális előadás, hanem az ember kiprovokálja különböző dolgokkal, hogy elkezdenek kérdezni tőle. A leghíresebb rész ez a 4 kérdés, amit a legkisebb gyermek tesz fel az asztalnál, megkérdezi azt, hogy ma miért eszünk csak maceszt és nem eszünk kovászosat, megkérdezi, hogy miért eszünk keserű füvet, miért mártjuk be kétszer a sós vízbe a petrezselymet, vagy amit éppen az a család eszik. Tehát tulajdonképpen a cél az, hogy ezekkel a furcsa dolgokkal olyan kérdéseket provokáljunk ki a vacsorán résztvevőkben, amin keresztül meg tudom nekik tanítani a kimondás történetét. Tehát a cél az, hogy ne egy frontális oktatás legyen arról, hogy az örökkévaló kinyújtott és erős kézzel kihozott minket Egyiptomból, hanem kérdezzék meg, hogy miért van egy tojás az asznak. El tudom mondani, hogy azért van a tojás, mert az azt szimbolizálja, hogy. Tehát a kulcs az, hogy egyfajta ilyen párbeszédes vacsora közbeni, gondoljon csak bele a oktatás kulcsa az nagyon sokszor, amit az angol hív, hogy set and setting, ami azt jelenti, hogy hogyan ágyazol meg az oktatásnak, mi a környezet, mi a hangulat. Itt az a cél, hogy egy jó evés közben 4 pohár bor, amit meg kell inni megívása közben, eszünk, beszélgetünk, kérdéseket teszünk fel, és tulajdonképpen a szabadságról beszélgetünk. Mit jelent szabadnak lenni? Mit jelent szabadnak lenni a zsidóságnak a fáraótól? De mit jelent a lelkedben szabadnak lenni? Ki a te fáraód? Ki az, aki alatt elnyomást érzel, amiatt nem vagy egy szabad ember? A következő évben mit érzel, kitől kell megszabadulnod? Mi az a szokásod? Akár az a bármilyen olyan ilyen lelki elfogultságod, amire azt érzed, hogy neked van egy fáraód, ami nem engedő szabad legyél, tehát van egy spirituális töltet ennek az önök, ami egy ilyen önreflektív dolog, hogy miért, szabad vagy-e, valójában szabadon hozzá meg a göndöntéseidet, vagy a függőségeid, a szokásaid valójában nem engedik, hogy szabad ember legyél. Ez a személyes olvasata, és van ennek egy nagyon klasszikus történeti olvasata is, amikor elmeséljük a 10 csapást, elmeséljük azt, hogy szolgák voltunk Egyiptomnak a földjén, hogy ez a szegénység kenyere, amit eszünk, ez a macesz, ami ugye kovásztalan kenyér. Tehát ez egy nagyon-nagyon tartalmas, mély beszélgetés az asztal körül, ami otthon történik. A zsinagógákban pedig ugyanúgy van reggeli ima, délutáni meg esti ima, csak fel van töltve liturgikus elemekkel, ami kifejezetten a Peszákra fókuszálnak.
1: Most ez egy nagy ünnep, ez a legnagyobb ünnep, vagy pedig vannak ezzel egyenrangú más ünnepek, vagy milyen nagyobb ünnepek léteznek még?
0: Valójában ugye az is nagyon érdekes, hogy ez a fajta ciklikussága, hogy az évünk eltelik, egészen sok zsidó ünnep van. Melyik, inkább azt mondom, más a fókusza. Ez inkább a szabadulásról, a történetmesélésről szól, a családról szól. Azt hiszem, hogy ha különbséget kéne tenni, a tórai ünnepek azok, amik szemben a rabbinikus ünnepekkel, amik későbbi ünnepek, talán azok lehetnek egyel magasabb szinten, hogyha azt nézzük, hogy mi a korpuszoknak a hierarchiája, hogy előbb van a tóra. De azt hiszem, hogy én nem érezném talán erősebbnek vagy jobbnak, mint egy Rosh Hashanát vagy egy Yom Kippurt. Egyszerűen tényleg ilyen alma is körte érzése van az embernek, mert ez egy ilyen tényleg az ember bort iszik, beszélget, a barátaival van, vacsorázik, elmélkedik, tanítja a gyerekeit, rengeteg ének van, nagyon sok ilyen elem, és nem érzem, egy Yom Kippur az pedig, amikor az ember egy egész napon keresztül böjtöl, a halotti ruhájában van, meditál az elmúlt évén, végig gondolja azt, hogy miben kell változni, a bűnbánatot tud csinálni. Tehát azt hiszem, hogy még csak azt sem mondanám, hogy valamelyik talán ilyen nagyobb vagy kisebb, annyira más aspektusát jeleníti meg a mindennapjainknak és az életünknek, hogy talán ez a ciklikusság, hogy mindegyik benne van, ettől lesznek értékesek. Én ezért szoktam javasolni rabbiként is, így a híveknek is, hogy érdemes mindegyiket valamennyire, ha más nem csak ilyen szűk körben otthon, vagy csak saját magának az embernek végig gondolnia, mert egyszerűen más aspektusára világít rá az életünknek. Ez a szabadságra, a közösségre. A Yom Kippur az egy sokkal egyedi, magadba fordulóbb, sokkal keményebb, a sok böjtölés, a monoton imák, a zsinagógába, a fehér lepel beülés. Ez egy, egyszerűen nagyon más részét mozgatja meg az embernek, és talán ennek így együtt van, ha az egész évet nézzük, valami ereje és valami olyan spiritualitása, amit szerintem egy zsidó embernek és bárkinek, akit ez érdekel, át lehet élni.
1: Most azon gondolkodtam, mivel ugye annyi mindent tud meg, ismer különböző vallásokból, hogy lehet, hogy butaságot fogok kérdezni, de a kereszténységnél az utolsó vacsora az lehetett egy ilyen szédereste?
0: A klasszikus és elfogadott ilyen tudományos konszenzus, vagy legalábbis sokáig az volt, az, hogy ez egy szédereste volt. Van olyan történeti elképzelés is, hogy nem, hanem egy másik olyan ünnep, amit ma már nem ülünk, vagy nem úgy ülünk. Tehát ebben nincsen teljes konszenzus. Azt hiszem, hogy a többség, vagy ha van is ilyen történeti konszenzus, akkor az, hogy igen, az utolsó vacsora története az klasszikusan egy széderestére hasonlít. Tehát a kenyértörés, a borívás, ugye megtörjük a középső pászkát a háromból, utána iszunk bort, négy pohár bort. Nyilván az átváltoztatásnál az emlélnik meg benne, tehát alapvetően ezek az elemek, ezek a kifejezetten messianisztikus elemek nincsenek benne, bár hozzá kell tenni, ez azért egy messianisztikusabb ünnepek egyike, hiszen kirakunk egy poharat, egy üres poharat először, aztán megtöltjük Illés prófétának, akinek a eljövetelét várjuk, egy ponton a szertartásrendben kinyitjuk az ajtót, hogyha Illés próféta megérkezne ebben az évben, akkor őt várjuk. Ugye az Illés próféta a tradíció, a teológiában az eljövendő Mesiáknak az eljövetelét, ő fog eljönni és meghirdet Illés próféta. Ha jól emlékszem, a keresztény teológiában Keresztelő Szent János jelenik meg, mint Illés, és ő az, aki meghirdeti a Mesiáknak, a Jeshua Hanoknak az eljövetelét. Tehát ez egy nagyon zsidó, nagyon mélyen zsidó tradíciórendszer, ez a messianisztikus elem, és ez megjelenik a széder estébe. Úgyhogy leszámítva azokat az elemek, amik a transzubstantát, ami az átalakulást annak az elemei, a kenyértörés, a borivás, az áldás, amit elmond a széder estének a vezetője, tehát nagyon gyanakodhatunk. Maga az egész Agnus Dei gondolat, mint az Isten báránya gondolat, ami a peszachi áldozatnak, a Jézusnak a saját magára való értése, hogy ő maga az, vagy az egyházatják szerinti tradíció szerint ő maga az Agnus Dei, ő maga az Istennek a báránya, aki feláldoztatik ekkor. Tehát annyira erős a peszachi szimbolika ebben az egészben, hiszen a peszach az arról szól, hogy bárány áldozatot mutatunk be a templomban, vagy bárányt esznek, és nem csak a templomban, hanem az átlag zsidó ember is megsüti és megeszi utána a bárányát. Tehát azt hiszem, hogy a keresztény tradíciónak, talán ez egyik az ünnepeknek, ami a legtisztábban látszanak a zsidó gyökerek, vagy a legtisztábban látszódik. Talán a többi ünnepnél ennyire klasszikusan nem is tetten érhető a zsidó gyökereknek a mélysége. És talán itt van az, hogy aki egy peszachot végig ül és végig csinálnak, rengeteg ilyen aha élménye van a saját keresztény liturgiájával kapcsolatban, hogy ami itt történik most már egy pár ezer éve, az alapvetően az alapjául szolgál, aztán persze feltöltve a saját teológiájával a kereszténységnek.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt elmagyarázta, és köszönöm a beszélgetést is, de még mielőtt lezárnánk, megkérdezném, hogy szeretné még valamit elmondani, amire nem kérdeztem rá, vagy eszébe jutott közben.
0: Valójában azt hiszem, hogy itt ha nagyon tetten érhető, ez az az ünnepek egyike, és ezt mondanám még el, azt mondom, hogy keresztény testvéreinknek is, hogyha van kedvük tanulmányozni zsidó ünnepeket, szertartásrendet, a széderestének a menetét, tehát ez nagyon tanulságos lehet. Tehát itt nagyon tetten érthető az, hogy a két tradíciórendszer mennyire szorosan egymáshoz köthető. Tehát ez az ünnep, ahol a leginkább ért az a fajta ilyen, ahogy János Pál pápa fogalmazja, az idősebb testvéreinkkel kapcsolatban, nagyon érezhető az, hogy a két tradíciórendszer valamilyen erős közös gyökérből táplálkozik, ami az egyisten hit. És azt hiszem, hogy talán ennek a tanulmányozása picit közelebb tudja hozni azokat az embereket is, akiknek a zsidóságról valamilyen teljesen más képe vagy elképzelése van. Itt talán megmutatkozik az, hogy nagyon-nagyon-nagyon hasonlóan látunk bizonyos dolgokat, a gyerekeknek a szerepét, a jövő generációnak, a szabadságnak, az, hogy az örökkévaló megment minket, és amikor szükségünk van rá, akkor kinyújtja a kezét, és kihoz minket. Ha mi nem is bízunk benne, hogy Mózes mesterünk is többször finoman szóval, és kritikusan áll az örökkévalóhoz, akkor is az örökkévaló ott van és támogatja a népet. Úgyhogy azt hiszem, hogy Tehát én azt tudnám üzenni így a rádió hallgatóinak is, hogy ha van kedvük ezzel a témával foglalkozni, vagy zsidó ünnepek, vagy a zsidósággal, talán a Peszachon keresztül lehet a leginkább olyan elemeket találni, ami ismerős lehet a számukra, és egy picit a kötődés is, vagy az egymás iránti szeretet egy picit elmélyülhet.
1: Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Zeitler Ádám a Szombathelyi Zsidó Hitközség vallási vezetőjeként beszélt nekünk a Peszach ünnepéről, bepillantást engedve a zsidóság történelmébe is. Felvételünk 2026. április 10-én készült. Köszönetet mondunk Sugár Juditnak, a Hitközség világi elnökének, és Pigler Tibornak, hogy megszervezték ezt a találkozást. Hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet.

az áldás gondolatokat hallják. Isten őrző kegyelme és nagy szeretete maradjon veled, házad falán belül és mindazok szívében, akik ott veled együtt élnek. Ezt kívánom neked. Szél ellen védő falakat, eső ellen háztetőt, jó italt kályhád melegénél, jó kedvre derítő nevetést, szeretteid közelségét, szíved vágyának teljesülését.

Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Pásztorok áldott, főpásztora Krisztus.

0: Harcok van edzett, hűfiadat egykor, égi kenettel belül gazdagítva, szent közösségnek gondos pásztorává tette a lélek. Nyájadnak őre, pásztorai tükre, fénye a vaknak, elesettnek atya, lankadók lelke mindeneknek mindig, mindene volt ő. Krisztus a jókat jutalmul az égben, megkoronázod, mi nekünk is add meg, hogy pásztorunkat nyomdokain járva mennybe kövessük. Himnusszal áldjuk mindeneknek atyát, felmagasztalván Isten fia téged, szent lélek Istent ugyanúgy dicsérjük, szerte a Földön. Amen.
1: Az Úr kimentette őket az elnyomatásból. Alleluja. Istent kísértették újra meg újra. Izrael szentjét keserítették. Nem emlékeztek vissza hatalmas kezére, sem a napra, amikor kimentette őket az elnyomásból, amikor megmutatta jeleit Egyiptomban, csodáit művelte Tánisz mezején. Vérré változtatta folyóikat, s patakjaikat, hogy ne ihassanak. Mérges legyeket küldött, hogy mardossák őket, és békákat, hogy így romlást hozzon rájuk. Féreg fogára adta termésüket, munkájuk gyümölcsét a sáskáknak. Szőlőjüket jégesővel pusztította el, fügefáikat felhőszakadással. Jégverés írtotta csordáikat, nyájaikat tüzes villám. Rájuk bocsájtotta lobogó haragját, indulatát, ostorát, verését, ártó angyalok seregét. Szabadjára engedte indulatát, nem kímélte őket a haláltól, életüket dögvésszel sújtotta. Megölt minden első sarjat Egyiptomban, minden elsőszülött fiút Kám sátraiban. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr kimentette őket az elnyomatásból. Alleluja. Bevezette őket szent hegyére az Úr. Alleluja. Kihozta népét, mint a juhokat, mint nyájat terelgette őket a pusztában. Biztonságban vezette őket, nem rettegtek, de ellenségeiket a tenger borította el. Bevezette őket szent földjére, a hegyre, melyet jobbja szerzett nekik. Nemzeteket űzött ki előlük, és földjüket nekik adta örökségül. A pogányok sátraiba Izrael törzseit telepítette. Mégis megkísértették és ingerelték a fölséges Istent, szövetségével mit sem törődtek. Elpártoltak tőle, hűtlenné lettek, ugyanúgy, mint ősatyáik, mint a csalfa íj eltérültek. Pogány oltáraikkal fölingerelték őt, bálványaikkal féltékenyé tették. Isten hallotta és haragra gerjedt, és nagyon megutálta Izraelt. Elhagyta Silói hajlékát, sátorát, ahol az emberek között lakott. Fogságba juttatta hatalma jelét, ékességét ellenség kezébe. Népét kiszolgáltatta a kardnak, szívét harag töltötte el öröksége ellen. Fiaikat tűzemésztette meg, hajadon lányaik pártában maradtak. Kard által hullottak el papjaik, özvegyeik nem sirathatták el őket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bevezette őket szent hegyére az Úr. Alleluja. Júda törzsére esett választása, és kiválasztotta Dávidot, szolgáját, hogy legeltesse Izraelt az örökségét. Alleluja. De aztán, mint álomból felserkent az Úr, mint bor mámorából ébredő harcos. Végigvert ellenségeik hátán, örök gyalázattal bélyegezte őket. De József sátora nem kellett már neki, Efraim törzsét nem választotta, hanem Júda törzsére esett választása, és Sion hegyére, amelyet szeretett. Magasra építette szentélyét akár az eget, örök alapot vetett neki, mint a földnek. És kiválasztotta Dávidot, szolgáját, fölemelte a junyáj mellől, magához vette az anyajuhok mögül. Legeltesse népét, Jákobot, és Izraelt, az ő örökségét. És ő tiszta szívvel terelgette őket, ügyes kezű pásztorként járt előttük. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Júda törzsére esett választása, és kiválasztotta Dávidot, szolgáját, hogy legeltesse Izraelt, az ő örökségét. Alleluja.
0: Isten új életre hívott minket, alleluja. Jézus Krisztusnak a halálból az élő reményre való feltámasztása által, alleluja.
2: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én, János, láttam egy másik angyalt, amint alászállt az égből. Nagy hatalma volt, s fénye beragyogta a földet. Teljes erejéből kiáltozott. Elesett, elesett a nagy Babilon. Ördögök tanája lett, minden tisztátalan szellem hajléka, minden tisztátalan madárfészke, minden tisztátalan és gyűlöletes állat odúja, mert erkölcstelensége tüzes borából minden nemzet ivott. Vele erkölcstelenkedtek a föld királyai, és a föld kereskedői meggazdagodtak határtalan fényűzéséből. Egy másik szózatot is hallottam az égből, ez így hangzott. Én népem, vonuljatok ki onnét, nehogy részetek legyen bűneikben, és benneteket is érjenek csapásaik. Bűneik az eget verik, de az Úr számon tartja gonoszságaikat. Úgy fizessetek neki, ahogy ő fizetett nektek. Tetteit kétszeresen viszonozzátok. Serlegébe töltsetek két annyit, mint amennyit ő töltött. Amennyit gőgösködött és dőzsölt, annyi gyötrelmet és bánatot okozzatok neki. Hisz ezt mondja magában. Királynőként trónolok, nem vagyok özvegy, és nem ismerem a gyászt. Ezért egyetlen napon zúdulnak rá a csapások. Halál, gyász, éhség, sőt, tűz fogja elhamvasztani, mert hatalmas az Úr, az Isten, aki ítéletet tart fölötte. Siratják és gyászolják a föld királyai, akik vele bujálkodtak és dőzsöltek, amikor majd látják, hogy füstölögve ég. De gyötrelmeitől való félelmükben távol állnak, és így kiáltoznak. Jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te hatalmas város! Egy óra alatt beteljesedett rajtad az ítélet. A föld kereskedői is siratják és gyászolják, mert senki sem veszi meg többé áruikat. Az arany és ezüst árut, a drága követ és gyöngyöket, a patyolatot, a bíbort, sejmet és karmazsint, a sokféle tujafát és elefántcsont csecsebecsét, az értékes fából, bronzból, vasból és márványból készült mindenféle edényt, a fahéjat és balzsamot, az illatszert, mirthát és tömjént, a bort és olajat, a liszlángot és búzát, a barmokat, juhokat és lovakat, a kocsikat és a rabszolgák testét és lelkét. Az érett gyümölcs, amelyre lelkedben vágyódtál, elfonnyadt. Minden fény és pompa oda van, és nyomuk sem lesz többé. A kereskedők, akik meggazdagodtak belőle, gyötrelmeitől való félelmükben távol tőle megállnak, siránkoznak és jajgatnak. Jaj, jaj, te nagy város! Patyolatba, bíborba és karlátba öltöztél, arannyal, drágakővel és gyöngyel voltál ékes. Egy óra alatt elpusztult ekkora gazdagság. Minden hajókormányos és révész, minden hajós és tengerész megállt a távolban, amikor megpillantotta a füstölgő tüzet, és így kiáltozott. Melyik város hasonlít ehhez a nagyvároshoz? Hamut szórtak a fejükre, zokogva és gyászolva siránkoztak. Jaj, jaj, te nagyváros! A te gazdagságodból gazdagodott meg mindenki, akinek hajója járt a tengeren. Egy óra elég volt, hogy elpusztulj. Örüljetek neki, te, ég, ti szentek, apostolok és proféták. Isten kimondta igazságotokért felette az ítéletet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Gyertek ki Babilonból, tisztuljatok meg, akik az Úr edényeit hordozzátok. Az Úr előttetek fog haladni, és Izrael Istene gyűjt egybe titeket, állelúja. Én népem, vonuljatok ki Babilonból, hogy megmentse ki az életét az Úr haragja elől. És Izrael Istene gyűjt egybe titeket, állelúja.
3: Olvasmány Szent Atanász püspök szónoklataiból. Isten szellemi, romlást és anyagot nem ismerő igéje a mi világunkba jött, bár előzőleg sem volt távol. Soha nem volt a világnak egyetlen olyan része sem, amelyből hiányzott volna, hiszen Atyával együtt létezve mindent, mindenütt betöltött. Eljött hozzánk jóságában, s mintegy felfedte magát előttünk. Megkönyörült emberi nemünk nyomorúságán, megindult a mi romlásunkon, s nem tűrve, hogy eluralkodjék rajtunk a halál, nehogy elpusztuljon a teremtmény, és nehogy meghiúsuljon Atyának embert alkotó tevékenysége. Ő maga is olyan testet vett fel, amely nem különbözik a miénktől, és nem csupán csak jelen akart lenni ebben a testben, és nem is csak valami jelenés akart lenni. Ha ugyanis csak látszani akart volna előttünk, nyilvánvalóan más valami dicsőbb testet is felvehetett volna, ő mégis a mi testünket öltötte magára. A szűzben templomot, testet épített magának, amelyben lakott és megmutatkozott közöttünk, s azt, mint engedelmes eszközt tette magáévá. Így tehát a miénkhez hasonló testét, mivel mindnyájan alá voltunk vetve a halál romlásának, mindenkiért halálra adva, utolérhetetlen jósággal felajánlotta Atyának. Részben azért, hogy mindazok számára, akik benne halnak meg, az embereket sújtó és a bűn miatt hozott törvény megszűnjék, hiszen az Úr testében már érvényét veszítette, és hogy az ugyanolyan testtel rendelkező emberekkel szemben se legyen már hatája. Részben pedig azért, hogy a romlásba hullott embereket újra romolhatatlanná tegye, és visszahívja őket a halálból az életre. Magára vett testével és feltámadása kegyelmével teljesen számozi tőlük a halált, mint ahogy a tűz megemészti a szalmát. Krisztus azért vette magára a halandó emberi testet, hogy miután ez a mindenek fejedelmének, az igének lett a teste, egyben elégtétel is legyen halálával az összes emberért, és mivel ebben a testben benne lakik az ige, ezért maradjon is meg romolhatatlanságban, és végül az ő feltámadása kegyelméből romolhatatlan legyen minden emberi test is. Amikor ezt a magára vett testet halálba tiszta, szeplőtelen és véres áldozatként felajánlotta, és önmagát másokért feláldozta, a halált a hozzá hasonló emberektől is elűzte. Így Isten igéje, aki mindenek felett áll, templomát és látható testét, amint mondta, mindenkért felajánlva és feláldozva, halálával lerót minden tartozást, s így Isten romlást nem ismerő fia, aki emberi testével mindenkihez hozzá van kapcsolva, a feltámadás ikiretével méltán és joggal tett halhatatlanná minden embert. Ezek után a halálrontásának már nincs semmi ereje az emberek felett. Hála az igének, aki az egy test révén bennük lakik. Mint egy szájammá teszlek, erős ércfallá teszlek ezelőtt a nép előtt. harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok. Alleluja! Föllépnek majd hamis tanítók, akik veszélyes tévtanokat terjesztenek, és még megváltó urukat is tagadják. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek!

minket szívbéli halak önt. Védkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát,

Alleluja, alleluja, alleluja. Zengve szálljon fel hozzád, kérésem, Uram, ígéreted szerint adj nekem értelmet. Zokogó kérésem, hadd jusson eléd, szabadíts meg, amint megígérted. Zsoltár ének csendül ajkamon, mert rendelkezéseidre megtanítasz. Zengő nyelvem szabadról dalol, minden parancsolatod igazságos. Zárj karodba, szabadíts meg engem, mert végzéseid útját választottam. Zaklatottan vágyom, Uram, szabadításodra, és törvényedben gyönyörködöm. Zengem dicsőséged, csak életem tartsd meg, ítéleteid segítsenek engem. Zord útra tévedtem, mint az elveszett bárány. Keresd meg szolgádat, mert intelmeidet nem felejtem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Szívemből ünnepének árad, dalomat a királynak zengem, nyelvem gyors, mint a gyorsíró veszélye. Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon, mert Istened örökre megáldott téged. Köst fel derekadra kardodat, te bátor harcos, és fényes díszruhádban arasd diadalt. Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, és íjadon a húrt feszítse erős jobbod. Nyilvesszőt halálos éles népeket taszít lábad elé, és a király ellenségeinek szívébe talál. Trónod, Isten, áll örökkön örökké, kormánypálcád az igazság jogara. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl Isten a te Istened, az örömolajával társait közül. Ruhád fahéjtól, áloétől és mirhától illatos, elefántcsont palotákból örömödre hárfazendül. Kedveseid között királylányok is lesznek. Királynő áll a jobbodon, Ofír aranyával ékesítve. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Hallgass rám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra, felejtsd el népedet és atyád házát. Elbűvölte a király szépséged, urad ő, jöjj és hódolj előtte. Pírusz leánya ajándékokkal siet hozzád, a nép gazdagjai arcot fényét keresik. Belül a királylány csupa szépség, arannyal van átszűve ruhája. Színpompás ruhában vezetik a királyhoz, szüzek követik és barátnői kísérik útján. Hangos örömújjongás között vonulnak, bevonulnak a királyi palotába. Atyáid helyett fiaid lesznek, az egész földön fejedelmekké teszed őket. Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak téged a népek is, századokon át, örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kell.

Jézus ezután eltávozott onnan, és elment a galileai tenger mellé. Fölment a hegyre, és ott leült. Nagy tömeg jött oda hozzá. Voltak velük sánták, vakok, nyomorékok, némák és sok másféle beteg. Letették őket a lábaihoz, ő pedig meggyógyította őket. A tömeg csodálkozott.

csodálkozott, amikor látta a némákat beszélni, a nyomorékokat meggyógyulni, a sántákat járni, a vakokat látni, és magasztalták Izrael Istenét. Részlet Máté evangéliumának 15. fejezetéből.

0: Hírpercek.
1: Kocsis Fülöp érsek metropolita tartotta az áprilisi almádi dialógus lelki gyakorlatot. A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. Ternyák Csapa egri érsek köszöntő levelet intézett a ballagókhoz. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istenkép volt Kocsis Fülöp atya fő témája az április 24-e és 26-a között megrendezett almádialógus lelki gyakorlaton. Az első előadásban elhangzott, hogy egyrészt az ember hordozza Isten képmását, másrészt az emberben van egy kép Istenről, amelyet magának alakít ki. Fülöp atya hangsúlyozta, hogy csak Istennel harmóniában láthatunk tisztán. A második tanítás szerint felelősségünk van abban, hogy reális Isten képet alakítsuk ki Istenről és önmagunkról. Ehhez fontos szeretni magunkat és értékes dolgokkal megtölteni az időnket. A harmadik előadásban a helyes bűnbánatról és az eukarisztia gyógyító erejéről volt szó. A következő almadialógus lelki gyakorlatot május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mária, domonkos nővér fogja tartani. A téma a női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei lesznek. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Blaise Kupich bíboros, chicagói érsek április 29-én átvette a Katolikus Teológiai Egyesület szerzetes képző intézmény díját, amelynek elnevezése a Boldogok a Békesség szerzők. Tájékoztatott a Vatikán News. A bíboros a díjat megköszönve beszédében a békességszerzők feladatáról kijelentette, egységben 14. Leó pápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békességszerzők kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A nyolc boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában, és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándokai az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. Azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra, a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világ békéért, most a műsor ismertetés után. Program ajánlóval jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13 óra 10 perckor. Lelkiség irodalom 13 óra 15 perckor. Inter Arma Caritas, a tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora 13 óra 25 perckor. Perikópa, Jelenics István piarista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14 óra 25 perckor. Lelkiség irodalom 14 óra 30 perckor. A hírpercek és az imolánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. Körkép, regionális magazin 16 óra 50-kor. Szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplomból 17 órai kezdettel. Hrabocki József beszélgetése Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolitával a húsvétról és az istenképünkről 18 órától. Mégis szeretni Gyökös Endre tanítása 18 óra 35 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Ilyeneki a mennyek országa, Homoki Nagy Katalin olvas föl saját meséből 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Az élő rózsafüzi zarándoklat beharangozó műsora Osvai Viktóriával 20 óra 16 perctől. Nőiségünk kincsei és keresztjei, Hrabocki József Sándor beszélgetése Pigler Mónika Miriam nővérrel 21 óra 20 perctől. Talentum, beszélgetés élet és értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelv adását hallgathatjuk meg 23 órától. Az igazság szabaddá tesz. Balsi Balázs atya elmékedése 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imorát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.

Én békére vágyom. Szerte a világon, és legyen valóság, megvalósult álom. Szeretetre vágyom, néhány kedves szóra, mosolynap ragyogjon minden föld lakóra. Igazságra vágyom, nyílt őszinteségre, a hazugság szennye oldódjon fel végre. Emberségre vágyom, gyógyító esélyre, minden gonoszságot temessünk el mélyre. És társakra vágyom, igaz emberekre, hogy a szeretetünk válhasson kerekre. Kézfogásra vágyom, egy szívdobbanásra, földi mennyországra, és nem is vágyom másra. Amikor nem történik semmi, nem fordul jóra, ami bántott, külső hatásra nem gyúr számomra az ellenségből jó barátot, ami beállt fenyegetően a belső béke folyamába, ott marad, mint egy botránykőnek, s a gondolatok torlódása mégis egyszerre csak megszűnt. Akkor valaki utat vágott, ahol az emberi indulatok elfolytak, az ellenségből jó barátot mutatott egy másfajta látás. Szemem helyett Jézus szeméből, hogy végül semmi sem maradt meg a békét fenyegető rémből. Amikor nem történik semmi, akkor történik valóságban az a csoda, amit remélünk mi. Békében és szeretetben. Én békére vágyom, szerte a világon, és legyen valóság, megvalósult álom. Szeretetre vágyom, néhány kedves szóra, és ez ragyogjon rá minden föld lakóra.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Áprilisban induló előadás sorozat. A Pázmány Jogi Szabad Egyetem célja, hogy helyet adjon a hit és a tudomány párbeszédének, hogy előképzettségtől, világnézettől vagy életkortól függetlenül minél szélesebb kört bevonjon az erről való gondolkodásba. A Pázmány Jogi Szabad Egyetem előadásai előzetes regisztráció alapján látogathatók személyesen, vagy megtekinthetők online. Az egyes tematikus előadássorozatok körülbelül fél évente indulnak a PPKL jogi karán, a kar belvárosi épületében, 8. kerület Szentkirályi utca 28 szám alatt. Az előadássorozat látogatása, illetve online követése ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kérjük keresse a www.jak.ppke.hu oldalon a Szabad Egyetem linkjét. A katolikus egyház büntetőjogi rendszere. Előadó dr. Antner Péter. Május 4-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig a büntethetőséget módosító körülmények. Erkölcs vagy jog? A J311-es teremben. Május 4-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig a büntetések fajtái, a büntetést helyettesítő intézkedések. A J311-es teremben. Május 11-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig a büntetések alkalmazása, irgalmasság versus igazságosság. A J311-es teremben. Május 11-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig az egyes büntetendő cselekmények a hit ellen és az egyház egysége, az egyházi hatóság és a tisztségek gyakorlása ellen. A J311-es teremben. Május 18-án hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig büntetendő cselekmények a szentségek ellen. Május 18-án hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig büntetendő cselekmények más jó híre ellen és a hamisítás büntetendő cselekménye. Június 1-én hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig büntetendő cselekmények különleges kötelezettségek ellen, az emberi élet, méltóság és szabadság ellen, a 6. parancs elleni büntetendő cselekmények. Június 1-én hétfőn 16 órától 17 óra 30 percig az egyházi büntető eljárás. Június 8-án hétfőn 14 órától 15 óra 30 percig Vatikán állam büntető joga. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt.
0: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért.
1: Iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért.
1: Elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyak között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyak között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miként

0: bűnöket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszony.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Amen.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom!

0: Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

az áldás gondolatokat hallják. Külön-külön csak szavak vagyunk, együtt azonban költemény. Kétségből egységre úgy találunk, ha egybegyűjt minket a szeretet, áldások vagyunk. Egymásnak, egymásért vagyunk áldás. Ez a közösség, egy közös ég, Isten szeretetének oltalma alatt. Ha kinyitjuk magunkat egészen, egyszerre jutunk a szeretetbe. Mint a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember, amint a harmadcsebben megcsillan a világ, úgy sejlik föl rajtunk a magasságos arca, emberlétünkön ott az áldás, mert ajándékunk a szeretet egyesítő ereje, és miénk az öröm is, az áldásból megszülető ünnep.

0: Hírpercek.
1: A magyar jezsuiták szeretettel hívják a Mária Rádió hallgatóit az első jezsuita piknikre. A magyarországi rendfőnöknök konferenciája megtartotta a tavaszi plenáris ülését. A Munkácsi testvériskora diákjai látogattak el a pannonhalmi Bencés gimnáziumba. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Május 9-én szombaton délelőtt 10 órától a Budapesti Párbeszédházában a 8. kerületben a Horánszky utca 20 szám alatt vidám családi programokkal várják a kisebbeket. Katánk, gyermek koncerttel, játékokkal, kézműveskedéssel, valamint lelki feltöltési lehetőségekkel a szülők számára is. Arra biztatják a családokat, hogy hozzák el a kisgyermekeket, unokáikat is, nagyszülőkkel együtt teljes a családi délelőtt. Délután a Budapest Gardenben folytatódnak a közösségi programok. Szeretettel várnak mindenkit, hogy együtt töltsenek el egy örömteli napot az első jezsuita pikniken. További információk a Jézus Szíve Jezsuita Templom Facebook oldalán, valamint a templom honlapján a programok menüpontban találhatók. 60 női szerzetesrend elöljárója gyűlt össze április 28-án a Kongregáció Jezu Váci utcai rendházának közösségi termében, hogy részt vegyen a Magyarországi Rendfőnöknök konferenciája plenáris ülésén, amelyet minden évben kétszer tartanak meg. Az összejövetel segíti és előmozdítja a női rendek együttműködését. A nap szentmisével kezdődött a belvárosi Szent Mihály templomban, ahol felolvasásra került Michael Wallace Banach érsek magyarországi apostoli nunciusának köszöntő levele. A délelőtti szekcióban eszköztárat nyújtottak az elöljáróknak, hogy miben és hova forduljanak, ha vezetési nehézségeik, elakadásaik vannak. Délután az előző év közös szerzetesi rendezvényeiről, ünnepeiről, valamint a jelenleg futó képzésekről szólt. A plenáris ülést közös könyörgés és az esti zsolozsma zárta. A Munkácsi Szent István Liceum diákjai és tanárai a nemrég létrejött testvériskolai kapcsolat keretében április 23-a és 25-e között látogatást tettek a pannonhalmi Bencés gimnáziumban és főapátságban. Estére érkeztek meg a főapátságba, melynek Szent Márton a védőszentje, akárcsak a Munkácsi Székesegyháznak. Másnap a liceum tanulói bepillantást nyertek a gimnazisták mindennapjaiba, megtekintették az iskolát és a kollégiumot, majd kisebb csoportokban részt vettek a tanítási órákon, valamint imaórán vettek részt a Bencés közösséggel a háromhajós bazilika ősi falai között. Majd megtekintették a főapátság levéltárát. Másnap a csoport a Tihanyi Bencés apátságba látogatott, itt Mihályi Jeromos perjel fogadta őket, aki röviden ismertette a Tihanyi Bencés monostor történetét. Az ősi falak között a csoport hálát adott az Úrnak az együtt töltött napokért. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Volt ott egy Anna nevű próféta asszony is, Fánuel leánya, Áser törzséből. Már igen éltes korú volt. Szüzessége után 7 évig élt férjével, majd özvegy lett. Már 84 éves volt. Nem vált meg a templomtól, éjjel-nappal böjttel és imádsággal szolgált Istennek. Ő is odajött abban az órában, magasztalta Istent, és beszélt róla mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Elvégeztek mindent az Úr törvénye szerint, aztán visszatértek városukba, a galileai Názaretbe. A gyermek ott növekedett és erősödött. Bölcsesség töltötte el, és Istennek kedve telt benne. Szülei évről évre elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 esztendős lett, szintén elzarándokoltak Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Már egy napi járásra voltak, mikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték. 3 nap múlva ráakadtak a templomban. Ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezte őket. Hallgatói mindnyájan elámultak értelmességén és feleletein. Mikor megpillantották, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkodva kerestünk. Miért kerestetek? Kérdezte. Nem tudtátok, hogy atyám házában kell lennem? De ők nem értették, hogy mit akart ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názaretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja szívébe véste ezeket a szavakat. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt. Tiberius császár uralkodásának 15. évében történt. Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, Heródes Galileának, testvére Fülöp Itúreának és Trahonitis tartománynak, Lizániás pedig Abilínának volt negyedes fejedelme. Annás és Kajafás voltak a főpapok. Akkor elhangzott az Úr szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Bejárta a Jordán egész vidékét, és bűnbánati kerességet hirdetett a bűnök bocsánatára, amint Izaiás beszédeinek könyvében olvassuk. A pusztában kiáltónak ez a szava: készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, töltsenek föl minden völgyet, minden hegyet és halmot hordjanak le, ami egyenetlen legyen egyenessé, ami göröngyös legyen sima úttá, s meglátja majd minden ember az Isten üdvösségét. Így beszélt a tömeghez, amely kivonult hozzá, hogy megkeresztelkedjék. Viperák fajzata, ki tanított arra, hogy fussatok a fenyegető megtorlás elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét. Ne emlegessétek magatokban Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökeréhez ért, kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem. A nép megkérdezte, mit tegyünk hát? Mire ő így felelt: akinek 2 köntöse van, ossza meg azzal, akinek 1 sincs, s akinek ennivalója van, tegyen hasonlóképpen. Jöttek vámosok is, hogy megkeresztelkedjenek. Mester, mi mit tegyünk? Kérdezték. Ne követeljetek többet, mint amennyi jogos, válaszolta. Katonák is fordultak hozzá. Hát mi mit tegyünk? Senkit se bántsatok, és meg ne zsaroljatok, felelte, s elégedjetek meg zsoldotokkal. A nép nagyon nyugtalan volt. Mindnyájan azt gondolták, hogy talán János a messiás. János azonban kijelentette. Én csak vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy sarusziját megoldjam. Ő szent lélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapáttal kezében kitakarítja szérűjét, és csűrbe gyűjti búzáját, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégeti. Aztán még sok más tanítással hirdette a népnek az üdvösséget. Heródest, a negyedes fejedelmet is megfette Heródiásért, testvérének feleségéért és minden más elkövetett gonoszságáért. Heródes mindezt azzal tetézte, hogy börtönbe vettette Jánost. Mikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és galambhoz hasonló testi alakban leszállt rá a Szentlélek. A mennyből ez a szózat hangzott. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Jézus mintegy 30 esztendős volt, mikor föllépett. József fiának tartották, akinek ősei Éli, Máté, Lévi, Melki, Jannész, József, Matatiás, Ámosz, Heszli, Hagge, Mahát, Matatiás, Szemei, József, Júda, Johanna, Réza, Zorobábel, Szalatiél, Néri, Melki, Addi, Kósz, Elmadám, Hér, Jézus, Eliézer, Jórim, Máté, Lévi, Simeon, Júda, József, Jónám, Eliakim, Melea, Mennám, Mattata, Nátán, Dávid, Jesse, Obed, Bóz, Szalmón, Nachszon, Aminadab, Admin, Árni, Ezron, Fáres, Júda, Jákob, Izsák, Ábrahám, Táré, Nahor, Szerach, Ragau, Fáleg, Héber, Szála, Kainám, Arfakszád, Szem, Noé, Lámek, Matuzsálem, Hénok, Járed, Mahalalél, Kainán, Enos, Szet és Ádám, aki Istentől származik.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, a www.hangzobiblia.hu

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 2. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Izajásnál olvassuk a 9. fejezet 6. versében. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Gyakran megyek el egy olyan állomás mellett, ahol egy vakvágány végén még látható az úgynevezett mozdonyfordító. Ez egy hatalmas tányér, melynek segítségével a mozdonyt az ellenkező irányba állították. Ma már nem használják, szétesett az egész szerkezet. Az enyészetnek kitett eszköz azonban azt a gondolatot ébresztette bennem, de jó lenne, ha életünk bizonyos pontjain rendelkezésünkre állnának ilyen fordítók, amelyek megfordítják az életünket még mielőtt lefutnánk a vágányról. A seregek urának féltő szeretete képes arra, hogy fordulatot adjon az eseményeknek. És ne az ítéleté, a pusztulásé legyen az utolsó szó. Az Úr ezt a szeretetét egyszülött fiában mutatta meg. Az evangélium szerint ugyanis Jézus Krisztusban teljesedett be a profécia. Az uralom már az ő vállán van. Isten országa már itt van. Isten országa már itt van, ahol a legkuszább helyzetben is adatik bölcs tanács, ahol a legelviselhetetlenebb helyzetben is van erő, ahol a halál elő győzelme fölött is úrrá lesz az örök élet diadala. Isten országa már itt van, ahol az indulatok felett győz az Isten békessége. Isten országa már itt van, ahol megtapasztaltuk a megváltó Krisztus uralmát, az Isten országának jelenlétét. A kérdés csupán az, hogy akik közénk jönnek, a látható egyházba, megtapasztalnak-e valamit Isten szeretetének áldott uralmáról, Isten országának valóságából? Mert hogyan cselekszik Isten szeretete? Isten szeretete először az örök élet bizonyosságát hozzá el, mert ez a reménység változtathatja meg a földi életet. A sötétségben botorkálók, a halál árnyékának völgyében járók számára fényességet ragyogtat az Úr szeretete. A fény itt szimbólum, de sokkal többet jelent, mint tájékozódást. A fény itt nem csak enyhülést a sötétség félelmei között, nem csak megoldást a bajban és gyógyulás a betegségben, hanem megváltás a halálban és a haláltól. Az Úr szeretete átformálja ezt a földi életet is. Örömöt ad, életkedvet, életlehetőséget, áldást a munkára, aratást, továbbá szabadulást az ellenségtől, valamint a konfliktusok megoldását. Ez az állapot több, mint békesség. Ebben a világban ugyancsak a békesség illúzió. A konfliktusok bölcskezelése azonban valóságos lehetőség, hogy ne dübörögve és vért áztatva, egymást sanyargatva rendezzük a dolgainkat. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Henry Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Ma már látom, saját jóságomra kellett ráébrednem ahhoz, hogy felfedezhessem Helen egyedi jóságát. Amíg az önmagammal kapcsolatos kétek és félelmeim vezettek, nem voltam képes teret adni Helennek, hogy felfedhesse előttem a szépségét. Ám amint elfogadtam saját kiválasztottságomat, már úgy tudtam Helennel lenni, mint olyas valakivel, akitől nagyon-nagyon sokat kaphatok. Isten szeretetért nem lehet versengeni. Isten szeretete minden embert magában foglal, mindenkit, a maga egyediségében. Csak ha elfoglaltuk a saját helyünket Isten szeretetében, akkor tapasztalhatjuk meg ezt a mindent magában ölelő, egymáshoz nem méricskélő szeretetet. Csak akkor érezhetjük magunkat biztonságban, nem csak Istennel, hanem minden testvérünkkel. Mindketten tudjuk, mennyire így van az életben. Barátságunk már hosszú ideje tart. Kezdetben volt némi hasonlítgatás, egy kis féltékenység és egy kis vetélkedés is talán közöttünk, ahogy azonban idősebbek lettünk, egyre biztosabbak saját egyediségünkben, a versengés szinte teljesen megszűnt, s egymás tehetségét immár jobban tudjuk ösztönözni és támogatni. Kedves barátom, jó veled lenni, mert tudom, hogy olyannak szeretsz, amilyen vagyok, és nem csupán azt nézed, mit tehetek, érted? És téged is jó érzést tölt el, ha meglátogatlak, mert tudod, hogy csodálom a kedvességedet, a jóságodat, a tehetségedet nem azért, mert hasznomra vannak, hanem pusztán miattad. A mély barátság arról szól, hogy előhívjuk egymás kiválasztottságát, és megerősítjük egymást abban, hogy becsesek vagyunk Isten szemében. A te életed és az enyém is egyszeri és megismételhetetlen. Soha senki nem élte meg a te életedet vagy az enyémet, s ezután sem fogja. Mindannyiunk élete egyedülálló kocka az emberi lét mozaikjában. Felbecsülhetetlen érték, és mással nem helyettesíthető. A szeretetként való létezés alapja a kiválasztottság. Egész életre szóló küzdelem, hogy magunkévá tegyük ezt a kiválasztottságot, és egyben életre szóló öröm is. Minél inkább bensővé tesszük, annál könnyebben fedezzük fel. Annál könnyebben fedezzük fel szeretettségünk egy másik vonatkozását, az áldottságunkat. És most folytassuk ezzel, hogy megáldottak vagyunk. Mert Isten szeretett gyermekeiként áldottak vagyunk. Az elmúlt évek során az áldás szó nagyon fontossá vált számomra. Emlékszel, kedves barátom, amikor New Yorkban egy szombat délelőtt elvittél a zsinagógába? Megérkeztünk, és kiderült, hogy az emberek épp egy bár mihvára készülődnek. Egy 13 éves fiút avattott felnőtté a gyülekezet. Életében először ő vezette a szertartást. Felolvasott a Teremtés könyvéből, majd rövid prédikációt tartott környezetünk védelmének fontosságáról. A rabbi és a barátok megerősítették felnőtté válásában, szülei pedig megáldották. Ez volt az első alkalom, hogy tanúja lehettem egy bár mihvának, s mély meghatottságot éreztem. Elsősorban a szülői áldásnak köszönhetően. Az apa szavai még mindig a fülemben csengenek. Fiam, történjék veled bármi az életben, akár sikeres leszel, akár nem, akár ismert ember lesz belőled, akár nem, egészséges leszel vagy sem, mindig emlékezz arra, hogy édesanyád és én mennyire szeretünk téged. Mikor így szólt a gyülekezet előtt, gyengénen az előtt álló fiúra nézett, könnyek szöktek a szemembe. És azt gondoltam, micsoda kegyelem is egy ilyen áldás.
3: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Dicsérjessék a Jézust Krisztus, köszöntöm az Interalma Caritas fegyverek között a szeretet 15. év folyamának 613. adásának hallgatóit. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először műsorunk tartalmáról. A lelkész hivatásról hallanak majd gondolatokat.
1: Fontos számomra, hogy fogadjanak el bajtásként és lelkivezetőjükként is, ezért tényleg mindenféle témában fordulnak hozzám, és fordulhatnak hozzám, és fordulnak is hozzám bizalommal.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha hasonszűrűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön.

0: téged, mint tábori lelkészt megkeresnek-e, beszélnek-e veled, beszélgetnek-e, ha igen, akkor miről, ami egyébként publikus, tehát hogy milyen lelki élet van ott a Ludovika zászlóban?
1: Nem unatkozom.
2: Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész.
1: Hál' Isten, nem hagynak unatkozni a fiatalok. Fontos számomra, hogy fogadjanak el bajtásként és lelkivezetőjükként is, ezért tényleg mindenféle témában fordulnak hozzám, és fordulhatnak hozzám, és fordulnak is hozzám bizalommal, legyen szó akár lelki vezetésről, legyen szó akár életvezetési tanácsadás, különböző örömök, bánatoknak a megosztásáról. Nagyon nyitottak, és azt látom, hogy a parancsnoki állományból ők is befogadtak maguk közé, és nagyon sok segítséget kapok a hétköznapok során a munkámban tőlük. Legyen az, hogy részt vehetek gyakorlatokon, bármikor, amikor a szolgálteljesítés úgy engedi, akkor oda mehetek hozzájuk a tisztjelöltekhez. Elkísérhetem őket különböző feladatok végrehajtása közben. Szóval igen, én azt tapasztalom örömömre, vagy hát örömmel, hogy van igény erre a szolgálatra. Volt egy úgynevezett Ludovika kávézó, van minden hónapban itt a zászlóajnál, amikor már végzett, esetleg nyugállományú volt katonatisztek, a mostani generációs honvéd tisztjelöltekkel egy kávézás, egy sütievés, egy beszélgetés erejéig összegyűlnek. De nem tudok elvonatkoztatni egészen egyszerűen a szomszédunkban zajló háborútól. És májusban, amikor kim voltunk Lourdesban, az egyik honvéd tisztjelölt, az egyik valamelyik este azt mondta nekem, hogy atya, ha mi rajtunk katonákon múlna, akkor nem lenne háború, mi mindent meg tudunk egymással beszélni. Nagyon jó lenne, hogyha katonákon múlna ezen a világban sok minden, mert akkor lehet, hogy minden békésebb lenne.
0: Külszolgálatban többször részt vettél. Miben más külszolgálatban egy advent?
1: Hát Irakban voltam külszolgálaton advent idején. És akkor úgy nézett ki, hogy az első három vasárnapot szépen meg tudtam tartani, viszont utána a vízkereszt utáni vasárnap volt az első, amikor tudtam közös misét és gyertyagyújtást, ami ugye már nem volt, de még így bepótoltuk, és akkor még meggyújtottuk a koszorunkon az utolsó gyertyát. A többi alkalmakkor a biztonsági helyzet nem adott erre lehetőséget, ami egy ilyen különös pikantériát adott a magának az egész időszaknak. Annyival egészen biztos vagyok, hogy másabb, hogy külszolgálaton az ember mindig egy speciális élethelyzetben van. Távol a családjától, távol az otthonától. Ugye adott esetben az ember esténként haza tud menni a saját környezetébe, a családhoz, feleséghez, férjhez, baráthoz, barátnéhoz, gyerkőchöz. Külszolgálaton pedig, amikor véget ér az aznapra az adott szolgálat, akkor a körletbe tud bemenni a bajtársaihoz, ami egy egész másfajta szeretetteljes kapcsolat, egy egész másfajta millió, és egy egész másfajta hangulat. Én nagyon élveztem ezt, éppen a lelkész kollégáknak, mikor meséltem erről, én mondtam, hogy nekem annak ellenére, hogy milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, az életemnek az egyik legszebb karácsonya volt. Az egészen biztos, hogy az a fajta bajtársi kötelék, ami a honvédségben uralkodik, azt nem tudja visszaadni semmilyen civil munkahely, és éppen ezért nehéz is a szavakkal kifejeznem, hogy mit él át az ember egy ilyen helyzetben, mert én még nem találtam meg rá a megfelelő szavakat. De az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, szinte ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió, és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét. Talán így tudnám ezt megfogalmazni. Itthon meg azért csak másfajta hatások érnek minket, és ez, valahogy ezek határozzák meg azt, amit átélünk.

0: Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását folytatjuk, Bőzsöny Ferencet hallják.
1: A 106-osoknál miséztem. Itt már valóságos kórháztitkár vagyok. Lelkiismeretesen készülök a beszédekre. Érdekes, hogy egymás után merülnek fel bennem a régi soproni beszédek gondolatai. Sokat elmélkedem az alapszövegről. A második mise itt az oszlopnál volt. A főnököt kegyes hangulatban találva rávettem, hogy adjon jó példát mindenkinek, és jöjjön el a misére. Egy csomó legénységi viszont nem volt ott. Különös, mert eddig rendesen jártak misére. Valaki a tisztek közül felelős ezért, majd utána nézek. Egész délután itthon dolgoztam egy görög szövegen. Március 6-a. Tegnap nem értek rá az Elmóban, ezért ma miséztem nekik. Utána kimentem a 106-osokhoz. Megható, amikor ezek a fiatal emberek mindent felhasználnak arra, hogy misét és prédikációt hallgassanak. Úgy zengett mindenki, olyan szívből mondtak minden feleletet. Otthon rögtön észrevettem, hogy a főnök ellen ismét fellángolt a hangulat.

hanem azért, hogy ő kerülhessen a helyébe. A főnök egyébként ma ismét költöztetni akar bennünket. Nem tudom, ez mánia nála, vagy butaságának tetőfoka. A Generalstrasse és a Polizeistrasse sarkán volt a hadbiztosság. A főnök szerint 6 szoba fürdővel. Elmentem, hogy mi igaz ebből. Hát ez. Egybenyíló hodályok és apró lyukak, a fürdőnek pedig nyoma sincs. Hely, ha most bencésként mondhatnám meg a magamét, nem pedig ebben az ostoba, igazságtalan, alá is fölé rendeltségben lennénk, ahol a stráf és a csillagok száma határozza meg az igazságot, az észt és a színvonalat. Március 7-e. Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha hasonszűrűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön. Otthon fel sem tűnik, itt pedig a legnagyobb élményt jelenti. Itt a legtöbb orvos ismeri rendtársamat. Egyébként furcsa mellékzöngéje volt a beszélgetésnek. Pár perc alatt elújságolt, hogy 5 hónap alatt 500 levelet kapott. Az orvosok már újságolták nekem, hogy csupa süldőleánnyal levelez. De erre ügyet sem vetettem. Most azonban ilyen önkitárolkozó, félig dicsekvő, félig védekező mondatokban nagyon leverően adott. Úgy látszik, ez nála mánia, hiszen már otthon is ezt tette. Kedves, naívnak látszó meséje mögött nagyobb mélység van, mint ahogy ő mutatja, de talán nem annyira veszélyes, mint nevetséges. Minden esetre nem a legideálisabb életforma a tükröződése. Színvonal süllyedés az életében, amely már otthon megindult. Ez pedig el fogja sekélyesíteni őt, pedig igen nagy tehetség. Mindene megvan ahhoz, hogy kiváló maradjon mindenben. De így valahogyan hasonlítani kezd a matrózokhoz, akiknek minden kikötőben van menyasszonyuk. Nála és ez a szerencse, minden városban egész széria levelező partner van. Nem veszélyes eset, csak ostoba. Nagy felfordulás van, megjött Németh Béla vezérőr nagy hadosztályparancsnok. Az itteni főnök bohócként ugrál előtte, de úgy látom, hogy a nagy gazda jól ismeri, mert nem sok ügyet vett rá, sőt, mintha idegesíteni ez a férfiatlan magatartás. A vezérőr nagy megérkezése előtt kocsisként káromkodott, bábuként ugráltatott mindenkit. Magam is parancsra vagy fél óráig, úgymond teljes fegyverzetben vártam, hogy bemutatkozzam. A befejezés után a következő pillanatban az asztal alá vágtam az egészet a tálalóban, és odaültem a többihez. Németh Béla nagyszerű ember benyomását tette. Nagyon komoly, lelkiismeretes katona, mindenkit és mindent ismer. Azonnal a lényeget kérdezi, nem hagy mellé beszélni. Az ellenségről is megbecsüléssel beszél. Fejét csóválta ismételten, amikor elmondtam a sebesültek elbeszélés alapján, hogy milyen lelkiismeretlen intézkedések közepette harcoltak. Nem harc ez, hanem mészárszék. Úgy látom, ez már egy kicsit sok volt neki, de hát hiába nem tudtam megtagadni magamban a civilt. Közben voltam a tanárnőnél. Magam is nagyon örülök, hogy olyan jól sikerült a felelésem. Újra hangoztatta, hogy ha semmit sem tudnék fizetni, akkor is menjek, mert mindketten cserkészek vagyunk.

0: Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 613. adását hallották, amelyet új tartalommal jövő szerdán este hallanak majd, ismétlésben pedig szombaton délután és hétfőn éjszaka jelentkezünk. Valamennyi műsorunk meghallgatható a Mária Rádió honlapján. További kellemes rádiózást kívánok, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Alig várták, hogy jöjjön a reggel, és most bánatosan, illatos kenetekkel sírva sietnek a sír felé hárman, epesztő, emésztő, roskasztó gyászban. Ím ébred az élet, és támad a nap már. A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár, és csattog az ének, száll általa légen, fel-fel az ég felé, csak úgy, mint régen. Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék, mikor a mester előttünk ment még, és ajkán az élet igéi fakadtak a szomjazóknak, a fáradtaknak. Volt-e valaha riasztóbb álom, mint ez a három nap? Ez a három. Mikor, aki folybást csak életet mentett, vad gyilkos kezek fogják meg a szentet, viszik diadallal a főpap elébe, rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe, és suhog a korbács, és csattog az ostor. Hol aki megvédje, a hős, az apostol, és az atya hallgat. Mély csend ül az égen, s most hajnallik újra, csak úgy, úgy, mint régen. Hogy hurcolták, mint egy gonosztevőt, s még volt, aki gúnnyal nevette őt, amint a tövistől vére kicsordul, s úgy kell felemelni az utcai porból, köbdösve, gyalázva a fára szegezték, de ő ugyanaz volt. Ott is szeretett még, ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót, könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót. Ó, jaj, a halálig mindig szeretett. Viszik az illatozó kenetet, és sírva sietnek a sír felé hárman, nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban. Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel? Milyen csodálatos ez a reggel. A pálmafák két szegélyén az útnak súgva-búgva valami titkot tudnak. A virágok át harmad könnyeken már látják felragyogni fényesen az élet napját, s azt hirdeti minden, a sírban nincsen, a sírban nincsen. Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva, betekinteni egy üres sírba, az angyal előtt döbbenve megállni, feltámadott, élő mesterre találni. Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved, a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed könnyesen, aggódón, búsan, amint van, s keresd a Krisztust, keresd a sírban. Nem, úgysem fogod megtalálni ottan. Eléd fog állni, feltámadott.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban, a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni!

önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Hírek.
1: A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. A Munkácsi testvériskola diákjai látogattak el a pannonhalmi Bencés gimnáziumba. Ternyák Csaba egri érsek köszöntő levelet intézett a ballagókhoz. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Blaise Kupich bíboros, chicagói érsek április 29-én átvette a Katolikus Teológiai Egyesület szerzetes képző intézmény díját, amelynek elnevezése Boldogok a békesség szerzők. Tájékoztatott a Vatikán News. A bíboros a díjat megköszönve beszédében a békességszerzők feladatáról kijelentette, egységben 14. Leópápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békességszerzők kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A 8 boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. A Munkácsi Szent István Liceum diákjai és tanárai a nemrég létrejött testvériskolai kapcsolat keretében április 23-a és 25-e között látogatást tettek a pannonhalmi Bencés gimnáziumban és főapátságban. Estére érkeztek meg a főapátságba, melynek Szent Márton a védőszentje, akárcsak a Munkácsi Székesegyháznak. Másnap a liceum tanulói bepillantást nyertek a gimnazisták mindennapjaiba, megtekintették az iskolát és a kollégiumot, majd kisebb csoportokban részt vettek a tanítási órákon, valamint imaórán vettek részt a Bencés közösséggel a háromhajós bazilika ősi falai között. Majd megtekintették a főapátság levéltárát. Másnap a csoport a Tihanyi Bencés apátságba látogatott, itt Mihályi Jeromos perjel fogadta őket, aki röviden ismertette a Tihanyi Bencés monostor történetét. Az ősi falak között a csoport hálát adott az Úrnak az együtt töltött napokért. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett, április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándokai az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. Azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra, a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Húsvét 5. vasárnapján az ünnepi mise első olvasmányát az apostolok cselekedeteiből vesszük. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódást támadt a görögök között a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, és az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prochoruszt, Nikánort és Tímont, Parménászt és Miklóst, az antiochiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket. És az Isten igéje tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. A második olvasmány, a mise szent leckéje, Szent Péter apostol első leveléből való. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és fölmagasztalt. Mint élő kövek épüljetek föl rá, lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás, íme Sionban kiválasztott, becses, szeglet követ helyezek el, és nem val szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. A botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. A mise evangéliuma Szent János könyvéből való. Jézus búcsú beszédének a kezdete ez. Az utolsó vacsora termében vagyunk. Abban az időben Jézus így szól tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így volna, mondtam volna-e, elmegyek, és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus azt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Nagyon ismerős szavak hangzottak itt el az evangéliumban, de azért ezek az ismerős szavak még a mi számunkra is, akik olvastuk már az evangéliumot, és 2000 év óta egy keresztény közösségnek a tagjai vagyunk, hát számunkra is azért sok meglepetést rejtenek, meg titkot hordoznak. Jézus nem titkolózik, de olyan dolgokról beszél, amelyeket nehezen ért meg az ember, akkor is, ha látja őket, akkor is, ha belátja őket, akkor is, ha ilyen vezetője van, mint Jézus. Ugye számunkra világos dolog, hogy mi áll a tanítványok előtt, és Jézus előtt is. Az utolsó vacsora estéje ez, és azután hamarosan a Getsemáni kertbe jutnak, és Jézust elfogják, és másnap, hát ugye a keresztút Pilátus Kaifás kihallgatása, megostorozás, gyötrelmek, és utána Krisztus kereszt halála következik. És azután pedig harmadnapra, már ezt is tudjuk, Jézus újra megjelenik a tanítványai között, feltámad, de nem arra támad föl, hogy földi életét még megtolja valamivel, és aztán újra meghaljon, most már igazán, hanem az örök életre támad föl, és már nem is ennek a földnek a polgára lesz. Meg sem jelenik Pilátus, Kaifás, meg a tömeg előtt, amelyik halált kiáltott rá, hanem a tanítványai között jelenik meg, és eltűnik közülük utána, és aztán közben újra meg újra maga köré gyűjti őket, tanítsa őket, fölkészítse őket arra, hogy a feltámadásának a tanúi legyenek, és a atyához érkezésének is a tanúi. Ugye az apostolok mögött ott van a friss emlék, Lázár feltámasztása. Lázár meghalt, eltemették, sírban nyugodott, és Jézus előszólította a sírból. De itt nem olyasmi történik, ami Lázárral történt, hogy Jézust is valaki kiszólítja a sírból, és akkor él még 50 évig, vagy 60-ig is akár, aztán újra meghal, most már igazán. Jézus azért beszél ilyen nehezen érthető módon, mert nehéz ésszel felfogni mindazt, ami készülődik itten, aminek majd részesei, tanúi lesznek, álmélkodó részesei, és néha hitetlenkedő tanúi ezek az apostolok. A szavai számunkra többet jelentenek, érthetőbbek, mint az apostolok számára, mert mi már ismerjük a következő eseményeket, de azért számunkra is titokteljesek. Miért nem beszél világosabban Jézus? Nem rejtőzködni akar, hanem fel akarja készíteni a tanítványokat arra, hogy olyasmi események történnek köztük, amelyeket nehéz pontosan szavakba foglalni. Akkor is nehéz lesz majd beszélni róluk, amikor átélték mindazt az apostolok, ami most előttük áll. Atyám házában sok hely van. Elmegyek és helyet készítek nektek. Hát ugye, ez vonatkozhat az örök életre is, hogy átlépem a halál küszöbét, és oda megyek, ahova mindannyian készülődünk. és atyám házában helyet készítek nektek. De azért ez az atyai ház esetleg valami mást is jelentett Jézusnak a földi tervei között az apostolok számára. Nem egyértelmű ez, úgy, mint mi számunkra, az ő fülüknek. És akkor azt mondja, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. És megjelenik Tamás, milyen jó, hogy valaki kiböki, amit talán a többiek is éreznek. Uram, mi nem tudjuk, hogy hová megy, hát hogyan ismerhetnénk az utat. És akkor azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az út. Ugye ez a legmeglepőbb, hogy ő az út. Talán az az út, amelyik az igazsághoz vezet. És ő már nem csak elvezet másokat is az igazsághoz, és eljut maga is oda, hanem már benn is van abban az igazságban, amelyhöz hazaérkezik akkor, amikor majd kereszthalál értünk, és feltámad, de nem a földi életét folytatja, hanem az atyához tér vissza. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és akkor elmegyek és helyet készítek nektek, és akkor senki sem juthat el az atyához, csak általam. Hát akkor az élet az az atyához való eljutás, és én vagyok az, aki már vele is vagyok, meg mégis hozzá is igyekszem, és titeket magam köré gyűjtelek, hogy elvezesselek hozzá. Akkor is, amikor elengedtek, amikor eltűnök a szemetek elől, akkor is továbbra is veletek maradok, hogy az atyához vezesselek. De ki ez az atya? Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Nem reménytelen dolog, hogy az atyát megismeritek, hogy engem. Csak végig kell járnotok velem a keresztutamat, lélekben legalább, és a feltámadásomnak az örömét is, és azután az elválásnak a megdöbbenését, az ámulatát, amikor majd ott hagylak benneteket, és a mennybe emelkedem közületek, hogy hazatérjek az atyához, és aztán azt mondjam, hogy majd titeket is oda gyűjtelek össze, amikor annak az ideje eljön. És akkor Fülöp is megkérdez valamit. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. És Jézus ilyen meglepően válaszol, olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát is. Mi egyek vagyunk, én és az atya egy vagyunk. Én öltöttem emberi testet, de aki az emberi testem révén az én személyiségemet megismeri, az már az atyát is megismerte valamiképpen. Éppen a titkaival együtt, amiben nem beleburkolózik, hogy kizárjon belőle valakit, hanem átadja magát, csak ő végtelenül több, mint az ember, akkor is titok marad előttünk, ha a közelében vagyunk. Csak ismerős, nem idegen, nem félelmetes titok, hanem ámulatra, térdreborulásra indító titok marad előttünk. A megismert Isten is. Ennek a hatalmas Istennek a megismerésére vezet el az út, amelyet Jézus nyit előttünk az életével, szeretetével. És akkor azt mondja, hogy higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. És legalább a tetteimért higgyétek. A köztetek végbevitt dolgokat rakjátok össze, és azoknak a tanúságait vonjátok le, elmérkedve figyelmesen, vessétek latra, amit láttatok, hallottatok rólam, a szavamként őriztek magatokban, és akkor eljuttok oda, ahová most már ideje van, hogy eljussatok, mert a köztetek való működésem lejárt, befejeződött, és fontos, hogy úgy tudjatok részt venni az én halálomnak, szenvedésemnek a titkában, és a feltámadásom titkában, hogy valóban célba jusson bennetek mindaz, amit veletek tettem, és az atya is tett veletek, amikor közétek küldött engem. Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Itt maradtok valamiképpen, de mégis az atyával való kapcsolatotok elmélyül, erőforrás lesz számotokra. Nem aggódva, vagy gyanakodva figyeltek rá, mint valami ismeretlen bizonytalanságokat is rejtő hatalomra, hanem a fiúnak a bizalmával fordultok hozzá, és emelitek a szíveteket is elébe. És akkor ugye hatalmasok lesztek. Nem valami olyan hatalommal, amivel élni is, meg visszaélni is lehet, hanem olyan hatalommal, amiben az Istennek a lelke van otthon. Ő fogja betölteni az egyházat, az egyházban a vezetőket, az apostolokat itt most, akik tanúságot tesznek majd arról, amiben részük volt. Arról is, ami ebben felfoghatatlan, emberi szavakkal pontosan meg nem mondható, és ami mégis mindnyájunkat megszólít, fölemel, Krisztushoz kapcsol, és a Szent Háromsághoz vezet, és azután a földi életünknek is értelmet ad, a mennyre nyíló reménységünket is fellobbantja, megerősíti bennünk, és azután a szeretetnek a hatalmával Istenhöz és a megváltott emberekhez kapcsol bennünket, a világhoz, mert a megváltásnak a hatalma az egész világra, minden emberre kiárad itt. Ezekről szól Jézus a mai evangéliumban, nem csak a 12-höz, hanem hozzánk is, és azután ilyesféle szívvel készít elő bennünket a pünkösd ünnepére, amelyik a húsvéti időnek a betetőzője, ahol majd a Szentlélek árad ki ránk. Nagyon szép, hogy a mise olvasmánya már a pünkösd utáni egyházat mutatja, és azután annak a növekedését idézi föl, és elénk hozza az első szentet, Istvánt, akit az apostolok 6 más társával együtt maguk mellé emelnek, segítőtársaikká tesznek az igehirdetésben, a szegények gondozásában, a kibontakozó egyház életének a szolgálatában.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
5: Loretói litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
6: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
6: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
5: Uram, irgalmazz nekünk!
6: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Krisztus, hallgass minket!
6: Krisztus, hallgass minket!
5: Krisztus, hallgass meg minket!
6: Krisztus, hallgass meg minket!
5: Mennybéli Atya Isten,
6: irgalmazz nekünk!
5: Megváltó Fiú Isten,
6: irgalmazz nekünk!
5: Szentlélek Úristen,
6: irgalmazz nekünk!
5: Szent Háromság Egy Isten,
6: irgalmazz nekünk!
5: Szentséges Szűz Mária,
6: könyörögj érettünk!
5: Istennek Szent Anyja,
6: könyörögj érettünk!
5: Szűzeknek Szent Szűze,
6: könyörögj érettünk!
5: Krisztusnak Szent Anyja,
6: könyörögj érettünk!
5: Egyházunknak Anyja,
6: könyörögj érettünk!
5: Isteni Kegyelem Anyja,
6: könyörögj érettünk!
5: Tisztaságos Anya,
6: könyörögj érettünk!
5: Szeplőtelen Szűz Anya,
6: könyörögj érettünk!
5: Sérelem nélkül való Anya,
6: könyörögj érettünk!
5: Szűzvirág Szent Anya,
6: könyörögj érettünk!
5: Szeretetre méltó Anya,
6: könyörögj érettünk!
5: Csodálatos Anya,
6: könyörögj érettünk!
5: Jó Tanács Anyja,
6: könyörögj érettünk!
5: Teremtőnk Anyja,
6: könyörögj érettünk!
5: Üdvözítőnk Anyja,
6: könyörögj érettünk!
5: Nagy okosságú Szűz,
6: könyörögj érettünk!
5: Dicsérendő Szűz,
6: könyörögj érettünk!
5: Nagyhatalmú Szűz,
6: könyörögj érettünk!
5: Irgalmas Szűz,
6: könyörögj érettünk!
5: hűséges szűz,
6: könyörögj érettünk,
5: igazság tükre,
6: könyörögj érettünk,
5: bölcsesség széke,
6: könyörögj érettünk,
5: örömünk oka,
6: könyörögj érettünk,
5: lelki edény,
6: könyörögj érettünk,
5: tiszteletes edény,
6: könyörögj érettünk,
5: ájtatosságnak jeles edénye,
6: könyörögj érettünk,
5: titkos értelmű rózsa,
6: könyörögj érettünk,
5: Dávid király tornya,
6: könyörögj érettünk,
5: elefántcsom torony,
6: könyörögj érettünk,
5: Mária aranyház,
6: könyörögj érettünk,
5: Fridnek szent szekrénye,
6: könyörögj érettünk,
5: mennyország ajtaja,
6: könyörögj érettünk,
5: hajnali csillag,

0: szomorúak vigasztalója,
1: könyörög életünk,
0: keresztények segítsége,
1: könyörög életünk,
0: Magyarország oltalmazója,
1: könyörög életünk,
0: angyalok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: pátriárkák királynéja,
1: könyörög életünk,
0: proféták királynéja,
1: könyörög életünk,
0: apostolok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: vértanúk királynéja,
1: könyörög életünk,
0: hitvallók királynéja,
1: könyörög életünk,
0: szűzek királynéja,
1: könyörög életünk,
0: minden szentek királynéja,
1: könyörög életünk,
0: áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörög életünk,
0: mennybe fölvett királyné,
1: könyörög életünk,
0: szent olvasó királynéja,
1: könyörög életünk,
0: családok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: béke királynéja,
1: könyörög életünk,
0: magyarok nagyasszonya,
1: könyörög életünk,
0: Kármel ékessége és királynéja,
1: könyörög életünk,
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a Te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk. A boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária, dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: A Lorettói litániát imádkoztuk.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. A jegyzetíró magányossága adtam címéül a mai múltról és előről szóló jegyzetemnek a címet. Talán furcsának találják ezt, kedves Mária Rádió hallgatók, de van benne igazság. Aki arra vállalkozik, hogy minden héten röviden szól az általa fontosnak, jelentősnek, érdemesnek vélt dolgokról, az előbb-utóbb szembe találja magát a magányossággal. Nem abban az értelemben, hogy nincsenek a közelében családtagok, barátok, kollégák, ismerősök, hanem abban az értelemben, hogy a gondolataival egyedül marad, és minden esetben meg kell küzdeni azzal a gondolattal, hogy ezt a szót többször is ismételjem, hogy vajon amiről szól, az csak a maga számára fontos, hogy van annak üzenetértéke is. Amíg ezen elmélkedik, rájön arra, hogy ha úgy véli, az üzenete felesleges, az senkiben nem indít el gondolkodást, akkor felesleges a munkája, a mások számára fontosnak gondolt mondatainak a leírása, felolvasása értelmetlenné válik. Természetesen ezen önmaga számára megfogalmazott felvetései akkor kapnak igazán értelmet, ha a későbbiek során visszajelzéseket kap, lett légyenek az számára pozitív vagy negatív hangvételűek. Amikor erről a bizonyos magasságról gondolkodtam, akkor rájöttem, hogy talán mégsem. Az elmúlt hetekben, hónapokban kaptam számos visszajelzést, többnyire ismerősöktől a Mária Rádióban felolvasott jegyzeteimmel kapcsolatban. Ők azt írták, illetve mondták el telefonon, hogy a Mária Rádió műsorainak állandó hallgatói. A Mária Rádió szól a nappaliban, a konyhában, miközben serény munka folyik. Készül a szombati ebéd, amihez néha a múltról és jelenről is emlékeket ébreszt fel bennük. Egy szülőfalumbéli már évtizedek óta nem ott élő egykori iskolatársam, felsőbb évesen volt egykoron, hívott fel a napokban telefonon, és azt mondta, minden szombaton megrékadsz. Török koppányban egykor ezt így mondták, ha valakinek könnyet csalt a szemébe valami. Olyan emlékeket hozol elő belőlem, mondta, amelyek felidézik a múltunkat, az ott élt embereket, a barátságokat, az iskolás éveket, a mezei munkát, a vasárnapi misék hangulatát, a búcsút és így tovább. Amikor a beszélgetést befejeztük Bodó Rózsival, aki az idők folyamán egyébként Sas Rozállá vált, jöttem rá, hogy nem vagyunk magányosak. Amíg velünk él a múlt és bízunk a jövőben, akkor úgy érhetjük meg a jelent, hogy érdemes itt élni és hinni abban, hogy előbb-utóbb jobb idők jönnek, amelyre mindenkinek szüksége van, függetlenül hitétől, társadalmi állásától, vagyoni helyzetétől, nemzeti hovatartozásától, mert emberek vagyunk, akik a Teremtőnek köszönhetik létüket, amely létet megélni igazán csak közösen érdemes. Éljünk tehát a Teremtő adta lehetőséggel.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május, minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között. A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A májusi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan hat az anyai szeretet az ember testi-lelki fejlődésére. Hogyan lehetséges a gyógyulás anyasebeinkből. Hogyan tudnak segíteni a férfiak a nőknek női szerepeikben való kiteljesedésben. A beszélgetés résztvevői Geist Klára, pszichológus, Udvaros Dorottya, színművész, Wagner Ágnes, hitoktató és Vladár Sándor, olimpiai bajnok úszó. A beszélgetésre a MOM kulturális központban kerül sor Budapesten a 12. kerület Csörsz utca 18 szám alatt, május 12-én 18 órától. A belépés ingyenes, a programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk május 12-én 18 órától a MOM kultba.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
4: József Tischner, hogyan éljünk? Embertársunk személy. Az önmagunkhoz való viszony kérdése mellett a keresztény etika következő problémaköre felölel mindent, ami a másik emberhez, az embertársunkhoz való viszonyunkat illeti. Most erről szólunk. A minket körülvevő világban megkülönböztetünk tárgyakat és személyeket. Más a kapcsolatunk a dolgokkal, és más a személyekkel, mert a kettő nem ugyanaz. Mit jelent az, hogy valaki személy? Először is nem használjuk a személy kifejezést a növények vagy az állatok jelölésére. Az állatok legfeljebb egyedek lehetnek. Csak az emberek személyek. E szempontból az a döntő, hogy csak az ember értelmes és szabad lény. Az értelemnek köszönhető, hogy az ember olyannak ismerheti meg a világot, amilyen az valójában. Attól a haszontól függetlenül, amit a világ szemlélete hoz számára. Az állat csak azt látja a világból, ami közvetlen szükségleteinek, az élet és az ösztönök szükségleteinek kielégítését szolgálja. Az állat használja a világot, az ember képes arra, hogy rácsodálkozzon a világra. Az ember személy volta az ember szabadságát is jelenti. A szabadság a választás képessége. Az ember maga választhatja meg a barátait, azokat, akiktől tanácsot kér, maga választhatja meg az élet eszményeit, és maga választhatja meg a sorsát. Csak az ember vágyhat arra, hogy mássá legyen. Más legyen, mint amilyen éppen. Vagy ne legyen olyan, mint amilyen. Az értelemnek és a szabadságnak köszönhető, hogy az ember nem csupán egyet, hanem személy. Az ember megismételhetetlen lény, a maga nemében egyedi, aki értelmesen és szabadon felelhet Istennek a hozzá intézett felszólítására. Mivel fele barátunk is személy, a hozzá fűződő kapcsolatunk nem lehet olyan, mint a dolgokhoz vagy az egyedekhez. Általánosabban és legtipikusabb helyzetét figyelembe véve, a dolgok számunkra használati tárgyak. Valaminek a használata, ami azt jelenti, hogy elsősorban a használt tárgyak révén bizonyos célt akarunk elérni. A dolgok a különböző célok elérésének eszközei vagy módjai. A toll az írásra szolgál, a kép a szoba díszítésére, a rakéta arra, hogy a kozmoszba röpítse az embert. Használni a dolgot egyben azt is jelenti megsemmisíteni. A használat során a dolgok tönkre mennek, elhasználódnak. Vagyis ha a célt, amelyet szolgáltak, elérte az ember, feleslegessé válnak, és elveszítik addigi jelentőségüket. Az embertársunkhoz való viszonyunk nem lehet olyan, mint a dolgokhoz való viszonyunk. Az ember személy, szabad és értelmes individuum. Az ember

Az esetben is, amikor az ember a hatalom gépezetében eszközzé válik, ez a helyzet csak akkor fogadható el, ha az ember a közjó érdekében szabad akaratából rendeli alá magát a hatalomnak. Ezt az igazságot mutatja meg az evangélium az embertárs szeretetének parancsában. Felfedeztük az etika fejezetének alapvető igazságát, azt az igazságot, amivel most foglalkoznunk kell. Az ember és az ember kapcsolatának témáját. Felfedeztük az emberi természeten, vagyis a következő tényen alapuló igazságot, az ember nem dolog, hanem egy példány, megismételhetetlen, szabad, értelmes lény, azaz személy. Az ember a másik ember cselekvésének célja, nem pedig eszköze vagy cselekvési módja. Krisztus ezt mondja, aki követni akar, vegye föl a keresztjét. Aki akar, mondja Krisztus. Krisztus nem ezt mondja. Fel kell venned a keresztedet, és velem kell jönnöd. Aki akar, ezt mondja Krisztus. Akkor mondasz le az emberek eszközként való használásáról, amikor felismered, hogy embertársadnak megvan a maga életútja. Más, mint a tiéd, olykor nem is hasonló a tiédhez. Ezért hát egyáltalán nem kell téged követnie. Akkor mondasz le az emberek eszközként való használatáról, amikor felismered, hogy ők épp oly szabadok, épp oly értelmesek, épp oly egyediek, akárcsak te. Egy szóval, az ember akkor válik céllá, nem pedig eszközöddé, ha a lelked mélyén elismered, hogy épp olyan ember, mint te vagy. Ugyanazoknak a jogoknak az elismerését követeli tőled ő, mint amilyeneket a magad számára követelsz tőled te.

0: Hírek.
1: Kocsis Fülöp érsek metropolita tartotta az áprilisi almádi dialógus lelki gyakorlatot. A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. Ternyák Csapa egri érsek köszöntő levelet intézett a ballagókhoz. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istenkép volt Kocsis Fülöp atya fő témája az április 24-e és 26-a között megrendezett almádialógus lelki gyakorlaton. Az első előadásban elhangzott, hogy egyrészt az ember hordozza Isten képmását, másrészt az emberben van egy kép Istenről, amelyet magának alakít ki. Fülöp atya hangsúlyozta, hogy csak Istennel harmóniában láthatunk tisztán. A második tanítás szerint felelősségünk van abban, hogy reális Isten képet alakítsuk ki Istenről és önmagunkról. Ehhez fontos szeretni magunkat és értékes dolgokkal megtölteni az időnket. A harmadik előadásban a helyes bűnbánatról és az eukarisztia gyógyító erejéről volt szó. A következő almadialógus lelki gyakorlatot május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mária, domonkos nővér fogja tartani. A téma a női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei lesznek. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Blaise Kupich bíboros, chicagói érsek április 29-én átvette a Katolikus Teológiai Egyesület szerzetes képző intézmény díját, amelynek elnevezése a Boldogok a Békesség szerzők. Tájékoztatott a Vatikán News. A bíboros a díjat megköszönve beszédében a békességszerzők feladatáról kijelentette, egységben 14. Leó pápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békességszerzők kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A nyolc boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában, és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándokai az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. Azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra, a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szűzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem a két unokám, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségért, Leó pápa egészségért, és közös imád kérek, és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imádott családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászúram, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, az ifjúság kicsükért, egészségükért, tanulásokért, munkájukért, és minden káros szenvedélytől mentsen meg a Jóisten bennünket. Kérek imádta magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegét, a lányomékét, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjét, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkét, a hontalanokért, azokért, akikért nem tudnak imádkozni, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért, és mindnyájunkért. Köszönöm szépen, dicsértessék!
5: Újra most is hathatós közbenjáró imádságotokat kérem, mint eddig is, Terikéért, a gyógyulásáért, és a sok lelki erőt, türelmet kérek szépen hozzá, és szűzanya szeretetet kérek a számára az életében. Amen.
6: Anyák napjára, édesanyának imád küldök az égbe. Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosan fényeskedjék neki. Természetesen nagymamáimnak is, és dédmamáimnak. Köszönöm szépen!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna, Ilona testvéreink gyógyulásáért, leányoméknek gyermekáldásért, és fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm, Isten áldja Önöket!
8: Imád szeretnék mondatni szüleimért, nagyszüleimért, keresztanyámért, az összes édesanyáért, aki oda át van. Imád szeretnék értük kérni élő fiamért, unokájaimért és az elhunyt testvéreimért, és köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Kérek szépen közös imát a magam felgyógyulásáért. Meghalt anyám, nagyanyám és anyósom lelki üdvéért. Férjem, aki 3 éve halt meg, kérem a drága jó Istent, fogadja irgalmas szeretetébe, nyugodjon békébe, az örök világosság fényeskedjék neki. A világ békéért, és mindenkiért, aki a közös imában részt vesz. A Mária Rádió minden egyes dolgozójáért. Köszönöm szépen, tisztelettel és szeretettel.
10: Köszönöm az eddigi segítséget, és kérem a drága szűzanyát, hogy segítsen továbbra is. Kérek imád gyermekeimért, akinek ma van a születésnapja, és kérem a szűzanyát, hogy segítsen továbbra is, adjon neki erőt, egészséget, és kérek még a megholtakért, a Mária Rádió minden dolgozójáért. Köszönöm szépen, Isten áldja Önöket.
11: Kérnék szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marian szándékaira, a megfogant magzatok megmaradásáért, Ilikiért és Laliért, hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, és hogy szabaduljunk meg minden külső és belső ellenségünktől. Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért, és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. Köszönöm szépen!
12: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát elhunyt és élő szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, az üldözött keresztényekért, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
13: Jó napot kívánok, Attila vagyok. Szombathelyről szeretnék továbbra is a szándékot kérni a Mária Rádiót, a Mária Rádió dolgozóért, Széles Dóráért, Kovács Fruzsináért, Fruzsina anyukáért, Eszterért, Horváth Nelliért, és azokért a Keszthelyért, Arnoldásról és diáklányokért, akik a Rózsafüzért imádkozzák szombatonként, délben és délután. Kérném rájuk az úráldását, Szentlélek járadását. Kérném az ima szándékot a háború megszűnéséért, világbékéért és az egyetértésért. Köszönöm, hogy meghallgattak.
14: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék tovább és közös imát kérni, elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az Önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Kiválasztott nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas tetteit, aki a sötétségből meghívott titeket az ő világosságára. Alleluja!
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkba, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon föltámadt halottaiból. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézusom, bízom benned.

Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e? Elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt. Uram, mi nem tudjuk, hová megy, honnan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem juthat el az atyához, csak általam.

A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van, mondja Jézus. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbe vinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.

0: Amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
2: Ó, szeplőtelen szűz, és anyám, ki Isten fényességét tükrözöd, tőled tanulom az Urat szeretni az élet viharán. Te vagy védőpajzsom ellenségeim között.
3: Mária, béke királynője,
2: könyörögj érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
5: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
6: A rózsafűzér imád a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját imaszándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak imaszándékaira.
7: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
6: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért,
7: a betegekért,
6: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
7: Hálát adunk a jó Istennek a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
8: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
8: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
8: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus ezt mondta neki: az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz: bármint mond nektek, tegyétek meg. A nász nagy megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
8: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: szívünket, ments meg minket a pokolt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: durván te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mert meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldás mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottat a méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Szerelmesek imája. Óvd, Urunk, szerelmünket a túlzásoktól, az elhamarkodottságtól, a türelmetlenségtől, az önzéstől. Meg ne feledkezzünk a legszebb pillanatok között sem hatalmas felelősségünkről. Óvj meg bennünket attól, hogy kiüresedjünk, hogy tönkre menjen a szeretetünk. Adj elénk lépésről lépésre teendőket, mások felé fordító küldetést, élményeket, amelyekbe kölcsönösen kapcsolódhatunk. Add, hogy amíg egymás szemébe pillantunk, tudjunk közösen egy irányba nézni. Előre, feléd, közös jövőnk, házasságunk, családunk jövője felé. Add, hogy egymást akarjuk boldoggá tenni, még jobban megismerni, a nehézségeket együtt átélni, egymást segíteni, amiben a másik gyenge, abban erősnek maradni. Áld meg, Urunk, szerelmünket, szeretetünket, odaadásunkat. Ámen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A magyar jezsuiták szeretettel hívják a Mária Rádió hallgatóit az első jezsuita piknikre. A magyarországi rendfőnöknök konferenciája megtartotta a tavaszi plenáris ülését. A Munkácsi testvériskora diákjai látogattak el a pannonhalmi Bencés gimnáziumba. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Május 9-én szombaton délelőtt 10 órától a Budapesti Párbeszédházában a 8. kerületben a Horánszky utca 20 szám alatt vidám családi programokkal várják a kisebbeket. Katánk, gyermek koncerttel, játékokkal, kézműveskedéssel, valamint lelki feltöltési lehetőségekkel a szülők számára is. Arra biztatják a családokat, hogy hozzák el a kisgyermekeket, unokáikat is, nagyszülőkkel együtt teljes a családi délelőtt. Délután a Budapest Gardenben folytatódnak a közösségi programok. Szeretettel várnak mindenkit, hogy együtt töltsenek el egy örömteli napot az első jezsuita pikniken. További információk a Jézus Szíve Jezsuita Templom Facebook oldalán, valamint a templom honlapján a programok menüpontban találhatók. 60 női szerzetesrend elöljárója gyűlt össze április 28-án, a Kongregáció Jezu Váci utcai rendházának közösségi termében, hogy részt vegyen a Magyarországi Rendfőnöknök konferenciája plenáris ülésén, amelyet minden évben kétszer tartanak meg. Az összejövetel segíti és előmozdítja a női rendek együttműködését. A nap szentmisével kezdődött a belvárosi Szent Mihály templomban, ahol felolvasásra került Michael Wallace Banach érsek magyarországi apostoli nunciusának köszöntő levele. A délelőtti szekcióban eszköztárat nyújtottak az elöljáróknak, hogy miben és hova forduljanak, ha vezetési nehézségeik, elakadásaik vannak. Délután az előző év közös szerzetesi rendezvényeiről, ünnepeiről, valamint a jelenleg futó képzésekről szólt. A plenáris ülést közös könyörgés és az esti zsolozsma zárta. A Munkácsi Szent István Liceum diákjai és tanárai a nemrég létrejött testvériskolai kapcsolat keretében április 23-a és 25-e között látogatást tettek a pannonhalmi Bencés gimnáziumban és főapátságban. Estére érkeztek meg a főapátságba, melynek Szent Márton a védőszentje, akárcsak a Munkácsi Székesegyháznak. Másnap a liceum tanulói bepillantást nyertek a gimnazisták mindennapjaiba, megtekintették az iskolát és a kollégiumot, majd kisebb csoportokban részt vettek a tanítási órákon, valamint imaórán vettek részt a Bencés közösséggel a háromhajós bazilika ősi falai között. Majd megtekintették a főapátság levéltárát. Másnap a csoport a Tihanyi Bencés apátságba látogatott, itt Mihályi Jeromos perjel fogadta őket, aki röviden ismertette a Tihanyi Bencés monostor történetét. Az ősi falak között a csoport hálát adott az Úrnak az együtt töltött napokért. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
2: Kedves hallgatók, mai adásunk tanúságtevője.
3: Dunka Szilárd vagyok. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és megoszthatom önökkel mindazt, amit a Jóisten az életemben végzett, és amit a mai napig is folyamatosan végez. Nem azért vagyok most itt, mert nekem minden rendben van az életemben, hanem azért, mert megtapasztaltam, hogy a Jóisten a nehézségek közepette is jelen van. Kicsit magamról, 46 éves vagyok, 2013-ban egy életre szóló házasságot kötöttem feleségemmel, Simonettával. 3 év múlva megérkezett a kislányunk, Mollika. Én a testnevelési egyetemen végeztem, 21 év tapasztalattal a sport területén. Profi labdarúgó, vízilabda csapatoknál dolgoztam. Ma egy profi sportolókkal és gyerekekkel foglalkozó sportág specifikus, teljesítményfejlesztő privát edzőteremben dolgozom, ahol a Jóisten segítségével a tehetségből kiválóság születhessen. Nap mint nap én azt látom, hogy mennyire fontos, hogy hogyan bánunk a testünkkel. Mennyit pihenünk, eszünk, hogyan mozgunk. De hogy telnek az évek, egyre jobban megértem, hogy az ember nem csak egy test. Hogy a valódi erő nem az izmokban van, hanem a lélekben és a hitben rejlik. Nagyon sok ember jön hozzám edzésre, akik fizikailag szeretne erősebb lenni. De gyakran látom rajtuk, hogy valójában belül fáradtak. Kimerültek, szoronganak, keresnek valamit, amit nem lehet a súlyzóval elérni. És ilyenkor újra és újra emlékeztetem magam, hogy az ember egy egész lény. A test, a lélek és a szellem csak együtt tudnak igazán egészségesek lenni. A gyermekkori hátteremről én egy vallásos családban nőttem fel. Édesapám és édesanyám mutatta meg számomra a hit útját. Nem csak beszéltek a Jóistenről, hanem úgy is élték. Láttam, hogy hogyan szeretik egymást. Ez nem csak szó volt. Ez látszott a mindennapokban. És számomra ez volt az első tanítás a hitről. A hit egyenlő a szeretet. Ennek ellenére az én hitem sokáig még nem volt személyes. Inkább csak követtem azt, amit otthon láttam. A kedves hallgatónak szeretném elmesélni egy gyerekkori Mária Pócsi élményemet. Édesapámmal gyalog indultunk el Mária Pócs felé. Ez az út nem csak egy egyszerű zarándoklat volt. Imádkoztunk, rengeteget beszélgettünk, szentmisét hallgattunk, és ahogy csak mentünk, egyre inkább csend lett bennem. És amikor megérkeztünk, beléptem a templomba, letérdeltem. És akkor ott történt valami. Éreztem, hogy valaki ott van. Nem láttam semmit, nem hallottam hangot, de mégis teljes bizonyosságot éreztem a lelkemben. Mintha megérkeztem, mintha hazaérkeztem volna. Ez volt az első pillanat, amikor nem csak hallottam az Istenről, hanem meg is tapasztaltam őt. Nem gondoltam volna, hogy Mária Pócs ilyen fontos lesz és marad az életemben, hisz akkor még ezt nem tudtam. De azóta rengeteg gyönyörű szép élmény odaköt. Itt házasodtunk meg, a kislányunk itt kereszteltük meg. A feleségem nagypapája súlyos beteg volt, elvittem oda minden hétvégén, és együtt közösen imádkoztunk a gyógyulásáért. Ezután a hit elkezdett a mindennapjaim részese lenni. Rendszeresen járok templomba, minisztrálok, felolvasok. De ami még fontosabb, az Istennel való kapcsolatom nem csak a templomban van jelen, hanem a hétköznapjaimban is. Sok erőt ad számomra a Mária Rádió is. Sokszor volt olyan, hogy pont akkor hallottam egy mondatot, amikor szükségem volt rá. És ez megerősített abban, hogy nem vagyok egyedül. Ahogy mondtam is, hogy nagyon fontos a testlélek szellem egysége, hisz ugye a Szentírásban is írva van, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Ez nekem, mint edzőnek, ugye ez nagyon sokat jelentett, és jelent a mai napig. A test az nem egy ellenség, amit le kell győzni, hanem a Jóisten temploma, amiről gondoskodni kell. A testedzése közben megtanultam azt is, hogy a fegyelem, a kitartás, az alázat nem csak az edzőterembe való erények. Ugyanezek kellenek az ima élethez, a lelki növekedéshez is. 2024-ben a Jóisten egy különös iskolába vitt. Egy nagyon súlyos térműtéten estem át. Ez az időszak nem volt könnyű. Volt benne fájdalom, várakozás, bizonytalanság. Nem az a kérdés volt bennem, hogy Istenem, miért velem történik, ez soha nem fordult meg az életem folyamán, még ebbe az élethelyzetbe sem, hanem azt kérdeztem, Istenem, hogyan tovább? De éppen ebben az időszakban tapasztaltam meg igazán, hogy Isten jelen van. Nem hangosan, nem látványosan, hanem csendben. Ott volt velem, amikor egyedül voltam. Ott volt, amikor féltem. És ott volt, amikor nem tudtam, hogy mi lesz a következő lépés. És békét adott. És nem a körülmények változtak meg először, hanem a szívem. Ahogy említettem is, hogy ez egy nagyon fájdalmas időszak volt, de most már látom, hogy áldás volt benne. A kórházban megismerkedtem egy ápolónővel, aki akkor még azt mondta nekem, hogy ő nem hisz az Istenben. Nagyon sokat beszélgettünk, nem erőltettem semmit, csak megosztottam vele a hitemet, és elmondtam, hogy én a szenvedésemben is Isten jelenlétét érzem. És mindig, amikor benyújtott a szobámba, megkérdezte tőlem, hogy Szilárd, magad nem alszik? Állandóan imádkozik, rózsafűzért mond, Bibliát olvas. Ő nem szavakkal térítettem meg. Én csak imádkoztam, és rábíztam a Jóistenre, hogy ő tegye, amit akar. Mielőtt elmentem a kórházból, adtam neki egy rózsafűzért. És eszembe jutott a bérmálkozásomnak a napja, amikor felolvastam azt az igei szakaszt, az Ézsaiásnak a 61.1, hogy az Úr lelke rajtam van. Ez az ige a kórházban újra élővé vált számomra. Ha nem lett volna a térműtétem, talán soha nem történik meg, hogy Isten segítségével rajtam keresztül üzent az ápolónőnek. Pár héttel később felhívott a hölgy, és azt mondta, elkezdett templomba járni. Isten így is tud munkálkodni. A fájdalmon, a gyengeségen, a kórházi ágyon keresztül is. Mert ő minden helyzetet fel tud használni arra, hogy valakit közelebb vonjuk magához. A műtétet végző Hangodi professzort is szeretném megemlíteni, akivel a mai napig is nagyon jó a kapcsolatom. Isten ugye nem csak közvetlenül volt jelen, akár az operációnál is, hanem az embereken keresztül is. Nagyon nagy támaszt adott a feleségem, Simonetta, kislányunk, Marika. Édesapám, édesanyám, testvérem, feleségemnek a szülei, akikken keresztül tapasztalhattam meg az Istennek a szeretetét. Mert a hit az nem csak egy egyéni út, hanem a közös ajándék. A lelki egészség számomra az azt jelenti, hogy Istenre tudom bízni magam. Voltak időszakok, amikor sok minden terhelt. Munka, az elvárások, a rohanás, az emberi nehézségek. És rájöttem, hogyha nem találok időt a csendre, az imára, a hálaadásra, akkor a testem sem működik jól. Mert a lélek fáradtsága előbb-utóbb a testben mutatkozik meg. A lelki békét nem a siker vagy az elismerés adja. A lelki béke akkor jön, amikor el tudom mondani, Uram, minden tőled van, és minden hozzád tartozik. Ez a béke nem azt jelenti, hogy minden könnyű, hanem hogy mindenben jelen van az Isten. Ahogy megosztottam a testtel kapcsolatos élményemet, ugyanúgy van egy lelki élmény, ami olyan szinten meghatározta az életemet, hogy nincs jó annak, hogy ne gondoljak rá. Amikor a feleségem terhes lett, én ígéretet tettem az Istennek és a szűzanyának. Addig is imádkoztam rózsafüzért minden nap, de egy olyan különleges érzés fogott el. A Szentlélek olyan erősen betöltött, hogy én azt megígértem, hogy a 9 hónapon át, minden nap, ha este érek haza, ha éjszaka, minden nap elimádkozom a rózsafüzért, hogy minden a Jóisten akarata szerint alakuljon. És nagyon hálás vagyok, mert sikeresen megszületett a gyermekünk. És akkor úgy éreztem, hogy valamit vissza kell adnom. Volt egy álmom, amit nagyon félve mondtam el, mert azt gondoltam, hogy hülyének, bolondnak néznek, nem tudom. De úgy éreztem, hogy ezt meg kell osztanom az emberekkel. Volt egy álmom, amelyben megjelent a szűzanya, és azt kérte, hogy építsek egy házi oltárt a kert végén. Az érdekesség a történetben, hogy reggel, amikor a feleségem felkelt, félrehívott, és azt mondta, hogy volt egy álma. És én kérdeztem, hogy mi volt az. És azt mondta, hogy a kert végén volt egy házi oltár. Ekkor értettem meg, hogy mi is történik valójában. De az is az eszembe jutott, hogyan fogom én ezt megcsinálni. Ahogy gondolkodtam rajta, lementem a konyhába, és ott volt az apósom. És megkérdezte tőlem, hogy Szilárd, mit szeretnél születésnapodra? És rávágtam. Egy házi oltárt a kert végén. És tudják a kedves hallgatók, mi ebben az érdekes, hogy apósom kőműves. És amikor elkészült, amikor felszentelték, én ott álltam az oltár előtt. Imádkoztam a rózsafüzért, hálát adva, kérve a szűzanyát, hogy jelezze, hogy hallja az imámat. És ekkor történt valami. A Szűz Mária képről egy könycsepp legördült. És ez a pillanat számomra maga volt a bizonyosság, hogy Isten hallja az imámat. A szűzanya ott van közöttünk, és minden, amit hálából teszünk, visszajut hozzájuk, visszajut hozzá. A műtétem után én úgy éreztem, hogy mindent elvesztettem. A munkámat, biztonságomat, az embereket az életemből. Nagyon sokan eltávolodtak tőlem. És én ott maradtam a csendben. Emlékszem egy estére is, amikor egyedül voltam. És egyszerűen nem tudtam tovább erős lenni. Nem volt bennem ima, nem voltak szép szavak, csak annyit tudtam mondani. Istenem, kérlek segíts rajta. És abban a csendben nem történt semmi látványos. De valami mégis megváltozott. Elkezdtem érezni azt, hogy nem vagyok egyedül. Hogy valaki ott van velem. Nem kívül, hanem egészen közel. Drága családom, édesanyám, édesapám, anyósom, apósom, testvérem, amikor a térműtétem után a legnehezebb napokat éltem át, én úgy éreztem, hogy teljesen összeroppanok. De ti ott voltatok. Nem csak jelenlétetekkel, hanem hitetekkel is. Ti csak nem mellettem álltatok, hanem tiédre is borultatok értem. Sokat imádkoztatok a gyógyulásomért. Tudom, hogy szentmiséget ajánlottatok fel értem. És hogy a szívetek minden aggodalma, minden reménye ott volt az oltár előtt, Isten kezében. És ez a szeretet egy olyan ajándék, amit soha nem tudok nektek eléggé megköszönni. Hálát adok a Jóistennek minden imádkozott éjszakátokért, minden felajánlott szentmiségért, minden szeretettel mondott szavatokért, amely nélkül én most itt a Mária Rádióban nem lehetnék itt így. Eszembe jutott nagypapám, akinek a halálos ágya mellett állva felcsaptam a Bibliát, Lázár feltámadása lehet meg előttem. És különösen az az írszakasz, amit Jézus is mond, hogy én vagyok a föltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És én megkérdeztem tőle, hogy apa, hiszed ezt? Mondta, hogy igen. És utána egy pár órával ő meghalt. Én akkor értettem meg, hogy most rajtam a sor, hogy nekem is ki kell mondanom, amit ő kimondott. Igen, Uram, hiszek. Nem azért, mert minden rendben lett, hanem azért, mert ő ott volt. Az a pillanat nem vette el a nehézségeket, de erőt adott, hogy tovább menjek. A mai világ tele van zajjal, félelemmel, negativitással. És ha nem figyelünk, ezek nagyon hamar elhomályosítják a lelkünket. Én minden reggel, amikor imára nyitom a szívemet, a zsolozsma csendjében, a rózsafüzér imádságában, és amikor a szentmisében találkozom az Úrral, érzem, hogy Isten gyengéden megérinti a lelkemet. Sokszor gyengességgel vagy fáradtsággal indul a napom, de az ő jelenléte új életet lehel belém. Mint a szívem mélyén valami minden reggel újjászületne. Egy béke, amely túlmutat mindenen, és egy remény, amely a legnehezebb percekben is megtart. És ahogy telik a nap, sokszor eszembe jut. Ezt a fényt nem csak magamnak kaptam. Isten arra hív, hogy a mindennapok egyszerű gesztusaiban, szavaiban, tekintetben, jelenlétemben feltámadás jele legyek. Hogy akivel találkozom, abban egy kicsit megérződhessem, az a szeretet, amit tőle kapok. És amikor eljön az este, mielőtt lehanyom a szemem, hálát adok. Mert látom, hogy az egész nap velem volt a csendekben, küzdelmekben, az örömökben, és a rejtett pillanatokban is. Hálát adok azért a fényért, amit bennem hordozhatok, és azért, hogy ő minden nap végén ugyanazzal a szeretettel lát engem, mint reggel, amikor elkezdtem a napot. Isten nélkül a lelkem üres lenne. A szellemi egészség nem bonyolult. Isten igéjéből táplálkozni, igaz és szép dolgokra figyelni, és a hit szemével látni a világot. Azt az igeszakaszt is nagyon szívembe hordom. A görög liturgiában lehet hallani, hogy egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Ez azt jelenti, hogy nem csak a vasárnapjainkat, nem csak az imáinkat, hanem a munkánkat, a pihenésünket, az örömeinket és a fájdalmainkat is neki adjuk át. Amikor így élünk, akkor a hit nem külön világ, hanem ez egy életforma. A templomban kapjuk az erőt, de a hétköznapokban mutatjuk meg, hogyan él bennünk Krisztus. Egy éve még a térdmététem után ültem, és nem tudtam, fogalmam nem volt, hogy milyen jövő vár rá. A fájdalom, a türelem, a lassú gyógyulás megtanított arra, hogy minden apró mozdulat egy kegyelem. Ma, amikor a gyerekek között állok, érzem, hogy nem véletlenül kaptam vissza az erőmet. Isten azért emelt föl, hogy én is emelhessek másokat. Hogy minden ölelésemben, bátorító szavamban, minden közösen megélt sikerben ott lehessen az ő gyógyító jelenléte. Az én küldetésem reményé lenni azoknak a gyerekeknek, akiknek szükségük van egy emberre, aki hisz bennük, még akkor is, amikor ők maguk nem mernek hinni. Ha csak egyetlen gyermek szíve könnyebb lesz miattam, tudom, hogy a gyógyulásom nem csak értem történt, hanem értük is. Talán van valaki, aki most hallgat és nehéz helyzetben van. Talán valaki egyedül érzi magát. Talán valaki keresi az Istent, de nem tudja, hogy merre induljon. Szeretném mondani, nem kell tökéletesnek lenni. Nem kell mindent érteni. Nem kell különleges élményre várni. Isten már most is ott van az életében. Csak egy lépés kell tenni felé. Egy imát mondani. Egy csendes pillanatot adni neki, és ő válaszolni fog. Lehet, hogy csendben, lehet, hogy észrevétlenül, de biztosan válaszol. Én kívánom azt, hogy a békét, az erőt és a szeretetet megtapasztalja, megélje. Hitem útján egyre világosabban érzem, szeretnék az állandó diakonátus szolgálatába lépni. Vágyom arra, hogy Krisztus követve az ige hirdetésében, a liturgia szolgálatában és a szeretet szolgálatban mások javára éljek, miközben családommal együtt igyekszem hiteles keresztény életet élni. Kérem a kedves rádióhallgatókat is, hogy imádságukkal kísérjenek ezen az úton, és hordozzanak a szívükben, hogy hűséggel és alázattal tudjam követni az Úr hívását.
2: Kívánjuk, hogy így legyen. Kedves hallgatók, Donka Szilárd tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. Közé tették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot.
1: A pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. A pápa imavilághálója közzétette a Szentatya május hónapra szóló videóüzenetét, amelyben arra szólít, hogy nézzünk szembe korunk egyik legsürgetőbb kihívásával, az éhezéssel és az élelmiszerpazarlással. Milliók nem jutnak hozzá méltó táplálkozáshoz, ezért a pápa imára és cselekvésre szólít, hiszen a földjavait Isten mindenkinek szánta, nem csak keveseknek.
2: Today we recognize with sorrow that millions of brothers and sisters continue to suffer from hunger, while so many goods are wasted at our tables.
1: Imájában 14. Leó pápa fájdalommal állapítja meg, hogy testvéreink milliói szenvednek az éhezéstől, miközben sok élelmet elpazarlunk asztalunkon. A Szentatya arra hívja a hívőket, hogy tudatosabban éljenek, tanuljanak meg köszönetet mondani minden élelemért, egyszerűen fogyasszanak, örömmel osszák meg az ennivalót másokkal, elismerve, hogy Isten a föld gyümölcseit minden embernek ajándékozta, nem csak keveseknek. A pápa azt kér Istentől, hogy tegye képessé a közösségeket az önző fogyasztói logika helyett a szolidaritás kultúrájára, konkrét gesztusokon keresztül, érzékenyítő kampányokkal, élelmiszerbankokkal, józan és felelős életstílussal. Az imádság egy evangéliumi kéréssel zárul, senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól. Az ENSZ szervezetek legutóbbi adatai növekvő válságról számolnak be. A világélelmezési program jelentése szerint 2026-ban 318 millióan néznek szembe éhezési krízissel vagy még súlyosabb helyzetekkel. A Közel-Keleten zajló konfliktus további 45 millió embernél okozhat éhezést júniusig. Tavaly Gáza és Szudán egyes területein egyidejűleg éhénység alakult ki, az idei évszázadban először. A 2025-ös élelmiszerbiztonsági és élelmezési ENSZ jelentés megállapította, hogy 673 millióan szenvedtek az éhezéstől 2024-ben, ezen túl pedig 2,3 milliárd ember mérsékelt vagy súlyos élelmiszerbiztonsági körülmények között élt. 2,6 milliárdan nem engedhettek meg maguknak egészséges táplálékot. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet és a Világélelmezési Program figyelmeztet, hogy az élelmiszerbizonytalanság tovább súlyosbodhat 2026-ban, legalább 16 országban és egyes kritikus területeken. Még aggasztóbb ez a valóság, ha összevetjük a globális élelmiszerpazarlással. Az ENSZ környezetvédelmi programja rámutat, hogy a világ több mint 1 milliárd tonna élelmiszert elpazarol. Ez egyben súlyos klímaproblémát is okoz, mivel a globális üvegházhatású gázok 8-10%-áért felelős. Erre az óriási ellentmondásra hívja föl a figyelmet 14. Leó pápa május ima szándékában. A Szentatya személyes ügyének tekinti a kérdést, a szívéből született az intenció, mondta el Páter Cristóbal Fones, a pápa imavilághálója nemzetközi igazgatója. A pápát mély fájdalommal tölti el, hogy sok ember a világon nem jut hozzá egy ilyen alapvető és emberi dologhoz, mint az étel. Ezért mindenkit arra hív, hogy ne maradjunk közönösek, hanem határozottan cselekedjünk, imádkozzunk, és tegyünk konkrét gesztusokat a szolidaritásra.
2: Lord of creation, you gave us the fertile earth, and with it our daily bread, as a sign of your love and providence.
1: Teremtés Ura, nekünk ajándékoztad a termékeny földet és vele a mindennapi kenyerünket, mint szereteted és gondviselésed jelét. Ma fájdalommal ismerjük el, hogy testvéreink milliói még mindig szenvednek az éhezéstől, miközben oly sok élelem megy veszendőbe asztalunkon. Ébresz minket új lelkiismeretre, hogy megtanuljunk köszönetet mondani minden élelemért, hogy egyszerűen fogyasszunk és örömmel osztozzunk, és hogy megőrizzük a föld gyümölcseit, mint a te ajándékodat, ami mindenkinek szól, nem csak keveseknek.
2: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption into a culture of solidarity.
1: Jó atyánk, tégy minket képessé arra, hogy az önző fogyasztói logikát szolidáris kultúrára cseréljük. Tedd, hogy közösségeink konkrét gesztusokat mozdítsanak elő, érzékenyítő kampányokat, élelmiszerbankokat és egy józan és felelős életstílust. Te, aki elküldted szeretett fiadat, Jézust, megtört kenyeret a világ életéért, adj nekünk új szívet, mely éhezi az igazságosságot és szomjazza a testvériséget.
2: May no one be excluded from the common table, and may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
1: Hogy senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, és hogy lelket tanítson meg minket, hogy ne úgy nézzünk a kenyérre, mint fogyasztási eszközre, hanem mint a szeretet közösség és a gondoskodás jelére. Amen.

Közzétették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 14. Leó pápa a június végi konzisztórium előtt a bíborosoknak írt levelében mélyebb elmélkedésre szólít fel az Evangelii Gaudium, az Evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, és óva int a prozelitizmus kísértésétől, illetve a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától. Az egyház küldetése nem a saját fennmaradása, hanem annak a szeretetnek a közvetítése, amellyel Isten szereti a világot. Ez áll 14. Leó pápa bíborosoknak írt levele középpontjában, amelyet április 14-én kedden tettek közzé a rendkívüli konzisztórium közelettével. A tanácskozásra június 26-án és 27-én Szent Péter és Szent Pál ünnepe előtt kerül sor a Vatikánban, amelyet a 14. Leó által vezetett Szent Mise zár le. A pápa a január 7-én és 8-án tartott konzisztórium végén jelentette be a következő gyűlés időpontját. A levélben a pápa háláját fejezi ki a januári konzisztóriumon végzett munkáért, és az összegyűjtött anyagokat maradandó értékű erőforrásnak nevezi, amelyet az egyházi megkülönböztetés révén tovább kell fejleszteni. Leó pápa rámutat Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítására, mint folyamatos hivatkozási pontra az egyház életének és küldetésének terén. Megjegyzi, hogy ez mindent újra a kérugmára, mint a keresztény és egyházi identitás szívére összpontosít, és egy friss levegő fuvallatának nevezi, amely képes elindítani a lelkipásztori és missziós megtérés folyamatait. Leó pápa felvázolja, hogyan hívja ez a perspektíva az egyházat a megújulásra számos szinten. Személyes szinten minden megkeresztelt embert arra hív a pápa, hogy újítsa meg találkozását Krisztussal, a pusztán befogadott hittől a valóban megtapasztalt és megélt hit felé haladva. Közösségi szinten felszólít a karbantartásra, a megtartásra összpontosító lelkipásztori megközelítésről, a missziós lelkipásztori megközelítésre való áttérésre, amelyben a közösségek az igehirdetés élő szereplőivé válnak, amelyeket a kapcsolatokra való odafigyelés, valamint az elkísérésre és a gyógyulásra való nyitottság jellemez. Egyházmegyei szinten a lelkipásztorok felelőssége kiemelt szerepet kap. Biztosítsák, hogy a missziós dinamizmust ne nehezítsék el, vagy folytsák el a szervezeti akadályok, miközben segítsék elő a lényegre összpontosító megkülönböztetést. Ezekből a gondolatokból bontakozik ki a küldetés egységes felfogása. Leó pápa a Krisztus központúnak és kerugmatikusnak nevezi azt, amely egy olyan találkozásból született, amely képes átalakítani az életeket, és vonzás, nem pedig hódítás által terjed. Megjegyzi, hogy ez a küldetés együttműködik a kifejezett igehirdetéssel, a tanúságtétellel, az elkötelezettséggel és a párbeszéddel, miközben elkerüli a prozelitizmus kísértését, és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy bővítés logikáját. Még azokban a kontextusokban is, ahol az egyház kisebbségben van, arra hivatott, hogy egy kis nyájként éljen, amely reményt hoz mindenkinek. A jövőre tekintve 14. Leó számos további elmélkedésre szoruló területet emel ki. Felszólít az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban lévő információk őszinte értékelésére, megjegyezve, hogy egyes aspektusok ismeretlenek és megvalósítatlanok maradtak. A prioritások között szerepel a keresztény beavatási folyamatok reformja, az apostoli és lelkipásztori látogatások megújult értéke, valamint annak szükségessége, hogy felülvizsgálják az egyházi kommunikáció hatékonyságát, beleértve a Szentszék szintjén is, egy egyértelműbben missziós értelemben. Levelének végén Leó pápa megismétli háláját a bíborosok szolgálatáért, és megerősíti, hogy további részleteket közöl majd a júniusi konzisztórium előkészítéseként. Az egyházat a feltámadt úr reménységére bízva húsvéti üdvözletét küldi,
és arra buzdít minden hívőt, hogy fedezzék fel újra az egyház küldetésének lényegét, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. Eugenio Pacelli, 12. Piusz, az Isten városa és az ember városa között. Ez a témája annak a konferenciának, amelyre május 4-én hétfőn 17 órakor kerül sor Rómában, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor pápák termében. A konferenciát a 12. Piusz pápa születésének 150.

aki Eugenio Pacelli bíboros, mint államtitkárról szól. Stefan Heid, a keresztény régészet pápai intézetének rektora, aki 12. Pius és a Szent Péter Bazilika konfesszió oltára alatt végzett ásatások címmel tart előadást, valamint Fabrizio Cambi domonkos atya, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor perjele, aki Itália és védőszentjei Szent Katalin és Szent Ferenc 12. Pius magisztériumában témáról beszél. A szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. A szentszék felhívja a figyelmet, hogy ha újra a nukleáris elrettentésre, az arzenálok modernizálására támaszkodunk, és arra, hogy egyre inkább integráljuk a mesterséges intelligenciát a katonai rendszerekbe, akkor az egyre veszélyesebb útra tereli a világot. Április 29-én szerdán tartották New Yorkban az ENSZ ülésén a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 11. felülvizsgálati konferenciájának általános vitáját. A tanácskozáson a Szentszék állandó megfigyelője nagyon súlyosnak nevezte ezt a pillanatot. A növekvő geopolitikai feszültségek és a gyengülő fegyverzet ellenőrzési keretek hátterében a szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése miatt, beleértve a nukleáris fegyverek esetleges használatával és tesztelésével kapcsolatos fenyegetéseket is. 14. Leó pápát idézve a szentszék állandó ENSZ megfigyelője sajnálkozott a multilaterális diplomáciától való egyre növekvő eltávolodás miatt. Megjegyezte, hogy a párbeszéden és konszenzuson alapuló diplomáciát felváltja az erőn alapuló diplomácia. Kiemelte a nukleáris létesítmények elleni közelmúltbeli támadásokat is, mint a globális biztonságot védő régóta fennálló normák erodálásának jeleit. Nagy aggodalmának adott hangot a mesterséges intelligencia növekvő szerepe miatt a nukleáris döntéshozatalban. A szentszék figyelmeztetett, hogy az ilyen rendszerek csökkentik az emberi mérlegelés idejét válsághelyzetekben, növelve a téves számítások kockázatát és elhomályosítva az élethalál döntések erkölcsi súlyát. Megerősítve a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés központi szerepét, kijelentette, hogy annak három pillére a leszerelés, a fegyverek elterjedésének megakadályozása és a nukleáris energia békés célú felhasználása továbbra is elengedhetetlen a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. A leszereléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a 6. cikkely kötelező érvényű kötelezettséget ír elő a nukleáris fegyverek felhasználására irányuló tárgyalások folytatására. Ez a kötelesség most sürgetőbbé vált, mivel a nukleáris hatalmak modernizálják fegyverarzenáljukat és bővítik elrettentési doktrináikat. Az ilyen trendek miatt fennáll a veszély, hogy egy olyan paradigmát szilárdítanak meg, amely már stratégiailag és erkölcsileg is megkérdőjelezhető, figyelmeztetett a szentszéki képviselő. Hozzátette, hogy az elrettentésre támaszkodni a biztonsághoz való olyan megközelítést tükröz, amely az erő fenyegetése által fenntartott kölcsönös sebezhetőségen alapul, nem pedig a jogon és a bizalmon. A nukleáris fegyverek katasztrofális humanitárius következményeire emlékeztetve, a szentszék megerősítette, hogy támogatja a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést, amely megerősíti a leszerelés erkölcsi és jogi keretét. Hosszú és részletesen kifejtett nyilatkozatában a szentszéki ENSZ megfigyelő a non-proliferációról is beszélt. Szorgalmazta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szigorú biztosítékait, továbbá megújította a támogatást a Közel-Keleten található nukleáris fegyverektől mentes övezet kialakítására. A puszta ellenőrzés nem elegendő, ha nem kezeljük a bizonytalanság kiváltó okait a párbeszéd és a felelősség teljes szerepvállalás révén. A nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatban a szentszék megerősítette az államok jogát arra, hogy kötelezettségeikkel összhangban békés célokra fejleszték a nukleáris technológiát, megjegyezve annak alkalmazását az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az élelmezésbiztonságban és a környezetvédelemben. Végezetül a szentszéki ENSZ megfigyelő emlékeztetett

tett 14. Leó pápa felhívására a lefegyverzett és lefegyverző békére. A valódi béke nem alapulhat a félelmen, ehelyett a bizalomra, a párbeszédre és a közös emberségünk elismerésére kell építeni azt. Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. A Munkácsi testvériskola diákjai látogattak el a pannonhalmi Bencés gimnáziumba. Ternyák Csaba egriérsek köszöntő levelet intézett a ballagókhoz. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Blaise Kupich bíboros, chicagói érsek április 29-én átvette a Katolikus Teológiai Egyesület szerzetes képző intézmény díját, amelynek elnevezése a Boldogok a Békesség szerzők, tájékoztatott a Vatikán News. A bíboros a díjat megköszönve beszédében a békesség szerzők feladatáról kijelentette, egységben 14. Leó pápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békesség szerzők kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A 8 boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában, és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. A Munkácsi Szent István Liceum diákjai és tanárai a nemrég létrejött testvériskolai kapcsolat keretében április 23-a és 25-e között látogatást tettek a pannonhalmi Bencés gimnáziumban és főapátságban. Estére érkeztek meg a főapátságba, melynek Szent Márton a védőszentje, akárcsak a Munkácsi Székesegyháznak. Másnap a liceum tanulói bepillantást nyertek a gimnazisták mindennapjaiba, megtekintették az iskolát és a kollégiumot, majd kisebb csoportokban részt vettek a tanítási órákon, valamint imaórán vettek részt a Bencés közösséggel a háromhajós bazilika ősi falai között. Majd megtekintették a főapátság levéltárát. Másnap a csoport a Tihanyi Bencés apátságba látogatott, itt Mihályi Jeromos perjel fogadta őket, aki röviden ismertette a Tihanyi Bencés monostor történetét. Az ősi falak között a csoport hálát adott az úrnak az együtt töltött napokért. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett, április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándokai az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. Azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió keletfelvidéki körképe következik a Bódva-menti Szepsiből.
1: Jó pásztor vasárnapja is figyelmeztet, hogy mi a dolgunk a világban, kire és mire figyeljünk, ügyeljünk. Jézus a pásztorok közé érkezett. Nem királyi palota pompája ragyogta körbe, hanem az egyszerű, tiszta lelkű emberek szeretetének lángja. És nem csupán a pásztorok küldetése a nyáj egybetartása, hiszen egyre kevesebb a pásztor, de egyre nagyobb az eltévedt, elveszett, eltévejedett vagy félreterelt bárányok serege. Ezért becsülendő minden segítő szándék, kéz és cselekedet.
0: Az egyházi iskola növeli ennek esélyét, hogy ne kóboroljanak el. Persze az egyházi iskola nem attól tud színvonalasabban teljesíteni, hogy lecserélik a bejárati táblát. De már az is növeli az esélyeket, hogy a tanulók olyan családi környezetből érkeznek, amelyik számára a keresztény hit és erkölcs értéknek számít. Az iskolában pedig a közösségi élet kialakításának és kialakulásának egyik lényeges feltétele, hogy itt nem megengedett az emberi alapértékeket és a keresztény szellemiséget megkérdőjelező, léleksorvasztó propaganda.
1: És nagyon helyesen el kell utasítani azokat az eltévejedéseket, amelyek szerint a gyerekekben nem kellene megerősíteni nemi identitásukat, vagyis azt, hogy a fiú fiúnak, a lány pedig lánynak érezze magát. Számunkra ez még természetes és normális. De vannak országok, ahol már büntetik is azt, ha valaki ellenzi vagy tiltja a hazug propagandát, és törvénybe iktatják, hogy bárki eldöntheti, hogy a férfi akarjon lenni, illetve nő, vagy valami más. Sajnos ez a szennyáradat már a Kárpát-medencét is elérte.
0: Számunkra elsőrendű feladat marad, hogy mindezekkel szemben megőrizzük lelkünk tisztaságát, és legalább saját környezetünkben alakítsuk úgy a körülményeket, hogy gyerekeink és unokáink is a világ természetes és normális rendjét tükröző keresztény szellemiségben nőhessenek fel.
1: Az egyházi iskola, mint említettük, növeli a lelki tisztaság esélyét. Nem csupán a tananyag átadásával és a pedagógusok jézusi szeretetéből táplálkozó magatartása révén, hanem a szülői háttér bizalma által is. Ezért adunk hírt arról, hogy az óvodát, alapiskolát és gimnáziumot magába foglaló Szepsi Boldogsalkaházisára Egyházi Iskola Központ Szülői Szövetsége április 11-én bált rendezett, ami nem egyszerű szórakozás, hanem kapcsolatépítő és erősítő találkozási lehetőség is. Ahogyan a családi napon, a karácsonyi március 15-i vagy anyáknapi műsoron, úgy lélekben, itt is egymás kezét fogva, egymásba is kapaszkodva, egymást erősítve védik gyermekeik felkészülésének terét.
0: Köszönet a szervezőknek, Gresó Zsuzsának, a Szülői Szövetség vezetőjének, Nagy Istvánnak, az iskola igazgatójának, és természetesen az iskola lelki vezetőjének, Gábor Bertalan Esperes plébánosnak is a közreműködésért. És végezetül tegyük hozzá, hogy az érdeklődés nem lankad. Jó hír, hogy az ősszel induló első osztályba már 29 elsőst irattak be a szülei.
1: Szepsiben az Isten irgalmasság vasárnapján immár 26 éve a hívek és a bérmálkozásra készülő közreműködésével ismételten végigjártuk a reménység útját, a Via Luciszt. A történet a következő. 1988 nyarán Sabino Palombieri szalézi atya, a római pápai szalézi egyetem professzora javasolta a keresztút új állomásokkal történő bővítését, amelyek Jézus feltámadása utáni eseményeket követik egészen a Szentlélek kiáradásáig. A keresztút azzal végződik, hogy Jézus testét a sírba helyezi. A húsvéti misztérium fényében azonban hiányosnak tűnt, ezért néhol, mint 15. állomást, hozzáadták az Úr Jézus feltámadására emlékeztető jelenetet. A professzor ezt a gondolatsort bővítette tovább.
0: Az ötletet egy ősi felirat ihlette, amelyet a San Callisto katakombák falán találtak. A felirat Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből származik, válaszul a jelentésre, hogy a közösség egyes tagjai tagadták a feltámadást. A levélben többek között ez olvasható. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint, eltemették harmadnap feltámadt az írások szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Palombieri atya ebből kiindulva a következő evangéliumi események társításával állította össze az újabb 14 állomást. Az Úr Jézus feltámadta halottak közül, az asszonyok megtalálják az üres sírt, a feltámadt megjelenik Mária Magdolnának, Mária Magdolna elviszi a feltámadás hírét az apostoloknak, a feltámadott megjelenik az Emmauszi úton, a kenyértörésben felismerik a feltámadt Úr Jézust, az Úr megjelenik tanítványoknak Jeruzsálemben, a feltámadott a bűnbocsánat hatalmát adja a tanítványoknak, a feltámadott megerősíti Tamás hitét, az Úr megbízza Pétert a legfőbb hatalommal, legeltesd juhaimat, a feltámadott Úr elküldi a tanítványokat a világ minden részére, a mennybe menetel, a pünkösd előtti várakozás Szűz Máriával, és végül a Szentlélek kiáradása.
1: Giovanni Dragoni, egykori szalézi növendék, nagyon hamar művészien fába is faragta Palombieri atya 14 állomását, ami Via Lucis, a fény útja néven vált ismerté. Az első ismert Via Lucis 1994 húsvétján áldották meg a Don Bosco Szent János Bazilikában, Cole Don Boscón. Dragoni fényből is megformázta az állomásokat, ezek Rómában a San Callisto katakombák fele vezető régi római út mentén találhatóak. Szepsiben a Via Lucist 26 éve szentelte fel és áldotta meg Erdő Péter bíboros, akkor még székesfehérvári segédpüspök, a Pázmány Péter katolikus egyetem rektora. A stációk művészi képeit Szabó Otto képzőművész készítette is, Lukács János kőfaragómester faragta márványba.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Első szombati Mária tiszteletet közvetítünk a csíksomlyói kegytemplomból.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek

Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, és május első vasárnapjának, anyák napjának előestéjén együtt köszöntjük az édesanyák édesanyját, a boldogságos szűzanyát, aki úgy mutat rá Istenre, mint minden élet forrására. Mielőtt meghallgatjuk Isten igéjét, és a szent áldozatban részesülünk, ismerjük be bűneinket.

Urunk Istenünk, Te a boldogságos Szűz Máriában, a bensőséges szeretet és a mély alázat példaképét adtad nekünk. Segítsd egyházadat, hogy Máriához hasonlóan a szeretet parancsát kövesse, szolgálja a Te dicsőségedet és az emberek üdvösségét, és legyen minden nép számára a Te szeretetednek eszköze, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik.

0: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeusz fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Ez az Isten igéje.
1: Aldo.

Abban az időben menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnét való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s a szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alávalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.

A kedves testvérek, Máriát már a kereszténység korai századaiban Isten hordozónak hívták, nevezték. Csodálatos hivatás. Máriához hasonló hivatás minden édesanya hivatása. Az édesanya élethordozó. A szűzanya hordozta Isten fiát, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az élet. Hasonlóképpen hozzá, minden édesanya élethordozó. Életéből élet fakad. Megéli, tapasztalja azt, ahogyan fejlődik az élet. És ahogyan megszületik az élet. Erről csak az édesanyák tudnak beszélni, de kiváltságos tapasztalat. Innen csodálkozhatunk rá, hogy mit jelent észlelni az életet. Annyira szép, amikor olyan találkozást élhetek meg, amelyben azt tapasztalom, hogy valakinek csillog a szeme, és örül a pillanatnak. Amikor olyan találkozást élhetek meg, amelyben megajándékozottnak tapasztalom az együttlétet. És olyan szép, amikor valóra válik az élet a családban, amely nem a túlélésre, hanem egymás szerető jelenlétének a megélésére rendeződnek be. Viszont kihívás meglátni az életet akkor is, amikor valakit nagyon meg szeretnék változtatni. Kihívás meglátni az életet akkor is, amikor mondjuk a betegségben csak a tehetetlenséget látom. Vagy amikor a hiányaimban csak a vesztességet tapasztalom. Vagy amikor kudarcaimban szemet hunyok a lehetőségek elől. A bölcsesség könyvének szerzője ír azokról, akik valamiért nem tudnak kapcsolódni az élethez. Azt írja, hogy rövid az életünk ideje is szomorú. Nincs orvosság az ember halála ellen, és nincs, akiről tudnák, hogy visszajött az alvilágból. Kedves testvérek, ezek a sorok úgy hangzanak, mintha semmi nem lenne, ami a kínból és a fájdalomból kiemelne. Mintha a szenvedőnek semmi tapasztalata nem lenne arról, hogy hol születik az élet. Mintha valami elvágta volna az élet forrásától, vagy esetleg ő maga vágta el saját magát az élet forrásától. Mintha élete egy meg nem élt élet lenne. Mintha nem lenne láthatáron cél, amelyre teremtve lett. A Teremtés könyvének leírása szerint életünk ott kezdődik, amikor Isten megosztja legbenső világát. Arcunkba leheli az élet leheletét. Arcunkba leheli a lelkét. Akkor mondhatjuk, hogy élünk és nem csak vegetálunk, amikor kapcsolatban vagyunk az élet forrásával. Az élet ajándékában részesített például egy barátság, de egy kietlen tájszemlélése is. Testvérek, az élet a hétköznapok sokszínűségében láttatja meg magát a maga valóságában. Hát Isten jelentheti magát egy találkozásban, egy tekintetben, de egy sóhajban is. Miért ne jelenthetni magát egy zuhanyzás közepette? Tulajdonképpen életünknek a jelentéktelen pillanatait, jelentéktelennek hitt pillanatait is jelentőssé teszi. Ehhez szükséges az az éber jelenlét, a nyitott szem, a nyitott fül. Amikor azonban úgy telik el a napon, mint egy felgyorsított film, akkor a figyelmem is szétszórt.
De esténként azonban ránézhetek a napomra így is. Nem csak a saját szememmel, hanem Isten lelkének a szemével. Ránézhetek este, mondjuk egy esti imádság közepette, hogy mi történt a mai nap? Hogy ma hol tapasztaltam szeretetet? És hol tudtam szeretni? Vagy éppen, hol utasítottam el a szeretetet? És ránézhetek arra is esténként, hogy volt-e valami, ami a szépségével megérintett? A mai nap folyamán miben érzékeltem, vagy miben nem érzékeltem Isten jelenlétét, közeledését? Rácsodálkozni, nyitottnak és befogadónak lenni mindazzal szemben, ami érkezik, hát ez így tényleg szépen hangzik. De amikor azonban erőtlenséget, betegséget, csalódást tapasztalok, akkor keresem, hogy hát hol van itt az élet Istene. És keresem annak a jelentését is, amit az egyik jezsuita atya így ír, hogy minden, ami van, az jó, hogy van. Minden szentmisében imádkozzuk, hogy dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Ez magyarul azt jelenti, hogy az egész világ mindenség telve van Isten jelenlétével. Nem csak egy templom, és nem csak a vasárnap, hanem az egész világ mindenség, annak minden szeglete. A hétköznapi történéseimben valaki ott van a dolgok mélyén. Amikor azt énekeljük a szentmisében, hogy a dicsőséget betölti az eget és a földet, akkor arról énekelünk, hogy Isten dicsősége betölti a hétköznapjaimat, a tennivalóimat, a kapcsolataimat, a munkahelyemet, a kihívásaimat, a betegségemet, a szenvedéseimet, mindazt, ami éppen foglalkoztat. Na most, ha ez nincs így, akkor az élet egy csupa logisztika. Mi határidőnapló, telefonok, időpontok, elintézni valók. Ez az, amikor azt szoktuk mondani, hogy na, ez a nap is eltelt, hát úgy valahogy. Az édesanyja képes arra, és a hivatásához tartozik, hogy az életet megjelenítse ott is, amit mi olyan szürke hétköznapnak vélünk. És képes megjeleníteni az életet ott is, ahol úgy tűnik, hogy az hiányzik. Az édesanyja jelenléte tulajdonképpen Isten anyai arcának a megtestesítője. Jelen lenni Isten számára, egymás számára és magam számára, ez tulajdonképpen az élet. Egy ismerős családban, amíg gyerekek voltak, úgy időnként véletlenszerűen valaki elkiáltotta, hogy ölelés, és akkor mindenki hagyott ott tanulást, főzést, munkát, mindent. Összeszaladtak, átölelték egymást az egész család, öten. Egy kicsit úgy voltak, aztán ment mindenki vissza a maga helyére, tennivalóira. És ők nem is tudtak arról, hogy valamikor létezett olyan hagyomány egyes kolostorokban, hogy egy szerzetes időnként, csak úgy találomra, amikor éppen eszébe jutott, meghúzott egy harangot, amely a jelen tennivaló közepette az egész közösséget, minden szerzetest Isten jelenlétére emlékeztette. Ott egy kicsit megállt, letette a munkáját. Itt van az Isten. Munkámban? Hol van az Isten? Vele dolgozzom? Vele működöm? Munkatársa vagyok? Vagy magamnak csinálom? Vagy hogy is van ez? Ez a kultúra ma nehézkes, mert mi azt a világot ismerjük, ahogy a lehető leggyorsabban szeretnénk véghez vinni nagy dolgokat. És minél kevesebb erőfeszítéssel, minél több mindent megvalósítani. És háttérben
Szünet nélkül zúdul ránk az információk áradata. És erre ráfogjuk, hogy zajlik az élet. De mi zajlik tulajdonképpen körülöttem? Jelen lenni, élni, Istenhez kapcsolódni, ott tudunk, ahol megmerítkezhetünk az ingyenességben. Hát itt mutatkoznak meg a legértékesebb kincseink. Mondjuk egy beszélgetés, ahol figyelnek rám, és föltárhatom magam. Vagy ahol kifejezhetem a kételjeimet és a töprengéseimet, a meggyőződéseimet. És azok a csendek, melyek mélyítik a beszélgetést. Továbbá, mi haszon abból, hogy hetente mondjuk elolvasok két verset, vagy meghallgatok egy szép zenét. Vagy csak leülök és szemlélem a virágzó fákat. Csak úgy. A tényleg nem lehetne valami értelmesebb dologgal elütni azt az időt? Valami hasznosabbat nem lehetne? Mennyire az életről szól, amikor mondjuk a harmadik híradó megnézése vagy olvasása helyett ingyen perceket töltök a szeretteimmel. És amikor ma este az édesanyákat köszöntjük, holnap anyák napja, Isten éltessen benneteket, annak elve estéjén, azokra gondolunk, akik életet adtak. És azokra is gondolunk, akik szerettek volna életet adni, azonban valamiért nem adatott meg édesanyának lenni, de nap mint nap újra és újra kimondják az élet igennyét. Nem mindenő édesanya, de édesanyja mindenkinek van. És benne ünnepeljük az életet. Mert az élet nem magától értetődő. Az életet őrizni kell, hordozni kell, néha csendben, néha könnyek között, és néha akkor is, amikor már senki nem látja. És van, hogy már csak egy valaki marad, aki még hisz az életben. És sokszor ez az egy valaki az édesanya. Ott áll, ahol az élet törékeny. Ott marad, ahol más már elfordulna. És jelenlétével azt mondja ki, amit talán szavakkal nem is lehet, hogy az élet jó, hogy van. És talán ez az a pont, ahol megsejtünk valamit Isten titkából is. Mert Isten is így van jelen, csendesen, kitartóan, visszavonhatatlanul az élet mellett. Ma tanuljuk látni az életet. Tanuljuk szeretni az életet, tanuljuk nem feledni az életet, és ha egyszer majd elfáradnánk, ha egyszer már semmit nem látnánk, hogy merre van az élet, akkor talán eszünkbe jut egy tekintet, egy jelenlét, egy ölelés, és abból újra élet fakad. Amen. Isten békével és bocsánatával megajándékozva, teljes szívvel,

0: A szűzanyáért, édesanyánkért, hogy az élet forrására vezessen bennünket, könyörögjünk az Úrhoz.
1: Uram, hírgalmaz!
0: Az édesanyákért, akik életet hordoznak és őriznek, hogy hivatásokban meg

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket a dicsőséges Szűz Máriára emlékezve örömmel felajánlunk neked, és tedd őket az üdvösség szentségévé, a boldogságos Szűz Mária egyházat számára a lélekben való imádás példaképe. Segíts, hogy akaratod szerint mi is szent és neked tetsző áldozati adományként adjuk át magunkat neked,

és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert mérhetetlen jóságoddal fűzi jegyesednek az egyháznak ajándékul adtad, hogy a neked tetsző Isten tiszteletnek mint a képe legyen. Ő a te igédet figyelmesen hallgatta,

valóságot. A kánai mennyegzőn a vőlegényre és a mennyasszonyra gondja volt, sőt, együtt imádkozott az apostolokkal. Mint Isten szülőszűz, a Szentlélek erejével nekünk ajándékozta a te fiadat, a keresztövében pedig úgy jelent meg, mint az új szövetség népének anyja. Ő bemutatta neked egy szülöttjét a templomban, és amikor fia az élet fáján értünk adta önmagát, az ő áldozatából szívvel élekkel kivette részét. Majd fia föltámadását imádságban virrasztva várta, és kitartóan várakozott a Szentlélek eljövetelére. És ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt, megváltásodért magasztalunk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljék tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismer föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László György és József püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy szindeli álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet.
4: Elhúny testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben közök ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is őrzsre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa arra szed el minden jóval a világot.

Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ki legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, megünnepeltük fiad áldozatát, és hívő lélekkel vettük magunkhoz az ő szent testét és vérét. Add meg egyházadnak, hogy szüntelenül a boldogságos Szűz Máriára tekintve, buzgó legyen a hitben, és erősödjék az eljövendő dicsőség reményében, valamint a szeretetben.

0: könyörögjünk. Úristen, ki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál.
1: Első szombati Mária tiszteletet közvetítettünk a csíksomlyói kegytemplomból.

0: Szent Misében ünnepeltük együtt az Eukarisztiát.
1: Rabóczky József Sándor beszélgetését hallják Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolitával, húsvétről és istenképünkről.
2: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Rabóczky József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita atyával beszélgethetek itt, e havi témánkról, a húsvétről, a feltámadásról, föltámadásról, ahogy régiesebben írjuk. Elég egyszerűnek tűnik a téma, ugyanakkor szerintem elég összetett is. Elég sok minden van benne, nagyon sok a vit az emberek sztereotípiaként hisznek, és azt hiszik, hogy tudnak róla, és nagyon sok olyan van, amit még lehet, hogy számunkra hívők számára is valami titkokat rejt. Fülöp atya, tulajdonképpen mit is értünk a föltámadás alatt? Tehát ugye húsvétkor Jézus föltámadásáról beszélünk, de a föltámadás azt hiszem ettől egy tágabb fogalom, mint magának Jézusnak a föltámadása.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, óriási téma természetes, és nagyon izgalmas dolog erről beszélni. Egész életünkön át sokat kell erről beszélgetni. És ha tágabb megközelítésből próbáljuk értelmezni ezt a fogalmat, vagy ezt a jelenséget, azt láthatjuk, hogy az emberiség, amióta ember, az ember tud erről, hogy kell, hogy legyen föltámadás. És a legtöbb természeti vallás, talán azt lehet mondani, mindegyik magában hordozza az, hogy a túlvilág az van. Kell, hogy éljünk tovább, nem lehet, hogy itt lezáruljon ez a 60-80 vagy 100 év. Minden nyom nélkül, vagy minden folytatás nélkül. Tehát a föltámadásról az ember szíve mélyén tud, és éppen azért, mert ez része a teremtett világnak, és az emberi teremtettség fontos eleme, ahogy tovább élünk a föltámadás. Most viszont érdekes mégis, hogy ha az Ószövetséget nézzük, a Biblia fejlődési kifejezés módját, akkor eleinte nem volt világos, vagy hosszú ideig, hogy mi is ez a föltámadás, valahol folytatódik, valami sehol, valami árnyék lét, erről tudott az Ószövetség embere, ahová elkerülhetetlenül odajut mindenki, de hát az sokkal rosszabb, mint az itteni élet, szóval ez volt a fölfogás, hogy sokkal rosszabb, mint az itteni élet. És aztán hát éppen emiatt volt olyan, főleg Jézus korabeli időkben olyan csoport, aki eleve tagadta a föltámadást, mondjuk a szadduceusok voltak ezek, akik azt mondták, hogy nincs föltámadás, ők egyébként a gazdag réteg, akik jól éltek, vagy örökségből, vagy más módon gazdagodtak meg, minden esetre akik egyértelműen erre a világra gondoltak csak, hogy itt akarnak élni, ma is sokan vannak ilyenek, akik jólétükben nem szeretnék, hogyha most még készülni kellene valami további, itt legyen jó, carpe diem, szakítsuk le a mai napnak a gyümölcsét. Na most, de mégis ugyanakkor Jézus korára már kitisztázódott, egyre világosabbá vált, hogy van odaáti élet, hogy az milyen nem nagyon tudjuk, sokat vitáztak róla, a farizeusok voltak azok, akik hittek a föltámadásban, a szadduceusok meg nem hittek a föltámadásban, és hát egy érdekes mozzanatot is hadd idézek föl az apostolok cselekedeteiben, amikor Pál apostolt vádolták, hogy hát ő fölforgatja itt a válaszott nép köreit, és valami szektás nézeteket vall, akkor ezzel tudta egymásnak ugrasztani az őt számunkra, vagy őt támadó tábort, két tábort, a szadduceusok és a farizeusok is mondja, hogy a föltámadás kérdése miatt vagyok itt. És akkor azt a tábort egymásnak ugrasztotta, mert a szadduceusok nem hittek a föltámadásban, a farizeusok meg hittek. Tehát maga az, hogy van föltámadás, van túlvilág élet, ezt tudja az ember szíve mélyén, hogy ez végtelen boldogságot jelent, hogy ez az Isten meghívásának a része, hogy az Úristen a megteremtett embert ebbe a boldogságba hívja, ezt Jézus Krisztus óta tudjuk, mert hát ő hozta el nekünk a kinyilatkoztatásnak ezt a teljességét, amiből tudhatjuk, hogy a földi élet után az Istennel töltött élet vár ránk, amelynek a boldogsága nem az, hogy helye-húja jól élünk, és amit itt volt jó, az odát is majd jó lesz, mint a muszlim gondolkodás eléggé primitív módon próbálja elképzelni és tanítja, hanem egy olyan elképzelhetetlen boldogság, amiről fogalmunk sincsen még, de néha megérezzük, amikor az Úristenhöz közel kerülünk itt a földön is, azért ennek az édes ízéből már részesülhetünk, hogy odaállt a Úristen tökéletes szeretetével vár bennünket.
2: Igen, a szaddaszeusok azok ragaszkodtak a földi élethez, mert jól éltek itt, és ugye ezt akarták, hogy ez minél hosszabb legyen. Esetleg kis túlzásra, kicsit durván fogalmazva mondhatom azt, hogy a mennyország, a túlvilág az valamennyire népszerűbb a szegények körébe, tehát hiszen ők szerettek valami jobb...
3: Azt hiszem, hogy ez
2: igen, szerettek valami jobb körülmények közé, szerintem a mennyország, ugye az, hogyha valami nagyon jó körülmények közé kerülünk, azt mondjuk ez maga a mennyország, tehát így ehhez hasonlítjuk, tehát valami nagyon pozitívval társul a... De leszámítva ezeket a vulgáris kézzelfogható különbségeket, miért fontos számunkra az, hogy... Tehát miért fontos az örök élet az ember számára?
3: Egy picit hadd utaljak vissza erre a fölvezetésemet, nagyon jogos, hogy egyrészt valóban az ember könnyebben tud azonosulni a mennyország távlatával és reményével, hogyha itt a Földön nem valami jó sors jutott neki, és azt is tegyük hozzá, hogy ezzel sokszor sokan vissza is éltek. Nem baj neked, maradj itt a nyomorúságban, majd neked odáig jó lesz. Ez egy nagyon-nagyon embertelen és Isten akarata elleni szemlélet, amely talán az egyházon belül is hangot kapott, amely azonban tényleg szembe megy teljesen az Isten akaratával, hiszen azért teremtette meg nekünk ezt a világot, hogy műveljük és gondozzuk, és az ő akarata szerint éljünk itt a Földön. És azt sem mondható csupán, hogy mondjuk ez valami beugró, és akkor majd ahhoz képest a mennyország majd olyan lesz, amilyen itt a Földön, ahogyan éltél. Tehát nem csupán egy előkészület a mennyországnak, hanem azt mondhatom, hogy része, mert hiszen a megtestesülésben Jézus Krisztus lejött erre a Földre, és megszentelte ezt a világot. Tehát nekünk ebben a világban van dolgunk megszentelni, és a mennyországot amennyire lehet megvalósítani, főként mások számára, mert ha valaki csak magának akarja mennyországot örömeit összegyűjteni, akkor ebből ez önzés, és ebből ki akar zárni másokat, már pedig egyedül boldognak lenni nem lehet, ez is egy alapvető axióma.
2: Meg se valósulhat, hiszen azt mondjuk és azt valljuk, hogy amikor a mennyországba kerülünk, akkor gyakorlatilag minden elmúlik, a hit is elmúlik, hiszen ott bizonyosak leszünk, tehát ugye ilyen értelemben nincs, mint a Földön, de a szeretet az soha nem múlik el. A mennyországba és a szeretet az jelen lesz, és hát eleve nem is lehet másképp, mert a szeretet az Isten maga.
3: Nos, tehát pontosan így van, de a kérdés lényegére válaszolva azt mondhatom, hogy azért elengedhetetlen, hogy legyen mennyország, mert akkor nyer igazán értelmet az emberi élet. Tehát akkor mindaz, amit itt a Földön megvalósítottunk, annak nyoma van az örök életben. Tehát nem csak néhány órára hoztuk létre, mint egy homokvár, a kisgyerek létrehozza, és rengeteget dolgozik rajta, nem tudom, egész nap, egész délután ott dolgozik, és akkor utána jön egy tengeri hullám, vagy egy dagályú, és akkor elviszi az egészet. Tehát nagyjából ilyen volna az emberi élet, akármilyen katedrálisokat épít, vagy akármilyen tudományos felfedezéseket tesz, elviszi az időnek a sodra, és hát egyszer majd be is fog fejeződni ez az élet, Krisztus Urunk ezt is megjövendőlte, megjósolta, de nem múlnak el, mindaz, ami érték, tovább él. Mindaz, ami érték, az tovább él a mennyországban, tehát van értelme építkezni lelki értelemben is, és főképpen, tehát, hogy ez ad igazi távlatot, végtelen értéket az emberi életnek. Lehet, hogy azért itt már megakad az értelem, mert az, hogy végtelen, arról beszélünk, de nem tudjuk felfogni, mit is jelent, hanem úgy beletekintünk, hogy hűha, ott még valami fantasztikus dolog van, amit még elképzelni se tudunk, belátni sem tudjuk, de ez adja az igazi távlatát és értelmét az emberi életnek, amely aztán a hétköznapokban is gyönyörűen megvalósul, mert ha van is kudarc, van is bukás, van is nehézség, van is sikertelenség, hát jó, ez része ennek az életnek, de folytatódik, megy tovább az élet, és aki az Istennel él, aki keresi az Isten akaratát, akarja megvalósítani, annak számára még ezek a bukások, nehézségek, kudarcok is mind beilleszkednek ebbe a nagy tervbe, ami majd beteljesül az örök boldogságban.
2: Amikor egy ember a Földön meghal, és ugye rögtön akkor befeltételezzük, hogy jó emberről van szó, mennyiben meg, úgy is szoktuk mondani, hogy a halálunk napja az égi születésnapunk napja. Ezt már nevezhetjük feltámadásnak?
3: Most ez egy egyáltalán nem könnyű teológiai kérdés, hogy mint lesz a halál pillanatában, illetve utána. És van erről vita, mert a római katolikus teológia kidolgozta a tisztító tűznek az elméletét, szemléletét, amelynek bibliai hivatkozásai is vannak. Szent Pál mondja, hogy magam ugyan megmenekül, de csak mint egy tűz által. Ez az egyik hivatkozási alapja a tisztító tűznek. A keleti egyház teológiájában ez nem fejlődött ki, és ott nem beszélnek tisztító tűzről, legalábbis ezt a fogalmat nem használják, hanem ott is beszélnek arról, hogy valami módon számot kell adni természetesen az embernek, sőt, még egyfajta tisztulási folyamat is van. Van egy látomás, amely gyakran idéznek, hogy különböző vámokon kell átmenni az embernek, ahol hát számot kell adni az életének a különböző hiányosságairól. Tehát vannak ilyen elképzelések, maradjunk annyiban, de nem tudjuk egészen biztosan, hogy mint lesz oda át. Például azzal a nehéz kérdéssel szembesülünk, hogy ugye ezt tanítja a teológia, hogy van a személyes ítélet, meg van végítélet. Hogy ez egybeesik-e, vagy nem? Hogy ez hogyan éli meg a halálból az életbe, tehát a földi életből, a örök életbe átlépett emberi teremény, ezeket nem tudjuk. Én azt szoktam hangsúlyozni, hogy ne felejtsük el, hogy oda át, tehát amikor az ember meghal, és átkerül a túlvilágba, ott nincs idő. Tehát nincs előbb és utóbb.
2: Idő az egy anyagi fogalom, az a teremtett világnak a része.
3: Teremtett, pontosan így van, teremtett világ része, és nem tudjuk elképzelni sem, hogy van-e ott előbb, vagy utóbb, vagy egy pillanatban minden befejeződik, pedig, tegyük hozzá, a teológia nagyon világosan mondja, hogy fejlődés van. Tehát az örök életben is van fejlődés, mert a fejlődés érték. Most ez hogy hozható össze, hogy nincs idő, de fejlődés van? Ezt nem tudjuk.
2: Igen, hát nagyon sok minden.
3: Szóval, hát itt titkok van.
2: Nagyon
3: titkok
2: sok reptilen, még az olyan dolgokat se tudunk, ami mondhatom úgy, a teremtett világ része mi osztott.
3: Hát sok
2: például
3: esetben,
2: a jelenések könyve, ami ugye mégiscsak ember által, János Apostol által leírt rész a Bibliában, és ugye annak a megítélése is olyan, hogy elő van többféle elképzelés róla, hogy ez olyan profécia, ami majd megvalósul, de van olyan is, amik azt mondja, hogy már megvalósult valamikor az első század körül.
3: A katolikus teológia ortodoxal együtt azt tanítja, hogy ezt nem szabad a történelemre rávetített jóslatoknak tekinteni, és ezekből kiolvasni. Amikor ezt a szerző megírta, a hagyomány szerint teológus Szent János, vagy az ő tanítványi köréből egy vagy több ember, akkor az már akkori egyház kép szemlélete jelenik meg benne. Sokan azt mondják, de ezek inkább valóban teológiai vélekedések, hogy ez egy szinte liturgikus leírás, hogy hogyan gyűltek össze, és hogyan folyt egy már eléggé összetett istentisztelet a Krisztus utáni első században, első század elején. Mindenképpen a szöveg utal a keresztényüldözésre, erre vonatkozó vigasztalást ad, hogyha most itt szenvedésben is van részünk, de azért oda át majd valami egészen más lesz. Tehát ez is mindenképpen kiolvasható belőle. Aztán az a fajta lelki buzdítás, hogy ne lankadjunk, meg ne tespedjünk el itt a keresztény hitben, hiszen ez már az első század első negyedére tehető ennek a megszületése, ennek az írása megszületése, amikor azért már jelentkezhetett az, hogy voltak megtérők, de egy kicsit ellazultak, már nem vették annyira komolyan, várták, hogy a messiás eljön, Maranatam, imádkoztak, hogy Uram jöjj el, és sokan azt hitték, hogy a saját életükben jön el Krisztus másodjára. Ez már addigra elmúlt, és meg kellett valami új távlat, hogy akkor hogy, vagy inkább szemlélet, hogy hogyan is jelenik meg Krisztus Urunk második eljövetele. Ez mind-mind benne van a jelenések könyvében, nem beszélve arról, hogy mint irodalmi forma felhasználta az ószövetségi zsidó irodalmi elemeket is, tehát egy ilyen nagyon összetett, nagyon titokzatos, nagyon különleges mű és alkotás, de balgasság volna rávetíteni a különböző történelmi eseményekre, mert nem arról szól. Az Úristen azt mondja, hogy nem tudjátok sem a órát, sem a napot, elég a napnak a maga baja, tehát nem azzal kell foglalkozni,
2: a mának a maga baja.
3: Hogy mi fog történni. Az igazi profécia és a profétai lélek az nem valami varázslat, hogy nagyon előre látom, hogy mi fog történni, hanem az idők jeleiből kikövetkeztethető az, hogy mi fog történni. Ez a profétai látás inkább az Istennel való közösségből fakadó tisztánlátás, amely azért látja, hogy ha sok bűnt követünk el, akkor egészen biztos, hogy azoknak valami módon következménye lesz majd. De mondjuk egy kisgyermeknek én profétálhatom, hogy sok süteményt evett, már telehette magával, és én megjövendelöm neked, hogy ma este hasmenésed lesz, így be is következik, mert hát elrontott a gyomrát. Tehát valami ilyesmi, kicsit gyermeki módon fogalmaztam, bocsánat, mégis azért azt tegyük tisztába, hogy nem érdemes a Jelenések könyvéből, annak főleg részleteiből kiolvasni, hogy mi is hogyan fog történni. Annak a fő mondani valója az az, hogy a végén minden mindenben, Isten lesz minden mindenben, ahogy Szent Pál is fogalmaz egyébként, tehát a végső győzelem az Istené, ez óriási vigasztalást ad itt a jelenben is.
2: Egy picit, mert ugye eléggé belemerültünk a teológiával.
3: Nagyon-nagyon gazdag téma.
2: Nagyon gazdag téma, és én ástam magamnak ezt a csapdát, hiszen én nem vagyok teológus. Egy kicsit más oldalról a föltámadásra gondolva, itt Fülöp atya a címlap cikkébe, ugye mert a havi lapszámunknak a címlap cikkét az Fülöp atya írta, és itt megemlít rögtön a cikk elején egy éneket, ami a görögkatolikus templomaikban húsvét hajnalán hangzik fel, ez így szól, hogy föltámadás napja van, világosodjunk föl ezen ünnepéllyel, és egymást, mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg. Mondhatom azt, hogy a föltámadás ünnepe a földi életünkben a megbocsájtás ünnepe is?
3: Hát jó megfogalmazás ez, nem tudom cáfolni, de azért azt hozzáteszem, hogy amikor a megbocsátásról beszéltünk, az a nagybőjt kezdetén is ugyanúgy előjött. Egyébként hozzáteszem, hogy ezt az éneket a nagybőjt elején is elénekeljük egyszer, mert hogy a bőjtöt, a nagy bűnbánati időt sem lehet bocsánat kérés nélkül elkezdeni. Tehát ez egy állandó feladatunk, hogy tudjunk bocsánatot kérni, és megbocsátani azoknak, akik esetleg mi nem is kérnek tőlük bocsánatot, de szükség van a kiengesztelődésre. Tehát nem kötném csupán a feltámadáshoz, de a megváltottságunkhoz igen. Tehát, hogyha az ember nem tud megbocsátani, vagy inkább azt mondom, nem akar megbocsátani, mert sok esetben előfordul az is, hogy szeretnék, de nem tudok, és akkor a Jóisten segítségét kell ehhez kérni, de amikor az a megáltalkodottság, amikor bezárkózom, és azt mondja, másik ember úgy, ahogy van, gonosz, hülye, utálom, és nem is foglalkozom vele, ez egy olyan bezárkózás, amely a pokol. Amikor ugye Jean-Paul Sartre, a francia filozófus így fogalmaz, hogy a másik ember a pokol. Mert hogy az én határaim addig terjednek, és ő pedig megakadályozza az én kibontakozásomat. Ez egy borzasztó, beszűkült látásmód, hogy a másik ember engem korlátoz. A másik embert Jézus szemlélete szerint lehetőséget ad arra, hogy megéljem a szeretetet. Hogy önfeláldozásommal másoknak boldogságot adjak, és ez közben nekem is boldogságot ad. Na most ez a bezárkózás, hogy nem bocsátok meg, ez valóban pokollá teszi az életünket, és sajnos a mai világban ezt szinte megtapasztaljuk, mert a megbocsátásnak nem nagyon van ma vonzása meg. Nincs divatja, mondhatjuk így. Tehát, hogy aki vétkedett, aki hibázott, az aztán bűnhődjön, megérdemli. Nyilván nem szabad a bűn fölött elmennünk, de legfőképpen a saját bűnéket kell vizsgálgatnunk, és nem a másikét. Tehát ilyen értelemben mondhatom igaz, hogy a föltámadás a megbocsátásnak és a bocsánatnak az ünnepe, de a megbocsátás voltaképpen a megváltásnak a kulcsa, amely lehetővé teszi, hogy befogadjuk mi is az Istennek a bocsánatát.
2: Ebben a cikkben rögtön az ének után írja Fülöp atya azt a nekem nagyon fontos mondatot, hogy a föltámadással helyreáll az Isten által elgondolt világrendje. Tehát ezért is gondoltam, hogy gyakorlatilag megbocsátás nélkül ez a rend nem tud helyreállni. Tehát a megbocsátás az mindenképpen szükséges, hogy ez a világnak ez a föltámadáshoz helyreálljon.
3: De mégis bocsánat, hogy hadd tegyek még egy kis kiegészítést, mert Néha mi atyánk alapján szoktuk úgy gondolni, hogy a Jóisten akkor bocsát meg nekünk, hogyha mi is megbocsátunk. Ugye, mert így is mondjuk, hogy bocsáld meg vétkeinket, amit mi is megbocsátunk. De ez nem feltétel az Istennek, hanem nekünk azért kell megbocsátanunk, hogy a megbocsátás felé legyünk nyitottak. Ha nem tudok megbocsátani, az előbb is mondtam, az egy saját bezárkózást jelent.
2: Mondhatom azt, hogy nem is csak a másik embernek van szüksége az én megbocsátásra, hanem nekem van szüksége arra, hogy én megbocsássak a másik embernek. És ez az én lelki szükségem.
3: Mert ha ezt nem teszem meg, hogy úgy mondjam, az Isten hiába bocsát meg nekem, azért nem tudok mit kezdeni. Mert nem a megbocsátásban élek. Tehát nem feltétel az Isten bocsátának, nem azt mondja, hogy Jóisten összekulcsolja a karjait, hogy na, várom, mikor bocsátasz meg majd, akkor is én fogok neked, hanem ő mindig ezzel a megbocsátással fordul felénk, de nekünk azért kell a megbocsátásban élni és gyakorolni, hogy be tudjuk fogadni ezt az isteni ajándékot.
2: Akkor befejezésül egy érdekes kérdést vetnék fel, mert hiszen rengeteget lehetne mégis, amit összeírtam kérdéseknek, annak a harmadánál tartunk.
3: Na, majd folytatjuk.
2: A műsorról, vagy máskor folyt, igen. De egy érdekes mellékszál, vagy hogy mondjam, téma csak így a végére egy kicsit lazításként, hogy ugye a keresztények legnagyobb ünnepe a húsvét, a feltámadás ünnepe. Miért nagyobb ünnep Jézus Krisztus föltámadása, mint a karácsony, Jézus megszületése az ige megtestesülése? Tehát miért nagyobb? Tudom, hogy nem helyes összehasonlítgatni méricskén, hogy ez kisebb, ez nagyobb, ez már eleve nem biztos, hogy egy jó megközelítés, de ugye mégis azt mondjuk, hogy a húsvét a legnagyobb ünnep, a feltámadás ünnep, és miért nagyobb ez, mint amikor megszületik ide a világ, fölveszi az emberi mi voltot, emberi létet a Jóisten, ami egy fantasztikus dolog, most, hogy így fogalmazzak mai nyelvezet szerint. Sokak úgy gondolják, különösen a nem hívők, vagy a nem igazán hívők, nem mélyen hívők, hogy a karácsony az a izé, mert karácsonykor van a sok ajándékozás, meg sok fények, meg minden egyéb dolog, és ez megzavarja az embereket. Miért a föltámadás fontosabb? Mert fontosabb, de miért fontosabb, mint a...
3: Nem is annyira könnyű erre válaszolni. Az, hogy a karácsony a maga pompájával, színességével nagyobbnak tűnik, ebben van nem kevés pogányság is, mert hát rárakódott sok egyéb szokás, amely elfedi az igazi tényt, hogy az Isten fia megtestesül és közénk jön. És nem könnyű erre válaszolni, hiszen mindegyik fontos, az örömhírvétel pillanata, amikor Gábor arkangyal szavára Szentlélek beárnyékolja az Isten szülőt, és az az igazi megtestesülés pillanata, mert magzatként akkor jelenik meg az Isten emberként a Földön. 9 hónappal később, december 25-én megjelenik közöttünk, akkor nagyon fontos a vízkereszt, amikor emberként, férfi emberként megkezdi földi működését az Úr Jézus, aztán pünkösdöt is idehozhatnánk húsvét után 50 nappal, amikor a Szentlélek leszáll, és az apostolokat képessé teszi arra, hogy mindenről tanúságot tegyenek. Azt tudom mondani, hogy az ősegyház kérügmájától, ugye prédikációtól, katekézisétől, tanításától, tehát az ősegyház első pillanatától fogva mindig ez volt a központi üzenet, hogy Krisztus föltámadt. Hogy a halál nem tudott uralkodni az életen. Ez a legfontosabb igazsága a kereszténységnek, hogy a halál fölött győzött az élet. Tehát ez a győzelem, ez, amit a föltámadás hozott meg, amely minden más küzdelmünkben is egy nagyon fontos, nem csak iránymutató, hanem erőforrás is, hogy ha a legnagyobb ellenségünket, a halált és annak a következményét, a bűnt és a halált legyőzte, akkor minden más ellenségünket is legyőzte. Tehát ez a győzelem, ez a mi hitünk, erről a győzelemről Szent Pál több megfogalmazásban is beszél, és a megtestesülés, a vízkeresztől kezdődő csodák és a kinyilatkoztatás mind-mind előkészülete volt ennek. A pünkös, mint egy beteljesítője ennek, hogy akkor értették meg, és akkor fogadták be, és tudták hirdetni a föltámadást, de ebben a pontban csúcsosodik ki, és foglalható össze az Istennek a megváltó műve. Nem csak ebben a pillanatban lettünk hopp, hirtelen megváltva a bűneinktől, ez is egy téves fölfogás, hogy na keresztre feszítve az Úr Jézus föl magára vette és fölszögezte a bűneinket a keresztfára. Ez nem téves, ez így is van, csak nem szabad leszűkíteni a megváltást erre, hogy na akkor Jézus szenvedett helyettünk a kereszten. Ez is része. De maga a föltámadás, hogy Krisztus nem tartotta a sír fogságban, az élet legyőzi a halált, ez a kereszténységnek a központi üzenete, ennek ünnepe a húsvét, a föltámadás.
2: És mivel a adásidőnk végéhez ért, még egy számomra nagyon kedves idézettel ebből a cikkből, a rövid kis cikkből, ennyi jó idézetet találtam benne, van még csak, hát most minden nem fér bele a műsorba, amikor ezt írja a Fülöp atya, hogy mindenben, ugye a teremtett világról írja, hogy mindenben felismerhetjük Istent, de az emberben ráismerhetünk. És ez nagyon fontos. Na most ehhez szükséges, hogy a másik ember felé szeretettel forduljunk, és megbocsátással. Nem csak magunkban ismerjünk rá Istenre, mert az elég könnyű, ugye, különösen egyeseknek, hanem a másik emberbe ismerjük fel a jó Isten. Hogy ráismerjünk a másik emberben.
3: Te
2: vagy Uram, aki itt vagy előtt. Köszönöm szépen Fülöp atyának ezt a nagyon érdekes, és merem mondani, hogy izgalmas, jó értelemben izgalmas beszélgetés. Remélem, hogy lesz még alkalmunk hasonló témákban. A hallgatóknak további jó rádiózást kívánok, dicsőség Jézus Krisztusnak.
3: Hadd köszönjek úgy el, föltámadt Krisztus, valóban föltámadt.
1: Rabuszki József Sándor beszélgetését hallották Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolitával, húsvétről és istenképünkről.
0: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Kocsis Fülöp érsek metropolita tartotta az áprilisi almádi dialógus lelki gyakorlatot. A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. Ternyák Csapa egri érsek köszöntő levelet intézett a ballagókhoz. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istenkép volt Kocsis Fülöp atya fő témája az április 24-e és 26-a között megrendezett almádialógus lelki gyakorlaton. Az első előadásban elhangzott, hogy egyrészt az ember hordozza Isten képmását, másrészt az emberben van egy kép Istenről, amelyet magának alakít ki. Fülöp atya hangsúlyozta, hogy csak Istennel harmóniában láthatunk tisztán. A második tanítás szerint felelősségünk van abban, hogy reális Isten képet alakítsuk ki Istenről és önmagunkról. Ehhez fontos szeretni magunkat és értékes dolgokkal megtölteni az időnket. A harmadik előadásban a helyes bűnbánatról és az eukarisztia gyógyító erejéről volt szó. A következő almadialógus lelki gyakorlatot május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mária, domonkos nővér fogja tartani. A téma a női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei lesznek. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Blaise Kupich bíboros, chicagói érsek április 29-én átvette a Katolikus Teológiai Egyesület szerzetes képző intézmény díját, amelynek elnevezése a Boldogok a Békesség szerzők. Tájékoztatott a Vatikán News. A bíboros a díjat megköszönve beszédében a békességszerzők feladatáról kijelentette, egységben 14. Leó pápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békességszerzők kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A nyolc boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában, és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándokai az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. Azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra, a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
4: Híreinket hallották.
6: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
7: Az a Szent Ige, amely szólott hozzám, és amely szól a Szent Gyülekezethez, amelynek alapján Isten igéjét hirdetni szeretném, Isten szent lelkét segítségül hív a segítségében reménykedve, a gyülekezet hitére és imáira is támaszkodva. Megvan írva az előbb olvasott evangéliumi részben, a húsvét utáni 8. nap történetében, abból pedig a legszebb vallomást olvasom ki, emelem ki. Tamás pedig így felelt, tudnélik Jézusnak, én Uram és én Istenem. Baráti köröm, egyszer-egyszer összejövünk, mindenki a maga tudományának a tudósa, doktora, és ha időnk engedi, erről-arról elbeszélgetünk egyszer-egyszer. Emlékszem, egy ilyen beszélgetés alkalmával valaki, akit a komoly természettudós ült közöttünk, vagy volt közöttünk, fölvetette, hogy hát azért ne haragudjatok. Én, aki természettudományi műveltségű ember vagyok, és ezt tanítom, és ezen nevelkedtem, azért így valamit nem tudok elképzelni, elgondolni sem. Noha én Isten hívő vagyok a magam módján, mondta, hogy én tudom, hogy képtelenség, hogy ne legyen ennek a kozmosztak, világmindenségnek valami központi vezérlő adja, valaki végső, vagy valami végső valóság, mert ez úgy magától csak úgy alig mehetne, lehetne ilyen kozmikus rend, képtelenség volna az ős rendező nélkül. Én ezt elhiszem, de azt, hogy a kozmosz ura egy kis elfekvő mellékes galaktikának egy kicsi kis bolygóján egyetlen egy emberével külön törődjék és a számon tartsa, majdnem méltatlannak tartom ezt a gondolatot az Istenhez, a kozmosz, a világmindenség urához. Nem ilyen kicsinyes, talán emberiségbe vagy világmindenségbe gondolkozik, de hogy kis Jánosnak a problémáját is a szívére vegye. Hát ezt alig tudom elképzelni. Amikor egy komputer szakértő barátom csöndesen megszólalt, és azt mondta, hogy te még meg fogod érni, hogy vagy a japánok, vagy a tudósok kitalálnak egy olyan csodálatos nagy szerkentyűt, amiben mert már ennek a lehetősége tudományosan megvan, hogy talán a földkerekség minden személyét és annak főbb adatait betáplálják, és elég valahol a világszervezet valamelyik helyén csak megnyomni egy gombot, és minden adatot bárkiről kiad, akiről szükség van. Mi pedig emberek csak rátalálni tudunk valamire, de kitalálni nem. És csak arra tudunk rátalálni, ami a világmindenség rendjébe be van építve. És ha mi erre képesek vagyunk, mit gondolsz, miért nem tudna Isten velünk kapcsolatot tartani? És ne volnánk betáplálva a szívébe, a lényébe. egy biológus barátom csöndesen megjegyezte, hogy tudja,

Lábamat csíptem be, de az agyamba is fájtam. A központ is tudomásul vett arról, hogy nekem a pici lábujjam megsérült. Az nem csak ott fáj. Az elmegy a központig, a központtól visszajön az idegrendszeren a lábujj. Ott az egész lényünk fáj. Na most képzeld el, mondta a mi természettudományos barátunknak, képzeld el, hogy ez az egész kozmosz, világmindenség egy óriási nagy élő organizmus. Ennek te mondtad, a vezérlő agya az Isten. Hát, hogyha engem egy kislábújt becsíp valahol az élet, azt gondolod, hogy azt a központban nem tudják? Oda nem ér el, ott én nem fájok. Hát erről beszélgettünk, és akkor jutott eszembe nekem Tamás, és most erről szeretném folytatni. Tudom, ja Istenem, már szinte látom a testvérek szemén, már megint Tamás. Annyiszor hallottunk már Tamásról, de testvérek, már tudjuk pontosan, mit fog az öreg bojtár mondani. Elhiszem. Hát lehet 50 év után is ugyanarról valami nagyon más mondani, talán nem is szabad. Tehát mégiscsak Tamás. Már csak azért is, mert ezen a napon, ezen a vasárnapon szinte nem is illik az igehirdetőnek másról beszélni, mert éppen 8 napra még egyszer megjelent Jézus Tamásnak. 3 dolgot szeretnék csak elmondani. Az első az, hogy ugyan hol volt ez a Tamás, amikor együtt voltak a tanítvány. Iker volt, lehet, hogy megbújt az Iker testvérénél, hiszen életveszély fenyegette a tanítványokat. Nem csodálom, hogy, bocsánat, mai szóval mondom, hogy Tamás dekkolt. Az Iker testvéri, akinek semmi köze nem volt Jézusnak. És nem volt a tanítványi közösségben, és ezért ezt a csodát, hogy Jézus egy titokzatos dimenziót áttörve, ó, nem ez a 3 dimenzió van csupán, hirtelen onnan idejött, aztán innen oda megy, testvérek. Ma már a tudomány is tudja, hogy nem 3 dimenzió van. Sokkal több. Tehát átlépve azt a titokzatos dimenziót megint, ott van, illetve ott volt a tanítványok között, nem volt ott Tamás, dekkolt, igen. Az első üzenetem, testvérek, az, az egész Tamás történetben, nem Tamásról akarok én beszélni, ismerik valóban jól. Nem jó kimaradni a közösségben. Nem jó elmaradni a tanítványi körben. Nem jó elmaradni azok közül, akik hisznek. A közösségnek, egy gyülekezeti közösségnek, egy bibliai órai közösségnek, egy hívő közösségnek, testvérek, légköre van. Felségterület támadhatott, ha plusz egyen vannak ott jelen. Egyszer Mátraházán nyaraltunk, és valaki elkódorgott, és szinte halálfélelemben már besötétedett, valahogy kivergődött az országútra, és mégiscsak bejött a Mátraházi nyaralóba, és azt mondta, hogy hát Bandi bácsi, azt a félelmet, amit kiálltam, amikor én ott elkeveredtem, tessék mondani, miért nem féltem addig, amíg együtt voltam a csoporttal, és mentünk az erdő közepébe, és ott elkezdtem virágot szedni, és egyszer csak nem láttam a csoportot is. Miért nem féltem addig, még velük voltam, és miért féltem, amikor egyedül maradtam? Mert hát így teremtett bennünket az Isten. Közösségi lény. 10 nem félünk, mert valamelyikünk majd csak kivezet. Ha egy valaki egyedül marad, az tele van félelemmel és szorongással, mert nem így vagyunk teremtve. Lenni hányszor eljajongtam itt, egyenlő kapcsolatban lenni, egészségesnek lenni, egyenlő kapcsolatban lenni, fölfelé, befelé, kifelé, bármelyik kapcsolaton megromlik, a másik kettőre is kihat. Egy lélektani, közösségi, kommunikációs alaptörvénye ez az ember. Jaj, szegény Tamás, bizony, egyedül dekkolt.

0: Persze, hogy tele volt rossz lelkiismerettel egyébként, már bocsánat, hogy egy kicsit itt pszichologizálok, egy gyermekded lélek lehetett ez a Tamás, egy kicsit serdülő lélek valahol a lelke mélyén, mert a János evangélium elején, amikor Jézus Lázár halála után készül Jeruzsálembe, és a többi tanítvány azt mondja, hogy ne menjünk, hát meg fognak ölni bennünket, akkor azt mondja ez a Tamás, menjünk el, mind halljunk vele, meg mind, én is. Akkor tele van lelkesedése. Most pedig ott van benne a kétség. Mennyire édes nagy gyerek. És az édes nagy gyerekségét az is bizonyítja, hogy a gyerek mindent tapintani akar, mint a kisgyerek mindent a szájába vesz. Mindent megtapogat, érezni akar. Tamás is érezni akar. Ez a nagy-nagy gyerek, akinek talán a biológiai életkora, a lélektani életkorával nem esett egybe. Egy nagy kamasz, egy riadt nagy kamasz, aki eltévedt, nem volt együtt a tanítványokkal, és kimondja, hogy én bizony nem, még meg nem tapintom, meg nem tapintom, meg nem fogom, nem hiszem. Az első kérésem, üzenetem, testvérek, hogy ne csellengjünk el a közösségtől. De sok embernek, aki bebecsapódik hozzám a maga problémáival, ott tudom meg csak milyen felekezethez tartozik. És ha úgy magányosan cselleng az életbe, és ha valami kis köze van az Istenhez rögtön, valamilyen közösséget ajánlok neki. Ha a katolikust, egy jó katolikus közösséget, a baptistát, jó baptistát, és így tovább. És elmagyarázom neki azt, amit nem akarok ismételni, amit az előbb elmondtam, hogy testvérem, én nem tudok magán segíteni, még nincs lelki háttere. Igenis, épüljön be valahova. Legyen egy 8-10 tagú kis közössége, mert eltéved ebben a dzsungelben. Nem tudom, vannak-e itt ilyen csellengő testvérek, akik úgy vonják magukat és biztatgatják, hát lehet egyedül is Bibliát olvasni, egyedül is sinni, meg hát azért hiszek én az Istenbe, de hát és így ismerjük már. Testvérek, egy darabig megy, aztán nem megy. Aztán jön a félelem, a fóbia és sok egyéb, amit most elsorolni nem.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május, minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
5: Hírpercek. A magyar jezsuiták szeretettel hívják a Mária Rádió hallgatóit az első jezsuita piknikre. A Magyarországi Rendfőnöknök konferenciája megtartotta a tavaszi plenáris ülését. A Munkácsi Testvériskora diákjai látogattak el a Pannonhalmi Bencés gimnáziumba. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Május 9-én szombaton délelőtt 10 órától a Budapesti Párbeszédházában a 8. kerületben a Horánszky utca 20 szám alatt vidám családi programokkal várják a kisebbeket. Katánk, gyermekkoncerttel, játékokkal, kézműveskedéssel, valamint lelki feltöltési lehetőségekkel a szülők számára is. Arra biztatják a családokat, hogy hozzák el a kisgyermekeket, unokáikat is, nagyszülőkkel együtt teljes a családi délelőtt. Délután a Budapest Gardenben folytatódnak a közösségi programok. Szeretettel várnak mindenkit, hogy együtt töltsenek el egy örömteli napot az első jezsuita pikniken. További információk a Jézus Szíve Jezsuita Templom Facebook oldalán, valamint a templom honlapján a programok menüpontban találhatók. 60 női szerzetesrend elöljárója gyűlt össze április 28-án a Congregatio Jesu Váci utcai rendházának közösségi termében, hogy részt vegyen a magyarországi rendfőnöknök konferenciája plenáris ülésén, amelyet minden évben kétszer tartanak meg. Az összejövetel segíti és előmozdítja a női rendek együttműködését. A nap szentmisével kezdődött a belvárosi Szent Mihály templomban, ahol felolvasásra került Michael Wallace Banach érsek magyarországi apostoli nunciusának köszöntő levele. A délelőtti szekcióban eszköztárat nyújtottak az elöljáróknak, hogy miben és hova forduljanak, ha vezetési nehézségeik, elakadásaik vannak. Délután az előző év közös szerzetesi rendezvényeiről, ünnepeiről, valamint a jelenleg futó képzésekről szólt. A plenáris ülést közös könyörgés és az esti zsolozsma zárta. A Munkácsi Szent István Liceum diákjai és tanárai a nemrég létrejött testvériskolai kapcsolat keretében április 23-a és 25-e között látogatást tettek a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban és főapátságban. Estére érkeztek meg a főapátságba, melynek Szent Márton a védőszentje, akárcsak a Munkácsi Székesegyháznak. Másnap a liceum tanulói bepillantást nyertek a gimnazisták mindennapjaiba, megtekintették az iskolát és a kollégiumot, majd kisebb csoportokban részt vettek a tanítási órákon, valamint imaórán vettek részt a bencés közösséggel a háromhajós bazilika ősi falai között. Majd megtekintették a főapátság levéltárát. Másnap a csoport a Tihanyi Bencés apátságba látogatott, itt Mihályi Jeromos perjel fogadta őket, aki röviden ismertette a Tihanyi Bencés monostor történetét. Az ősi falak között a csoport hálát adott az Úrnak az együtt töltött napokért. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
6: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Húsvét 5. vasárnapjának előestéjén az esti dicséret zsoltárait az első zsoltár hétről imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok. Régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te megváltottál, és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: kis tücsök, minden este itt ülök, álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma is a kis mesekönyvemből olvasuk nektek valami olyanról, amit ti is átélhettek minden este és reggel. Figyeljetek csak, hogy járt Gergő, aki nem szeretett mosakodni. Elmesélem. Kismesének ma nem sok kedve volt mosakodni. Nem tudom, ez más gyerekekkel is előfordul. Anyukája nem szitte ezért, hanem csak ennyit mondott. Aztán nehogy megtelepedjen rajtad a Kosz király. Kosz király? Az meg kicsoda? Mereztette nagyra szemét kismese. Az csak a kádban lehet elmesélni, mert azt mutatni is kell, mondta mesemama. Már ott is vagyok, ugrott a vízbe kismese. Mese, kismese fürdetése közben, címe Kosz király. Ismertem egy olyan szúrtos, maszatos gyereket, aki alig látszott ki a piszokból. Gergőnek hívták. Tudod, kismese, Gergő nem szeretett mosakodni. Ha fürdetni akarták, mindig kiugrott a fürdőkádból, és elbújt az ágy alá. Így történt, hogy megtelepedett rajta a Kosz család. De nem ám akármilyen Kosz család, hanem maga a Kosz király. Sok száz Kosz gyerekével és egész udvartartásával együtt. A Kosz király legjobban Gergő hajában szeretett trónolni. Innen osztogatta parancsait. A Kosz gyerekek ellepték a kisfiú kezét, lábát, nyakát. Behasaltak a körmei alá, s a hajszálain himbáloztak. Igen, jól érezték magukat, és egyre jobban elszaporodtak. Még a fogain is elterpeszkedtek. Ahogy szaladgáltak Gergő bőrén, szurkálták, csípték, csiklandozták. Gergő hiába vakarózott, nem tudott megszabadulni tőlük. Nőttek, nőttek a Kosz gyerekek, be kellett őket iratni az iskolába. A Kosz iskolát Gergő fülében rendezték be. Kosz tanító bácsi arra tanította őket, hogy hogyan lehet leggyorsabban bepiszkolni a tiszta inget, besározni a fehér zoknit, összetintázni a kabátot. De megtanulták azt is, mitől kell félniük. A víz, szappan, fogkefe a halálukat jelenteni. Ettől persze Gergőnél nem kellett tartaniuk. Teltek, múltak a napok, egyszer Gergőjék kirándulni mentek a bőrzsönybe. Útjuk egy patak fölött vezetett át, szép kis fahídon. Ahogy Gergő felért a hídra, áthajolt a korláton, hogy megnézze magát a vízben. Amint meglátta az arcát szúrtosan, piszkosan, maszatosan, úgy megijedt, hogy ilyetében beleesett a patakba, a víz majdnem ellepte. Ebben a pillanatban a Kosz király udvarában meghúzták a vészharangot. Segítség, baj van, jön az árvíz, mindenki meneküljön, amerre lát. A Kosz gyerekek felugráltak a padokból, ugráltak ki az ablakokon, másztak felfelé, Gergő feje bubjára, hát ha ott nem éri őket el a víz. Ekkor jött egy nagy hullám, és elborította Gergő fejét, s így a Kosz királyt egész népével együtt elsodorta az árvíz. Gergő pedig kimászott a partra, olyan tisztán, fehéren, hogy anyukája alig ismert rá. Olyan furcsa jó érzés volt ez a tisztaság, hogy kedvet kapott hozzá. Attól kezdve minden nap maga mosakodott szappannal, kefével, még a fogát is megmosta. Olyan tiszta lett, hogy még a sötétben is világított, és soha többet nem mert rámászni egyetlen kosz család sem. Kedves gyerekek, ajánlom, kérjétek meg anyukátokat, apukátokat, hogy az esti fürdetés közben meséljék el nektek ezt a történetet, és játsszátok is el. Nehogy a ti hajatokba is megtelepedjen a kosz király. Jó szórakozást kívánok nektek! Most pedig hallgassunk meg egy szép éneket, amelyik egy kis, tiszta hegyi patakról szól. Vajon mit visz a hátán? Forrás, hova fut a vized? Hallgassuk meg!

0: szép volt.
1: Elbúcsúzom tőletek. Szép, tiszta, vetett ágyat, és szép, tiszta gondolatokat kívánok nektek. Kedves hallgatóim, eddig tartott a gyerekek meséje. Műsoridőmből maradt még annyi, hogy a felnőttekkel is együtt lehetünk pár percet. Boldog tanáréveimből integet felém egy kedves tanítványom, Tibi. Hogy is volt? Vérszerződés. Mindennek Tibi az oka, aki ötödikes, és nem tud olvasni. Nem diszlexiás. Csak egyszerűen sosem gyakorolta, és így nem is tanult meg rendesen. Többszöri nekifutásra hoz össze egy-egy szót, de sosem biztos, hogy a végleges variációt. Ismerettségünk szavak nélkül kezdődött. Legalábbis részemről. Egyik ebéd utáni szünetben feltűnt, hogy az iskolaudvar padján ül egy fiú és sír. Már az furcsa, ha egy fiú ül és nem rohangál. Közelebb megyek. Hosszú, pálcika formájú gyerek. Finom, szép arcú. Mellé ülök. Kérdem, mi a baj? Nem válaszol, csak sír, mint őszi réten a tücsök. Nem olyan sírással, mint akinek elvették a labdáját, vagy egyest kapott. Nem szívszaggatva, annál sokkal rosszabb. Úgy sír, ahogy az öregek, akiket senki sem lát. Magának. Reménytelenül. Kérdezgetem, találgatom. Nem szól, de nem is húzódik el. Értem. Nem elmondható. Talán az életét siratja. A jövőtlent. Ülünk csöndesen, válunkon sziklával. Nem sejtettem, hogy miattam sír, hogy napközibe kell járnia hozzám. Hogy ő az a gyerek, akiről kiderült, hogy már egy hónapja nem is ebédel, csak hogy ellóghasson a napköziből, az itt és otthoniak tudta nélkül. De most lelepleződött. A csapda bezárult. Behozták. Szívből utálja az egész iskolát, a tanulást, hát még a napközit. Meg is értem. Legalább életösztön van benne. Az sem volt mindig. Családja sérülése, a válás majdnem az életébe került. Érzékeny, szeretetre vágyó gyerek. Csöngetnek, sorakozó. Együtt indulunk. Egyszerre állunk meg. Nem bánjuk. Színe feketéről barnára vált. Azóta eltelt pár hónap. Tibi tűzpiros. Nem lehet nem szeretni, mármint egymást. De a tanulást hihetetlen mit művel. Koncentrálni egyáltalán nem képes, s a szív tiszta utálat megsokszorozza az eredménytelenséget. Amire néha órán odafigyel, az megy, de azon túl semmi. Ülni sem tud, hosszú keze lába állandóan a többiek hátába, fülébe, füzetébe, táskájába akad. Vihord, ugrál, könyve sincs itt, esze sincs itt. Ha rászólok, rögtön kiszalad, mint egy játékos pulikutya. Mosolyog, puszit dobál, bohóckodik. Nem lehet igazán haragudni rá. Szívét kitéve kunyerál percnyi szabadságot, lélegzetnyi életet. Nehéz eset. Legalább olvasni tudna. Gyakorolnia kéne sokat, de erre sem otthon, sem itt nem lehet rávenni. Egyik nap szikra pattant a fejemben. Tanulnak. Tibi, beszédem lesz veled. Azonnal becsapja a fordítva tartott könyvet, és hosszú léptekkel kirohan, hiszen szólították, mindenki hallhatta. Nem most, tanulj nyugodtan, majd napközi után. Mit tetszik majd mondani? Guvat ki a szeme. Az titok, csak négy szem közt lehet. Majd szétdurran a büszkeségtől, becsapódik a helyem elé, forog, dobol izgalmában. A többiek csak lesnek. De én hallgatok, mint a hegyek. Fél öt, Tibi egy perc alatt kisegíti az egész osztályt az ajtón, és visszarohan. Tudod, van egy problémám, kezdem. Gondoltam, megkérdezlek, nincs-e kedved segíteni nekem. De van, vágja rá holnapi lógás reményében. Mi az? Tudod, nekem nagyon fontos lenne, hogy minden nap tornázzam, de mire este hazaérek, én olyan fáradt vagyok, sok a dolgom is, így ez mindig elmarad, pedig az egészségem múlik rajta. Biztos hallottál a nagy jogikról,

hangosan, én meg tornázom fél órát. Egymás kedvéért. Persze, ez csak úgy az igazi, ha vérszerződést kötünk rá. Lenne kedved? Lenne, de hogy kötjük a vérszerződést? Kérdi kimerett szemmel. Azt majd holnap meglátod. Vállalod? Igen, izzik fel az első megdöbbenés után. Csak eltelt a nap, s újra kettesben. A szerződést megírtuk két példányban, ki mit vállal. Aláírtuk, s piros vérbe mártott ujjunk pecsétjével hitelesítettük. Igaz, a vér bugacvére, paprikást ízesítőszer, de ez mit sem ront a mágián. Utána vért ittunk két üvegkupakból, igazi megyvért. Mindez titok, sőt, igen nagy titok. Tibi kizárólag annak mondhatja el, akinek ő akarja, de senki másnak. Tibi azóta olvas, és én tornázom. Ha Tibi kitart, hallanak még rólam az olimpián. Kedves hallgatóim, elbúcsúzom kicsiktől és nagyoktól. Ha szeretnének velem találkozni a Mária Rádió hullámhosszán, megtehetik. Jövő szombaton, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a mi szerető, megmentő, örökbefogadó Istenünk!

0: Hírpercek.
1: A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. A Munkácsi testvériskola diákjai látogattak el a pannonhalmi Bencés gimnáziumba. Ternyák Csaba egri érsek köszöntő levelet intézett a ballagókhoz. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Blaise Kupich bíboros, chicagói érsek április 29-én átvette a Katolikus Teológiai Egyesület szerzetes képző intézmény díját, amelynek elnevezése a Boldogok a Békesség szerzők, tájékoztatott a Vatikán News. A bíboros a díjat megköszönve beszédében a békesség szerzők feladatáról kijelentette, egységben 14. Leó pápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békesség szerzők kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A 8 boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában, és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. A Munkácsi Szent István Liceum diákjai és tanárai a nemrég létrejött testvériskolai kapcsolat keretében április 23-a és 25-e között látogatást tettek a pannonhalmi Bencés gimnáziumban és főapátságban. Estére érkeztek meg a főapátságba, melynek Szent Márton a védőszentje, akárcsak a Munkácsi Székesegyháznak. Másnap a liceum tanulói bepillantást nyertek a gimnazisták mindennapjaiba, megtekintették az iskolát és a kollégiumot, majd kisebb csoportokban részt vettek a tanítási órákon, valamint imaórán vettek részt a Bencés közösséggel a háromhajós bazilika ősi falai között. Majd megtekintették a főapátság levéltárát. Másnap a csoport a Tihanyi Bencés apátságba látogatott, itt Mihályi Jeromos perjel fogadta őket, aki röviden ismertette a Tihanyi Bencés monostor történetét. Az ősi falak között a csoport hálát adott az Úrnak az együtt töltött napokért. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándokai az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. Azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra, a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Mi a nemzet? Nemzetünkért Istenhez kiáltunk. Istenünk, segíts, hogy nagy bajainkon urrá legyünk. Segíts Istenünk, hogy a fiatalok családot alapítsanak. Segíts Istenünk, hogy sok gyerek szülessen. Segíts Istenünk, hogy egységesek legyünk. Segíts, mint eddig, hogy nemzetünk megmaradjon, hogy az egyének és a családok a nemzet kereteinek biztonságában élhessenek. Mert a nemzet az összetartó és védő közegünk, amit sok-sok minden hoz létre. De mik is azok, amik nemzetté tesznek egy emberi közösséget? Nézzük meg, mit mondanak erről a 19. század közepén a nemzet életerejének, ébredésének, a nemzet tudatosodásának időszakában. Most Erdély Jánost idézem 1851-ből. A nemzetiség nem határozódik pusztán a vér és a nyelv sajátosságaiban és gazdagságában. Van egy más, tökéletes észfogalma is a nemzetiségnek, amelyet alkot az események és eszmék története közösen. Vagyis az események által összekapcsolt és összecsoportosult népfajokat egy nemzetté teszi a hosszú idők folyamán megosztott viszony, élet, közös politikai eszmék a törvények védelme alatt. Európa nemzetei, alakulván a népvándorlások idejében, többnyire ilyenek. Ha tehát van szó nemzeti politikáról, ez nem nyelvi hajlandóság vagy vérségi szenv után értendő, sőt, inkább a nemzeti értelmiség műve leszen az, amely által az egy alkotmány, egy törvény alatt élő népek haszna, érdeke, tekintete előkelőleg pártoltatik a kormány és a törvényhozás által.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: A mai napon a Mátrövé Szentkulti Nemzeti Szentében fohászkodunk nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk föl mindannyian a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra. Ő mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

és aztán a következő hetek Szent Misének evangéliumában Jézus búcsú beszédét olvassuk Szent János könyvéből. Azt a tanítást, amit Jézus az utolsó vacsorán mondott, s mint egy végrendeletként hagyott övéire. Különös jelentést ad Jézus szavainak, hogy a húsvéti időben, feltámadás fényében olvassuk őket, már nem úgy, mint aki szenvedésre és halálra készül, egy másik búcsúzásra, a mennybe menetelre készülve halljuk szavait. Ebben a bensőséges testvéri tanításban Jézus arról szól, hogy a közte és a tanítványok közötti kapcsolat meg fog változni azzal, hogy ő visszatér az Atyához. Megváltozik, de nem szűnik meg, sőt, még szorosabb lesz. Jobb nektek, hogy ha elmegyek, mondja, mert helyet készítek nektek, s majd magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. S örökre veletek maradok, és ti örökre velem lesztek. Ez Jézus üzenete számunkra is. Ez életünk célja és beteljesedése a vele való egységben valósul meg.

Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsásson meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igéd tápláljon és értessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hőséget. Segíts őket, hogy bőkezzel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családok számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzék meg oltalmazó szereteted áldásait, papjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat, a föláldozott bárányt. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építő lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülanyja Mária! Szent István királyunk, a Te oltalmadban ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk harcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel elhassunk a törzsvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a Te lelkeddel.
0: Nyugodalmas jó éjszakát és ekkora boldog végórát adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Ámen.
2: Hirdetjük a testvéreknek, hogy itt Mátra Verebé Szent Kuton május 8-án pénteken délután 3 és 4 óra között szentségimádás lesz. Május 9-én szombaton 11 órakor kegyhelyismertetés lesz, amelyre bárki becsatlakozhat az emlékhelyek napja alkalmából. Előzetes regisztráció a recepció kívánatos. Imádságunkat a Mátra Verebé Szent Kuti Nemzeti Kegyhelyről közvetítettük.

Mária Rádió. Élő rózsafüzér zarándoklat. Osvai Viktória műsorát hallják.

Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni!

0: Kedves hallgatók, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Osvai Viktória vagyok a Mária Rádió budapesti stúdiójából, és vendégeimmel a 19. élő rózsafűzér zarándoklatról fogunk beszélgetni, amely 2026. május 9-én lesz Budapest körül gyalogosan. Vendégeim Boldvai József, Fluk Éva és Sepsei Katalin, akik szervezők, résztvevők. Jóska adatokat fog inkább mondani, tudnivalókat, Éva, Kati pedig főleg emlékeiket fogják idézni.
1: Mi is köszöntjük a hallgatókat.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen.
2: Kezdjük talán azzal, hogy ez a 19. élő rózsafűzér zarándoklat, még az az érdekessége, hogy a 20-ast is, 20-at is megszerveztük, de a pandémia idején úgy jött ki pont tavasszal, hogy akkor nem engedték, hogy azt végigjárjuk. Most május 9-én lesz, és fel szeretném hívni a figyelmét a zarándokoknak, hogy kis változások vannak, főleg a végpontok kapcsán. Hát a szokásos indulási helyek, ugye Mária Besnyő 7:30-kor indul a találkozás, és az indulás 8 órakor van Mária Besnyéről. Itt két irányba mennek a zarándokok, Kerepesre, illetve Fótra. Következő hely az 8:30, Csillaghegy. Itt is két irányba megy a kettes, illetve hármas szakasz Fótra, illetve Mária Remetére. 7:30-kor indul szintén két irányba a zarándokok Farkasrétről Mária Remetére és Nagytétényve. 7:30-kor indulnak a soroksáriak is, egyik csoport Nagytétényben, itt van a változás. A Pest-Szent-Lőrinc Mária Szeplőtelen Szíve templomban lesz most a végponti zárómise. És végül 9 órakor indulnak a pesti oldalon a Rákoskeresztúrról, itt a Pest-Szent-Lőrinci Mária Szeplőtelen Szíve templom lesz a végállomás, illetve Kerepes. Na most érdekességként még annyit el szeretnék mondani, hogy 7 órakor lesznek az árószentmisék. A Mária Remetei Kisboldogasszony Bazilikában dr. Martos Levente Balázs püspök rektor fogja tartani az árószentmisét. Fóton, a Szeplőtelen Fogantatás Plébániát templomban Lukovics Milán, a Mária Rádió műsorigazgatója. Kerepesen, a Szent Anna Plébánia templomban Balog Attila rektor, aki egyben most jelenleg a pasztorális helynök Budapesten. Nagytétényben a Biboros atya vállalta, de sajnos hát mindenki tudja a betegsége miatt ezt visszamondta, úgyhogy Horváth Zoltán István protonatárius kanonok esperes plébános fogja a zárószentmisét bemutatni, illetve megint van egy érdekesség, hogy a Budapesten a Pest-Szent-Lőrinci Mária Szeplőtelen Szíve főplébánián egy egésznapos ifjúsági rendezvény lesz, és itt a zárószentmisét két fiatal káplánatja, a Risz Domonkos és a Faragó András káplánatja fogják bemutatni. Úgyhogy hát mindenkit szeretettel várunk, minden korosztályt és minden generációt. Azt javasoljuk, a szervezők azt javasolják, hogy mindenki nézze meg, hogy milyen fizikai és egészségi állapotban van. A pesti oldal az általában ott nincs szintemelkedés, tehát azok könnyebb szakaszok. A két budai szakaszon ott azért a nagyobb kihívás, ott a több száz méter szintkülönbséget is kell menni. Honnan kaphatnak információt? Egyrészt elvileg minden plébánia templomba eljutattuk a szórólapokat, viszont ami teljesen biztos információ a Magyar Kurírra, hogyha fölmennek honlapján, ott van egy programnaptár, és a május 9-i dátum mellett, ha rákattintanak, ott megtalálják a szórólapot, amit le is tölthetnek. Itt megvannak a csatlakozási pontok, pontosan milyen tömegközlekedéssel érhetők el, mikor érkezik oda a csapat, bármikor bárki nyugodtan csatlakozhat hozzájuk. Ha valaki kezd, és még nincs gyakorlata a rózsafűzér imádkozásban, de úgy érzi, hogy lelkileg nagy szükség lenne egy közösséghez kapcsolódni, semmi probléma, mindenkit szeretettel fogadnak, külön ének és imafüzet készült, tehát ez is segítséget nyújt az újonnan bekapcsolódóknak, illetve most ajándékként mindenki, aki igényli, rózsafüzért kap. Tehát ez is egy nagy segítség lehet számára. Ez egy olyan támogatás jelenthet egész élete során, amit hát mindig magával tud vinni bárhova. Na most egy nagyon fontos és nagyon megható pontok a város megáldásnak a szertartása, hogy így mondjam, és mindig egy kiemelkedő ponton van. Tehát itt azért gyorsan felsorolom azt, sokan vannak, akik kimondottan erre a város megáldási helyre jönnek, vagy ezzel szeretnének részt venni.
0: Az első mondjunk helyszínt is, hogyha lehet, mert az első szakasz, hogy az körülbelül honnan, hová?
2: Az első szakasznál...
0: Ez a Besnyő-Kerepes?
2: Besnyő-Kerepes, igen. Igen, ahol két irányba mennek a zarándokok, a Szent László kilátó kápolna van, ahonnan, ahol elérik ezt a pontot, akkor az egyik csoport megy tovább Fótra, illetve Kerepesre. De előtte megtörténik a város megáldás. Akkor a kettes szakasz az északi összekötő vasúti hídon van.
0: Ez amikor mennek Csillaghegyről...
2: Mennek Csillaghegyről Fótra. Igen. Akkor a hármas szakasz, ugye ők Csillaghegyről indulnak, és...
0: Mennek Mária-Remetére.
2: Ott az Ürömhegyi lejtő végénél, az Aranyhegyi úton, ez a harmadik keletben van, ott történik általában a város megáldás. A négyes szakasz az egyik legszebb, ugye ott...
0: Farkasrétről mennek Mária-Remetére.
2: Igen. Normafánál van, és ott tényleg az egy nagyon szép és megható, sok atya is adott esetben följön erre a pontra, és részt vesz ebbe a város megáldásba. Az ötös szakasz...
0: Farkasrétről
2: Nagytéténybe. Az a Dobogó hegyen van, a Kelenvölgyi Szentháromság templom felé, ahogy halad a menet, ott azon a Dobogóhegynek azon a részén van. Aztán a hatodik szakasznál a Csepeli Dunaparton
0: ők mennek Soroksáról Nagytétényre.
2: Ők mennek Soroksáról Nagytétényre, és még ez egy elég hangulatos dolog, mert itt Csepeli részen részben komppal mennek át az egyik helyről a másikra, és ott a Dunaparton lesz a város megállás. A hetedik szakasz, az a
0: Soroksáról Perszentlőrincre.
2: Ott az M5-ös autópálya mellett, az egy a sós, úgynevezett sós bocsár, ez is egy természetvédelmi körzet, úgyhogy ez is egy nagyon hangulatos hely. A nyolcas szakasz...
0: Rákoskeresztúrról Pestszentlőrincre.
2: Igen, itt a Rákoshegyi Kisszentterész templom utáni szakaszon történik a város megáldása, és végül a kilences szakasz.
0: Ami Rákoskeresztúrról Kerepesre
2: megy. Itt is egy tájvédelmi körzetben van, a Naplás-Tavi tájvédelmi körzetben, amikor Cinkota felé megy a zarándok csapat.
3: Isten minden áldás forrása, halmozza a főváros minden lakóját, bőséges kegyelmével, és őrize meg őket a jövőben, erőben, egészségben. A hívőket tartsa meg hűségben a hitükhöz, adjon nekik reményhetetlen reményt és türelmet, hogy mindvégig megmaradjanak a szeretetben. A nem hívőket vezesse az Isten szernek felismerésére és az iránta való engedelmességre. Adjon mindenkinek békét az életben, eredményt a munkában, buzgóságot és kitartást az imában, és végül a boldog örök életet. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek az áldása szálljon erre a fővárosra, és minden benne élőre, és maradja meg az áldás rajtuk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Hála legyen, énekelték dagszék. Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádiót hallgatják, és benne felvételről azt a beszélgetést, amelyet a 2026. évi május 9-én tartandó élő rózsafüzér zarándoklatról készítettünk, és amelyben beszélgető társaim Boldvai József, Fluk Éva és Sepsei Katalin.
1: Még annyit szeretnék elmondani, hogy ezek az ének-iba segédeszközök rendelkezésre állnak, korhatár megkötés nincs, jelentkezni regisztráció nincs, anyagi költsége az szintén nincs ezeknek a zarándoklatoknak, viszont a budai oldalon, ott mivel a terepviszonyok olyanok, és ott inkább természetvédelmi helyeket érintenek, illetve ott nem annyira plébániákat, menet közbeni agapéra nem nagyon számíthatnak, de a végponton igen. A pesti oldalon viszont ott nagyon sok plébániát, kegyhelyet érintenek, és ott általában a helyi plébániai hívők nagy szeretettel fogadják a zarándokokat, sok esetben csatlakoznak is hozzájuk, tehát egy nagyon jó hangulatú dolog, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, akik mondjuk még nem Mária tisztelők, hogy érdemes ehhez a közösséghez bekapcsolódni, és rutinos a társaság, tehát a vezetők nagy gyakorlattal rendelkeznek, hogy bárkinek bármilyen egyéb problémája adódhat, azt eddig mindig megoldották.
0: Valóban, és itt van két vendégünk, két rutinos vezető, tehát akkor szólítsuk meg őket is. Éva, te korábban kezdted, aztán átadtad Katinak a stafétát. Mesélj, légy szíves, te, neked milyen emlékeid vannak az élő rózsafüzér zarándoklatról?
2: Azzal kell kezdeni, hogy ugye Budapesten 2007-ben városmisszió volt, és mondhatjuk azt, hogy ez az zarándoklat a városmissziónak a egyik gyümölcse, ami azóta is terem, hogy így mondjam, mivel akkor én szervező voltam a plébánián, ahova jártam templomba, és ez egyik ilyen városmissziós megbeszélésen felállt egy fiatalember, hogy ő nagyon szeretné Budapesten megszervezni azt a zarándoklatot, amit a bécsiek a saját városmissziójuk idején 2003-ban megszerveztek, hiszen ebben az időben minden évben már Európa más nagyvárosában volt városmisszió. A bécsieknek ez nagyon bejött egyébként, mert 1955-ben szerveztek zarándoklatot Bécs körül, ennek hatására az oroszok kimentek az országból, és ők aztán a 2003-as városmisszió kapcsán szerveztek újabb zarándoklatot. Ők egy kicsit másképp csinálják, mert ők a Bécs kerülete kicsit kisebb, mint Budapesté, és ezért ők öt szakaszban csinálják, és egy-egy szakaszt egy hétvégén csinálnak, vagy vezetni járnak végig. Viszont Budapest kerülete körülbelül 180 kilométer, ami ugye elég sok, a 9 egymás utáni hétvége az nagyon sok lenne, úgyhogy így úgy terveztük meg ezt a zarándoklatot, hogy egy hétvégén legyen, és mindenki egy-egy körülbelül 20 kilométeres szakaszt jár körbe. Egy 5 induló hely van, és 5 érkező hely, hogy a közösségi élmény meglegyen. És ez úgy lehetséges, hogy az egyik szakasz útközben ketté válik, tehát a csapat egyik fele egy végponthoz, a másik végponthoz érkezik, így 5 induló, 5 végpont van. És hát körülbelül egy ilyen másfél év volt, mire mi ezt megszerveztük, ezt a zarándoklatot, és nagyon emlékszem arra, hogy amikor a zarándoklat napja elérkezett, akkor így felébredtem reggel, és arra gondoltam, hogy Úristen, eljött ez az idő, hogy ez valóságá válik, hogy tényleg megszervezni, vagy meg lesz ez a zarándoklat, és hogy vajon hány ember jön, nagyon sokan jöttek, körülbelül egy olyan 5000-en voltak egyébként a 9 szakaszon együtt, és hát arra is emlékszem, hogy a sógornőm, mivel én nem állítsóan van a születésnapom, egészen közel volt ez az zarándoklathoz, meglepett engem egy lépésszámlálóval, úgyhogy így aztán meg is tudtam mérni. Úgy emlékszem, hogy ilyen 21 ezer pár száz lépés volt ez a mi szakaszunk, amennyit én megtettem. Ezt valahol megvan, de már most így, jó, így nem emlékszem pontosan, hogy mennyi, és hát egy nagyon nagy lelkiélmény volt, hogy ennyi ember együtt zarándokol, ez egy ilyen nagyon meghatározó élmény volt, és persze szervezőként egy kicsit más egy zarándoklat, mert ugye a technikai részletekkel is kell foglalkozni, de nagyon nagy hatással volt rám ez az első, legelső zarándoklat.
0: Igen, a szervezés az kicsit olyan, mint amikor az ember vendégeket vár, készülsz, főzöl, kitalálod, hogy terítesz, ugrasz, amikor szomjas, amikor kiömlött valami, persze nagyon örülsz, de egy csomó technikai részletre is emlékszel, vagy figyelsz, ugye, Kati?
3: Hát körülbelül így zajlik, igen. Hát én annak idején a sor végén kezdtem a barátnőmmel, tehát arra figyeltünk, hogy ne maradjon le senki, a lassan járókat, a egyébként lemaradókat is támogattuk. Aztán, amikor az Éva kisbabát várt, akkor kerültem én a csoport elejére. Óriási nagy felelősség végigvinni a zarándoklatot, úgy a fizikai része, mint a lelki része, mert mindenre oda kell figyelni. Mindent gyakorlatilag időre kell teljesíteni. Ez most nagyon durván hangzik, hogy időre teljesítünk, de az indulástól a végpontig megadott idő alatt kell elérni ahhoz, hogy a Szent Misén mindenki ott legyen, mert elég furcsán néz neki, ha ott van az ideje a Szent Misének, a zarándok meg még valahol igen-igen messze.
0: Igen, illetve közben vannak kilépési és belépési, és egyben pihenő pontok, ahol a szórólap ezt is tartalmazza, abba lehet hagyni, vagy ott lehet csatlakozni, igen. És akkor oda kell érni.
3: Oda kell érni, pontosan, hogy senki ne szenvedjen hiányt. Tehát nagyon-nagyon kell figyelni az időt, a tempót. Én úgy gondolom, a mi szakaszunk, ugye 19 kilométer, szerintem a legszebb szakasz, mert erdőn megy keresztül,
0: ez
3: majdnem végig.
0: Ez a Farkasrét Mária.
3: Farkasrét és Mária remete közötti. Nagyon kevés a betonon járás. Erdőbe hiába egyenetlen a talaj, sokkal könnyebb gyalogolni, mint a betonon. Nem terheli meg úgy az embert. De nagyon gyakran mondják, hogy gyorsan megyünk, de ennél lassabban, körülbelül 2 km/h haladunk, ennél lassabban már nem lehet menni.
0: Igen, ezért is fontos, hogy valaki úgy menjen el erre a szakaszra, és a másik budai szakaszra is, hogy ismerje a korlátait, hiszen a többiek haladását akadályozva, az semmiképpen nem jó a közösség számára.
3: Hát igen, illetve ezért van valaki a sor végén, hogyha lemarad valaki, akkor legyen ott, hogy tudjon tovább jönni.
0: Persze.
2: És nagyon fontos ehhez kapcsolódva még az is, hogy zarándoklat közben egyen, igyon.
3: Igen, mert folyadék.
2: Mert ez a másik, hogy sok ember ezen csúszik el, hogy igazából nem figyel oda az étkezésre, és akkor rosszul lesz, vagy ilyesmi. Tehát ez
3: igen, ez ugye van, aki úgy akar zarándokolni, hogy úgy szeretne zarándokolni, hogy azt ajánlja fel, hogy nem eszik. Tehát megvonja magát, hogy ez nem jó, kell legyen folyadék, gyorsan felszívódó szénhidrát, ami lehet egy alma, lehet egy banán. Banán azért jó, mert rengeteg káliumot tartalmaz, meg magnéziumot, tehát az izomzatot táplálja.
1: Szőlőcukor.
3: Szőlőcukor is jó, de együnk, ne cukrot tegyünk, hanem gyümölcsöt, mert azzal egy kicsit a bendőnket is töltjük. Tehát az étel helyett, akkor egy banán az sokkal többet ér.
1: Igen. Hát most még azt leszedném mondani, hogy mindenkit várunk, minden korosztályt az zarándoklatra, és a szervezők úgy alakították az egyes szakaszokat, hogy mindig legyen lehetőleg atya, aki azt adott szakaszt vezeti. Úgyhogy például a Mária Besnyőről a gödöllői premontrei apát, a Pius atya vezeti személyesen a csapatot, az zarándokokat, egészen a premontrei apátságig. Lehet, hogy utána is folytatja, ez még cseppfolyós állapotban van. A második szakasz, ugye, amely Csillaghelyről indul, ott Kosinski Béla plébános az, aki elindítja a zarándokokat. A hármas szakasznál a Kelemen László plébániai kormányzó, ő végig megy a szakaszán általában.
0: Mária Remetéig.
1: Mária Remetéig, ugye Csillaghegytől. A négyes szakasznál ott a Csepreki Róbert, a esztergomi szeminárium prefektusa lesz, aki indítja a menetet.
0: Az Farkasréten.
1: Farkasréten, az egy elég meredek szakasz. És utána a Normafánál Kocsis István plébános atya veszi át a vezetést, és itt lesz a városmegáldás is a Normafánál. Utána ugye ez Makkosmáriáig tart ez a következő szakasz, és utána pedig még egy érdekes dolgot szeretnék mondani, hogy a Pest-Szentlőrinci pálos romoknál
0: Buda-Szentlőrinc, bocsáss meg, Buda-Szentlőrinc a pálosok romjánál.
1: Igen, a Kemenes Gábor atya ott vár minket, és ott egy közös szentségimádással veszünk majd részt.
0: És ők is Mária remetéig.
1: Ők is Mária remetéig megy a négyes szakasz. Az ötös szakasz, amely szintén Farkasrétről indul.
0: Nagy Tétényig
1: megy. Igen, itt még pontos vezető nincs, még nem tudjuk a diákolós atya vár, mert meddig vállalja, de a végén biztos a Szőke Lajos plébános atya, az a Nagy Tétényi plébános, ő fogja majd vezetni a menetet Nagy Tétényig. Hatos szakasz, itt Fehérvári Lajos plébános atya kapcsolódik be, ugye Soroksár és Nagy Tétény irányába megy. A hetes szakasznál ott, amely a...
0: Szintén Soroksáról indulnak, és ők Pest-Szentlőrincre mennek.
1: Itt több atya is lesz, aki vállalta. Király Attila Esperes plébános vállalt egy szakaszvezetést, illetve dr. Udvardi Tamás szintén plébános atya. A nyolcas szakasznál, amely...
0: Rákoskeresztúrról indul, és Pest-Szentlőrincre megy.
1: Igen, a Szeplőtelen Szíve Fülöplébánia templom irányába. Itt a Cseh Zoltán plébános atya az, aki vállalta a vezetést. És végül a kilencedik szakasznál...
0: Ami Rákoskeresztúrról indul és Kerepesre tart.
1: Itt Gödölle Márton Esperes plébános atya vállalta be, hogy a zarándokokat vezet.

0: Hát egyrészt az a zarándoklat, hogy is, tehát hogy így mondjam, alcíme, hogy imádságos kirándulás, tehát egyrészt lehet sokat imádkozni, mert tényleg sok ima van, de mindig vannak szünetek is, és az zarándoklat különböző célokért, tehát az egyes szakaszokon különböző célokért is szoktunk imádkozni. Hát az egyik ilyen az a párkeresés a négyes szakaszon. Amikor én elkezdtem szervezni így a 20-as éveim végén ezt az ajándoklatot, hát nekem nem volt párom, és hát így vezettem amúgy egy olyan imacsoportot így a mi plébániánkon. Egyébként akkoriban több ilyen imacsoport is volt, ahol imádkoztunk a pár találásért, tehát nem keresésem, a találásért, és a eljövendő párunkért, és a mi csoportunkban mi azon túl, hogy imádkoztunk meg mindenféle ilyen önismerettel is foglalkoztunk, írtunk egy közös imát azért, hogy hát megtaláljuk a párunkat, és ezt a mi kis imánkat egy kicsit átírva, egyetemesebbé téve betettem, mivel én szerkesztettem akkoriban ezt az ima füzetet, beletettem ebbe a füzetbe, imafüzetbe, úgyhogy ezt mai napig el szoktuk imádkozni az Anna réten, ott most már az új kápolnánál, amíg nem volt az új kápolna, addig a kis Anna, a Szent Anna kápolnánál, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy nagyon reklámozzam, hogy lehet minden korosztálynak jönni, a négyes szakasznak a célja pont ez a párkeresés, családos zarándoklat, igen, meg ez a korosztály, pont ezért, és ez a terepít nagyon alkalmas arra, hogy babakocsival vagy hordozóval is bejárható nagyon könnyen, és hát ismerkedni is lehet, tehát párkeresők is tudnak egymásra ismerkedni, hiszen, mint mondtam, imádságos kirándulás ez, mert például ez a nomrafai szakaszon, ott megérkezünk Makosmárjára, ott ebédelünk, van egy óra szünet, ott lehet egymással beszélgetni kötetlenül, tehát ez nagyon alkalmas rá. Én is a saját gyerekeimet el szoktam vinni, elmegyünk velük. Egész kicsiként is vittem, tehát volt a fiam 4 hónapos volt, amikor először volt élő rózsafüzér rándoklaton, hordozókendőben, úgyhogy ez is, és a hordozókendő nagyon praktikus, mert én akkor a páros korostól romokig el is jutottam vele, és akkor ott ugye már nem feltétlenül babakocsi, hanem akkor romokon már így tudtam menni.
1: A Normafánál ott nagyon jól kiépített, rendbe hozták az utakat, az erdei utakat.
2: Azt nagyon.
1: Tehát ott mindenki babakocsival is nyugodtan a Normafától, addig a 21-es busszal föl tud jönni, és akkor le tud jutni utána Makosmájára, itt hát van egy egyenes út, az is most nagyon szépen megcsinálták egészen Budakesziig.
2: És Makosmárjáról is akkor igen, a Budakesziig, és onnan lent busszal menni, tovább menni, vissza tehát a városba, tehát ideális muszáj. Valóban.
1: Igen, tehát minden korosztály minden időben bekapcsolódhat, és hát tényleg, amikor az éváig megszervezték, akkor a 21. század embernének a életritmusához alkalmazkodtak, mert egyrészt, aki szeretne, az reggel kapcsolódik be, főleg gondolom a diákok, vagy akik érettségiznek, vagy az atya például megcsinálta, hogy akik bérmálkoznak, azokat hozták el az egész csapatot, hogy lássanak.
2: Vagy a kisgyerekesek, mert a kicsi gyerekekről sokszor 6-kor már kukorékolnak, tehát örülsz, hogy valahová ki tudsz velük szabadulni.
1: És hát vannak, akik délután a háziasszonyi teendők után kapcsolódnak be.
2: És ehhez is nagyon jól van kitalálva a szervezés, mert a szórólap tartalmazza, hogy hol vannak megállóhelyek, már pihenőhelyek, mikor, hova érkezik a zarándokmenet, és ezeket a pontokat meg lehet a szórólapon található tömegközlekedési eszközökkel közelíteni. Tehát csatlakozni is lehet, és abba is lehet hagyni, hogyha valaki elfoglaltsága, vagy úgy érzi, hogy szeretné abba hagyni.
3: És visszacsatlakozni is lehet.
2: És tehát visszacsatlakozni is lehet, tényleg, megfőzöd a levest, és visszacsatlakozol.
3: Igen, kicsit később.
2: Vagy ellátod a családot, és visszacsatlakozol.

0: esélyre sokan vannak, akik nem bírják adott esetben.
1: Az is igaz.
0: Az este egy időben kezdődik 7 órakor az 5 helyen a zárószentmise, hogy abba is becsatlakozhatnak.
1: Igen. És az nagyszerű érzés egy zárószentmisén például azt megtapasztalni, hogy két irányból jön a zarándok menet, akik szintén nagyon örülnek egymásnak, hogyha egyszerre érkeznek, ugye énekkel vonulnak be, szól a harang, ugye Kati, ezt te is tudod majd mondani, tudom, van élményed, és akkor az megint csak egy ilyen közösségi boldog érzés.
0: Igen. Úgyhogy általában a plébános atyák szokták fogadni a zarándokokat, és ami most érdekes, hogy én mondtam, hogy Pest-Szentlőrinci Mária Szeplőtere szíve főplébánián lesz, ott két káplán, a Rizdobonkos és a Faragó András káplánatják fogadják, ott valami ifjúsági nap lesz, tehát itt az lesz az érdekessége, hogy a fiatalok részére is, illetve a zarándokok, akik odaérnek, azok részére is egy közös szentmise lesz.
1: Igen, nagypapánk, nagymamánk és unokák.
0: És hát az a nagyon fontosnak tartanánk, hogy több generáció jöjjön el. Adott esetben mi is az szakaszokon tapasztaljuk azt, hogy nagyszülők, szülők, gyerekek jönnek, hiszen a gyerekeknek muszáj példát mutatni. Tehát,
1: és bele kell nőniük.
0: És bele kell ebbe. Tehát aki valaki soha nem találkozott egy ilyennel, az nyilvánvalóan nem fogja kezdeni a rózsafűzért imádkozni.
1: Igen.
2: És sokszor váltásban szülő hozza a gyerekeket, aztán váltanak, ő hazamegy, jön a nagyszülő, és így mennek tovább.
1: De jó.
2: Nagyon-nagyon-nagyon élménydús.
0: És hát nincs olyan polgár, azt hiszem, Budapesten vagy Budapest körül élőknek, akinek a családjába vagy saját magának nem lenne olyan lelki, szellemi vagy testi problémája, hát amire imádkozni szeretne, és egészen más a közösségben megélt ima.
1: Igen.
0: Tehát, hogy a Szent II. János is Pál mondta, hogy a együtt imádkozó család együtt marad, és hát ugye erre nagyon sok tapasztalatunk van, hogy ez valóban igaz. És a másik dolog pedig az, hogy egy kicsit a Jézus történetét át tudják elmérkedni. Tehát ez a
1: rózsafűzéren
0: keresztül révén. És a még egy nagy előny, hogy ezt bárhol lehet imádkozni. Tehát, hogyha esetleg valakinek nincs rózsafűzére, de van 10 ujja, akkor azon is megtehetik. Hát hiszen a börtönviselt papoktól is tudjuk, hogy ő náluk egyik legfontosabb ima életük volt a rózsafűzér.
1: Igen,
0: amikor
1: igen.
0: A börtönben nem volt más mondjuk arra, hanem hogy úgyhogy az a helyzet, hogyha valaki szeretne segíteni a gyerekének, hogy valóban az életbe egy igazi mankót adjon, az hitre neveli és imádságra neveli.
1: Igen.
0: Még csak annyit szerettem volna mondani, hogyha krízis helyzetek jönnek, akkor a krízis helyzetekbe az illető mindig ahhoz nyúl, amit mintát, amilyen példát lát. Tehát az alkoholt, vagy a kábítószert, akkor ahhoz fog nyúlni. De viszont, hogyha látja, hogy ilyenkor a család összezár, vagy a rokonság összezár, akkor a közös imából, vagy az ima segítségével adott esetben a szituációt elfogadhatják. Tehát
1: igen.
0: Az is egy ima meghallgatás, akkor nem lázadok a sorsok ellen, mert a boldogsághoz az kell, hogy az embernek a lelki egyensúlya meglegyen. Tehát a legtöbb probléma az, hogyha ez megbomlik, hogyha valaki olyan dologra vagy olyan hobbira teszi az életét, ugye, amiből ebből aztán vagy nem tud szabadulni, vagy pedig nincsen kiút, vagy egy rossz házasság, akkor ugye ezek mind olyan pontok, amiből egy megfelelő ima élettel vagy tartással azért talpra lehet állni.
1: Igen, a zarándoklat ebbe a sorba illeszkedik, hiszen ez nem kifejezetten az ima élet, de hát egy vallásos cselekmény, és az imák és a templomba járás mellett megismertethető az emberekkel, mert valóban nagyon fontos része a vallásos életünknek, illetve, ha jól tudom, itt is lehet imaszándékokat kérni, milyen formában, nem tudom, Kati.
2: Szoktam vinni papírokat, ceruzát, ilyen kis kártyákat, és arra lehet írni imaszándékot, és a Mária remetén egy kis kosárba beletesszük, és az oltárra ki van téve.
1: És tehát, tulajdonképpen és mindenki imádkozik, mindenki, aki
2: így van.
1: Zarándokol, meg aki a Szent Misében részt vesz azokért a szándékokért.
2: Nagyon-nagyon sok ima szándék van minden évben.
0: Ami az oltára kerül.
1: Igen.
0: És az, igen. Ez egy külön. A másik pedig egy érdekes dolog, soha nem felejtem el, hogy a 90-es évek előtt, ugye, akkor is voltak azért zarándoklatok, de mondták, hogy hát most majd, ha jön a váltás, ugye, akkor hát mindenki kocsihúszú jut, ehhez jut, és akkor ezek a gyalogos zarándoklatok, ezek a varázsukat el fogják veszíteni. És hát mi meg ezt nem ezt tapasztaljuk, akár a csíksomlyói zarándoklatra, vagy most már nem csak Budapest körül, hanem más városok körül is rendeznek gyalogos zarándoklatokat, és az emberek ugye rájönnek arra, hogy valóban itt nem a kényelmi szempontok az elsők, hanem az az áldozat, mert az, hogy valaki gyalogol, ugye nem egy kocsiban utazik, ugye az is egy bizonyos fokú áldozatot jelent, meg ahogy te mondtad, hogy a mértéktartó az evésben, ivásban egy ilyen alkalomattán, tehát ezek mindig hozzájárulnak ahhoz, hogy az ő a lelki egyensúlyát megteremtse.
1: Igen,
0: tehát...
1: és amiért megy, amit felajánl, amiért felajánlja ezt, az egy nemes vallásos cselekedet. És az ima meghallgatások a te életedbe is, Éva, például egészen konkrétan jelentkezettek.
3: Így van.
1: Jelentkezett egyszer legalábbis konkrétan. Igen. Nagyon.
3: Igen, tehát ez az arándoklat szerintem abban is nagyon segít, hogyha az ember igazán mélyen szeretné, akkor az imái azért meghallgattatnak. Erre több példát is tudnék mondani, de elsőként akkor elmondom az én saját példámat, hogy amint már mondtam ezt az arándoklatot, úgy kezdtem el szervezni, hogy nem volt párom. Nagyon sokáig nem volt párom, és a 9. élő rózsafüzér zarándoklaton mindenkinek, aki így saját bevallás alapján végig járta a 9 szakaszt, vagy úgy, hogy mindig más szakaszra ment el, vagy úgy, hogy ugyanazon a szakaszon a 9, ugyanazt a szakaszt 9-szer körbe, vagy végig járta, kapott egy emléklapot, és ennek kapcsán így az jutott, az volt bennem, hogy én mind a 9 zarándoklatomat arra a szándékra ajánlottam fel, hogy megtaláljam életem párját, és hogy itt van ez a 9. zarándoklat, és még mindig ugyanazért imádkozom, és még mindig nem találtam meg a páromat. És hát ezt a zarándoklat elején így megfogalmaztam magamnak, hogy hát ezt is akkor nem haladtunk tovább, még mindig ugyanazért a célért ajánlom fel, és... egyszer, vagy ahogy így mentünk, egy ilyen, emlékszem, egy ilyen mezősebb, tehát ilyen bokrosabb részen voltunk, és egy ilyen hangot hallottam, hogy jövőre már nem te vezeted az arándoklatot. És én mondom, hogy de hát miért nem? És erre az a válasz jött, mert terhes leszel. Hát mondom, ez biztos, hogy nem, tehát ez 100%, hogy nem lesz így, hiszen nincs senkim, tehát innentől kezdve, hát technikailag beleférne persze, de mivel nincs senkim, így most hogy? És akkor én ezt úgy el is felejtettem, ezt a gondolatot, majd ugye ez májusban volt, hát júliusban megismerkedtem a későbbi férjemmel, és hát viszonylag gyorsan alakult a mi kapcsolatunk, úgyhogy egy héttel a következő évi rózsafüzér zarándoklat előtt kiderült, hogy kisbabát várok, és hát nagyon rosszul voltam, tehát ha a buszra mondjuk reggel, amikor mentem dolgozni, felszálltam, és abban a pillanatban nem tudtam leülni, én úgy éreztem, hogy én összeesek, meghalok, tehát hogy én nem bírok állni, de menni se bírtam, tehát mondom, itt aztán most egy hét alatt kell szerezni valakit, aki végigmegy ezen a 19 kilométeren, én képtelen vagyok rá. És akkor hát a mi plébán ilyenkor volt Kelemen László atya és káplán, és megkértem őt, hogy hát mondom, igaz, még nagyon az elején vagyok, de mivel kisbabát várok, hát most én úgy érzem, hogy akkor megtennie helyettem, hogy vezeti az egyes pontok között az egész zarándoklatot, mondta, hogy persze, meg Jóskával beszéltem meg, illetve hát Katit ekkor kértük fel, hogy kicsit jobban, tevékenyebben vegyen részt az endokraton. Én oda mentem minden pontra, ahol mondani kellett valamit, imádkozni, de ez is egy nagy fizikai erőfeszítés volt a részemről. Tehát igazából senki nem vette észre, aki nem tudta, hogy én már babát várok. De végigmentem, és hát akkor, mikor kiderült ez, hogy ez a helyzet, akkor jutott eszembe, hogy aha, tényleg ezt nekem mondták egy évvel ezelőtt, úgyhogy így, és hát ugye a következő zarándoklatra, hát ugye egy 4 hónapos gyerek mellől már, ugye januárban megszületett a fiam, és hát már annyira nem voltam toppon, tehát hogy tudtam, hogy egy 19 km ismét nem tudom végigvezetni, úgyhogy akkor már átadtam Katinak így a stafétát ezzel kapcsolatosan. És egyébként azóta is mindig viszem a gyerekeimet, de persze nyilván nem tudunk egy teljes zarándoklatot végigmenni. Én, hát most 9 és 6 évesek a gyermekeim, azóta is született ő kisfiú, és a nagyobbi kisfiú, a kislány a kisebbik. És hát egyébként még azt is tudom elmondani, mindenkit bátorítok, aki kisbabát vár, hogy meghallgatják az imákat odafent, aki szeretne, és még az én esetemmel kapcsolatosan szerintem még azt is fontos elmondani, hogy 39 éves voltam a 9. zarándoklaton, és hát 40 évesen, tehát nem 20 évesen, stb., teljesen természetes úton fogano kisbabával áldott meg a Jóisten, tehát hogy igazából vannak csodák.

0: Isten tenyerén hallottuk Dax szerzeményét. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádiót hallgatják, és benne azt a műsort, amelyet felvételről készítettünk Önöknek, és amelyben a 2026. évi élő rózsafüzér zarándoklatról beszélgetünk előzetesen. A zarándoklat május 9-én lesz, és ehhez próbálunk Önöknek kedvet csinálni.
1: És az imákat meghallgatják, igen, nem biztos, hogy pont akkor, amikor, hanem amikor a Jóisten úgy látja, hogy alkalmas vagy, vagy épp olyan, vagy a legjobbat adva.
2: Igen.
3: Most még azt szeretném mondani, hogy érdekes, most már 20 éve folyik ez az zarándoklat szervezése, és érdekes, hogy most már több szakaszon volt személyváltozás, és mindig aggódtunk, hogy hogyan lesz, és mindig jöttek újabb és újabb emberek, fiatalabbak, és most abban reménykedünk, és arra kérjük az érdeklődőket, hogy merjenek belevágni, hiszen itt egy kitaposott út van már, tehát nem kell tartani attól nekik, hogy esetleg magukra maradnak, és akkor probléma adódhat az adott szakaszon, illetve még nagyon fontos, hogy számolunk azzal, hogy nekik az informatikai ismertük már mélyebb, és ebbe a digitális térben nagyon fontos lenne az ő segítségük.
1: Igen, egy jó honlapot működtetni, mert ugye problémák mindig adódnak, egy honlapot ápolni kell, gazdagítani kell, az egy nagyon kreatív dolog, és a idősebb korosztály nem olyan ügyes benne, mint a fiatalabbak. Aki vezetésre termet, annak ez egy nagyszerű terep, hogy ezt elkezdje és csinálja.
3: Igen.
1: És valójában én szerintem az idősebbek nem nehezen kezelhetők, vagy nem fognak egy fiatalt megszólni. Tehát akinek van vezetői talentuma, vagy tudja magáról, hogy az van, és abban szeretne mélyülni, ez egy nagyszerű terep arra, hogy jelentkezzen a szervezői Igen. csapatba.
3: A másik dolog, amit még szeretnék mondani, hogy a élő rózsafüzér zarándoklatnak van egy missziós jellege is, hiszen ez a zarándoklat a szabadtéren zajlik, és a elkötelezett imával maga a zarándoklat menet, meg az énekével vonzó lehet olyan emberek számára is, akikben van érdeklődés, és akik nyitottak.
2: Én még az önkéntesség kapcsán elmondanám azt, hogy nagyon várunk olyan fiatalokat, akik esetleg a TikTok és az Insta és az egyéb közösségi platformok felé való nyitásba tudnának nekünk segíteni, mert ezeken jelenleg még nincsen fenn az élő rózsafüzér zarándoklatnak a híre sem, nemhogy ott fiókunk lenne, úgyhogy nagyon
3: Facebookon
2: vágyunk.
3: Facebookon van egyedül rajta, úgy tudom. Facebookon van rajta.
2: Igen, de és lehet jelentkezni a szakaszvezetőknél, illetve a szórólapokon megadott elérhetőségeken.
1: Igen, vagy akár a plébániákon lehet érdeklődni, vagy bizonyára van olyan család, ahol a nagymamák, nagypapák járják ezt a zarándoklatot, tehát az unokák, azok faggathatják a nagyszülőket.
4: El lehet jönni a nagyszülővel.
1: És el lehet jönni a nagyszülővel.
4: És akkor megvan az élmény, és onnant már megy minden.
1: Igen.
3: Igen, és még a mottót, azt kiemelném, az idei mottót, az mindig van egy kis aktualitása, és ugye az idei motto az, hogy anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni. És most erre van a legnagyobb szükség. Hát látjuk, hogy a Leó pápa is mindig imára szólítja fel az embereket.
1: Igen.
3: És ezt fizikai elővel, vagy technikai szervezéssel ezt nem lehet megoldani, mert az embereknek először a szívükbe kell megbékélni. Ami aztán, csak a magyarokat vesszük a tatárdólás után volt egy Szent Margitunk, akinek a élet áldozata révén az ország újra tudott épülni.
1: Vagy az Éva által említett bécsi élő rózsafűzér, ami 1955-ben többek Igen. között elérte, hát, hogy az oroszok elhagyják, vagy a déli harangszó, ami ugye persze kicsit már megkésve, de a nándorfehérvári győzelmet nagyon
3: az
1: osztrákoknál elősegítette.
3: El kell mondani még, hogy 1950-ben hirdették meg, hogy a családok, 1 millió család mondja a rózsafüzért, és körülbelül ennek következményként 3 millió ember mondta 55-ig a
1: Igen,
3: Rózsafüzét.
1: Nyilván, hogy nem csak az az egy zarándoklat, mert az tartott, is egy ilyen
3: és
1: kitartó.
3: Ezt Mária Celben hallottam ezt a dolgot én különben, amikor ott meg a Mindszenty Bíboros sírjánál voltam kint. Ott az akkori magyar gyóntató mesélte, és mondta, hogy akkor még a osztrák kormány elkötelezett hívő volt. Tehát rendszeresen jártak föl Mária Celbe imádkozni, és a külügyminiszter, akkor Molotov volt a párt főtitkár Moszkvában, és akkor megint utazott ki hozzá. És előtte két héttel fölment, megint Mária Celbe imádkozni, és nagyon szomorú volt. És hát ott az atyák kérdezték, hogy hát mi a helyzet. Hát mondta, hogy telefonon kirendeltek, megint megyek, de azt mondja, semmi esélye nincs. És akkor azt mondja, hogy ott ő lepődött meg a legjobban, hogy a Molotovik mégis az oroszok hajlandók voltak, akkor Szovjetunió volt ugye, aláírni a függetlenséget.
1: Van-e még valami, Éva, azt hiszem, hogy te jegyzetelgettél még?
2: Igen, én amit még felírtam, hogy két téma, az egyik az, hogy a mi szakaszunkon, de gondolom más szakaszon is van ilyen, hogy gyónási lehetőség. Tehát velünk mindig szokott jönni olyan atya, aki útközben gyóntat, tehát mindenkit bátorítok arra, aki mondjuk a gyónását még nem végezte el, vagy tetszik neki az, hogy egy erdőben tud gyónni, az sok szeretettel várjuk, és lehet gyónni. Én egyébként személyesen én szoktam kihasználni ezt a lehetőséget, tehát ez nagyon jó dolog szerintem, és az atyáknak is több idejük van ilyenkor gyontani.
1: Persze, nem kerget a tatár, megy a menet szépen, igen. Lassan idő van bőven.
2: Igen,
4: és
2: igen.
4: Nem kell félni, hogy bárki gyóni. Hallja, mert ők lemaradnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt tudja, hogy lemaradnak.
2: Igen. Ez az egyik témakör. Ugye ehhez kapcsolódik aztán az imagyűjtést, meg az ima meghallgatás, tehát lehet kezdeni, aki nagyon régen nem volt gyóni, az is nyugodtan elmehet itt.
1: És sokszor nem is egy gyónás, vagy nem csak egy gyónás, hanem egy nagy beszélgetés.
2: Igen.
1: Vagy egy beszélgetéssel indul, és utána lesz gyónás, vagy egy gyónással indul, és egy beszélgetés lesz az atyával. Ezek is nagyon-nagyon jó dolgok.
2: Igen, és a másik pedig a gyerekek témaköre, mint ahogy már mondtam, hogy igazából én hordozóval vittem a kisfiamat, aztán mikor a kislányom volt kicsi, akkor őt. Tehát igazából fontos szerintem, meg amit a Jóska is mondott, hogy a gyerekek belenőjenek ebbe a szellemiségbe, és például a négyes szakaszon, ott Makkosmárján, amikor megállunk, ott egyrészt ugye van a templom előtt egy nagy tér, másrészt a templom mellett és mögött szintén van egy nagy kert, ahova ilyenkor be tudunk menni, és a gyerekek mindig olyan jót fogocskáznak, meg játszanak, és úgy igazán ismerkednek egymással ők is. Tehát mindenkinek, a párkeresők is tudnak ismerkedni. Ebéd közben az idősebbek is találnak maguknak beszélgető partnert, igen, a házaspárok is, pláne egy kisgyerekes család, akik amúgy nem tudnak beszélgetni, gyerekek elmennek játszani, ők meg végre tudnak beszélgetni egymással.
4: És ott a templomkertben az NDA-knek vannak állataik, azt is mindig meg lehet nézni. Van Nyuszi, Pipi, tehát oda engedik a gyerekeket, nyugodtan megnézhetik, és itt most kis kertet gondoznak, templomkertet.
2: Mm-hmm. Igen, emlékszem, tavaly is nagy sláger volt
4: igen,
2: ez
4: igen,
2: a
4: Nyuszik
2: voltak. A Nyuszikot nézni.
1: Városi gyereknek, hát...
4: És minden gyerek, hát ott volt, de csak a Nyuszikat akarta nézni.
1: Nagyon szépen köszönöm a vendégeimnek, Boldvai Józsefnek, Fluk Évának és Sepsei Katalinnak, hogy eljöttek és elmondták emlékeiket, illetve a tényeket.
3: Mi is köszönjük a meghívást, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Kocsis Fülöp érsek metropolita tartotta az áprilisi almádi dialógus lelki gyakorlatot. A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. Ternyák Csapa egri érsek köszöntő levelet intézett a ballagókhoz. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istenkép volt Kocsis Fülöp atya fő témája az április 24-e és 26-a között megrendezett almádialógus lelki gyakorlaton. Az első előadásban elhangzott, hogy egyrészt az ember hordozza Isten képmását, másrészt az emberben van egy kép Istenről, amelyet magának alakít ki. Fülöp atya hangsúlyozta, hogy csak Istennel harmóniában láthatunk tisztán. A második tanítás szerint felelősségünk van abban, hogy reális Isten képet alakítsuk ki Istenről és önmagunkról. Ehhez fontos szeretni magunkat és értékes dolgokkal megtölteni az időnket. A harmadik előadásban a helyes bűnbánatról és az eukarisztia gyógyító erejéről volt szó. A következő almadialógus lelki gyakorlatot május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mária, domonkos nővér fogja tartani. A téma a női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei lesznek. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Blaise Kupich bíboros, chicagói érsek április 29-én átvette a Katolikus Teológiai Egyesület szerzetes képző intézmény díját, amelynek elnevezése a Boldogok a Békesség szerzők. Tájékoztatott a Vatikán News. A bíboros a díjat megköszönve beszédében a békességszerzők feladatáról kijelentette, egységben 14. Leó pápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békességszerzők kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A 8 boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándokai az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. Azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra, a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.
3: Nőiességünk kincsei és keresztjei. Rabóczky József Sándor beszélgetését hallják Pigler Mónika Mira nővérrel a Mária Rádió májusi témájáról.
4: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Rabóczky József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy Pigler Mónika Mira nővérrel beszélgethetek itt a stúdióban e havi témánkról, nőiességünk kincsei és keresztjei.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, ámen. Nagyon tartalmas, nagyon szép téma, és azt hiszem, hogy nagyon sokrétű is. hogy legyen mindig egy kiindulási pont, mert mindig a beszélgetések során fontos az, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, hiszen a mai világban azt tapasztaljuk, hogy állandóan elbeszélünk egymás mellett. Már nem is azt szoktuk mondani, hogy két malomba őrölünk, hanem hogy két malomba harangozunk, tehát, hogy másról beszélünk, nem is ugyanaz, de azért együtt beszélünk. Próbáljuk meg megközelíteni azt, mire a nővér segítsen ebbe, hogy mitől nő egy nő? Tehát mitől lesz egy nő? Nem külsőleg gondolom, tehát nem így kinézetileg, hanem, és nem is csak lelkiekben, nem is csak úgy, hogy lélekben mitől nő egy, hanem úgy együtt, egy nő. Hogyha azt mondjuk, hogy nő, úgy, most ez egy csúnya szó, hogy komplexen, hogy mitől nő egy nő.
5: Talán úgy fogalmazhatnék, hogy ha elfogadja Isten kezéből önmagát, hogy ő kicsoda, és tud ennek örülni. És ehhez akkor fontos tudni, hogy az Isten minek teremtette a nőt, mire teremtette. Ott van a gyökere az identitásunknak. Tehát nem a világ meg a férfi adja meg, bocsánat, az identitásunkat, hanem az Isten. És az Isten a teremtéskor, ugye Ádám oldalából, klasszikus és már sokszor ismételt történet, a férfi testéből teremti meg a nőt, és a küldetése is a nőnek az ember. Van egy ilyen gondolat, egy ilyen lelkiírónál olvastam, hogy amiből származunk, az is a küldetésünk. Tehát a férfit a föld porából teremtette az Isten, és a kozmoszt bízza rá, és együtt dolgoznak az Istennel a világban az igazságosságért, a rendért, hogy az Istennek a törvénye érvényesüljön. És a nő a férfiből, az emberből van kigyúrva, és neki meg az ember a feladata, az Isten rábízza az embert sokféle módon, nem csak úgy, hogy benne a testébe ad életet az embernek, hanem hát a férje és mindenki, aki körülötte él, a nő számára egy feladat. Érezzük belülről mi nők, hogy könnyen rá tudunk hangolódni az emberekre, magunk körül és a problémáikra, a nehézségeikre.
4: A legkisebb mértékben is lebecsülném Isten bármilyen teremtésének bármilyen alkotó elemét, részét, tehát a földet se becsülöm le, de azt hiszem, és abból teremtette a férfit, ahogy mondtam, Irene nővér, de azt hiszem, hogy akkor lehet mondani azt, hogy a nőt már egy minőségibb jobb anyagból teremtette, vagy
5: nem szabad, nem szabad ilyen... őket összehasonlítani, mert abban a percben elindul a rivalizálás, és pont ez a bűnbeesés következménye. Tehát a férfinek pont életbevágóan szüksége volt arra az Évára, mert hiányzott az oldalából az a csont, meg az a hús. Tehát az Ádámnak szüksége volt erre a másra, a nőre, és a nőnek meg ugye az Isten vitte oda, az Isten vezette oda kézen fogva az Ádámhoz, hogy akkor te az övé leszel. És az a különbözőségek, akkor ha erről akarunk esetleg beszélni, mert ez is egy óriási téma, ezek pont a kiegészítést szolgálják, hogy sok minden nincs meg a férfiban, ami a nőben megvan, és fordítva, a nőben csomó minden hiányzik, ami a férfiben megvan. És ők így együtt az Isten arca. Hiszen úgy van a teremtéskönyvének a szövege, hogy saját képére teremtette őket, férfinak és nőnek teremtette őket. Tehát, hogy együtt a közösségük adja ki az Isten arcot, a szeretet kapcsolatuk.
4: Azt szoktam mondani, és akkor lehet, hogy ezt nem teljességgel értelmezem, és rosszul értelmezem, de én azt szoktam mondani ilyen vulgáris beszélgetésekben, de ezt gondolom minden értelemben, hogy a férfi nő nélkül életképtelen. Ezt én vallom. Tehát azt nem tudom otthon eldönteni, hogy melyik inget vegyem, mert hogyha megyünk valahova, tehát hogyha nincs az asszony, akkor melyiket is fölveszek egy inget, és akkor, mert nem együtt megyünk, hanem más hely, az, hogy mondjuk munkából jön, találkozunk, valahol megyünk, ugye, pont ezt az inget vette, tehát nem jó, nem. Tehát és nem azért, mert a feleségem kötözködő lenne, hanem valahogy nincs ez. Tehát ráhagyatkozik a férfi, ugye pláne egy házas férfi, ez úgy ráhagyatkozik a nőre. És én tényleg úgy érzem, hogy úgy nő nélkül mi férfiak, és szerintem a nő az megélne egyedül is, mert sokkal erősebb tartva, bár erről majd beszélünk esetleg később, de mennyire van szüksége egy nőnek egy férfi, viszont mennyire van egy nőnek szüksége a férfire?
5: Hát szerintem elementálisan, hiszen a férfi ért él. Tehát az emberért él. Most ez lehet, hogy félre lehetem nagyon érteni, amiket mondok, de én a bűnbeesés előtti eredeti állapotról beszélek mindig, amikor így a férfinő kapcsolatról beszélek, hogy beszélhetünk később a bűnbeesés utáni eltorzult kapcsolatról is, amiről sokkal több tapasztalatunk van sajnos, de hogy meg akire hivatkozom, én a Szent II. János Pál pápának a testeológiájából írtam a szakdolgozatomat, még a teológián, és ő elemzi ilyen gyönyörűen azt, hogy a férfinő hogyan viszonyul egymáshoz, és a nő, mivel segítőtárs, minden vágya a nőnek arra, hogy ő is kiegészüljön, és hogy életet adjon gyermeknek, adjon életet, de nem a gyermek miatt van szüksége a férfinak, hanem a szeretet közösségük miatt, mert ők így együtt tudnak teljes önátadásban, hogy mondjam, szeretetté válni, mert az embernek ez a boldogság non plus ultra, hogyha szeretve vagyok, és szeretet adok, akár férfi, akár nő, és ebben a kapcsolatban, hogy mondjam, eléggé magas fokon meg lehet élni azt, hogy a közösségüket, a szeretet közösségüket, az egységüket a szeretetben. Ugye ez egy kiemelt kapcsolat az emberi kapcsolataink között. Anya-gyermek kapcsolat is egy ilyen magas fokú, de ez a fajta teljes önátadásra való lehetőség, ez a házasságban van meg férfi és nő között. Egyet értünk?
4: Igen, persze. Jaj, nem tudom, hogy miért nézett rá, mert teljes mértékig egyet értünk. De hát úgy is mondhatnám egy kicsit filozófikus felhanggal, hogy ember az csak férfinő egységeként értelmezhető, önállóan olyan, hogy ez vagy az nehezen. Igen. Nem jó mondom?
5: Nagyon jó mondja, és ugye erről beszéltünk eddig, de mindig van egy plusz az Isten tervébe. Tehát amikor ugye, mert akkor mi van a szegény szerzetesekkel, meg a papokkal, hogy jaj, azok egyedül férfi, meg egyedül nő. Tehát a Jézus Krisztus óta, amióta ő emberré vált, és meghívott tanítványokat, ő bizonyos értelemben, ő lesz a társa annak a cölibátusban, vagy tisztaságban élő egy darab nőnek, vagy egy darab férfinak, és akkor ők sem úgy élik az életüket, hogy akkor magányban vannak, és egyedül kell megélni a férfinő identitásukat, hanem a Jézussal való kapcsolatban, aki ember volt, egy nőnek mondjuk könnyebb, egy szerzetes nővérnek a nőiségét.
4: Ember is volt,
5: és hogy igen, megélni a Jézussal, mint vőlegénnyel. Tehát a női szerzetesség az ilyen szempontból antropológiailag jobban kifejezi ezt a fajta kapcsolatot az Isten és az egyház között, Krisztus és egyház között, vőlegény és mennyasszony között, és nekem meggyőződésem, hogy ezért van több női szerzetes, mint férfi, egyrészt. De a másik pedig, hogy akiket meghív követésre, férfiakat az Jézus, azoknak is egy nagyon mély szeretett kapcsolat áll rendelkezésükre az atyával és a Krisztusra, és a szűzanyával tudnak igazából eljegyződni, és ennek a gyakorlata pedig az egyház felé való hűségük, hogy mint halálig védelmezik, és segítik a rájuk bízott embereket. Valahogy így tudom összekötni, ha most arról beszélünk, hogy egyedül valaki ki tud-e bontakozni. És még eszembe jutott, nem haragszik, hogy még folytatom, hogy van olyan is, aki mondjuk egyik hivatásba se jut el, mert hát itt a bűnnek nagyon nagy lehetősége van, terepe, és sokan ugye nem találják meg a párjukat, vagy sérülések következtébe. De ott is hát nem kell papnak, szerzetesnek lenni annak, aki az elsődleges hivatását, az üdvösségre való meghívásunkat már itt a földön megéli a Jézussal, a megváltóval. Tehát az, hogy a Jézus legyen az életem társa, az minden embernek fel van kínálva, és a természetes, sőt, Isten által szentségé emelt kapcsolat a házasságban pedig élő képmásai lesznek itt a földön a Szent Háromságnak. Ez így válaszoltam én valamire?
4: Igen, ne legyen ennyire bizonytalan, amiket
5: elvisznek a gondolatok.
4: Olyan jókat mond, hogy úgy elgondolkodok rajta, tehát de ez nem azt jelenti, hogy bármi hiányérzetem lenne, viszont itt előbb mondta az, hogy nem szabad úgy megközelítem, mert az rivalizálásba visz, és az ugye már a bűnfelé menő útra való rátérés jelenthet. Én most ennek ellenére nem rivalizálásként, de korunknak egy, ahol tényleg tombol a bűn, a sátán szerintem élvezi ezt a kort, tehát sajnos ez nagyon szomorú, de én úgy érzem, hogy tényleg nagyon harcolni kell a sátánnal, mert ez szinte neki egyik kedvenc történelmi korszaka lehet, ami most van a világban, és látjuk, és még mindig jönnek olyan új fenyegetések, meg rossz dolgok, amire normális észre nem is gondolunk, hogy ilyen bekövetkezett és lehet. És hát most a mai korban ugye kívülállók, tehát például nem hívők, de hívők között is találkoztam ilyennel, férfivel is, nővel is, aki azt mondta, hogy egyházunk sovinista. Tehát azért, hiszen csak férfiak lehetnek papok, ugye vannak más egyházak, ugye a református egyházaknál, ugye, ami nem akarok egyházak közötti hitvitát nyitni, de nekem egy picit, mint katolikusnak furcsa, de hát ez engedhessék meg, hogy katolikusként én ezt egy kicsit furcsának éljem meg a női, hát nem is papok tulajdonképpen, ja, hanem tiszteletesek, tehát, hogy csak férfiak lehetnek papok, püspökök, övék a vezető szerep az egyházban. Ugyanakkor, ha úgy nézem, az egyetlen ember a Földön, ugye most, aki csak ember volt, aki csak ember, ugye Jézus ember is volt, de Isten is volt, de aki ez a csakot idézőjelbe, ezt úgy értem, hogy ugye Isten nem volt, nem volt Isten lényel, nem jelentkezett, tehát csak ember volt, az egyetlen ember a Földön, az egy nő volt.
5: Így van, Szűz Mária. Szűzanya. Így van.
4: Szűzanyánk, Szűz Mária. Egyetlen ember, és nem tartom valószínűleg, hogy a közeljövőbe még egy lenne, hogy egy férfi is eljut erre a szerepre. És mi is itt a Mária rádióban ülünk, és Mária, a Szűzanya rádióját szolgáljuk. Mi férfiak is, ugye nagyon sok férfi is dolgozik itt a rádiónál, önkéntesek között, a munkatársak között is, és nekünk semmiféle problémát gond, sőt, én a megtiszteltetésnek veszük, hogy a Szűzanya rádió, Szűzanyát szolgálhatjuk. Az elnökünk Szabó Tamás is mindig azt mondta, hogy ez isteni mű, és a Szűzanya rádiója, Szűzanya rádió. Ez nem, azt mondja, nem mi csináltuk, nem mi hoztuk részt, ez a Szűzanya. Hiszen ő hozzá elmondta a januári beszélgetésünkben, amikor 20 éves volt a Mária rádió, elmondta itt a hallgatóknak, hogy ő hozzá imádkoztunk, tehát elmentek akkor imádkozni Szűzanyához, hogy akarod-e ezt a rádiót, mert mi nem tudjuk megcsinálni. Akarod, akkor segítségével, és a Szűzanya segítségével jött létre a Mária rádió. Tehát mennyiben van ez hogy, a férfi-nő szerepe az egyházon belül?
5: Igen, akkor rögtön mondanám, hogy az, hogy férfi, hogy a pap csak férfi a mi egyházunkban, ez nem a férfi sovinizmusnak a műve, hanem Jézusnak a műve. Mert ő apostoloknak férfiakat választott. Amikor a katolikus egyházban ragaszkodnak ahhoz, hogy férfi legyen pap, semmi más oka nincsen, mint azt, hogy a Jézusnak a kérését, meg a tetteit folytatjuk tovább, vagy amit ő megalapított, azt folytatjuk tovább. Tehát ő apostoloknak férfiakat választott. A másik, hogy ugye egy pap az a Jézus Krisztus jeleníti meg a közösség számára, aki meg az atyát, a mennyei atyát. Tehát a papnak antropológiai alapon is jobban meg tudja jeleníteni a Jézus Krisztus meg a mennyei atyát, mint mondjuk egy nő. És nem tudom, mi lehet a harmadik, de hogy ez a két legfontosabb, hogy nem,
4: és
5: nem, a, nőke, a, nem a bűn
4: nőket
5: miatt.
4: Nem zavarja? Nem találkozott olyan nővel, aki ez zavar?
5: A nők a királynők. Tehát miért zavarna minket, hogy a férfiak összeálltak hierarchiába és szolgálják az egyházat, úgymond az egyházat, ami feminin. Tehát, hogy, de ezt most megint ne úgy vegyük ki, hogy egyik vagy
4: mondjuk,
5: a másik.
4: Mert egyébként azt
5: így van. Én nem azt akarom, hogy most állítsuk szembe, pont erről akarok beszélni, hogy hogyan lehet ezt a kettőt így egymáshoz kapcsolni. És azt gondolom, hogy itt van még egy nagyon fontos, az Isten kapcsolata más a nőnek, meg a férfinak. Sőt, az egymáshoz való kapcsolatuk, a nő a nőhöz, és a férfi a férhöz, más a kapcsolódás. Tehát a nőnek az Istenhez való kapcsolat egy ilyen bensőséges, közvetlen kapcsolat, hiszen az ő testébe teremti az embert, egy ilyen intuitív kapcsolat, mert ő maga nem tudná levezetni filozófiai következtetések, hogy miért az Isten szent, vagy miért szent az élet, vagy miért kell nekem az életet mindenáron védeni, vagy miért biztos az, hogy engem szeret az Isten, hanem ezt a nő megéli. És benne történnek a csodák, a teremtés, egy másik embernek a teremtése. Míg a férfinak a kapcsolata az Istennel egyfajta, van benne elég nagy súly az intellektusnak, nem azért, mert ez nem negatívum most ezeket a különbségeket, sose úgy vegyük, hogy ez az egyik jobb vagy rosszabb. Ezek a különbségek az Isten akarja, hogy ilyen legyen a nő, és ilyen a férfi, hogy így tudják egymást kiegészíteni, szellemileg, lelkileg, fizikailag. Még annyit a férfihoz, hogy a Szentírásban és Ószövetségben is olvashatunk egy csomó ilyen jelenetet, hogy az Isten barátként beszél Mózessel is, meg a tanítványokhoz, hogy a barátaim vagytok, és beszélget, tanítja őket. Jó lett, hogy ott ültek nők is, de a nők spontán tudták, hogy ott van a Mária Magdolna, oda megy le, hogy mondjam, leönti a Jézus lábát, és tudja, hogy meg fog halni, és el fogják temetni, és nem vitatkozik a Jézusra, hogy ezt miért csinálod, hanem egy ilyen, nem tudom, mi a jó szó, de egy ilyen intuitívabb, egy bensőségesebb, ráhangoltabb kapcsolat
6: Péter
5: lehet.
6: Péter vitatkozik vele.
5: Igen, de a nagyon fontos...
6: A férfi vitatkozik rögtön.
5: De hogy, az igen. Nem baj. Tehát kell, hogy a férfi megértse a rendszert. Mert ő neki aztán ezt képviselni kell később mások felé. Nem lehet, hogy egy férfi intuitívan már pedig így kell csinálni, abból ez a zsarnokság. Meg kell tudni magyarázni a gyereknek, a közösségnek, hogy mi miért van. Nagyon fontos az intellektus. És nem, ez nem azt mondja, hogy a nőnek nincs intellektusa, vagy a férfi nincs empátiája, csak a ezekkel hangsúlyosabbak, pont amiatt a két külön funkció miatt, hogy a nőnek ugye a gyerekhez kell nagyon érteni, együtt érezni, nem tudja, hogy a gyerek kifejezi magát akkor.
6: Ezért kellünk egymásnak, hogy kiegészítsük egymást, tehát
5: van.
6: Ezért...
5: Így van. És még mondhatok valamit így a hierarchia kapcsán, hogy a nő nem hierarchiában gondolkodik, a férfi viszont nem tud hierarchia nélkül gondolkodni. Tehát amikor az egyházban hierarchia van, a pszichológia alátámasztja, hogy férfiak találkoznak, akármilyen jók, vagy idegen férfiak, rögtön kialakul a hierarchia, az ilyen pszichológiai kutatás mutatja, hogy három férfi vadidegenek összeterelik, és rögtön megvan a hierarchia, mert így kapcsolódnak a férfiak. De hogy ezt humorral, meg attól még ott van a barátság, meg az együttérzés, de egy a működésükhöz kell a hierarchia, mert óriási dolgokat visznek végbe a világba. Építkeznek katonák, az egyházat vezetik. Tehát, hogy ehhez nagyon is kell az, hogy a munka érdekében is, hogy meglegyen ez a munka elosztása, de a hierarchiának tudjuk, hogy azért van egy mélyebb jelentőség, az engedelmesség a mennyei atyának. Tehát a Krisztus, ahogy mondjam, a férfi az a Krisztus, akármilyen szerepe van a társadalomban, valamiképpen az Isten fiaként neki kell bemutatni az áldozatot, és a nő, ahogy a szűzanya a fiának segített mindvégig, a nő így a segítője a férfinak, a segítőtársa, nem csak abban, hogy kivasalja az inget, hanem hogy az áldozat bemutatásban ő támogatja, segíti, hogy így együtt, ketten az Istennek tetsző áldozat lehessen a kapcsolatuk.
6: Most megint egy olyan témát vetnék fel, ami... kényes lehet, vagy hogyha nem helyesen értelmezzük, akkor félrevihet minket. És ezt azért vetném fel, mert a záró mondata engem nagyon megragadott, és ugye a női szerzeteseknél, Jézus mennyasszonyainál nincsenek személyes férfi kapcsolataik. Most nem apjuk van, meg férfi testvérük lehet, meg stb., de személyes férfi kapcsolatok nincsen. És hát nem is szülhetnek ugye gyereket, tehát előbb beszélt arról, hogy a nő, ő benne születik újra.
5: Teremti az Isten, lehelli a lelkét.
6: Igen, tehát részesz ebbe, de a női szerzeteseknél ez kimarad. Én viszont azt teszem fel, hogy vagy mégsem marad ki ez a dolog. Ugyanis a záró mondat, ami engem nagyon megragadott, az így hangzik, és a megváltás óta a legmélyebb örömünk, ha nem csak erre az életre, hanem az örök életre, tehát nem csak a föld életre, hanem csak erre az életre, hanem az örök életre tudjuk megszülni a ránk bízottakat.
5: Így van.
6: Tehát mégiscsak van, rész vesz a teremtésben a női szerzetes is, hogyha ezt a mondatot helyesen értelmezem, és engem mondom, nagyon
5: igen.
6: Tetszik ez a mondat.
5: Én azt onnan indítanék, hogy a férfinak a beteljesedése az atyaság, a nőnek meg az anyaság. A nő kezdi az életét kislányként, aztán jegyes, aztán feleség, és akkor édesanya, ugyanúgy a férfi kezdi kisfiúként, aztán ő is eljegyzi a nőt, és aztán édesapa lesz. És az anyasság meg apasság a lelki életben is működik, tehát amikor a szerzetes nővér átadja az életét a Jézus Krisztusnak, a jegyesnek, akkor megélünk egy nagyon mély bensőséges szeretet kapcsolatot, akár szerelmet is a Krisztussal, csak jó értelembe véve, és ő küld minket, vagy ő hozzánk küld embereket, akik éhesek az örök életre vágynak, kiszikkadt a szívük meg, vágynak az Istenre. És az, hogyha mi tudunk kísérni embereket, hordozni, imában hordozni embereket, és kísérni az úton, hogy eljussanak az üdvösségre, nekünk ebben van a mi anyaságunk. Öröm számomra, hogy már jó ideje, 2020 óta, amikor beléptem a rendbe, 26 év alatt voltak emberek, akiket sikerült, ez a sikert már nem az én sikerem, hanem a Szentlélek sikere, csak hogy tudtam együttműködni vele, hogy ők üdvözültek, meggyőződésem, hogy üdvözültek, mert meghaltak, segítettem őket a hitben megerősödni, és még odaátról is volt, aki úgymond küldött egy élet, hogy befutott, megérkezett. Tehát, hogy nekem ez az anyai örömöm, hogy a legfontosabb születésben segítek, és az édesanyáknak is, akik fizikailag szülnek, azoknak is nagyobb. Nem tudom, tehát van egy alapvető boldogság, hogy van egy gyermek, de az biztos, hogy a lelki békéjük meg a boldogság akkor lesz beteljesedve, ha tudják, hogy jó úton van a gyerek, boldog lesz, és örök élete lesz. Nem egy véges élete van, hanem mindörökké boldog lesz.
6: Egy beszélgető társam, most hirtelen nem tudom felidézni, hogy ki volt, mondta itt a stúdióba, amikor ilyen családról, szerelem ilyenről beszéltünk, és én mondtam, hogy ugye a házasságról beszéltünk, és mondtam, hogy helytelenül, hogy ugye a házasságnak végül is az a célja, hogy gyerek legyen belőle, és azt mondta, hogy nem.
5: Ez
6: a házasságnak nem az a célja, a házasságnak az, hogy egymást segítsük az üdvösségre, és a gyerek az egy plusz adomány Istentől, és hogyha van, akkor az nagyon jó, és az nagyon jó dolog, de anélkül is teljes tud lenni a házasság, igen, hogyha egymást az üdvösségre segíti egy házas pár. Hát én ezt rosszul tudtam, ugye én ezeken a beszélgetéseken mindig okosodok, és ez tényleg egy elég elgondolkodtató volt, és lehet, hogy ezért is fogott meg ez a mondat, mert így visszaköszönt egy kicsit nekem, hogy ez mennyire fontos, tehát, hogy ne csak a földi dolgunkra gondoljunk. Sőt, azt is mondhatnám, hogyha megint csak ilyen profán földi hasonlatot szeretnék mondani, az, hogy az üdvösségre segíteni a másikat, tehát, hogy a Jézus mennyországi nővérek, ennek ez mondom a idézeltet szülés, hogy megszüli az üdvösségre. A

0: leírva, és főleg nőktől szoktam ezt hallgatni, hogy milyen jó a férfiaknak, és sajnálom az, hogy nem férfinak
1: ez
0: születtem.
1: Ez a bűnbeesés következménye. Az,
0: akkor önben ez nem fordult meg soha.
1: De hogy is nem, azért tudok ennyi mindent a nőidentitásról, mert problémáim voltak vele, igen.
0: Önben is volt ez a
1: hát,
0: probléma?
1: Hogy... nagyon. Ez arról, amiről beszéltem, az ideális, milyen a férfi, milyen a nő, hogy van, hogy kéne kapcsolódniuk a bűnbeesés után, tudjuk, az Isten szava mondja, ugye, hogy a férfi vágyakozni fogsz, mondja a nőnek a férfi után, és ő meg uralkodni fog rajtad. Ez a bűn következménye. És a gyerekedet fájdalommal fogod megszülni. Ugye ez a, úgymond a büntetés, de a Gyökesi Endre szépen magyarázza ezeket, amikor azt mondja, hogy ezek az önző embernek a segítői, amikor ugye a bűnbeesés óta mi önzőek vagyunk, nem kell az Isten, én akarok Isten lenni, magam ura. Nem kell az Isten, ugye ez a bűnbeesésnek a következménye. Hogyha az élethivatása egy nőnek az, hogy a gyermekére vigyázzon, mint halálig óvja, segítse, hogyha önző módon szülne könnyen, akkor ezt nem tudná beteljesíteni, mert nem érdekel egy idő után a gyereke, mert más sok minden más is érdekes van. De azzal, hogy konkrétan szenved, meg sokan meg is halnak a szülésbe, vagy konkrétan megélik azt, hogy az életüket adják ott a szülő ágyon, ott ezáltal értékes lesz számukra ez a kapcsolat. Tehát a Gyökösi Endre úgy magyarázza ezeket a büntetéseket, nőnek, férfinak külön bejáratú büntetése van, hogy ez az ő eredeti hivatásában segíti. És a férfinak is azzal, hogyha túl könnyű lenne neki az igazságot, meg a Isten törvényét itten helyre tenni, vagy képviselni, akkor unatkozna, és nem tudom, mi csinálna, és ezért ellenáll neki a föld, és a homloka verejtékével fogja művelni, és küzdeni kell, hogy a rend, a törvény és az igazságosság itt a világban, a kozmoszban, a társadalomban meglegyen. Tehát ez nem baj, hogy küzdelmes, csak az a baj, ugye hát a bűn miatt, hogyha ezt az önzésünket belevisszük a kapcsolatba, és sajnos ugye óvatatlanul belevisszük, tehát a nő manipulálni akarja a férfit, hogy, mert vágyik rá, hogy vele foglalkozzon, tehát az önzését így minden módszere, nagyon jó módszerei vannak a nőnek, a férfiak észre sem veszik ezeket, behálózzák a férfit, és
0: észreveszünk, csak már később.
1: Már késő, és akkor az a célja nőnek, hogy őt szeresse, mindent megkapjon, főleg ilyen érzelmi, vagy akár anyagi, nem tudom, misalákat, gazdagságot. A férfi meg aki szeretni kéne nőt, a nőnek ugye engedelmeskedni a páli levél szerint, tehát hogy tisztelni a férfit, és engedni, hogy ő legyen a családfő. A férfi meg emiatt, hogy nem tudja megfogni a nőt, mert hogy túljár az eszém sokféle módszer, ezért használja a saját módszerét, hogy akkor mi haraggal, meg uralommal leuralja a nőt, és megalázza. Tehát a bűnbeesés miatt mind a két oldalon becsúszik a kapcsolatba saját módszerrel az önzés. Érthető?
0: És ezért van,
1: de még ehhez a tapasztalatot mondhatok, bocsánat,
0: igen?
1: Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a Krisztus szenvedéssel váltott meg minket, és hogy a sebei ragyognak mind a mai napig. A sebei az út az üdvösségre. És a mi sebeink, akár a női sebek, amiket a férfi kapcsolatban így emiatt, hogy nem jól működik ebben a világban ez a dolog, mert az önzés uralja, leuralhatja, sebek miatt bántjuk egymást, de hogy az így szerzett sebek, ha Krisztussal engedjük, hogy gyógyuljon, akkor ez egy nagyon üdvözítő út lesz. Sok nő feladja, és megeseredik, meg elfásul a kapcsolatban, de hogy én azt mondom, hát nyilván a Krisztussal lehet a házasságban is ezt az egészet gyógykezelni. Amíg a férfi meg nem tér, a nő maximálisan élje a hitét a Krisztussal, engedje, hogy ő gyógyítsa, megváltoztassa a Krisztus. És nagyon sok ilyen házasságról tudok, ahol a nőnek a hite, meg a intenzív Isten kapcsolat, hogy nem engedi el semmilyen helyzetbe se Istennek a kezét, az a férfire foghatni, és a férfi is egy ponton megtér. De lehet ez fordítva, és nem azt mondom, hogy a férfi se egyik se, vagy mondjam, tehát nem vallásosak, csak akkor jön a szenvedés a kapcsolatban, hogyha mind a kettő, vagy egyik, vagy a másik a bűnnek engedve az önzés nyelvén kommunikál.
0: Nagyon röviden zárszóként, mert a műsoridőnk ugye véges, az a havi témánk is a Mira nővérnek a cikkének is a címlapcikkének a címe, hogy nőiességünk kincsei és keresztjei. Uh-huh. Ez két külön dolog,

0: vagy az egy? A kincsek és a keresztek, ez külön, vagy egybe kell értelmezni, csak röviden, hogy is kell ezt értenünk és kezelnünk.
1: Nagyon
0: és különös mély, a nő vonatkozásában.
1: Igen, ez egy mély, misztikus gondolat, hogy a szeretet és a szenvedés együtt van, ugyanannak a valóságnak a két oldala, és a bűnbeesés óta a megváltás útja az, hogy szeretetből szenvedek másokért. És amikor a nő vállalja Krisztus kezét erősen fogva a csapásokat, vagy az elkerülhetetlen szenvedést, és egyesíti a krisztusi szenvedéssel, akkor a végső célja, hogy a rábízott ember üdvözüljön, azt el tudja érni. Tehát nem azt mondom, hogy törvényszerű, hogy akkor biztosan eléri, mert minden az Isten titka, de hát ő is az üdvösségét akarja mindenkinek. Tehát szenvedés nélkül nem lehet szeretni, és még azt is hozzátenném, hogy talán nem is olyan nagyba, és akkor itt hoznék egy képet, amit egy másik beszélgetésbe is hoztam, de annyira szép, hogy a Magnifikát, ugye a szűzanyának a dicsőítő himnusza, amit minden este énekelünk a vesperásban, az ilyen töredékes mondatokból van összetéve, az ószövetségi nőknek a egy-egy mondatából van összerakva, szent asszonyoknak, akiknek az élete nem volt egy dicsőítő menet, hanem szenvedő asszonyoknak a mondatai. És hogy ezekből a mondatokból a szűzanya száján, ajkáról elhangzik ez a Isten dicsőítő himnusz, ehhez azt kell tudni, hogy akkor itt megtört sorsok is vannak ebben a himnuszban. Tehát ez a himnusz egy hiteles Isten dicsőítés, amiben a sebekkel együtt szólal meg így a hála, meg a Istennek a dicsérete.
0: Köszönöm Mire nővérnek, hogy itt volt velünk a stúdióban, és megosztotta velünk értékes gondolatait. Köszönöm a hallgatóknak, hogy figyeltek ránk. További jó rádiózást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Én is elköszönök. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm a beszélgetés lehetőségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Nőiességünk kincsei és keresztjei. Hrabóczky József Sándor beszélgetését hallották Pigler Mónika Mira nővérrel a Mária Rádió májusi témájáról.

az áldás gondolatokat hallják. Most hát borítsd be minket, Istenünk, remény ruhába, őriz az úton, és taníts szeretetből szeretni, legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őriz meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valónkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelemben.

0: Hírpercek.
1: A magyar jezsuiták szeretettel hívják a Mária Rádió hallgatóit az első jezsuita piknikre. A magyarországi rendfőnöknök konferenciája megtartotta a tavaszi plenáris ülését. A Munkácsi testvériskora diákjai látogattak el a pannonhalmi Bencés gimnáziumba. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Május 9-én szombaton délelőtt 10 órától a Budapesti Párbeszédházában a 8. kerületben a Horánszky utca 20 szám alatt vidám családi programokkal várják a kisebbeket. Katánk, gyermek koncerttel, játékokkal, kézműveskedéssel, valamint lelki feltöltési lehetőségekkel a szülők számára is. Arra biztatják a családokat, hogy hozzák el a kisgyermekeket, unokáikat is, nagyszülőkkel együtt teljes a családi délelőtt. Délután a Budapest Gardenben folytatódnak a közösségi programok. Szeretettel várnak mindenkit, hogy együtt töltsenek el egy örömteli napot az első jezsuita pikniken. További információk a Jézus Szíve Jezsuita Templom Facebook oldalán, valamint a templom honlapján a programok menüpontban találhatók. 60 női szerzetesrend elöljárója gyűlt össze április 28-án a Kongregáció Jezu Váci utcai rendházának közösségi termében, hogy részt vegyen a Magyarországi Rendfőnöknök konferenciája plenáris ülésén, amelyet minden évben kétszer tartanak meg. Az összejövetel segíti és előmozdítja a női rendek együttműködését. A nap szentmisével kezdődött a belvárosi Szent Mihály templomban, ahol felolvasásra került Michael Wallace Banach érsek magyarországi apostoli nunciusának köszöntő levele. A délelőtti szekcióban eszköztárat nyújtottak az elöljáróknak, hogy miben és hova forduljanak, ha vezetési nehézségeik, elakadásaik vannak. Délután az előző év közös szerzetesi rendezvényeiről, ünnepeiről, valamint a jelenleg futó képzésekről szólt. A plenáris ülést közös könyörgés és az esti zsolozsma zárta. A Munkácsi Szent István Liceum diákjai és tanárai a nemrég létrejött testvériskolai kapcsolat keretében április 23-a és 25-e között látogatást tettek a pannonhalmi Bencés gimnáziumban és főapátságban. Estére érkeztek meg a főapátságba, melynek Szent Márton a védőszentje, akárcsak a Munkácsi Székesegyháznak. Másnap a liceum tanulói bepillantást nyertek a gimnazisták mindennapjaiba, megtekintették az iskolát és a kollégiumot, majd kisebb csoportokban részt vettek a tanítási órákon, valamint imaórán vettek részt a Bencés közösséggel a háromhajós bazilika ősi falai között. Majd megtekintették a főapátság levéltárát. Másnap a csoport.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Talentum. Közismert emberek keresztény szemmel.
4: Kupcsek Gabriella média személyiséggel Tóth Enikő beszélgát. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, Jakubcsek Gabriellát, a magyar televíziózás, rádiózás ikonikus alakját, akit azt hiszem nem kell bemutatnom. Műsorait minden esetben a profizmus, pontosság, valódi odaforduló figyelem és érdeklődés, és az adott esetben frappáns humor jellemzi.
5: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt is lehetek.
4: Mikor elhatároztam, hogy elhívlak, kicsit utána kutattam a jelenednek, bár már évek óta le volt mentve a telefonomra a Napos B oldal című könyve az elolvasandók közé, de most pótoltam, és nagyszerű élmény volt.
5: De jó, örülök.
4: Ahogy ismerkedtem a személyeddel, egyre inkább kirajzolódott előttem egy ilyen folyamatosan megújuló, a helyzetekhez a legokosabban, legleleményesebben alkalmazkodni tudó nő, mert hogy teljesen ízig-vérig a nőiséged is átjön. És ezek mögött, a transformációk mögött álló lelki folyamatok, illetve maga az ember érdekelne. Az első kérdésem a gyermekkorodra vonatkozna. Hogyan nőttél fel, mi volt a gyermekkorodban a legmeghatározóbb élményed, esetleg személyek, akik azt gondolod, hogy azzal formáltak, akivé lettél?
5: Hát, nagyon messziről kell kezdeni, ugye amikor az ember elmúlik 60 éves, akkor pont egy generációváltás van, tehát most mondjuk pont a te generációdnak azt elmesélni, hogy milyen a 8. kerület tisztviselőtelepén, ami a, mondjuk úgy, hogy az úri része a 8. kerületnek, egy úri polgári házban felnőni, amely egyébként szemben van a Ganzmávaggal, ami egy munkás rész, és az utca végén van a kolónia, ahol a munkások laknak, és abban a házban, amiben mi lakunk, ott laknak a tisztviselők. Tehát már eleve itt van ez a hierarchia, miközben dúl a szocializmus, mindenki egyenlő, de mégsem, ugye? És akkor én beleszületek egy társbérletbe, mert akkor ugye a nagypolgári lakásokat, mint amiben mi is élünk, azokat felosztották, és egy 160 négyzetméteres lakásban él 3 külön család. Mondjuk ebből szerencsénk volt, mi voltunk az egyik, egy idős néni, aki tulajdonképpen Gizi néni, és egy fontos személyiség az én életemben, a társbérlőnk volt, aki építette ezt a házat, mert az ő férje volt tulajdonképpen a Ganzmávag egyik igazgatója, tehát egy igazi úriasszony, szobrokkal, festményekkel, gyöngycsorral. És a kis szobában a nagybátyám, aki munkásőr, a Ganzmávakban. Én azt gondolom, hogy innentől a történelem így megágyazza az embernek az ott létét, egy gangos házba, ahol, ami ma igaz, szerintem a 8. kerület legszebb polgári épülete, ahol zárt kert volt, játszótérrel, focipályával, virágos kerttel, tehát magyarul olyan volt, mint hogyha egy lakóparkba lépnél ma be. És egy ilyen közegbe a sarkon az iskola, ami tornatagozatos, ének és tornatagozatos. Tehát egy olyan erős közösségben, vagy közösségi életben éltem, ahol ott van a Golgota téri templom, mert mindenki oda jár, ott az evangélikus templom, a katolikus templom és a református templom 100 méteres körzetben. Akkor persze erről nem beszéltünk, hiszen templomba nem nagyon lehetett járni, ugye ezt azért hozzá kell tennem, tehát ez nem volt központi kérdés, sőt. De ott volt, és hát a Golgotán is ott voltak még a Golgota szobrai, amelyeket szépen aztán lassan a játszótéről eltávolítottak, és egy csodálatos kis kápolna volt, amit szintén eltávolítottak, tehát azért azt így az ember így végig asszisztálta. Hát nekem ez volt ez a közeg, ahova én beleszülettem, és ez nagyjából úgy meg is gyúrja az ember értékrendjét. Én úgy látom, egy szemgyerekként minden figyelem rám esett. Úgyhogy érdekes világ volt, nagyon szeretek visszakalandozni ebbe.
4: Akkor ezt, ha jól értem, a sokszínűségedet, igen, az érdeklődésedet alapozta meg.
5: Abszolút, abszolút. Együtt voltunk, sokfélek voltunk, de mégis volt egy nagyon pontos és azonos értékrend, amit úgy lehetett követni. Tehát lehetett tudni, hogy hol vannak a határok. Ez nem mindig volt jó, de a határhúzás az egy fontos dolog, és ezt most látom csak igazán az életemben.
4: interjúkban is beszélsz arról, hogy milyen meghatározóak voltak a körülötted lévő nő alakok. Igen. Mesélnél róluk egy kicsit, például Gizi néniről is.
5: Gizi néni, aki a testbérlőnk volt, és 98 éves korában halt meg, úgyhogy tulajdonképpen mi gondoztuk a végig, mert nem volt gyereke. Tehát ő egy maga volt. És amikor az édesanyám három műszakban dolgozott, mert akkor még ilyen volt, tehát akkor még ugyan volt bölcsöde és óvoda minden gyereknek, de azért a nők a három műszakban dolgoztak. Viszont nagyon erős volt a közösség, amely a gyerekeket felügyelte. Tehát én pontosan tudtam, hogy otthon lehet hagyni engem, vagy tudtam, hogy biztonságban vagyok Gizi nénivel, vagy biztonságban vagyok a körfolyoson lévő ismert szomszédokkal, akik rám nyitják az ajtót, mindenkinél nyitva van a konyhajtó, kijön az ételszag, bárhova be tud futni egy gyerek, és kap valamit enni. Átjártunk egymáshoz, tehát Giza néni egy fontos alak volt az életemben, vele hallgattam a Szabó családot, nála volt szobor a szobában, amit én ugye soha nem láttam egyébként máshol, meg festmények, és nála volt mindig halottak napján gyertyagyújtás. Szóval egy egészen más kultúrából jött, és ez például engem nagyon meghatározott, nagyon sokat számított, nagyon erős személyiségek voltak az édesanyám, meg a nagymamám, elképesztően domináns nők voltak. Most is legendásan emlegetjük őket, tehát én azt hiszem, hogy ezt a vonalat viszem tovább, és én nagyon sokat köszönhetek nekik, miközben mindegyiknek más volt a sorsa.
4: Amikor elindultál az utadon, így a felnőtté válásnál, akkor színésznő szerettél volna lenni, és a filmművészeti főiskolára be is iratkoztál, igen, el is kezdted, aztán rájöttél, hogy mégsem az az, igen, utad. Hogyan fordultál ekkor az újságírás felé, hogy jött ez az ötlet?
5: Hát ugye a 90-es években azért menjünk egy picit vissza megint egy kicsit a történelembe, az a szakma nem volt, amit én űzök. Tehát ugye a televízió is az 50-es évektől indult, tehát több mint 50 éves, de többnyire férfiak küzdték azért ezt a szakmát. Tehát ez a férfi uralt a társadalom volt, az újságíró társadalom. Főleg a képernyős, ugye aki nő volt, az a bemondó nő volt. Hát az legkevésbé izgalmas szakma, hogy őszinte legyek. Tehát ma is van ilyen, csak nem bemondó nőnek hívjuk, hanem műsorvezetőnek, de valójában moderátornak kéne hívni. Tehát írott szöveget, fölolvas, bemondó nő, na hát mondjuk ki. Tehát azért nagyon-nagyon sokféle a mi szakmánk, úgyhogy ez nem volt olyan nagyon mozó, viszont a színészek és a színház, annak nagyon komoly társadalmi szerepe volt a szocializmusban. Részben támogatott volt, részben tűrt volt, részben az ellenzéknek volt a mindenkori, hogy mondjam, fészke. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas világ volt, és a színészeket jobban megbecsülték, mint bármit. Tehát a színészeknek újságjuk volt, renoméjuk volt, mindenki színész akart lenni. Így én is, nagyon felkészültem rá, és akkor, amikor én még felvételiztem, akkor több mint 800-an felvételiztek abban az évben is, és felvettek 20-at, 25-öt, 26-ot, és abból végzett 15, mert minden évben, fél évben rosta volt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog volt, és én nagyon sokáig készültem oda, nagyon komolyan készültem, és óriási diadal volt, hogy felvettek. De tulajdonképpen az első évben, hát úgy bebizonyosodott számomra, bár nem tudtam megfogalmazni, tehát azért 20 évesen ezt az ember nem tudja, de ahogy nem érzem magam benne komfortosan, szégyellős voltam, sok mindent nehezen viseltem, talán a tempót is nehezen viseltem, hogy nem is olyan messze laktunk a főiskolától, mert a főiskola Rákóczi úton volt, mi pedig a 8. körödbe, tehát egy busszal kellett volna hazajutni, de nem jutottam soha haza, mert a busz az mindig elment 10:30-kor, és mi éjfél előtt soha nem léptünk ki a főiskola kapuján, ezért aztán egy albérletbe költöztem a Rákóczi útra, hogy be tudjak járni, tehát nagyon sok minden olyan volt, amiből én azt éreztem, hogy nem biztos, hogy ez az én életem, nem voltam elég extravagáns, nem voltam elég extravertált, az az érzésem. Úgyhogy aztán én kaptam egy mentővet tulajdonképpen a Major Tamástól, akinek az utolsó osztályába jártam, és akkor még lehetett jelentkezni keresztfél évben a bölcsészkarra, tehát januárban is lehetett jelentkezni. És akkor megengedték nekem, hogy kipróbáljam magam, én akkor művészettörténet magyar szakra jelentkeztem, úgyhogy közben jártam a főiskolára, és miután felvettek, még kaptam egy pár hónapot, hogy eldöntsem, hogy maradok vagy megyek. Csendben mondom, ha nem mentem volna, szerintem előbb-utóbb eltanácsoltak volna, mert ezzel a hozzáállással, hogy én ennyire defenzív lettem, nem valószínű, hogy jó színésznő lennék. De így békével tudtam eljönni, és megtanultam mindent, és ezt bátran mondom, amit egy színésznőnek tudnia kell készségszinten, mert hogy az első két év szólt erről, és utána a harmad-negyed év az már mindig gyakorlat volt valahol. Na most én abból maradtam le, és kezdtem el nulláról a bölcsészkart szeptemberben. Na de azért ez egy nagy kudarc volt nekem. Tehát ez egy álom, ami akár meg be is igazolódhatott volna, beteljesülhetett volna, és ennek én voltam a leggyengébb láncszeme. Tehát azért ezzel szembesülni az nagyon nehéz dolog.
4: Ez a törés később lett benned egy növekedésé, vagy egy olyan tanulsága, amit már tudsz használni?
5: Hát megfogalmazódott, tehát amikor megismertem önmagam, mert ez a megismerés korszaka volt, tehát én még itt nem tudtam, csak éreztem megfogalmazni, meg végképp nem tudtam, de azt már tudtam, hogy mit nem. Azt nagyon pontosan tudtam, és azt is éreztem, hogy én ebben nem leszek a legjobb. Abban az osztályban én nem leszek a legjobb, és én jó akartam lenni valamiben. Ezért aztán óriási kudarcként szálltam ki belőle, mert úgy éreztem, hogy én ebben rossz vagyok. Tehát nincs ott helyem. De az önmegismerésben óriási, óriási út volt. Tehát nekem nagyon, én nagyon fontosnak találom ezeket a kudarcokat, de azt meg az ember csak úgy éli meg, ha nekivág. És az emberek többsége nem mer nekivágni. Hogy ne érje kudarc. Ezért aztán később nincs önmegismerése, nem tudja ki ő, és aztán önbecsülése se lesz, és ezt egyre fokozottabban látom, hogy megkíméljük magunkat mindentől.
4: A kudarc az így is úgy is érkezik az életébe.
5: Persze,
4: az
5: valahol fog jönni akkor, igen.
4: Talán egy kicsit, mintha választhatnánk, hogy mi megyünk elébe,
5: igen.
4: Vagy jön, és akkor kezelni
5: igen.
4: kell valahogy.
5: Igen.
4: Műsorvezetői, szerkesztői pályád során mikor érezted magad a csúcson? Volt-e olyan pillanat, amikor ez tudatosult benned?
5: Nem tudom, nem szoktam magam ünnepelni. Ez baj, ezt most kellene megtanulnom. Tehát most amikor leadtam a könyvem, és majd erről fogok beszélni, az egy ünnepnap, az egy szülés, az egy nagyon nagy dolog, és azt vettem észre, hogy épp megint egy olyan darálóba vagyok, hogy elmúlt az a nap, és nem ültem le, és nem adtam hálát, és nem pontottam ki egy pezsgőt, és nem beszéltem róla. Tehát, hogy ez baj, és ezért az, hogy mi volt a csúcs, azt nem tudnám megmondani, hogy mi volt a csúcs, de soha nem akartam televíziós lenni, ha őszinte akarok lenni. Tehát én egy sima polgári foglalkozásba kezdtem bele, akkor, amikor a bölcsészkarra mentem, és azt gondoltam, hogy én nem tudom, én leszek egy kulturális újságíró, tudósítok majd színházi előadásokról, hiszen a férjem színész, érdekelt a kultúra, megpróbálom a művészettörténetet, de mert a színművészetiről nagyon sokat jártunk dolgozni a tévébe, részben mint statiszták, részben mint asszisztensek, ilyenek olyanok, én ott úgy beágyazódtam, tehát tudták, hogy én ki vagyok, és amikor az egyetemre jártam, akkor ott kerestem a pénzem, és jártam az egyetemre, de hát mint szerkesztő, meg ügyelő, meg ilyesmit, hát soha nem akartam televíziózni, ha nem jön a rendszerváltás, akkor szerintem a büdös életben nem mentem volna a közszolgálati televízióba, akkor ugye az az egy televízió volt, az volt a világhatalma, tehát tényleg azt már nagyon nehéz megmagyarázni, mekkora hatalom volt a televízió akkor, mint az egyetlen információ forrása az embereknek.
4: Hogy ragadtál ott? Hogy mi volt az a pont, amikor egyszer csak azt vetted észre, hogy most már ez itt a főállásom?
5: Hát én szerintem kevés izgalmasabb hely volt, mint a televíziózás a 90-es, 2000-es években. Mindenki oda vágyódott, mindenki ott szeretett volna lenni. És ez egy annyira izgalmas munka volt, hogy igazából beszippantott. És egyre többet dolgoztam, és egyre több ötletem volt, és akkor nagyon sokan voltunk, borzasztó nagy versenyhelyzet volt, sokkal nagyobb, mint most, sokkal, de sokkal nagyobb. Sok tehetséges ember volt egyszerre, sok nagyon tanult ember volt ott egyszerre, és miután nem volt előttünk járt út, ezért tulajdonképpen azok maradtak meg, akik akkor nagyon tehetségesek és nagyon szorgalmasak voltak. Tehát ez a generáció, vagy az én generációmban, akár a Frey Tamás, akár a Schwabi, akár a Kereszti Gábor, aki aztán a TV2 vezérigazgatója volt, Hadas Kriszta, és még sorolhatnám a neveket. Ez a mi generációnk, ez azért meg tudta azt valósítani, amit ebből a szakmából, amit még most is használunk, vagy ami most is piacképes, amit csak utánozni lehet. Tehát ez egy ilyen nagyon feltörekvő generáció volt, szemben az előttünk járókkal, akik azért megágyazták nekünk a helyet, a Vitrai Tamás, a Vágó István, és még sorolhatnám, de ott nők nem voltak.
4: Gyakorlatilag abszolút. Az első között voltál.
5: Abszolút az első között.
4: És milyen élmény volt, milyen hatások értek téged ott, mint nőt?
5: Az egy küzdelem volt, azért ezt nem szépítem. Tehát egy férfi társadalomban, egy férfi szakmában nőnek lenni, és azt kiküzdeni, hogy te nem csak egy díszletelem vagy, és nem csak bájosnak kell lenned, tüchtignek és kedvesnek, és konferálónak, hanem esetleg önálló is vagy, esetleg lehet, hogy rólad szól az élet, és nem a melletted lévő kollégáról, aki férfi. Az egy kemény versenyhelyzet volt ott sokáig, igen.
4: Nagyon keveset nézek tévét már.
5: Megértem.
4: De hogy azt veszem
5: én is szakmai szemmel nézem.
4: Hogy a nők most egy kicsit visszasimultak ebbe a díszlet szerepbe, hogy ez szerinted miért lehet?
5: Hát, mit vár el a társadalom? Visszasimultak, tökéletesen visszasimultak a díszlet szerepbe, ez így van. Látvány számít, sőt, annyi a fájdalom még benne, hogy még olyan pozíciókba is szépség alapon kerülnek be kollégák, ahol meg lenne jogosultsága a tartalomnak. Tehát egy szórakoztató műsor zsűrűjében nem a szépség alapon kellene választani, és ez nem azt jelenti, és ezt nagyon szeretném elmondani, hogy ő nem képes. Tehát nem degradáló szempontként mondom, hanem hogy mást várok el attól a pozíciótól elsődlegesen. Tehát, hogy itt ez egy komoly társadalmi probléma, és ez a civil nőkre hullik vissza, mert azt látják, hogy ilyennek kell lenni, akkor tudsz érvényesülni, ha ezt a szerepet veszed föl magadra, a másikra nem kíváncsiak. Nem kíváncsi a férfi társadalom arra, hogy te egyébként mi mindent tudnál még.
4: Pont ez jutott eszembe, hogy régen népnevelő célzatú volt a média, most pedig szórakoztató célú a média, és már abból sem az igényes.
5: Nem a tömegeket szolgálja ki, abszolút tömegkiszolgálás van. Egyrésztről ezt nem lehet elvitatni, hogy a politika játszóterévé vált, illetve nem is a játszótere, hanem eszköze. Tehát itt már nem játékról van szó. Ő finanszírozza, ezt el kell fogadni, hogy aki a nótát húzza, azt fogja megmondani, hogy mi a repertoár. És ez minden csatornára érvényes. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy mert te ezt nézed, mert te azt nagyon sokan azt hiszem, az emberek 90%-a nem tudja, hogy azért ez nem úgy van, hogy az ellenzéki, ez nem ilyen, ez nem olyan. Mindenhol van egy tulajdonosi csoport, és az mindig mindenkor a hatalom képviselői. Nincs mese. Tehát magyarul a média az mindig a mindenkori politikai hatalom eszköze. És ezen belül van a szórakoztatás, de valóban az internet létrejöttével az ismeretterjesztés az tökéletesen háttérbe szorult. És ettől aztán a műfajok is háttérbe szorultak, sajnos. Úgyhogy ennek a mesdjéjén nagyon nehéz ma már értéket képviselni.
4: Láttad jönni ezt a változást a médiában?
5: Ilyen gyorsan nem.
4: Te nagyon jól alkalmazkodsz a helyzetekhez. És amikor benne vagy ebbe a darálóba, mennek a műsorok, megy a munka, és téged látni a képernyőn, akkor már gondolkodtál-e előre, hogy mi lesz, hogyha ez nem lesz?
5: Én nagyon régóta én tudtam, hogy ez már nem életpálya lesz. A legnagyobb szomorúság az akkor volt, amikor az ember elkezdte azt érezni, hogy ez nem lesz életpálya. Mi életpályának szántuk, mint ahogy az elődeink, lásd, Vitrai Tamás, Vágó István, és még sorolhatnám, maximálisan életpályát tudtak befutni, hiszen az életük végéig szinte azt tudták csinálni, és ezért tudták jól csinálni, mert érdemes volt sok energiát beletenni, az ember abba tesz bele sok energiát, amit hosszú távra tervez. Ha rövid távra tervezed, abban nem teszel bele energiát, és most ez látszik, hogy minek ebbe energiát beletenni, ma ő kérdez valamit, holnap a másik kérdezhet, ezért nem kell se képezni, semmit nem kell. Tehát ez egy borzasztó olcsó műfaj, úgyhogy én tulajdonképpen nagyon régóta nem is szeretem, ha azt mondják, hogy műsorvezető, mert én ezt ma már nem foglalkozásnak gondolom, hanem beosztásnak gondolom. Ma én vagyok, holnap te vagy, holnap utána a táncos lány lesz az, akit odaraknak, és lehet, hogy a pincérnő is ott lesz holnap után. Egy különbség van, én nem tudok táncolni, ő azt hiszi, hogy tud műsorvezetni. Én meg tudom, hogy nem tudok táncolni. Ez engem elszomorít. De sokszínű a tévé, tehát erre is, meg arra is van szükség. Ők nem helyettünk dolgoznak, hanem mellettünk kéne, hogy dolgozzanak. De most vagy-vagyok vannak. Tehát most csak ilyen van. és eltűntek azok a típusú munkák, feladatok, gondolatok, amelyek azoknak az embereknek is szólnának, akik esetleg valamit tovább is akarnának vinni ebből, amit látnak. Tehát, hogy ezt az időt nem azért töltik a televízió előtt, mert nem tudnak más csinálni, hanem azért, mert azért kapcsolódnak oda be, mert akarnak valami olyat hallani, amit lehet, hogy hétköznap nem hallanak a munkahelyükön vagy az életükben. Ez hiányzik most.
4: Amikor jött ez a változás az életedben, illetve a karrieredben, akkor mi volt neked a B-terved? Volt-e valami?
5: Mindig van B-tervem, és erről fogok is írni egy könyvet, ez lesz a következő, de tudom, hogy még a mostaninál kell leragadni, de például látod, ez állandóan azon jár a fejem, ahogy változik körülöttem ez a világ, amiben van egy, nekem van egy tudásom, meg van egy kíváncsiságom, és ezt a kettőt próbálom valahogy összehozni, és én csak tulajdonképpen műfajt váltok. Tehát én mindig azt mondom, hogy az, hogy írom vagy kérdezem egy televíziós csatornán, vagy épp rádióban műsort vezetek, az csak annyi, hogy más az eszközöm. Tehát egy más eszközön húzom el a nótát, és annak próbálok megfelelni. Sokkal könnyebb ma megérinteni embereket könyvben, mint a televízióban. Sokkal könnyebb. Mert az célirányosan biztos, hogy megmarad, ami a könyvben van, mert aki azt elolvassa, az azon el is gondolkozik, és én többnyire olyan könyveket írok, ahogy műsort is vezetek, tehát a magam dilemmáival írom a könyvet, vagy a magam észrevételeivel írom. Ugyanazt a hangnemet viszem tovább. A B-terv az mindig volt az életemben, de mondjuk 2008-ban, amikor a lányom megszületett, akkor az egy nagy döntés volt eljönni a kereskedelmi tévézésből. Az már tulajdonképpen nekem egy 60%-os döntés volt amellett, hogy nem a televízió lesz a fő csapásvonal. Aztán persze utána még televízióztam, mentem az ATV-re, mentem a Story TV-re, készítettem sorozatokat, de már tudtam, hogy ez nem lesz az életem fő csapásvonala, én emellett többet mást is szeretnék csinálni.
4: Hogyan definiálnád magad? Mi az a fogalom, ami...
5: Én egy kommunikációs szakembernek gondolom magam, üzeneteket tudok leszűrni, közvetíteni, észrevenni, vagy ugyanezt érzelmekkel, tehát jelenségeket megfogni és kiemelni, és azokat valamilyen módon a figyelem központjába tenni, és ezzel felhívni a társadalom kíváncsiságát arra, hogy ezek vannak. Azt hiszem, ez a dolgom. Egyébként egy riporternek, egy jó riporternek is ez a dolga. Észrevesz valamit, feldolgozza, megmutatja, és elengedi. És onnantól a társadalom majd kezd azzal a jelenséggel, vagy azzal az emberrel valamit.
4: Egyszerre volt jelen az életedbe a szakmai siker, a csúcsforma, mindig makulátlan megjelenéssel, szakmai felkészültséggel. Mindeközben otthon két fiú édesanyjaként háztartást vezettél, és aztán született később Emma lányod is. Hogyan tudtad mindezt a sok szerepet összeegyeztetni?
5: Hát ezen én is csodálkozom, főleg amikor látom a fiaimat, hogy küzdenek a kisgyerekeikkel, meg a munkájukkal. Egyrészt van egy generációs kérdés, ez vitathatatlan, hogy a mi generációnk egy ilyen sokkal munkabíróbb, munkatűrőbb, erre voltunk valószínűleg nevelve, hogy mondjam, nagyobb munkabírásúak vagyunk, én ezt látom, mint az utánunk lévő generációk, ez nem pozitívum feltétlenül, mert ennek ezer baja is van az ember életében, és sok lemondás, és áldozat, és minden, de hogy valahogy a mi zsigerünkben jobban benne van ez a menni csinálni, megszerezni, magunknak kikaparni. Lehet, hogy azért, mert a mi korosztályunkban az is benne volt, hogy nekünk kellett a saját életünket az első perctől kezdve, tisztelet a kivételnek, mert nyilván van közöttünk olyan, akinek mondjuk a háttere jobb volt, de úgy igazán egyikünknek se volt semmi olyan, hogy ne kelljen dolgozni. Tehát, hogy kitűnni a szürke tömegből, amit a szocializmus hozott, hogy mindenki egyenlő, az egy nagyon inspiráló közeg volt. És valószínűleg ez így bennünk van, belénk van kódolva. Aztán a másik, ami egy fontos dolog, hogy azért az én gyerekeim abban az időszakban születtek, amikor még a szocializmusból kifelé menet jöttünk, tehát már egy ilyen lágy rendszerben éltünk, de a közösségek nagyon működtek. Tehát az nem volt kérdés, hogy egy óvodába egy gyereket felvesznek. Az nem volt kérdés, hogy jó iskolába jársz. Ez nem volt kérdés, hogy megáll az óvoda busz a rádiónál, és felveszi a gyereket, és elviszi a budai óvodába. Tehát az nem volt kérdés, hogy nem egy anyukának kellett autót venni azért, hogy fuvarozza a gyerekét, hogy eljusson az óvodáig. Meg volt oldva, hogy így mondjam, persze egy szintig, de a sarkon volt patyolat, és volt mindenhol iskola, és mindenhol volt sportkör. Nem kellett külön elvinni még 3 kerülettel arrébb, és megoldani, hogy ki megy oda délután. Tehát attól, hogy ezek a közösségek evidens módon működtek, sportkörök működtek, az iskolák összedolgoztak vele, tehát a gyerekeknek volt egy nagyon komoly védőhálójuk, és ettől én nem vettem azt észre, hogy én ne dolgozhatnék. Nem tudom, hogy ezt érted-e. Tehát ez míg a 3. gyerekemnél az egy komoly dilemma volt. Oké, és akkor kimegy érte 2-kor az óvodába? Hogy hozom én el onnan? Hogy kerül át a nálunk 5-tel arrébb lévő kerületbe a gyerektornára, vagy a fejlesztésre, nem tudom hova? Ez nem volt kérdés az első 2 gyereknél. Dolgoztunk, és a gyereket megkaptuk délután 5-kor, úgyhogy már ez mind megvolt. Érted? Tehát ezen érdemes lenne elgondolkozni, mert amikor arról beszélgetünk, hogy fogy a népesség, akkor itt ez nem mindig pénzkérdése, mert hát az pont azokban a társadalmakban, ahol sokkal magasabb a GDP, ott persze kevesebb gyerek születik, de hát ezt mi nem mondhatjuk el magunkról, viszont belegebednek a nők abban, hogy megszervezzék, hogy tudnak a saját életük és a munkájuk mellett esetleg jól egy gyereket ellátni, és ebben nagyon sokszor nem pénzkérdése, hanem életmód kérdése. Tehát meg kéne oldani, hogy ezek a dolgok úgy működjenek, hogy ez ne egy nő egyéni terhe legyen, vagy egy család egyéni terhe, és főleg ne pénztárca kérdése legyen.
4: Akár ezzel összefüggésben, akár ettől függetlenül, volt olyan időszak az életedben, amit ilyen kifejezetten nehéznek mondanál?
5: Csak ahol... ilyen van. Látod, úgy néz ki, mint a minden milyen szép lett, de nem, én azért ezeket nagyon megküzdök.
4: Egy ilyen megküzdési ívet tudnál-e felvázolni, hogy veszed észre, hogy baj van, mi történik akkor benned, illetve mi az, amivel kirángatod magad a víz fölé?
5: Nem mindig veszem észre, hogy baj van. Nagyon sokszor attól, ahogy mozgok, belekerülök olyan helyzetekbe, amelyeket előre nem lehet látni, és van egy nagyon fontos érzékem ahhoz, hogy észrevegyem, hogyha valahol valami sumákságot látok. És az engem általában beletaszít olyan helyzetekbe, ahol ki kell állnom ezért, és abból mindig konfliktus is van. Tehát muszáj határokat húznom, és a határhúzással mindig jönnek nehéz helyzetek. Mert aki határt húz, az megoszt abban a pillanatban, mert valakinek nemet mond. Tehát nemet mondani legalább annyira nehéz, mint igent, de nemet mondani nagyon nehéz, mert az ember onnantól kezdve csak azt tudja, hogy na ezt így nem, de nem tudja felmérni, hogy azzal majd mi jár. Tehát többször volt ilyen a munkámmal, a közeggel, ahol dolgoztam. Én nem vagyok egy különösebben balhés, tehát mindenhonnan tulajdonképpen nagyon jó viszonyba jöttem el, kivétel a köztévé ugye 2016-ban, onnan is békében jöttem el, az én lelki békém nem volt meg, de formailag békében jöttem el. De nem mindig veszem észre, hogy már ott tartanak a dolgok. Mindig mindenhol vannak olyan emberek, akik nem úgy működnek, mint ahogy az én logikám működik, és olyankor általában azért az ember egyszer csak csattan valakivel, vagy egy helyzettel, és azt mondja, hogy na, én ezt így tovább nem. Olyankor mindig belőáll egy nehezebb helyzet, igen.
4: Milyen vagy, amikor nehéz?
5: Én nagyon megszenvedem. Én nagyon, akárki akármit mond, pont ma beszélgettem egy bírónő barátnőmmel, aki hát hasonlóan küzd most az életére a társadalmi nehézségek miatt. Pont erről beszélgettünk, hogy én kibeszélem magamból, de tehát az én stratégiám az az, hogy én dühöngök. Hát ezt úgy értem a dühöngöt, hogy mondom, elmesélem, felhívom a barátaimat, kíváncsi vagyok, hogy ők hogy látják, kibeszélem velük a problémámat, nem alszom, nem eszem, legyengülök, elfáradok, és amikor már elfáradtam, legyengültem, nem aludtam, akkor elindul az épülési folyamat. Megvannak a kulcsszavak, amiket megértettem, hogy mi történt velem, megértettem, hogy mit rontottam el, vagy mit dönthettem volna-e másként, és amikor rájövök, hogy nem, akkor elindul az épülés, viszonylag hamar elkezdem magam újraépíteni. De nagyon megszenvedem. Tehát 2-3 kilókat fogyok, és nem alszom, és lemegyek az aljára.
4: Ilyenkor magadra is dühös szoktál lenni, vagy inkább bizonytalan?
5: bizonytalan, dühös. Azért nem, mert mindig azt mérlegelem először, hogy én hol hibáztam. És mindig fölteszem magamnak a kérdést, hogy ha máshogy döntöttem volna, azt bírnám-e, csinálnám-e tovább. Tehát lehet azon szomorkodni, nagyon sokszor van az életben olyan helyzetem, hogy valami véget ér, mert elromlik a végére. Valami, ami nagyon jó volt, elromlik a végére. De olyankor az emberek fel kell tennie magának a kérdést, hogy most mi a jobb, ha rosszul tovább megy, vagy pedig én magam azt mondom, hogy na így ennek már nincs értelme. Mindenhogy fájó. De ezt magamban el kell döntenem, hogy én az én habitusomból tudnám ezt tovább csinálni. Biztos, hogy nekem kell ezt így már tovább csinálni. Én azt szeretem ebbe, ami jó volt. Most jó? Nem jó. Akkor muszáj valamit lépni. Ezek nehéz helyzetek, tehát azt is nagyon nehéz beismerni, amikor az embernek azt kell beismerni, hogy ennek itt a vége. Az a legnehezebb. Hogy valami, ami még működhetne, jó is volt, de látod, hogy ez, ebből csak baj lesz. És ilyen többször van, és ezek nagyon fájdalmasak, amikor az ember fel kell ismernie, hogy hú, valami, ami nagyon jó volt, ennek itt a vége.
4: Kicsit talán ehhez kapcsolódik, bár azért nem ilyen tragikusan és drámaian, amit a Napos B oldal című könyvedben is írsz, hogy elérkezik a nő 40. születésnapja, és hogy azután mi fog történni. Mi az az üzenet, amit eszenciaként meg tudnál fogalmazni a 40 és 60 közötti korosztálynak?
5: Hát egyrésztről nem lehet nem tudomásul venni, hogy ezt a könyvet mi mikor és hol olvassuk. Mi itt élünk Magyarországon, egy ilyen társadalmi rendben, ami most van, tehát nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell. Behozom mindig a világból a példákat, de mindig azt mondom, hogy ne máshova vágyódj, itt élsz, vagy ha itt akarsz élni, akkor muszáj magadat összekapni ahhoz, ami itt van. És igazából ebben próbálok tanácsot adni, hogy az a fajta láthatatlanság, amiről beszéltünk is, azok a fajta szerepek, amiket ez a társadalmi berendezkedés most 2025-ben, 24-ben, 23-ban ránk ró, abba te hogyan tudod az életedből kihozni a maximumot. Mi az, amit elvárhatsz mástól, de leginkább te magadért mit tudsz megtenni. Tehát én ebben a könyvben indítottam azt a gondolatot, hogy kezdjél el azzal foglalkozni, hogy abban a közegben, ahol élsz, abban, amit te most éppen csinálsz, mi az, amin te tudsz változtatni, és ne fogd arra, ami a körülmény. Mert az van, az lesz. De nem attól függ az életed, hanem mi az, amit te magadért meg tudsz tenni. Egyrészt az önismeret, ez egy nagyon fontos dolog, másrészt nagyon sok, nagyon praktikus dolgot próbáltam ebbe leírni. És akkor ennek lett a lelki része a folytatás, ugye csak azért is szerelem, ami nekem egy nagyon fontos dolog, ez az egyik témája a Napos B oldalnak, hogy az embernek a saját lelkével el kell kezdenie 40 fölött foglalkozni, mert ott nagyon sok minden elengedés probléma lesz. Tehát ez erről nem lehet nem beszélni, hogy 40 fölött az elengedés, azt el kell kezdeni megtanulni minden szempontból, fizikai, lelki, családi, szerelmi, gyerek, és még sorolhatnám, és az a könyv, ami ma születik meg, ez a Jó anyád című könyv, ami most a nyomdában van, ez pedig kifejezetten a 40 fölötti anyaságról szól. Tehát arról szól, hogy én azt keresem, hogy onnantól kezdve, hogy neked gyereket született, onnantól kezdve ez az életedet átírja. 40 évesen, 50 évesen, 60 és 70 évesen, mert te 70 évesen is anya vagy akkor is, amikor a te gyereked 50. Tehát ez nem múlik el, te 96 éves korodban is anya vagy, és az anya-lánya viszony is, és az anya-fia viszony is egy nagyon speciális dolog. Tehát a szülőség az egy nagyon más életrezgés, mint ami az előtt van, mielőtt szülő lettél volna. És én ezt nagyon fontosnak találom, hogy ebben egy pici támogatást adjak, hogy milyen érzések azok, amikkel meg kell küzdeni, mik azok az új családi formák, amelyekről nem beszélünk, pedig szemmel láthatóan itt van, hogy ma már nem az a család, amit mi megtanultunk, hanem itt új családok születtek, és új lehetőségeket ad a tudomány, és ezekről lehet nem beszélni, de van, és ezek a gyerekek együtt fognak járni iskolába, tehát az örökbefogadott gyerek is, a petesed donációból született gyerek is, a nevel gyerek is, a mozaik családba hozott gyerek is, és ebből a legkevesebb az, aki hagyományos családból jön. Ezek vannak, tehát ezekkel meg kell küzdenünk. Ez tabu téma. Még mindig. Tudjuk, hogy vannak ilyenek, de mindenki azt gondolja, hogy csak az ismerettségi körébe. De ha bemész egy osztályba, akkor hirtelen kiderül, hogy ha-ho, hát itt már alig van olyan, akinek tényleg az az apukája, aki délután elviszi.
4: Ugye neked 20 év különbséggel születtek gyerekeid.
5: Igen, 23-21 volt a két fiú, amikor megszületett az Emma. Ők annyi idősek voltak, mint amennyi én voltam, amikor ők születtek.
4: Mit érzékeltél a legnagyobb különbözőségnek a fiúk és a lányod nevelése között?
5: Teljesen más az egész. A fiúk nagyon egybe voltak, tehát ugye két fiú egybe, közel 3 év különbség van közöttük. Ők nagyon együtt nőttek fel, nagyon egy értékrend szerint nőttek fel, a sport volt a kiinduló pont, tehát lehetett őket egybe nevelni. Sok mindenben egyformák is voltak, vagy hogy mondjam, adtak egymásra. Könnyű volt őket egybe tartani. Voltak persze különbségek, ma is egészen mások, de ők egy jó csapat volt. Tehát őket egybe kellett kezelni. Az Emma olyan, mint egy harmadik, de egy szemgyerek. Nem csak azért, mert lány, hanem egy más generáció. Tehát már a kettőjük között is van egy generáció, ugye majdnem. És nagyon látszódik is. Nagyon más iskolarendben, nagyon más társadalmi rendben születik bele. Semmit nem lehet hozzá hasonlítani.
4: Anyaként érzésben a lányos anyaságot vagy a fiús anyaságot érzed könnyedebbnek, amiben jobban bele tudsz helyezkedni?
5: 20 évesen a fiús anyaságnál el se tudtam volna képzelni, hogy lányom legyen. El se tudtam volna képzelni. Tehát annyira dinamikus voltam, annyira mozgékony voltam, tehát én annyira fiús anya voltam, hogy én annyira megörültem, amikor kidőlt, hogy a második gyerekem is fiú, hogy de jó, hát el nem tudtam volna képzelni, hogy én babázzak egy lányjal, hogy azt a látságot, azt a kis fodor, kis csat, kis nem tudom, tehát én rosszul voltam a gondolattól, hogy nekem ezzel kelljen foglalkozni, amikor pont tényleg azt tudom mondani, nagyon dinamikus életet éltem, és abba abszolút a fiúk illettek bele az én életembe, tehát föl sem merült, hogy lány szülessen. Úgyhogy én arra mindig olyan büszke voltam, hogy fiús anya vagyok, és amikor harmadszorra és nagyon megküzdve született az Emma, akkor el se tudtam volna képzelni, hogy itt most ne egy lány szülessen, mert én tartottam máshol. Tehát én szerettem volna már egy kicsit lágyulni, én szerettem volna már egy kicsit lelassulni, én szerettem volna kicsit már máshogy megélni az életet. És tulajdonképpen az Emma ilyen értelemben a nőiségemnek nagyon jót tett. Mert pont amikor el kellett volna engednem, mert jön a változókor, akkor nekem jött egy anyaság. Tehát én tulajdonképpen visszanyertem a nőiességemet azzal, hogy ő megszületett. Tehát én neki köszönhetem azt, hogy én ma nő vagyok, mert valószínűleg már lehet, hogy néni lennék.
4: Mi az az érték, amit a legfontosabbnak tartasz a saját életedben, és esetleg az, amit a leginkább szerettél volna átadni a gyerekeknek?
5: Nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni. Van egy ilyen becsületbeli ügy bennem. Hát, egy kicsit nem akarok, de ilyen van bennem egy ilyen borzasztó igazságérzet, ami hát nagyon sok bajt okoz egyébként, de ezt én nagyon fontosnak találom, hogy valaki korrektül csinálja a dolgait. Ez már egy e-mailezésben is kiderül. Valaki ír kölcsön, nem tudom, akkor azt visszaadod, mész, köszönsz, nem, segítesz. Tehát, hogy ezek alapvető dolgok, ez a böcsületbeli egymás mellett élés, ezt én nagyon-nagyon, ezt a korrektséget én nagyon elvárom a gyerekeimtől, azt nagyon elvárom, hogy korrekt emberek legyenek. Tehát én magam is nagyon figyelek erre. Ez az egyik, a másik, hogy rendkívül nehezen viselem az elesettséget, vagy ha valaki segítségre szorul, és ezért próbálom a gyerekeimet is egyfajta szociális érzékenységre nevelni. Rendkívül rosszul viselem az érdemtelen érdekek mentén haladó embereket, és imígyen aztán a politikával nem állok jól. Nagyon szeretem a teljesítményt. Aztán leborulok, ha valakinek bármilyen teljesítménye van, ha egy jó ruhát meg tud varni, az előtt is leborulok. Tehát én nagyon hiszek abban, vagy nagyon tudom tisztelni azt, hogy valakiben legyen valamilyen teljesítménye. Ez nem azt jelenti, hogy kiválónak kell lenni, hanem abban, amit csinál, abban jó legyen, teljesen mindegy, hogy mi az.
4: És ezt hogy adtad át a gyerekeknek?
5: Hát azt, hogy én tőlük is elvárom. Olyan nincs, hogy valóban nem megyek el, és előtte nem mondom le, olyan nincs, hogy nem köszönöm meg, olyan nincs, hogy nem dolgozom meg érte, olyan nincs, hogy sumák helyzetbe belemegyek, szóval hogy ezek így nincsenek. Lehet késni, ha előtte szólsz, hogy azért nem jövök, mert nem jön a villamos. Ilyet lehet csinálni, tehát nem hozunk másokat hülye helyzetbe azért, hogy te előrébb kerülj. Ez alapvető dolog. De szerintem ez nevelés kérdése, ez példakérdése. Az ember milyen példát ad. Ez egy küzdelmesebb út egyébként, de ezt hallják. ezt hallják, és szerintem így is élnek, arra nagyon büszke vagyok, mind a két fiam így él. Pedig nagyon más értékrend szerint élnek, és mégis mind a kettő nagyon becsülettel csinálja a dolgát.
4: Ha már az értékrendről beszélünk, megkérdezném, hogy vallásos vagy-e, hiszel-e Istenben?
5: Hát abszolút, én egy református lány vagyok. A nagymamám is, és az édesanyám is abszolút aktív tagja volt az egyháznak. És én is konfirmáltam, és aztán megszakadtak a szálak, és ez egy nagyon nehéz ügy, mert nagyon mérges is vagyok erre, mert sajnálom, hogy a gyerekeimnek ezt az erőt nem tudtam átadni. Bár a maguk módján én úgy gondolom, és ez persze nem mentség, de szerintem sokkal több olyan ember van, aki hívő, de nem tudja gyakorolni a hitét, mert akkora a mai világ és a hitgyakorlás közötti szakadék, amit nagyon nehéz ma már áthidalni, és ez szerintem az egyház kérdése már. Ez az, amiben én már nem tudok segíteni, de azt látom, hogy ahol a szülők egyházi életet élnek, ott a gyerekek is nagyon könnyen tudnak integrálódni. Ahol egy szülő hívő, de nem gyakorolja, nincs ott a miséken, nem megy el, ott a gyerek nem tud hol becsatlakozni. De ahol nincs rendes közösségi élet, oda nagyon nehéz egy gyereket elvinni. Tehát nagyon sok múlik a kis közösségen, hogy azt ki hozza létre. Én ezt látom, és én nem kerültem olyan közösségbe, ahol tudtam volna integrálni a gyerekeimet. Én magam abszolút sokszor fordulok a Jóistenhez, de mindezt magamba teszem. Nem biztos, hogy ez szép dolog, de nem találom a formáját egyelőre. Nagyon megküzdöttem azért, hogy meg tudjam keresztelni őket, hogy erről beszéljünk. Szerintem a maguk módján ők se találják, nincsenek meg hozzá az eszközeik, hogy hogyan tudnák ezt a hétköznapokban kifejezni, de azt hiszem, hogy ahhoz, hogy valakinek tartása legyen, ahhoz kell valamiben hinni. Ahhoz a hitélet szerintem egy fontos dolog.
4: Lehet, hogy ez is egy jó következő ötlet, egy könyvhöz akár, ez hát az
5: lehet.
4: Útkeresés.
5: Az útkeresés, igen. És hát nyilván, ahogy az ember idősödik, egyre jobban visszatalál ehhez. Hát ez, amikor az ember bajban van, ugye, akkor rögtön a Jóistenhez fordul.
4: A könyvedben olyan szépen írsz az önkéntesség szerepéről az ember életében. Interjú előtt beszélgettünk is arról, hogy a munkatársaink nagy része ilyen módon van jelen a rádió életében. Mit üzennél azoknak, akikben lenne vágy az önkénteskedésre, az ilyesfajta

0: is, ahol olyan nőkkel próbálok közösséget építetni, vagy építeni a Richter jó voltából, akik egymást tudják segíteni a bajban. De én azt gondolom, hogy sokkal több jó van az emberben, mint amennyit mer abból kipakolni. És az önkéntes munka az pont arról szól, hogy amiből neked sok van, azt oszd meg mással. Amiből neked kevesed van, azt meg majd mástól meg fogod kapni, mert ő is oszt valamit. Tehát ő is hozza a közösbe azt a valamiét, ami neki van. Ez is tudod olyan, hogy ebbe is kellene egy picit támogatás a társadalom részéről, hogy ezeknek tere legyen. Tehát, hogy ne csak azon múljon, hogy úristen, most bekopogok-e a Mária rádióba, vagy nem. Én ezt legjobban ott tudom most lemérni, hogy hány olyan család van, akinek mennyire szüksége lenne arra, hogy mondjuk legyen pótnagymamája, hogy így mondjam. És látom, hogy hány olyan ember él, aki egyedül él, nincs családja, messze laknak a gyerekei, külföldön laknak a gyerekei, van energiája, nem kap elég szeretetet, és mégsem tudja felajánlani a munkáját, az ott létét, az idejét egy másik családnak. Mert úristen, mit fognak szólni? Nem vagyok én szolga. Tehát, hogy elindul ez a mit fognak szólni, elmondom, semmit nem fog senki szólni, és nem mérik fel, hogy ők ebből mit kapnak vissza, hogy mennyi szereteted, mennyi megbecsülést, mennyi pozitív visszajelzést kapnának. Tehát, hogy mindenki maga próbál magába, otthon, négy fal között próbálja az életét megváltani, miközben ott a lehetőség, hogy egy közösségbe adott esetben három információt kap, és lehet, hogy megoldódik évekre visszamenőleg néhány problémája. Szóval, hogy ez az adok-kapok, ez valahogy, ez most csak a kapokra van ráállva az életünk, hogy mit kapok, mi éri meg, csak erről van szó. Pedig hát ez, ha ez a folyamat nincs, tehát ez olyan, mint a pénzt tudod, hogyha költesz, akkor jön a következő. Tehát azért nem szabad rajta ülni, mert az is egy körforgás, és szerintem ez így van az energiával is, hogyha valakinek van az, ha nem adja ki egy idő után, akkor szétrobban benne valahogy. Valamilyen keserűségé fog az átmenni.
1: Neked mi a terved? Mi az, ami most távlati tervként a fejedben van? Mi az, ami közelebbi tervként idén akár megvalósításra kerül? Hogyan képzeled el mondjuk a következő 10-15 évedet?
0: Én nem tudom, hogy ma tud-e valaki 10-15 évre előre gondolkozni. Nekem most az a dolgom, hogy magammal egy kicsit foglalkozzak, amire soha nem szántam időt igazából. Megpróbálom ugyanezeket az üzeneteket most megkeresni azt a platformot, ahol meg tudom még csinálni. Tehát írom a könyveket, azt én mindenképpen szeretném. Még van három ötletem, amit mindenképpen meg akarok írni. Ami idő. Utána az a dolgom, hogy ugyanezekről tudjak szélesebb körben valahol megteremteni egy olyan platformot, ahol ezt meg is tudom csinálni, hogy ezt eddig előadássorozat volt, most az előadássorozat mellé podcast esetleg. Tehát most elkezdek nyilvánvalóan azon működni, hogy tudnék másoknak segíteni azzal, hogy ezt egy picit terjesztem. És a legnagyobb feladatom az a saját korosztálybéli kérdésem is, hogy akkor 60 fölött az embernek milyen módon kell a saját kis közösségéhez szólni. Hogy tudok segíteni a gyerekeimnek, hogy tudok segíteni a barátaimnak. Most egy minőségi kérdés van az életemben, nem mennyiségi kérdés. Tehát nem az a kérdés, hogy most hány munkát fogok elvállalni, ez nekem már nagyon régóta nem kérdés. A férjem szerint én nem tudok nem dolgozni, ez így van. Tényleg feleslegesnek érzem magam, ha nem dolgozom. Hanem inkább a minőség az, amit most kutatok, hogy hol érzem jól magam, hol vagyok a leghasznosabb, mi az a kör. Ezek nagy kérdések most.
1: Kívánom, hogy megtaláld ezekre is a válaszodat, illetve, hogy minőségben is oda juss, ahova szeretnél.
0: Igen, köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: És minden jót kívánok.
0: Köszönöm.
1: Jakubcsek Gabriella média személyiséggel Tóth Enikő beszélgetett.
2: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával

0: lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
1: Laudato Si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni!

0: Mária Rádió. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. A jegyzetíró magányossága adtam címéül a mai múltról és jelenről szóló jegyzetemnek a címet. Talán furcsának találják ezt, kedves Mária Rádió hallgatók, de van benne igazság. Aki arra vállalkozik, hogy minden héten röviden szól az általa fontosnak, jelentősnek, érdemesnek vélt dolgokról, az előbb-utóbb szembe találja magát a magányossággal. Nem abban az értelemben, hogy nincsenek a közelében családtagok, barátok, kollégák, ismerősök, hanem abban az értelemben, hogy a gondolataival egyedül marad, és minden esetben meg kell küzdeni azzal a gondolattal, hogy ezt a szót többször is ismételjem, hogy vajon amiről szól, az csak a maga számára fontos, hogy van annak üzenetértéke is. Amíg ezen elmélkedik, rájön arra, hogyha úgy véli, az üzenete felesleges, az senkiben nem indít el gondolkodást, akkor felesleges a munkája, a mások számára fontosnak gondolt mondatainak a leírása, felolvasása értelmetlenné válik. Természetesen ezen önmaga számára megfogalmazott felvetései akkor kapnak igazán értelmet, ha a későbbiek során visszajelzéseket kap, lett légyenek az számára pozitív vagy negatív hangvételűek. Amikor erről a bizonyos magasságról gondolkodtam, akkor rájöttem, hogy talán mégsem. Az elmúlt hetekben, hónapokban kaptam számos visszajelzést, többnyire ismerősöktől a Mária Rádióban felolvasott jegyzeteimmel kapcsolatban. Ők azt írták, illetve mondták el telefonon, hogy a Mária Rádió műsorainak állandó hallgatói. A Mária Rádió szól a nappaliban, a konyhában, miközben serény munka folyik. Készül a szombati ebéd, amihez néha a múltról és jelenről is emlékeket ébreszt fel bennük. Egy szülőfalumbéli már évtizedek óta nem ott élő egykori iskolatársam, felsőbévesen volt egykoron, hívott fel a napokban telefonon és azt mondta, minden szombaton megrékadsz. Török koppányban egykor ezt így mondták, ha valakinek könnyet csalt a szemébe valami. Olyan emlékeket hozol elő belőlem, mondta, amelyek felidézik a múltunkat, az ott élt embereket, a barátságokat, az iskolás éveket, a mezei munkát, a vasárnapi misék hangulatát, a búcsút és így tovább. Amikor a beszélgetést befejeztük Bodó Rózsival, aki az idők folyamán egyébként sasrozállá vált, jöttem rá, hogy nem vagyunk magányosak. Amíg velünk él a múlt és bízunk a jövőben, akkor úgy érhetjük meg a jelent, hogy érdemes itt élni és hinni abban, hogy előbb-utóbb jobb idők jönnek, amelyre mindenkinek szüksége van, függetlenül hitétől, társadalmi állásától, vagyoni helyzetétől, nemzeti hovatartozásától, mert emberek vagyunk, akik a teremtőnek köszönhetik létüket, amely létet megélni igazán csak közösen érdemes. Éljünk tehát a teremtő adta lehetőséggel.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. A Munkácsi testvériskola diákjai látogattak el a pannonhalmi Bencés gimnáziumba. Ternyák Csaba egriérsek köszöntő levelet intézett a ballagókhoz. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Blaise Kupich bíboros, chicagói érsek április 29-én átvette a Katolikus Teológiai Egyesület szerzetes képző intézmény díját, amelynek elnevezése a Boldogok a Békesség szerzők, tájékoztatott a Vatikán News. A bíboros a díjat megköszönve beszédében a békesség szerzők feladatáról kijelentette, egységben 14. Leó pápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békesség szerző kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A 8 boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában, és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. A Munkácsi Szent István Líceum diákjai és tanárai a nemrég létrejött testvériskolai kapcsolat keretében április 23-a és 25-e között látogatást tettek a pannonhalmi Bencés gimnáziumban és főapátságban. Estére érkeztek meg a főapátságba, melynek Szent Márton a védőszentje, akárcsak a Munkácsi Székesegyháznak. Másnap a líceum tanulói bepillantást nyertek a gimnazisták mindennapjaiba, megtekintették az iskolát és a kollégiumot, majd kisebb csoportokban részt vettek a tanítási órákon, valamint imaórán vettek részt a bencés közösséggel a háromhajós bazilika ősi falai között. Majd megtekintették a főapátság levéltárát. Másnap a csoport a Tihanyi Bencés apátságba látogatott, itt Mihályi Jeromos perjel fogadta őket, aki röviden ismertette a Tihanyi Bencés monostor történetét. Az ősi falak között a csoport hálát adott az Úrnak az együtt töltött napokért. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett, április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándokai az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. Azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra, a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott az olasz püspöki konferencia alkalmazottaival. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. A Szent Atya beszéde az amerikai pápai alapítványhoz. Köszönet, amiért segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Fogadjuk el magunkat, főként nehéz helyzetekben, és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe, kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdióbeszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
4: Vi saluto cordialmente, vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
3: A Szent Atya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vád szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
4: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
3: A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a felebaráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi, vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
4: La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
3: Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés.
4: A Chiesa esiste per annunciare Cristo.
3: Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul. És az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitátadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagylelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. Segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
4: Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome and Pope.
3: Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyházmegyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
4: Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
3: Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök, az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, aminélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
5: Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás krízisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt először is, arra kérlek, kedves László atya, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
6: Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki töltekezés is a pap számára, és egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban, ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni, és ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítséget kérni, segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a papa a kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti.
5: A megelőzésre.
6: Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat, hogyan tud erre felkészülni, hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit, hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, ahol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kóperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van, akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túllendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
5: A krízis maga elkerülhetetlen?
6: Mivel olyan segítő hivatásban vannak az atyák, szertesek, szertesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, azt senki nem köszöni, nem hálálja meg, nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeltes nővért, de a lényeg mindig az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni, akkor, amikor ennek a jeleit felismerjük, küldetésünkben felismerjük az életünkbe. A kríziseknek legtöbb része, én azt gondolom, és itt itt az atyák figyelmét is szeretném felhívni. A krízisek legnagyobb része az én tapasztalataim alapján az ima élet elmaradása. 90%-ban visszavezethető az egy egyházi személynél, hogy amikor az imádság alul marad, nem lesz központi hely, de a munka feladat az viszont túlnyomó többségben, mondhatnám azt, egy munka alkoholizmussá válik, és az imádság nem támogatja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
5: Kicsikét széjjelhúzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
6: Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendíteni a krízisen, tehát én például javaslom mindig azt, hogy legyen valami hobbing, legyen valami olyan kikapcsolódásunk, ami nem a munkánkhoz köt, tudjon egy egyházi személy sportolni is, ha arról van szó, tehát fontosak azok, hogy az ember megtalálja a rekreációnak is azt az oldalát, ami segíti azt, hogy ő ember tudjon maradni. Ugyanakkor a papságban van még egy örömteli helyzet, megküzdési mód, ezt így is szokták hívni, mégpedig az ima élet, a szentmise, vagy a Krisztussal való találkozás, vagy éppenséggel a gyónás, amikor valaki egy életgyónást le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Istenért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
5: Azért a pap az evangélium az öröm hírembere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappá szentéltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztendeje egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani, és hogyha valaki megkérdez, hogy havárjú, kameva László, hogy hogy érzed magad, akkor sokszor visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a Jóisten ad mindannyiunknak, hogy az ő kezében vagyok, és ez egy nagyon jó dolog.
6: Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartósá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyem, amikor kerültem, és a templomban mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk, és később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra, mert ha nem mosolygott, akkor egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hírek leszűrni azt, hogy az az ember, akivel ott találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit ő megimádkozott, és amit ő tovább akar adni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt mondja, mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósá az emberek életében.
5: Nagyon köszönöm, így legyen, kísérje áldás a Mélységek mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
6: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
3: Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
7: Köszönöm, szeretett testvéreim! A vasárnap az mindig Isten vigasztalásainak a napja. De persze, hagyni kell magunkat megvigasztalni. Az ő vigasztalása fölött áll minden emberi vigasztalásnak. Az első, amit a első vigasztalás, amit hallunk az apostolok cselekedeteiből, hittek mindazok, akik az örök üdvösségre voltak rendelve. Hát Isten mindenkit üdvözíteni akar. De az, hogy én hiszek benne nektek, azt jelenti, hogy te meg én már az üdvösségre vagyunk rendelve. Itt rögtön elkezdünk gondolkodni, hogy mi van azokkal, akik nem hisznek. Kedves testvérek, ezen nem szabad most gondolkodni. Rájöttem, hogy Krisztusnak a szava az egy életünkbe belevágó valóság, azok nem emberi szavak. Ezt kell megvalósítani, és utána jutunk majd a megértésre. Egyébként a reformáció idején, meg azóta is, állandóan azzal vétettünk Krisztus szava ellen, hogy aki hisz bennem, annak örök élete van. Most aki nem hisz bennem, mi lesz annak? Nem érdekel! Nem érdekel hát ezen a szinten, hanem az érdekeljen, hogy te valóban higgyél benne. Testvérek, ez egészen biztos, hogy így van. Nem teológiai spekulációk és eszme futtatások alapján értjük meg Krisztust, hanem ha komolyan vesszük a szavunkat, abból majd kibomlik a későbbi értelem. De az első értelem az nem arról szól, hogy mi van azokkal, akik templomba sose jönnek, akik háromkodnak, akik Isten nem ismerik. Erről most ez az igen nem szól. És hogyha mind ezen spekulálsz, elnéz amellett, amit Krisztus üzen neked. Mit üzen? Az, hogy hittek mindazok, aki üdvösségre, örök életre vannak rendelve. Tehát te, aki hittel itt vagy Isten templomába, örök életre vagy rendelve. Testvérek, ezt a kijelentést ne tegyük szét. Mikor azt mondja neked, és fiatalok vannak is lelki gyakorlaton, azt mondja kedvesed, hogy szeretlek téged. Akkor most ez nem azt jelenti, hogy ki nem szeretnék, és mi van a világban. És itt az Isten fia szól hozzád. Itt egyszerűen nem érdekelhet a többi. Nem erről van most szó. De ha ezt halálosan komolyan vesszük, ha beengedjük az Isten üdvösségét az életünk azzal, hogy mi hiszünk Krisztus, vagy valóban az Isten fia, a Szent Háromság örök második személy, aki ember élet meghalt, eltemették, föltámad, testvérek, akkor elér hozzád az örök élet, nem a halálos pillanatában lépve Istennel való kapcsolatban, mennyországban, hanem most is ott van. Bennünk örök élet van. Én nem tudom, miért van az, mint a félnénk az Isten szeretetétől. Mint a Krisztus csak árnykép lenne. Mint ha bezárkoznánk hatalmas közlései elől. Hány középszerű keresztény és katolikus van, és mi benne a középszerű? Ez, hogy nem igazán hisz. Akkor hogy érhetni el az Isten vigasztalása? Hogy eszembe jutott, gyerekekkel rendeztük meg még Esztergomba gyilkosság a Székesegyházba, Eliótnak egy gyönyörű drámáját, és ott a kar ezt énekli. Bocsáss meg nekünk, Isten, mi vagyunk a megtestesült középszer. Azok a nők, azok a férfiak, akik bezárják ajtajukat, megülnek kis helyüknél, félnek az Isten kegyelmétől, Isten éjszakájának magányától, a rájuk szabott lemondástól, a rájuk nyílt nélkülözéstől, és nem félnek úgy az emberi igazságtalanságtól, mint az Isten igazságtól. Nem félnek úgy az ablakukon zörömbölő késtől, a házuk tetejébe kapó lánctól, a kocsmában sújtó ököltől, a csatornába csatítatástól, mint Isten szeretetétől. Bevalljuk estelen sértéseinket, bevalljuk gyöngeségeinket és vétkeinket, a világ bűnei bevalljuk felül fejünkre tornyosultak. Vértanuk vére, szentek kínjai mind fejünkre halmozottak. Uram, irgalmaz nekünk, Jézus, kegyelmez nekünk, Uram, irgalmaz nekünk. Igen, félünk az Isten szeretetétől, bezárkozunk előtte. Hány testvérem nem szeret Jézus? Azt, aki őt mindenkinél jobban szeret örökké valóságonál. Nincs a szívünkben szeretet, Uram Jézus. Nem hiszünk benned eléggé. Pedig ha hiszünk, akkor az örök életre vagyunk rendelve. Jézus ezen mondata ismét nem logikai tornát, hanem egzisztenciális befogadást és átalakulást, és alakulva mások alakítását fogja végezni bennünk. Hivatások vasárnapja van. Milyen legyen az új kap, milyen legyen az új egyház, milyen legyenek a hívek, olyanok, akik hisznek Jézus Krisztusban. És akkor az az öröm eléri őket, hogy Isten engem örök életre rendel. És ez az öröm fogja küldeni másokhoz, akik még nem hisznek. Ez a hitnek a története. Azt mondja a 16. Benedek pápánk, hogy a Szentírást úgy kell olvasni, hogy történelmet csináljon bennünk és körülöttünk. Nem úgy, hogy okoskodunk rajta. Többen vannak, akik azzal kiskörnek, pontosan a buzgó keresztények, hogy hát, ha elpárhozom. Ez egy sötét gondolatok. El kell hessegetni, nem igaz? Isten örök életet adott nekem. És testvérek, hát akkor nem is kell küzdködni a bűneimmel, stb. De kell, de örömből! Egy legnagyobb háborúnak a kis csatáit vívjuk. Ez a kereszténység. Testvéreim, is valahogy ez a bizonyosság van mindig a szentekben. A szentekben megjelenik az Istennek a vigasztalása. És ez az, ami ki tudja lassan írtani az életünkből a bűnt. Hogy az üdvösségre vagyunk rendelve. Ennek van-e valami antropológiai alapja? Vagyis olyan emberi alapja, ami még nem tartozik a hithez. Van. 20. századi filozófusok beszéltek arról, az emberiség nagy gondolkodói, egy csodálatos dolgot fedeztek fel az emberben, az ős bizalmat. Tehát ez az a jelenség, hogy reggel föl kell és elindul dolgozni, pedig nagyon sok szenvedés érte. Szinte haldoklik már, és mégse lesz öngyilkos, mert majd csak jobb lesz. Most van olyan pont, amikor ez a majd csak jobb lesz, ez abszolút logikátlan. Nem lesz jobb. Meg fog halni. Mégis, ha öngyilkos lesz, akkor ez beteg ember. Ez nem eszmény. Tehát ki a normális? Aki minden logika ellen abba bízik, hogy jobb lesz. És ezért haldokolva is rá tud mosolyogni a gyermekeire. Oda tud figyelni egy-egy sóra. Veszitek észre, mi van itt? Számtalan esetben találkozott ez az ember egészsége. Ez az ősbizalom, hogy egyszer úgyis minden jó lesz. De van olyan helyzet, ahol ez a bizalom, hogy minden jó lesz, ez logikailag, matematikailag nem igaz. Nem lesz semmi jó, vége lesz. Ha ennek hallgat, ha erre hallgat, hogy nem lesz semmi jó, akkor beteg ember lesz. Nem lesz, az öngyilkos legalábbis nem esmény. Az az esmény, aki a logika, a minden dolog ellenére, még a halálos ágyán is, összeverve is, elítélve is, hát csak majd minden jobb lesz, és erre helyezi rá az élet is. Testvérek, ezt egyszer most délután gondoljátok végig. Legalábbis az a normális ember, akinél minden összedölt, semmi remény nincsen, emberileg semmi, és mégis azt mondja, hogy hát majd csak jobb lesz. És mi ez? Testvérek, ez az Istennel való kapcsolat maradványa az emberi lélekre. Az értelmen túli, isteni szeretet egykori köldörzsinór maradványa. És amikor húsvétkor az apostolok, a názáreti Jézus, akik agyon vertek, többszörös halálmenet szenvedett, tetanikus mérgezés, hulladás, minden, és eltemették. És harmadnapra a cenákulumba, éppen a templomunkba, mert az utolsó vacsora területén bezárva az ajtók, megjelenik békesség nektek. Megrendültek, féltek. Azt hitték szellemet látnak. Nem vagyok szellem, tapogassatok meg. Nem is ekkor azokban az apostolokban végbe ment valami, ami soha történelemben nem mehet végbe így. De hinni kell nekik. Azért kell hinni, mert összetölt a zsidó hitük, ami Jézus hite volt, hogy megszülessen a Jézusba vetett hit. És amikor ezek fünköskor elmennek, testvérek, ez a pár halász ember elmegy Rómába, hát mit képzelne? Hirdessétek az egész világ, és tudják, hogy az egész világ egyszer követni fogja. És pár év múlva császári palotában vannak Krisztusnak hívei. És a vértanúk Néró kertjeibe énekelve halnak meg, Kyrie eleison, Krisztus eleison, ezért ne hagyjuk el ezt a görög szöveget, mert görögül énekeltek. Testvérek, akkor az apostolok azt tudták, hogy Uram Isten, hát ez, ami most velünk történt, ez nem egy vallás. Megérintette Krisztus az ember ősbizalmát. Igazolva van az igazolhatatlan. Minden remény összedőlés ellenére a reménynek van alapja. Ezért mondja Szent Pál olyan gyönyörű szó. Krisztus a mi reménységünk. Nem remélünk benne, hanem ő a mi reménységünk. Testvérek, ha valaki így fogadja, így kell olvasni egyébként a Szentírást. Luther egyik Szentírásában beírt, sok minden beírtál. Ez egy nagy beírás volt. Úgy szerette Isten Luther Mártont, hogy egyszülött fiát adta ért. Nem a világot. Tessék ilyeneket beírtálni a Szentírásba. Hogy hittek azok, akik örök életre vannak rendelve. Tehát én örök életre vagyok rendelve. És az Isten arra rendel, ha meg nem tagadom ezt a Krisztus, ha bűnbánatba élek, ha mindig tisztára mosom az ő vérébe az én köntösemet, az én lelkemet, el nem szakadhatok tőle. A bűneinket magára vette, tehát még az sem áll közöttem és Jézus között, ha megmosom ruhámat a bárány vérébe. Így kell olvasni ezt. És milyen érdekes, most, hogy ezt magamra vonatkoztatom. De testvérek, ezekkel a predikációkkal úgy vagyok, hogy heteken át készül. Légy szíves, te is heteken át gondolkodj rajta. Egy-egy mondaton, amit te értettél, meg az a te evangéliumod. És így sétálj ebben a tavaszba, hogy arra üdvösségre vagyok rendelve, mert hiszem. Ez a jele annak. És akkor itt kezdődik a misszió, akkor nem spekulálok arra, hogy mi lesz a gyerekemmel, elkárhozik-e vagy üdvözül, mi lesz a a szomszédommal, a pácienssemmel, a munkatársammal, hanem valamiképpen megtalálom az utat, hogy erről beszéljek neki. Tehát nem propaganda hídei, a hit propagálása, hanem valahogy az életnek a továbbadása. Ez a misszió. Ezért a mi szent papjaink, a szent atyáink, anyáinknak az ige hirdetése ebből gyökeredett. Egy viennei Szent János meg volt győződve, hogy ő örök üdvösségre van rendelve. És az a kigazosodott templom évtizedekig meg nem hívott haram, az a büdös és fenékes tabernákulum, ahol ezt az egyszerű papot kihelyezte, a nagy dicsőséges francia forradalom után egy elvadult közösségben már minden kívott abba a faluba, megpuszta János a harangot és misézett, és nem úgy volt, mint a modern pap, hogy hányan jönnek be, mert nem jön senki, akkor nem mondok misét. A mise mindenkié! Hányan voltak az első misén? A Golgotán, az üres templomban misézett, és mire meghalt, egész Franciaország nála akar gyónni. Besüttek a kocsmát, és árvaházak voltak, iskola volt, kollégium volt, újjászületett családok, tiszta életű fiatalok, mert János tudta, hogy az örök életre van rendelve. Nem azon spekulált, hogy mi lesz velük, hanem megírta ezt az örömet. Természetesen egy hivatás nem könnyű, mert nem biztos, hogy első sorát megértik. Ellenállnak neki. Hidegen. És akkor nem futhatok meg. Szent János háromszor akarta ott hagyni a falut. És amikor a falu határában nagy kereszthez érkezett, fölnézett Krisztusra, akkor visszafordult. Testvérem, nem baj a szertedbe, hogy itt hagyom ezt az egész családot. Csak nézd fel a keresztre, és fordulj vissza. És ha vele visszafordulsz, akkor meg fogod találni a szavakat, a jeletet, hogy a te reménységedet átad. Testvérek, ez a predikált egy mélyebb dolog is, a Szentírásnak ez egy új értelmezése szerintem. Olyan értelemben nem úgy, hogy a szentek mindig ezt élték. Mindig. Nem én találtam ki. Tehát az, hogy mi ahelyett, hogy spekulálgatnánk, hogy Jézus szava most mit jelent, kire mit jelent, azt mondja Pázmány Péter, nagyon sokan vannak ezek az ételmetélgetők. Úgy hallgatják Pázmány prédikációját, hogy mindenkinek leszelnek egyet az ige kenyeréből, ez ennek való, mert ez a plegykás. Ez még ennek való, mert ez házasság töré volt. Ez még ennek való, mert nem jár a templomba, és neki ők meg éhen maradnak. Tehát tulajdonképpen úgy kell hallgatni az igét, nem másokra vonatkozva, mi lesz a világgal, mit tudom én, ne az a törődj, a világ te vagy. Mi lesz velem? És hogyha csak ezt az egy mondatot átgondolom, hogy azok hittek, akik az örök életre voltak rendelve, itt éri el az ember az isteni eleve elrendelés. Mert Isten csak pozitíve rendel előre. Tehát mindenkit üdvözíteni akar. És azzal, hogy én hihetek, hogy hittem, az a jele, hogy elért engem az örök dicsőség. A jövendő föltámadás. Mindent megkaptunk. És amikor ezt az emberek éli napról napra, akkor innét indul a misztió, hogy szeretném ezt másoknak elmondani.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
8: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram,

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adj nyugalmas éjszakát, és amint halálig, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Kocsis Fülöp érsek metropolita tartotta az áprilisi almádi dialógus lelki gyakorlatot. A béke nem a háború hiánya, hanem az igazságosság megteremtése. Ternyák Csapa egri érsek köszöntő levelet intézett a ballagókhoz. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál, a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istenkép volt Kocsis Fülöp atya fő témája az április 24-e és 26-a között megrendezett almádialógus lelki gyakorlaton. Az első előadásban elhangzott, hogy egyrészt az ember hordozza Isten képmását, másrészt az emberben van egy kép Istenről, amelyet magának alakít ki. Fülöp atya hangsúlyozta, hogy csak Istennel harmóniában láthatunk tisztán. A második tanítás szerint felelősségünk van abban, hogy reális Isten képet alakítsuk ki Istenről és önmagunkról. Ehhez fontos szeretni magunkat és értékes dolgokkal megtölteni az időnket. A harmadik előadásban a helyes bűnbánatról és az eukarisztia gyógyító erejéről volt szó. A következő almadialógus lelki gyakorlatot május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mária, domonkos nővér fogja tartani. A téma a női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei lesznek. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Blaise Kupich bíboros, chicagói érsek április 29-én átvette a Katolikus Teológiai Egyesület szerzetes képző intézmény díját, amelynek elnevezése a Boldogok a Békesség szerzők. Tájékoztatott a Vatikán News. A bíboros a díjat megköszönve beszédében a békességszerzők feladatáról kijelentette, egységben 14. Leópápa tanításával, amely szerint az ellenség szeretete nem érzelem, hanem gyakorlat. A békességszerzők kifejezés rendkívüli, egyrészt mert ritka szó összetétel, másrészt provokatív politikai vonatkozása miatt. A nyolc boldogságról szóló tanítás az egyetlen hely a Bibliában, ahol ez szerepel. 14. Leó pápa a világvasárnapi homiliájában, és attól kezdve folyamatosan ellentmond annak a narratívának, amely igazolni igyekszik a háborút azzal, hogy uralom révén akarja megteremteni a békét. És nekünk is békességszerzőknek kell lennünk, zárta köszönő beszédét a bíboros. Ternyák Csaba egri érsek az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolák idén érettségiző diákjainak címzett április 28-án kelt levelében a Legyetek a remény zarándokai az idei év mottójával köszöntötte a diákokat. Levelében kiemelte, mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszünk a krisztusi békére és egységre. Bízom abban, hogy ezt a küldetést iskoláinkban sikerült teljesítenünk az elmúlt tanévben is. Azáltal, hogy ballagó diákjainkat az igazra, a jóra, a szépre és a szentre neveltük, felkészítve őket a keresztény életre. Meggyőződésem, hogy ezáltal katolikus iskoláink, egyházunknak, családjainknak és hazánknak is hasznos szolgálatot tettek. Az érsek a ballagó diákokra, szüleikre és tanáraikra, a magyarok nagyasszonya a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Kedves hallgatók! A világosság rózsafüzérét az Állampusztai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet Solti objektumának fogvatartottjaival imádkozzuk. Kérjük, tartsanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszem a katolikus szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségét, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindkétben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az első titok, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Keresztelő Szent János elbeszéli, hogy láttam a lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt. Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta, akire látod, hogy leszáll a lélek, s rajta is marad, az majd szent lélekkel fog keresztelni. Láttam, és tanúskodom róla, hogy ő az Isten fia. Ennyire fontos itt a falakon is, kerítéseken belül is, tanúságot tegyünk életünkkel és tetteinkkel Jézus Krisztusról.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd amelyben a leleteket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak a hivatalmakra.
3: A világosság rózsafüzér második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. A kánai mennyegzőn Mária, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Jézus szólt nekik, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. A víz borrá változott. Isten azt tudja átváltoztatni, amit bizalommal odaadunk neki. Ilyen az itt eltöltött időnk és az életünk. Milyen italhoz jutnak fogvatartott társaink, ha belőlünk akarnak meríteni.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszony.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol közéből, vidd a mennyekbe a gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
3: A harmadik titok, világosság rozsafüzérben, aki meghirdette Isten országát. Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt. Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá minden szenvedőt, olyanokat, akiket különféle betegségek és bajok gyötörtek, ördögtől megszállottakat, holtkórosokat, bénákat, és meggyógyította őket. A rátalálás feltétele a keresés. Mennyire tudjuk fogvatartott társainkat elvezetni arra, hogy kitartóbban, jobban keressék Jézust.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is sem bocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne menj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gonosz tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a terülbe rászorulnak itt a gondokra.
2: A világosság rózsafüzér, negyedik titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter így szólt Jézushoz, Uram, jó itt nekünk. Ha akarod, csinálok ide három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. Az életünkben nem csak csúcsok, hanem völgyek, mélységek is vannak. Fontos-e nekünk a felfelé kapaszkodás, vagy elég nekünk a mélységnek való kiszolgáltatottság?
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigy velünk a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzére, 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta tanítványainak ezekkel a szavakkal: vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontatnak a bűnök bocsánatára. Jézus mindent adott. Mit fogadunk el a mindenből? Hogyan állunk a válogatásokkal? És azzal, hogy Istennek feltételeket szabunk? Isten előtt alázattal, bocsánatkéréssel és bűneink bevallásával állhatunk meg csak.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk el kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindig kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a hóbor tüzétől, vigyük a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
2: Könyörögjünk. Úristen, Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérjünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Kedves hallgatók! A világosság rózsafüzérét az Állampusztai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet Solti fogvatartottaival mondtuk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók, mai adásunk tanúságtevője.
2: Lunga Szilárd vagyok. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és megoszthatom önökkel mindazt, amit a Jóisten az életemben végzett, és amit a mai napig is folyamatosan végez. Nem azért vagyok most itt, mert nekem minden rendben van az életemben, hanem azért, mert megtapasztaltam, hogy a Jóisten a nehézségek közepette is jelen van. Kicsit magamról, 46 éves vagyok, 2013-ban egy életre szóló házasságot kötöttem feleségemmel, Simonettával. 3 év múlva megérkezett a kislányunk, Mollika. Én a testnevelési egyetemen végeztem, 21 év tapasztalattal a sportterületén, profi labdarúgó, vízilabda csapatoknál dolgoztam. Ma egy profi sportolókkal és gyerekekkel foglalkozó sportág specifikus, teljesítményfejlesztő privát edzőteremben dolgozom, ahol a Jóisten segítségével a tehetségből kiválóság születhessen. Nap mint nap én azt látom, hogy mennyire fontos, hogy hogyan bánunk a testünkkel. Mennyit pihenünk, eszünk, hogyan mozgunk. De hogy telnek az évek, egyre jobban megértem, hogy az ember nem csak egy test. Hogy a valódi erő nem az izmokban van, hanem a lélekben és a hitben rejlik. Nagyon sok ember jön hozzám edzésre, akik fizikailag szeretne erősebb lenni. De gyakran látom rajtuk, hogy valójában belül fáradtak. Kimerültek, szoronganak, keresnek valamit, amit nem lehet a súlyzóval elérni. És ilyenkor újra és újra emlékeztetem magam, hogy az ember egy egész lény. A test, a lélek és a szellem csak együtt tudnak igazán egészségesek lenni. A gyermekkori hátteremről én egy vallásos családban nőttem fel. Édesapám és édesanyám mutatta meg számomra a hit útját. Nem csak beszéltek a Jóistenről, hanem úgy is élték. Láttam, hogy hogyan szeretik egymást,

0: Ez nem csak szó volt. Ez látszott a mindennapokban. És számomra ez volt az első tanítás a hitről. A hit egyenlő a szeretet. Ennek ellenére az én hitem sokáig még nem volt személyes. Inkább csak követtem azt, amit otthon láttam. A kedves hallgatónak szeretném elmesélni egy gyerekkori Mária Pócsi élményemet. Édesapámmal gyalog indultunk el Mária Pócs felé. Ez az út nem csak egy egyszerű zarándoklat volt. Imádkoztunk, rengeteget beszélgettünk, szentmisét hallgattunk, és ahogy csak mentünk, egyre inkább csend lett bennem. És amikor megérkeztünk, beléptem a templomba, letérdeltem, és akkor ott történt valami. Éreztem, hogy valaki ott van. Nem láttam semmit, nem hallottam hangot, de mégis teljes bizonyosságot éreztem a lelkemben. Mintha megérkeztem, mintha hazaérkeztem volna. Ez volt az első pillanat, amikor nem csak hallottam az Istenről, hanem meg is tapasztaltam őt. Nem gondoltam volna, hogy Mária Pócs ilyen fontos lesz és marad az életemben, hisz akkor még ezt nem tudtam. De azóta rengeteg gyönyörű szép élmény oda köt. Itt házasodtunk meg, a kislányunk itt kereszteltük meg. A feleségem nagypapája súlyos beteg volt, elvittem oda minden hétvégén, és együtt közösen imádkoztunk a gyógyulásáért. Ezután a hit elkezdett a mindennapjaim részese lenni. Rendszeresen járok templomba, minisztrálok, felolvasok. De ami még fontosabb, az Istennel való kapcsolatom nem csak a templomban van jelen, hanem a hétköznapjaimban is. Sok erőt ad számomra a Mária Rádió is. Sokszor volt olyan, hogy pont akkor hallottam egy mondatot, amikor szükségem volt rá. És ez megerősített abban, hogy nem vagyok egyedül. Ahogy mondtam is, hogy nagyon fontos a testélek szellem egysége, hisz ugye a Szentírásban is írva van, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Ez nekem, mint edzőnek, ugye ez nagyon sokat jelentett, és jelent a mai napig. A test az nem egy ellenség, amit le kell győzni, hanem a Jóisten temploma, amiről gondoskodni kell. A testedzése közben megtanultam azt is, hogy a fegyelem, a kitartás, az alázat nem csak az edzőteremben való erények. Ugyanezek kellenek az ima élethez, a lelki növekedéshez is. 2024-ben a Jóisten egy különös iskolába vitt. Egy nagyon súlyos térműtéten estem át. Ez az időszak nem volt könnyű. Volt benne fájdalom, várakozás, bizonytalanság. Nem az a kérdés volt bennem, hogy Istenem, miért velem történik, ez soha nem fordult meg az életem folyamán, még ebbe az élethelyzetbe sem, hanem azt kérdeztem, Istenem, hogyan tovább? De épp ebben az időszakban tapasztaltam meg igazán, hogy Isten jelen van. Nem hangosan, nem látványosan, hanem csendben. Ott volt velem, amikor egyedül voltam. Ott volt, amikor féltem. És ott volt, amikor nem tudtam, hogy mi lesz a következő lépés. És békét adott. És nem a körülmények változtak meg először, hanem a szívem. Ahogy említettem is, hogy ez egy nagyon fájdalmas időszak volt, de most már látom, hogy áldás volt benne. A kórházban megismerkedtem egy ápolónővel, aki akkor még azt mondta nekem, hogy ő nem hisz az Istenben. Nagyon sokat beszélgettünk, Nem erőltettem semmit, csak megosztottam vele a hitemet, és elmondtam, hogy én a szenvedésemben is Isten jelenlétét érzem. És mindig, amikor benyújtott a szobámba, megkérdezte tőlem, hogy Szilárd, magad nem alszik? Állandóan imádkozik, rózsafűzért mond, Bibliát olvas. Én nem szavakkal térítettem meg. Én csak imádkoztam, és rábíztam a Jóistenre, hogy ő tegye, amit akar. Mielőtt elmentem a kórházból, adtam neki egy rózsafűzért. És eszembe jutott a bérmálkozásomnak a napja, amikor felolvastam azt az igei szakaszt, az Ézsaiásnak a 61.1, hogy az Úr lelke rajtam van. Ez az ige a kórházban újra élővé vált számomra. Ha nem lett volna a térműtétem, talán soha nem történik meg, hogy Isten segítségével rajtam keresztül üzent az ápolónőnek. Pár héttel később felhívott a hölgy, és azt mondta, elkezdett templomba járni. Isten így is tud munkálkodni. A fájdalmon, a gyengeségen, a kórházi ágyon keresztül is. Mert ő minden helyzetet fel tud használni arra, hogy valakit közelebb vonjon magához. A műtétet végző Hangódi professzort is szeretném megemlíteni, akivel a mai napig is nagyon jól kapcsolatom. Isten ugye nem csak közvetlenül volt jelen, akár az operációnál is, hanem az embereken keresztül is. Nagyon nagy támaszt adott a feleségem, Simonetta, kislányunk, Marika. Édesapám, édesanyám, testvérem, feleségemnek a szülei, akikken keresztül tapasztalhattam meg az Istennek a szeretetét. Mert a hit az nem csak egy egyéni út, hanem a közös ajándék. A lelki egészség számomra az azt jelenti, hogy Istenre tudom bízni magam. Voltak időszakok, amikor sok minden terhelt. Munka, az elvárások, a rohanás, az emberi nehézségek. És rájöttem, hogy ha nem találok időt a csendre, az imára, a hálaadásra, akkor a testem sem működik jól. Mert a lélek fáradtsága előbb-utóbb a testben mutatkozik meg. A lelki békét nem a siker vagy az elismerés adja. A lelki béke akkor jön, amikor el tudom mondani, Uram, minden tőled van, és minden hozzád tartozik. Ez a béke nem azt jelenti, hogy minden könnyű, hanem hogy mindenben jelen van az Isten. Ahogy megosztottam a testtel kapcsolatos élményemet, ugyanúgy van egy lelki élmény, ami olyan szinten meghatározta az életemet, hogy nincs olyan nap, hogy ne gondoljak rá. Amikor a feleségem terhes lett, én ígéretet tettem az Istennek és a szűzanyának. Addig is imádkoztam a rózsafűzért minden nap, de egy olyan különleges érzés fogott el. A Szentlélek olyan erősen betöltött, hogy én azt megígértem, hogy a 9 hónapon át, minden nap, ha este érek haza, ha éjszaka, minden nap elimádkozom a rózsafűzért, hogy minden a Jóisten akarata szerint alakuljon. És nagyon hálás vagyok, mert sikeresen megszületett a gyermekünk. És akkor úgy éreztem, hogy valamit vissza kell adnom. Volt egy álmom, amit nagyon félbe mondtam el, mert azt gondoltam, hogy hülyének, bolondnak néznek, nem tudom. De úgy éreztem, hogy ezt meg kell osztanom az emberekkel. Volt egy álmom, amelyben megjelent a szűzanya, és azt kérte, hogy építsek egy házi oltárt a kert végén. Az érdekesség a történetben, hogy reggel, amikor a feleségem felkelt, félrehívott, és azt mondta, hogy volt egy álma. És én kérdeztem, hogy mi volt az? És azt mondta, hogy a kert végén volt egy házi oltár. Ekkor értettem meg, hogy mi is történik valójában. De az is az eszembe jutott, hogyan fogom én ezt megcsinálni. Ahogy gondolkodtam rajta, lementem a konyhába, és ott volt az apósom. És megkérdezte tőlem, hogy Szilárd, mit szeretnél születésnapodra? És rávágtam. Egy házi oltárt a kert végén. És tudják a kedves hallgatók, mi ebbe a érdekes, hogy apósom kőműves. És amikor elkészült, amikor felszentelték, én ott álltam az oltár előtt. Imádkoztam a rózsafüzért, hálát adva, kérve a szűzanyát, hogy jelezze, hogy hallja az imámat. És ekkor történt valami. A Szűz Mária képről egy könycsepp legördült. És ez a pillanat számomra maga volt a bizonyosság, hogy Isten hallja az imámat. A Szűz anya ott van közöttünk, és minden, amit hálából teszünk, visszajut hozzájuk, visszajut hozzá. A műtétem után én úgy éreztem, hogy mindent elvesztettem. A munkámat, biztonságomat, az embereket az életemből. Nagyon sokan eltávolodtak tőlem. És én ott maradtam a csendben. Emlékszem egy estére is, amikor egyedül voltam. És egyszerűen nem tudtam tovább erős lenni. Nem volt bennem ima, nem voltak szép szavak, csak annyit tudtam mondani. Istenem, kérlek segíts rajta. És abban a csendben nem történt semmi látványos. De valami mégis megváltozott. Elkezdtem érezni azt, hogy nem vagyok egyedül. Hogy valaki ott van velem. Nem kívül, hanem egészen közel. Rák a családom, édesanyám, édesapám, anyósom, apósom, testvérem. Amikor a térműtétem után a legnehezebb napokat éltem át, én úgy éreztem, hogy teljesen összeroppanok. De ti ott voltatok. Nem csak jelenlétetekkel, hanem hitetekkel is. Ti csak nem mellettem álltatok, hanem tiédre is borultatok értem. Sokat imádkoztatok a gyógyulásomért. Tudom, hogy szentmiséget ajánlottatok fel értem. És hogy a szívetek minden aggodalma, minden reménye ott volt az oltár előtt, Isten kezében. És ez a szeretet egy olyan ajándék, amit soha nem tudok nektek eléggé megköszönni. Hálát adok a Jóistennek minden imádkozott éjszakátokért, minden felajánlott szentmiséért, minden szeretettel mondott szavatokért, amely nélkül én most itt a Mária Rádióban nem lehetnék itt így. Eszembe jutott nagypapám, akinek a halálos ágya mellett állva felcsaptam a Bibliát, Lázár feltámadása lehet meg előttem. És különösen az az ige szakasz, amit Jézus is mond, hogy én vagyok a föltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És én megkérdeztem tőle, hogy apa, hiszed ezt? Mondta, hogy igen. És utána egy pár órával ő meghalt. Én akkor értettem meg, hogy most rajtam a sor. hogy nekem is ki kell mondanom, amit ő kimondott. Igen, Uram, hiszek. Nem azért, mert minden rendben lett, hanem azért, mert ő ott volt. Az a pillanat nem vette el a nehézségeket, de erőt adott, hogy tovább menjek. A mai világ tele van zajjal, félelemmel, negativitással, és ha nem figyelünk, ezek nagyon hamar elhomályosítják a lelkünket. Én minden reggel, amikor imára nyitom a szívemet, a zsolozsma csendjében, a rózsafüzér imádságában, és amikor a szentmisében találkozom az Úrral, érzem, hogy Isten gyengéden megérinti a lelkemet. Sokszor a gyengeséggel vagy fáradtsággal indul a napom, de az ő jelenléte új életet lehel belém. Mintha a szívem mélyén valami minden reggel újjászületne. Egy béke, amely túlmutat mindenen, és egy remény, amely a legnehezebb percekben is megtart. És ahogy telik a nap, sokszor eszembe jut, ezt a fényt nem csak magamnak kaptam. Isten arra hív, hogy a mindennapok egyszerű gesztusaiban, szavaiban, tekintetben, jelenlétemben feltámadás jele legyek. Hogy akivel találkozom, abban egy kicsit megérződhessen az a szeretet, amit tőle kapok. És amikor eljön az este, mielőtt lehajlom a szemem, hálát adok. Mert látom, hogy az egész nap velem volt a csendekben, küzdelmekben, az örömökben, és a rejtett pillanatokban is. Hálát adok azért a fényért, amit bennem hordozhatok, és azért, hogy ő minden nap végén ugyanazzal a szeretettel lát engem, mint reggel, amikor elkezdtem a napot. Isten nélkül a lelkem üres lenne. A szellemi egészség nem bonyolult. Isten igéjéből táplálkozni, igaz és szép dolgokra figyelni, és a hit szemével látni a világot. Azt az ige szakaszt is nagyon szívembe hordom. A görög liturgiában lehet hallani, hogy egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Ez azt jelenti, hogy nem csak a vasárnapjainkat, nem csak az imáinkat, hanem a munkánkat, a pihenésünket, az örömeinket és a fájdalmainkat is neki adjuk át. Amikor így élünk, akkor a hit nem külön világ, hanem ez egy életforma. A templomban kapjuk az erőt, de a hétköznapokban mutatjuk meg, hogyan él bennünk Krisztus. Egy éve még a térdmétődem után ültem, és nem tudtam, fogalmam nem volt, hogy milyen jövő vár rá. A fájdalom, a türelem, lassú gyógyulás megtanította arra, hogy minden apró mozdulat egy kegyelem. Ma, amikor a gyerekek között állok, érzem, hogy nem véletlenül kaptam vissza az erőmet. Isten azért emelt föl, hogy én is emelhessek másokat. Hogy minden ölelésemben, bátorító szavamban, minden közösen megélt sikerben ott lehessen az ő gyógyító jelenléte. Az én küldetésem reményé lenni azoknak a gyerekeknek, akiknek szükségük van egy emberre, aki hisz bennük, még akkor is, amikor ők maguk nem mernek hinni. Ha csak egyetlen gyermek szíve könnyebb lesz miattam, tudom, hogy a gyógyulásom nem csak értem történt, hanem értük is. Talán van valaki, aki most hallgat és nehéz helyzetben van. Talán valaki egyedül érzi magát. Talán valaki keresi az Istent, de nem tudja, hogy merre induljon. Szeretném mondani, nem kell tökéletesnek lenni. Nem kell mindent érteni. Nem kell különleges élményre várni. Isten már most is ott van az életében. Csak egy lépés kell tenni felé. Egy imát mondani. Egy csendes pillanatot adni neki, és ő válaszolni fog. Lehet hogy csendben, lehet, hogy észrevétlenül, de biztosan válaszol. Én kívánom azt, hogy a békét, az erőt és a szeretetet megtapasztalja, megélje. Hitem útján egyre világosabban érzem, szeretnék az állandó diakonátus szolgálatába lépni. Vágyom arra, hogy Krisztus követve az ige hirdetésében, a liturgia szolgálatában és a szeretet szolgálatban mások javára éljek, miközben családommal együtt igyekszem hiteles keresztény életet élni. Kérem a kedves rádióhallgatókat is, hogy imádságukkal kísérjenek ezen az úton, és hordozzanak a szívükben, hogy hűséggel és alázattal tudjam követni az Úr hívását.
1: Kívánjuk, hogy így legyen. Kedves hallgatók, Donka Szilárd tanúságtételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.

Kedves hallgatóim! A választások után vagyunk, most már nem tudom megkerülni, hogy az ezzel összefüggő kérdésekre gazdasági műsoromba is ne térjek ki, hiszen kevés konzervatív értéken felnevelkedett honfitársunk tudja könnyen túltenni magát ezeken az eredményeken. Tele van a sajtó, a média is elemzésekkel, okok, felelősök keresésével. Hát, ha járuljak én is hozzá a hogyan tovább kérdéséhez, hiszen ezzel kell foglalkoznom. Megpróbálom magam is összefoglalni a választásokkal kapcsolatos gondolataimat. Bizony, önreflexió nélkül nem lehet megtalálni a tovább lépés helyes útjait, tehát igenis önkritikusan kell megnéznünk, hogy mi is történt. Van egy nagyon szép verse I.S. Gyulának, az a címe, hogy Haza a magasban. Ezt a verset majd, ha belefér előadásomba, akkor elmondom kedves hallgatóimnak. Most csak abból két sort szeretnék idézni. Azt írja, hogy a költészet tulajdonképpen egy menekülés, a nyelvbe menekülés, hogy a haza a magasban van, a lelkiekben van a haza. Így mondja, dörmög testvér egy sor Petőfit, köréd varázskör teremtődik. Akkor most dörmögök Petőfivel. Mit is mondott Petőfi a Magyar vagyok című versében? Hogy mert szeretem, hőn szeretem, imádom, gyalázatában is nemzetemet. Igazság szerint megvoltam én is döbbenve, hogy milyen választási eredmények születtek, mert sok mindenre rosszra számítottam, de ilyenre nem. Így döntött az ország. A korábbi vezető erő tehát politikai ellenzékbe került. De a vezérel most is mindenképpen a nemzet szolgálata lehet. Ez nem lesz könnyű most, hiszen sok embernek a megélhetése is kockára került, hiszen élni mindenkor kell valamiből, és noha a politika nem kenyérkereset, még a profiknál sem. Lehet csak az, mert ugye hát azért egy képviselő alapvetően a képviselői fizetéséből élt, és nem is rosszul. Azért az az igazság, hogy pusztán nem a pénzért lenne szabad csinálni a politikai pályát. És hát sokaknak majd megváltoznak a körülményei, hiszen komoly stábok voltak mindenütt, azok esetleg, miután nem lesz rájuk már szükség, illetve lehetőség őket tartani, elveszítik megélhetésüket. Még egyesek a támadások keresztüzébe is kerülnek, hát halljuk, és hát egy kicsit félő, hogy lesz-e vajon valami fajta ilyen boszorkány üldözés, avagy a békesség lenne az, ami most már az országot lassan áthatná, hát ez nagyon jó lenne. Hiszen sokan azt mondják, hogy nem is kell annak félni, akinek nem volt félnivalója, akinek megvan, hát az csak féljen, ebben egyetértek, de az a baj, hogy sokszor azok is félnek, akiknek nincs igazán vaj a fejükön vagy a fülük mögött, mert sajnos sokan mondják, hogy nálunk nem igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás, és egy ügyesen csűrő csavaró jogász sok mindent el tud érni. Ebben pedig az is benne van, hogy milyen az a jogi képviselő, vagy az a bíró, vagy az a igazságszolgáltatás szereplője, milyen emberi érzésekkel, indulatokkal bír. Így hát megértem, sok embernek van ilyen aggodalma, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a konzervatív keresztény értelmiségnek mégiscsak a tettek mezeire kell lépnie. Egyébként csak úgy megjegyezzem, hogy érdekes módon a jelenleg parlamentbe kerülők között viszonylag sok keresztény demokrata van. Ez a Mária Rádió számára egy pozitív ér, mert ez azt jelenti, hogy azért azok, akiknél a politika és a ideológia, a magánéleti háttér, a tényleges gondolkodásmód pozitív volt, azért azok nagyjából talpon tudtak maradni. Hát legyen igazam, hogy legalább ők is ezt terjedjen egyre szélesebb körben. Nos, hát azt mondhattuk az előbb, hogy a társadalom döntött. De milyen alapon döntött? Milyen információk birtokában volt? Nem, tényleg nem akarok ezen, hogy így mondjam, rugózni, de a befolyásolás mértéke valóban óriási volt. Hát azért mi mégsem most ezzel fogunk foglalkozni, mert nem csak külső tényezők játszottak szerepet, azok a nagy ellenerők, amelyek valóban léteztek. Nem szabad elmosnunk a jogos önkritikát.
Hát én ezt nyugodtan megteszem, mert tőlem telhetően korábban is gyakoroltam. Erre oda lehetett volna jobban figyelnie az illetékeseknek, ezt csak mellékesen mondom, ez is egy tanulság. Ahogy Ferenc Orsolya, ez a roppant szimpatikus személy mondta, az alulról jövő információknak már régóta jobban kellett volna áramolni a fölfelé. De most aztán elengedhetetlen. Tehát, aki most a bírálatot megfogalmazza, hogy mit hibáztunk el, az nem feltétlenül ellenség, mert növeli ki, elfödi a bajt. Legyen szíves tehát mindenki a mondani valómat kizárólag építő jellegű kritikának tekinteni. Nos, hát nézzük meg, hol hibázott a korábbi keresztény konzervatívnak magát annak valló kormányzat? Az ország gazdaságpolitikája minden szép szólam ellenére azért alapvetően liberális gazdasági elveken nyugodott, nem a nemzeti liberalizmus, hanem a globális liberalizmus elvein. Sajnos ez nagyon is materialista, és nagyon, ne értsen senki félre, közgazdászként én tudom, hogy az anyagiaknak milyen jelentőségük van, de azért egy kicsit úgy vélem, hogy itt túltoltuk egy kicsit a biciklit. Sajátosan a fogyasztás növekedésére alapozták például az állami bevételeket. Én megértem azt, teljes mértékben megértem, hogy egy biztonságos bevételi forrás a forgalmi adó. Ezzel egyetértek. Jövedelemadónál még lehet próbálkozni, trükközni, de hát a fogyasztásnál fehéren-feketén kiderül, ugye, külsően ma már, amikor a pénztárgépekben vannak kapcsolva a rendszerbe, hogy hát amit fogyasztottunk, azután a jó magas forgalmi adót azt azért megkapja a kormányzat. Azt szeretném ebben mondani, hogy azért persze annak, hogy a fogyasztás ösztönzésére alapozunk, annak van egy olyan olvasata, és hogy nem ösztönzünk a megtakarításra, pedig azért a okos gazdálkodásnak az is eleme lenne. No, mindegy. Erősen támogatta ez a neoglobalista liberális kormányzási elv a külföldi tőkét, és ebben az exportorientált nagyipart. Megint én legyek az utolsó, aki az exportorientáltságot hibáztatja, de ha a hazai ipart nem támogatjuk kellően, akkor ez bizony adott esetben hibává is válhat, mert hiszen a kisvállalkozások minden törekvés meg szólam ellenére nem kaptak elég segítséget. És bizony most erős aggodalmaink vannak a fontos tárcák tervezett vezetői ellen, mert ezt már tükrözi a konzervatív sajtó is, mondja, hogy ilyen problémák vannak. Azért, mert minden joggal úgy tűnik, hogy ők a neoliberális globalista eszmék képviselői lesznek. A mezőgazdaság exportpotenciáját segítő támogatásokra sem irányult korábban kellő figyelem. Tehát ha volt is exportorientált szemlélet a gazdaságban, azért a mezőgazdaságnál ez valahogy, mindjárt elmondom, hogy talán már máskor is említettem, nem jól valósult meg. Korábban ez az ágazat, talán emlékeznek rá, kedves hallgatóim, említettem már, az összes többi ágazat mérlegével összehasonlítva is kiemelkedő volt abban, hogy devizatöbletet termelt. Még most is pozitív a mérleg, tehát az, hogy a mezőgazdasági ágazat mennyi devizát hoz, és mennyi devizára van szüksége, és ennek a egyenlegét vesszük, az még most is pozitív, régen nagyon pozitív volt. Mert azért kell deviza a mezőgazdasághoz is, erről már többször beszéltem, a fertilizálószerekhez, az energia, a erősen gépesített gazdaságban, a vegyszerek, amelynek alapja megint a külföldről behozott energia hordozó. Szóval jelentős az import ilyen szempontból a mezőgazdaságban is. Na de, amióta itt ebben az országban elszabadult a nagy áruház láncok terjeszkedése, azóta rettentő sok külföldi import késztermék is jön be az országba. Hát bizony, az egyébként elég alacsony jövedelmi emberek manapság napjaik nagy részét a külföldi áruház láncok eseti kedvezményeinek a vadászásával töltik el. A rendszer, hogy itt vannak ezek a nagy multi áruházláncok, leszoktatta az ország lakóit, a vidékieket is. Az egyszerűbb házkörüli termelésről, mert így könnyebben megveszik a zöldséget, húst, bármit a Lidliben, Penniben, Tescóban, Ósemben. Ezzel a devizamérleget azonban hatalmasan rontottuk,
mert a nagy láncok jelentős importfogyasztási cikket hoznak be, ahogy említettem. Olcsóbban a hazai termelésnél, hát mindenképpen kényelmesebben, mint amivel a hazai termelés egyáltalán járna. Nem beszélve arról, hogy a hazai termeléshez azért víz is kell az esővel, nem nagyon kedvez nekünk az időjárás, a nagyobb mennyiségű termelésnél a locsolás kérdését, és hát egyáltalán a vízgazdálkodás kérdését kissé hanyagoltuk, ez is egy hiba volt, ami kihatott erre az ágazatra. Aztán az is, hogy manapság már ennek következtében, hogy mindent a nagybótokból veszünk meg, vagy nagyon-nagyon sok mindent, azt jelenti, hogy importra szorulunk a legfontosabb hazai élelmiszeripari termékeinkből, hagyma, krumpli, nencse, fokhagyma, stb. Nem terem már itthon elegendő, hanem be kell hoznunk. Hát ez egy kicsit vicces, hogy Magyarországról, ahol hát a mezőgazdaság olyan fontos ágazat volt, most importra kell, hogy szoruljunk. Nem építették ki a feldolgozó üzemeket, nem hoztak létre szövetkezeteket, látványosan nincs élelmiszeripari feldolgozó szektor. Hiányzik ez az úgynevezett vertikális integráció a mezőgazdaságban. A korábban is piaci alapon, már a rendszerváltás után képített gazdaságban ezt a magántőkétől várták volna, de hát ez bizony tisztelt a kivételnek, naivitás volt, ezért mondtam, hogy tisztelt a kivételnek, mert például a Csányi féle birodalom azért a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban is jelentősen beruházott, becsületire legyen mondva. De általában a magántőke ezt a nehezebben térülő ágazatot hát ugye kerülte, vagy legalábbis nem preferálta. Igazából azok kerestek jól a mezőgazdaságban, akik a földalapú támogatással agrártermékeket termeltek és adtak el. Ez a szerkezet egyébként nem mai probléma, mert a nyers termékexport magyar mezőgazdaságnak ősi hagyománya van. Több mint 200 évre visszanyúló adatok alapján ezek voltak a legfőbb kiviteli termékek, de akkor legalább még voltak benne állati termékek is. Az állati termék ugye az egy vertikummal több, mert az állat eszi a növény, és tehát így egy kicsit azon jobban lehetne keresni, de még ebben is jelentősen leépültünk a rendszerváltás után, és a mostani kormányzat sem építette ezt föl újra. A mezőgazdaságnak a foglalkoztatásban betöltött szerepe is így módon alacsony lett. Ennek ugyan vannak technológiai okai, hiszen senki sem kívánhatja vissza a nagyon fáradtságos emberi munkát, senki sem szeretné, hogyha a József Attila Éhség című verse lenne, hát a mérvadó ma is az aratókra, hogy csak esznek, kenyérs uborka az evédjük mára, mind úgy eszik, ne vesszen csöp se kárba, hogy jót harap, hozzáharap megint, hát bocsánat, ne kenyér és uborkán élő szegény, cselédsorban élő emberek legyenek a mezőgazdaság dolgozói. Na de hát a környező országokban virágzó agrárgazdaságok vannak, és akkor itt az ember azt mondja, hol vannak nálunk. Így az a vidéki területeken a más típusú foglalkoztatási lehetőség is kevés lett, mert a nagyüzemi termelést pár emberrel, gépesítéssel meg tudják oldani. A vidék ennek következtében előregszik, mert ha nincs munka, könyörgöm, akkor kiürülnek a kis települések. Hiába ajánlgatunk nekik olcsó lakás lehetőséget, ha nincs megfelelő munka lehetőség biztosítva. Így aztán ez a népesség, ha jól megdolgozzák őket, és úgy látszik, a Tisza aktivisták ezt megtették a kampány során, akkor bizony könnyen befolyásolhatok olyan irányba, hogy változtatni kell. A kormányzó erő sajnos azt hitte, ne tagadjam magam is, hogy a vidék támogatja. Hát döbbenetes meglepetés volt, hogy még a lakitelki apító is elvesztette a mandátumát. Azért ugye ez döbbenetes. Az volt a kormány egyébként helyes törekvése, hogy nagyon figyeljen oda a reálbérek alakulására. Kedves hallgatóim, emlékeznek bizonyára rá, hogy ezt én fejtegettem, hogy kimutattuk statisztikailag férjemmel, hogy amelyik kormányzat erre nem figyel oda, az megbukik. Történelmi statisztikai adatok mutatják. Csak hogy az átlagbér és az átlagjövedelem nem azonos. Fontos az átlagbér. De vidéken nagyon sok a minimális nyugdíjból élő lakosának az a jövedelme. Emellett arra is oda kellene figyelni, hogy vannak más olyan tényezők, amelyek az emberek
mindennapi életét közvetlenül befolyásolják. Például az egészségügyi szolgáltatások, az egészségügyi oktatás, hogy elhanyagolása bizony visszaütött, mert az emberek a sikeres kormányzati külpolitika fontosságát nem érezték a bőrükön. Csak ha jelentkezett volna az energiaár drágulásban, de ezt a kormányzat nagyon pozitív lépéssel ugye megakadályozta. Csak hogy ezzel az emberek nem érezték, hogy nem fogták fel, hogy ez mennyire ügyes kormánypolitikának és az egyáltalán a kormány hozzáállásának az eredménye, amiért tulajdonképpen hálásnak kellene lenni, hanem inkább csak azt hitték, hogy ez természetes. Azt viszont nagyon is jól érzi mindenki, ha egy rokona mondjuk a kórházban vagy otthonában meghal, mert kevés az orvos, mert hosszú a várakozási lista a műtétekre, mert kevés az ápoló és elszomorítóak a kórházi viszonyok. Az embereket tényleg egyáltalán nem érdekli az sem, hogy miért szorultak háttérbe ezek az ágazatok. Mi már többet beszéltünk róla, talán, kedves hallgatóknak, nem kell hosszan ecsetelni, hogy ennek oka alapvetően az az adósságszolgálati probléma volt, amit a múltból örököltünk meg, és sajnos, igen, évtizedek múltán is hat. A kormány onnan vett forrást ezeknek az adósságoknak a fizetésére, ahonnan tudott ezek a nagy rendszerek, ha azokban egy kicsit nem adunk annyit oda, mint korábban. Az egy jelentős összeget jelent, és az államadósság fizetését lehetővé tette és segítette. Az emberek egyáltalán nem tudták, hogy a korábbi viszonylagos jólétük árát most fizetik meg. Mert hiszen egyes kormányok, például a szociálliberális kormányok, azok az állami javak eladásával, külföldre történő eladásával fizették ki az adósságot. Ez folyamatos erőforrás elszívást jelentett külföldre. És ezt a Fidesz az infrastruktúra visszavásárlásával megszüntette. Ez hatalmas pozitív teljesítmény, de nem tudta ezt az embereknek kommunikálni, mert nem fogták fel, hogy hát miből lehet visszavásárolni, annak van valami ára. Tehát ezt nem kérdezte senki. A kormány továbbá helyesen a munkaalapú gazdaságra törekedett. Eredményesen is, hiszen kommunikálták sokszor, ezt mindenki hallotta már, hogy sokkal többen dolgoznak, még több munkalehetőséget ígért a korábbi kormány. Az nagyon jó, hogy nem segélyből igyekezett felzárkóztatni a lemaradó rétegeket. De bizony nem tudott mit kezdeni sokáig a sok gyerekesek alacsony jövedelmével és pláne alacsony nyugdíjával. A demográfiai probléma kezelésével sem volt eléggé eredményes, pedig igyekezett, csak hát ugye pénzzel mindent nem lehet megvásárolni. Sok nagyszerű eredményt mutatott fel a családtámogatásban. Ezt a társadalom jelentős része, köszöni szépen, örömmel tudomásul vette, de ettől sajnos még társadalomban a családot még mindig nem tekintik, vagy már, vagy még olyan alapegységnek, stabil alapformációnak, ami a társadalom építőköve lehet. A fiatal nehezen akar elköteleződni, erről már sokat beszéltünk. Bizony az erre való nevelés, erre irányuló befolyásolás huszadrangú kérdés volt az oktatásban, kultúrában, általában a társadalomban. Mert ahogy ismétlem, pénzzel nem lehet mindent pótolni, ez itt megnyilvánult. Nem vigasztaló egyáltalán, hogy nyugaton is ez a jellemző. Mert hát ugye, ahogy mondják, hogy attól, hogy a szomszéd kútba ugrik, nekünk nem kell kútba ugrani. Nem kellene, de bizony, ezt követi a társadalom. Mert a ifjúság különösen, de a társadalom egésze is erősen összetéveszti azt a két fogalmat, amit nem lenne szabad. A szabadságot, a szabadosságban. Azt hiszik, hogyha modern európai ember akar lenni, mondjuk a fiatal, aki nem sok tapasztalattal rendelkezik, a múltból egyáltalán nem, és hát azt hiszi, hogy ami itt van, az lehetne, csak valaki nem akarja. A nyugati példákat könnyen másolják. Ebben a rossz példákat is, így például ugye nagy lelkesen kiállnak a gender kérdésben, a Pride mellett, és ezt kormány ellenes tüntetését tették. Mert azt mondták, hogy mi az, hogy be akarják tiltani. Pedig csak azt szerette volna a kormány elérni, hogy ne reklámozzák ezt a tűrt, tolerált életmódot, amire keresztény embernek nehéz azt mondani, hogy ez ezzel egyetért. Tudom,
megosztja ezt a, ez a társadalmat erősen, de hát kérem szépen, vegyük elő a Bibliát, akár az Új Szövetséget, akár az Új Szövetséget. Nincs arra való utalás, hogy nekünk a szodomai típusú szerelmet meg kellene áldani. Tehát ennek a reklámja nagyon káros, csak az a baj, hogy a kormányzat megtiltotta, csak nem tudta érvényesíteni. Na ez meg még egy hogy mondjam, olaj volt a tűzre, mert ezzel az emberek látták, hogy a kormány ugyan szeretne valamit, de nem tudja elérni, akkor ez nem elég erővel rendelkező. És különösen így van ez a fiatalság esetében, akit elvesztett ez a korábbi hatalom. A kampányban is megmutatkozott, hiába hangsúlyozták, hogy most nem a változtatásnak van ideje, mert a fiatalság minden időben változtatásra szavaz. Így most nem lesz könnyű őket visszaszerezni, ehhez jobban kellene érteni a modern kommunikáció eszközeihez, ezt ebben is későn ébredt föl a korábbi kormányoldal. Egyik legfontosabb dolog, hogy ezt a tömegkommunikációs eszközök profibb használatához fel kell nőnie, most már az ellenzékbe került oldalnak is. Ami nem lesz olyan könnyű, ugye? Mert azért ez nem egy olcsó mulatság. Az oktatásnál különösen oda kell, és kellett volna is már figyelni a felső oktatás szerepére. Az, hogy a felső oktatásban sokszor egy gimnáziumi tanár, most már, hogy egy kicsit emeltek, de hát korábban is szinte kevesebbet keres más területen lévő emberek és más területen lévő akár kollégái is. Hát kérem, akkor hogy várjuk el? Szóval nem lehet elvárni azt, hogy ezt a pályát kitartóan vállalja valaki, csak néhány megszállott. Vannak természetesen is, hálásak is vagyunk neki. De rendkívül fontos lenne a felsőoktatás, hiszen ettől függ, hogy milyen felfogású emberek, és ezen belül milyen felfogású tanárok, nevelők kerülnek ki onnan. Ami aztán majd döntő hatással lesz a közoktatásban résztvevő tömegekre, hiszen a közoktatásban mindenkinek részt kell vennie. Nem mindegy, hogy milyen felfogások az abban lévő tanárok. Tehát ez a felsőoktatáson múlik. Bizony, oktatás, egészségügy, kultúra, ezek az eddig nagyon elhanyagolt területek, most elsődleges tereppé kellene, hogy váljanak a konzervatív politikai erők számára. Ha a kormányzat helyes lépéseket tesz, akkor az semmiképpen nem célszerű nekünk opponálni, csak azért, mert az ellenzéknek az a dolga, hogy mindent kritizáljon. Kritizáljon, de úgy kritizáljon, hogy ami jó, arra mondja azt, hogy ez jó, mert ezt már mi is mondtuk, és mi is egyetértünk vele, és nagyon örülünk, hogyha véletlenül a jelenlegi kormányzó erő ugyancsak így gondolja. Egyáltalán nem baj, hogyha mi azt tudjuk majd hangsúlyozni, és ezen a min azt értem, hogy én a magam részéről természetesen azt gondolom, hogy a KDNP és Fidesz, de még a Mi Hazánk ellenzéke is olyan nemzeti és keresztény értékeket képviselő, amely mellett feltétlenül állni érdemes. Ha az új kormány olyan döntéseket hoz, amelyek pozitívak, akkor az célszerű nekünk támogatni. Mert nekünk mindig a nemzet érdeke az első. Bárki hozza is meg a megfelelő döntéseket. Itt van egy példának az egészségügyi ágazatban, meg az oktatásban az a kérdés, amit már én korábban oly sokszor emlegettem, őszintén szóval most hirtelen nem tudom fölidézni, hogy a Mária Rádióban mennyiszer mondtam, de mindent megírtam, és tudok rámutatni, hogy hol jelentek ezek meg, hogy a külön minisztérium szükségessége létfontosságú lenne. Mert hiszen ezért ez a terve az új kormánynak, hogy ilyet létrehoz, ez kifejezetten üdvözlendő. Hiszen ahogy én ezt már korábbiakban is mondtam, én átnéztem, sok egészségügyi témájú előadást tartottam, pláne amikor volt a Covid-válság, hogy talán emlékeznek rá a hallgatóim. Én átnéztem az EU-nak leadott jelentéseket, mert kellett az Európai Unió számára, meg az OECD számára jelentéseket adni a magyar különböző ágazatoknak, így az egészségügynek is, és én abban láttam, hogy igenis, nagyon szépen tudta a szakma, hogy mik a hibák. Tehát én magam is olyan bázisra alapoztam a kritikus cikkeimet, amelyek a magyar oktatásügy vagy egészségügy által
a szakemberek által elkészített elemzések voltak. Ilyen konferenciákon is tartottam előadásokat férjemmel egyetemben. És nem lehet azt mondani tehát, hogy nem volt ez teljesen világos a szakemberek számára. De egy államtitkár ezt egyáltalán nem biztos, hogy kellően tudja képviselni. Először is semmiképpen nem tudja elmondani egy kormányülésen, és ilyen módon, ha tetszik, nem tudja kellő súllyal egy miniszterelnök tudomására hozni a problémákat. Egy miniszterelnök nem olvas hosszú OECD jelentéseket, egy-két oldalas rövid összefoglalókat, ha el tud olvasni. Különösen egy olyan miniszterelnök, akinek óriási külpolitikai feladatai voltak, és a számos területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Nem várhatjuk el, de azért, hogyha egy kormányülésen valaki ebben határozottan felszólalna, akkor azért csak odafigyelnének. Hadd mondok egy anekdótát itt most, kedves hallgatóim. Annak idején a férjem volt a társadalombiztosítás vezetője, és Antal József, amikor ilyen egészségügyi vagy nyugdíjkérdések napirendre kerültek a kormányülésen, meghívta tanácskozási taggal, de hát nem szavazati joggal természetesen, de meghívta a államtitkári rangú társadalombiztosítási főigazgató vezetőjét, vagyis a férjemet, és aztán én is szólásra akartam emelkedni egy témánál. Antal József egy kicsit némi férfiúi sovinizmusból egy kicsit mosolyogva kérdezte meg tőlem, hogy most milyen minőségbe uhaj szólni miniszterasszony, amikor éppen miniszter voltam, hogy milyen minőségbe akar szólni, mint Botos József felesége, vagy mi? Nem mondtam kicsit mérgesen és nagyon öntudatosan Antal Józsefnek, hanem mint a független magyar kormány független minisztere. Szóval az a helyzet, akkor lehetett elmondani azért néhány ponton azt az észrevételt, amit helyesnek tartottunk. És azt kell, hogy mondjam, az ő 30-33 évvel ezelőttig nem ment tönkre egyetlen kormány sem Magyarországon, és úgy fejlődött a társadalombiztosítása, hogy soha addig, és még azután sem. Hát azért mondom, fontos dolog, hogy az ember tudja képviselni az érdekeit a kormányülésen, és hát úgy szokták mondani, hogy artikulálni az értékeket, hogy kifejezésre juttatni. Így azért ez nagyon fontos lesz, hogy lesznek új minisztériumok. Na most ez persze nem egyáltalán tűnik bajnak, hogyha olyan vezetőjük lesz, aki például közel áll a mi szemléletünkhöz, hát Hegedűs püspök úrnak a fia lesz az egészségügyi miniszter az új kormányban. Én nem gondolom, hogy ő a világnézetét nem tartó ember lenne, és én remélem, hogy nagyon helyes döntéseket fogja, amiket eddigi munkásságáról láttam, azok ezek elég pozitívak számomra. Azonban mégis oda kell majd figyelnünk, mert a gazdaságpolitika meg lehet, hogy az egészségügyet a hagyományos állami finanszírozásról fogja majd a magánfinanszírozás felé terelni, mert őszintén szólva eddig ezt láttuk a utóbbi pár évben egyértelműen. Tehát a korábbi Fidesz kormányzat is már terelt a magánfinanszírozás felé. Itt arra kell majd rendkívül mértékben, ugyanis ehhez kell a kellő matériával és puskaporral rendelkezni az ellenzéknek, hogy felhívja a társadalom figyelmét és hát a szakértők figyelmét arra, hogy elég magasnak kell lennie annak a garantált állami finanszírozásból megvalósítható egészségvédelemnek és gyógyításnak, amire szükség van a TB alapján is lehetséges, mert ha ezt nem húzzuk meg elég jól, akkor nagyon sok ember kiesik belőle, mert nagyon szórt a társadalom jövedelmi helyzete. Hiszen ez vezetett ahhoz is, hogy a vidéki emberek is elfordultak adott esetben az adott korábban létező politikai erőtől, mert túl nagy volt a jövedelmi differencia. Ha alacsony jövedelmek vannak, és magasabban állapítjuk meg azt a küszöbértéket, vagy alacsonyabban ennél állapítjuk meg a küszöbértéket, mint amire állami finanszírozás jár, akkor lehet, hogy egy adott esetben nagyon-nagyon sokan járnak rosszul, és nekünk nem lehet az a célunk, hogy egy ilyenfajta elégedetlenség keletkezzen a társadalomban, mert nekünk az emberek a fontosak. Tehát akkor itt fel kell majd lépni és felhívni a figyelmet arra, hogy mi a helyes arány. Így ehhez a konzervatív értékeket
képviselő értelmiséggel való szoros együttműködésre lesz szükség a jelenleg ellenzékbe szorult politikai erők részéről is. Az csak kevés lesz, arra szűk szakértő is távjukra tudnak támaszkodni, akit most alkalmazni tudnak. Szóval ilyen gondolataim voltak nekem most a választások után, ami azt jelenti, hogy mielőbb ki kellene dolgoznunk egy olyan gazdaságpolitikai, hát mondjam azt, kiskátét, ami azt mutatja, hogy a jelenlegi megújuló Fidesz, megtisztuló ellenzéki pacsorok, a KDNP és a Mi Hazánk is egyaránt, milyen elvek szerint érdemes, hogy szavazzon a törvényhozásban. Ehhez sok szakértő készen áll, hogy ilyen kis kátét, hogy így mondjam, kidolgozzon, és akkor most engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy néhány sort még felidézzek abból a nagyon-nagyon szép versből, amelyet az elején én önöknek idéztem. És ez pedig nem más, mint Piés Gyulának a Haza a magasba című verse. Így szól a vers néhány sora csak. Mit gondolom, áll az én hazám már védőbben minden magasságnál. Csak nézelődöm, járok, élek, fegyvert szereztem, bűv igéket. Már meg is osztom, ha elmondom, milyen-e biztos titkos otthon. Dörrümök testvér, egy sor Petőfit, köréd varázskör teremtődik. Ha új tatárhad, ha kufárhad özönli el a tiszta tájat, ha útjaink megcsavarodnak, mint giliszta, ha rátapodnak, te mondd magadban behuny szemmel, csak mondd a szókat, miktől egyszer futóhumokok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. Dühöngő folyók kezesedtek, konok, bércek, ezt ne felejtsed. Ha megyünk büszke szájjal vissza, mint várainkba, titkainkban. Mert nem ijeszthet, mi csak ijeszthet, nem ölhet, mi csak ölne minket, mormolj magadra, varázsinget, kiáltsd az éjbe, berzsenyinket. Figyelj hát, és tanuld a példát, messze hangzóan is némát, karolva könyvem kebelemre, nevetve nézek ellenemre. Így maradok meg hírvivőnek, őrzeni kincses temetőket, homlokon

az áldás gondolatokat hallják. Áldáskérés. Most hát, boríts be minket, Istenünk, reményruhába, őrizz az úton, és taníts, szeretetből szeretni, legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizze meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valunkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelem.

Gondolatok az áprilisi életigéhez. Maradj velünk, mert esteledik. Jézus mindig kész arra, hogy velünk legyen, nekünk kell készségessé tenni a szívünket erre. Valahányszor eltávolodunk tőle, a sötétség egyre nagyobb lesz, ne engedjük, hogy a bűn elszakítson tőle. Amikor hosszabb, rövidebb ideig elhanyagoljuk a rendszeres imádságot, vagy az ige élését, érezhetjük elveszettségünket. Ne hagyjuk, hogy a reménytelenség hatalmába kerítsen, mert tudjuk, hogy Isten irgalma mindent befed. A mi Emmauszi utunkon felismerhetjük a mellénk szegődő urat. Néha egy-egy jó barátként csatlakozik hozzánk, tevékeny szeretetével feloldja aggodalmainkat. Az ige élésében létrejön a találkozás vele, és segít abban, hogy bennünk éljen, és mi benne. Pillanatról pillanatra mi is kérhetjük a nap folyamán, többször is, maradj velünk. Tartsuk Jézust magunk között, a kölcsönös szeretettel marasztaljuk őt, mert ha velünk marad, elmúlik a sötétség. Ismerjük fel, és fogadjuk be, amikor az Eukarisztiában hozzánk jön, amikor az igében hozzánk szól, amikor a fele barátban mellénk szegődik. A húsvét örömét, a feltámadott jelenlétét ismerjük fel, és őrizzük meg a szívünkben. Szent II. János Pál pápa gondolatai. Korunk éjszakája. Keresztes Szent János tapasztalata a bizalomra hív meg bennünket, engedjük, hogy Isten megtisztíthasson bennünket. A reménnyel és szeretettel átszőtt hitben az éjszaka lassan megmutatja a hajnal fényét. Fénylővé válik, mint húsvét éjszakája. Maradj velünk, mert esteledik.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 3-a. Mária ünnep és Jasznagóra. A mai ünnep arra hív bennünket, hogy különleges módon gondolkodjunk. Jasznagóra sajátos jelét adja az anyai jelenlétnek, annak, hogy Isten anyja köztünk van. Ma emlékezünk erre, mert május 3-án éppen 600 éve van jelen velünk képmásával Jasznagórában. Így hát valamennyien elzarándokolunk a képmáshoz szívünkben, és megpróbálunk eljutni hozzá életünk zarándok útján. Jasznagórai zarándok utamra gondolok. Már hosszú ideje töprengek erről. Szeretném végrehajtani. Számomra előírt kötelességnek tartom. A szív kötelességének, egy fiú kötelességének az anyja iránt, iránta és nemzetem iránt. Erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy honfitársaimmal együtt ott legyek jasznagórai miasszonyunk lábainál. Azt is gondolom, hogy ennek megfelelő feltételeit meg kell teremteni, és számítok rá Lengyelország jó hírneve nevében és egy 1000 éves nemzet iránti tisztelet nevében. Drága testvéreim és nővéreim, érezzük úgy, mintha lélekben jelen lennénk Jasznagórában, és éljük át a Szenthely misztériumát, a szinte megszólaló képmás és anyaság teljességét, mely nemzetünk védelmére adatott. Mert az anyaság mindig az életért van, és az élet védelmében.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk a Mária Rádió kápolnájából az In Search of Grace együttes közreműködésével. Kérjük, kapcsolódjanak be a közös imába.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hála neked, Urunk, és dicsőség, hogy most itt mondhatunk áldást szent nevednek, szent testednek jelenlétében. Felajánljuk neked ezt az órát mindazokért, akik testi-lelki fájdalmat élnek át nap mint nap. Hiszünk a te gyógyító jelenlétedben. Amen.